írást. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását, de nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, zavaró tényezőket és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek, és akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetette háromszor, és az ismétlésekkel akár hatszor is.

A második szendvics. Nos, én már 20 éves korom óta szinte havonta eljárok kozmetikushoz. Na nem a ma divatos ilyen-olyan tetoválásokra. Egyszerűen csak azért, mert szeretek ápolt és gondozott keresztény asszony lenni, akire jó ránézni, aki ad magára, és aki meg is becsüli a testét, amit az Úr adott neki ajándékban. Nos, a kozmetikus nőt nevezzük Zsófinak. Mi a kezelések alatt nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és pontosan tudja, hogy nekem a szívem közepében az Úr van. Gyakran előfordul, hogy így fogad. Jaj, már alig vártam, hogy gyere, kérdeznék valamit, te szerinted ez hogy van? Na, és akkor előjön egy konkrét eset. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy cseppet se érdekes, hogy én szerintem, de az igenis lényeges, hogy is.

az életet mi emberek Istentől kaptuk ajándékba, ezért nem a miénk. És aki adja, az bármikor vissza is veheti. Isten gondolkodása nem a mi földi, családi kereteinkben érvényesül igazán. Ő sokkal nagyobb távlatokban és összefüggésekben lát, sokszor olyanban, amit mi soha nem érthetnénk meg. Tudok olyan esetről, hogy valakit fiatalon vitt el az Úr, és kiderült a boncolásnál, hogy olyan súlyos betegség tarolta volna le, ami iszonyatos szenvedéssel járt volna, de az Úr megmentette ettől. És hogy ki tehetett erről a betegségről? Nem ő, örökletes volt. Ő csak szenvedő alanya lett volna. Egy másik esetben az apuka állandóan hiteleket vett föl, és a család egyik nehéz helyzetből a másikba zuhant. Nos, kiderült, hogy erről a feleség, a gyerekek semmit nem tudtak, de ki kellett emelni a családból a felelőtlen embert, mert tönkretette volna a gyerekek és a feleség életét is, és így tovább. Bármilyen furcsa, de amikor ezt a tényt a feleség megtudta, fölsóhajtott, és többé nem vádolta Istent. De vannak más okok is, amiket mi nem ismerünk, sőt, álmunkban se gondolnánk rá. És folyt a beszélgetés hosszan-hosszan. Ilyenkor én mindig hálás vagyok Istennek, hogy lehetőséget ad az ilyen találkozásokra is, mert magvetésnek látom mindezt. Ki tudja, hogy Zsófiban ez mit végez el? És ki tudja, hogy ő aztán hány és hány vendégének mondja majd tovább Isten igéjét? Hát, talán tudtam valami értelmeset mondani, talán, mert Zsófi a végén így szólt. Aha, kezdem érteni, el is fogom mondani a vendégemnek majd, amikor újra jön. És akkora már dél lett. Megkérdezte, hogy húha, adnék-e neki pár percet, hogy kiszaladjon a szomszéd pékségbe, mert ma még nem evett semmit. És akkor fölkiáltottam. Jaj, ne menj te sehová! Hát van nálam egy szendvics a terészedre is. Mert akkor jutott eszembe a reggeli uzsonna csomagolásom. Ilyenkor, mert a szalomban még fodrászhoz, és olykor pedig kürőshez is megyek, sok órát ott töltve, magammal szoktam vinni egy finom, egészséges szendvicset, meg egy joghurtot ebédre. Azt eszegetem, amíg a fodrászatban is helyrehozzák a fejem. De most, ezen a reggelen én két finom szendvicset csomagoltam be, holott egészen biztosan tudtam, hogy nekem az egyik is bőségesen elég lesz. Nem tudtam miért, de csomagoltam. Mert erős volt bennem a késztetés, és megtettem. Na, ekkor ebben a pillanatban értettem meg, hogy az Úr neki is hozatott egy egészséges ebédet, és így szóltam. Figyú, vettem ennél a minőségi péknél tegnap egy szőlőmag kenyeret. Vaj van rajta, sonka meg sajt. Ja, meg jégsaláta bőven. És a két kenyeret így hajtogattam össze. Szívesen odadom, elfogadod? Nos, már máskor is osztottunk elemózsián, és örömmel elfogadta, hiszen több évtizede ismerjük egymást. Ekkor csendesen csak ennyit mondtam. Látod, az Úr ma reggel rád is gondolt, és ezt neked küldte. Nos, azt hiszem, hogy ez a legszebb tanúságtétel volt, amit ott és akkor el tudtam mondani. Nagyon ízlett neki a szendvics, és nagyon megköszönte. Azt mondta, hogy életmentő volt. Nos, mi ennek a történetnek a lényege? Nem a kozmetikus, nem a szendvics, hanem az, hogy milyen könnyű tanúságot tenni az Úr mellett, ha figyelünk rá, mert ezeket az alkalmakat mind Isten készíti elő. Szeretem is ezt az igét, mely maximálisan ideillik. Lám, az Efézus belieknek írt Páli levél második fejezetében pontosan ezt olvassuk. Mert mi az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus

Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített nekünk az Isten, hogy azokban járjunk. Vagyis új magyarban szólva, minket az Úr teremtett azért, hogy megtegyük mindazokat a jó cselekedeteket, amelyeket ő már gondosan előkészített a számunkra. A piac liftjében. Hőgutás napunk volt, senkinek nem kell mondanom, ugye, hogy ez milyen. De nekem ki kellett mennem a piacra, ahol több emeletnyi kínálatot lifttel kötöttek össze. Mindig lifttel megyek, és mindig köszönök a bent lévőknek, valamit mondok, egy-két kedves szót is. Most is így volt, miközben a nagy melegben ömlött rólunk a víz. Ekkor egy idősödő nő nagy nevetve így szólt hozzám. Na, a most kiszállt férfival is arról beszélgettünk, hogy nekünk aztán a pokol nem árthat már semmit, mert aki ezt a forrosságot kibírja, na annak az már semmiség lesz. Különben is jó sokan leszünk ott, majd eltöltjük az időt rendesen, hát nem? És akkor, bocsánat, nem szoktam így beszélni, de ekkora orbitális butaságra kibudjant a szó belőlem. Hát, hogy ez mekkora marhasság, ez egyáltalán nem így van. De a nő erősködött, dehogy nem. És akkor meg hirtelen ezt mondtam, hát ez egy nagy hülyeség. Aztán ő nevetve kiszállt. Kinevette az életet, a hőgutát, mely csapást csak is Isten engedélyével szenvedhettünk el, tudjuk is, hogy miért. Aztán kinevette a poklot, Istent, meg engem is. Bár csak el tudtam volna mondani neki az igazságot, de meglépett. Én azonban nem hagytam ennyiben a dolgot. Ott és rögtön imádkoztam érte. Érte, és a vele nevetve egyetértő előző férfi utasért is. Ki tudja? Talán éppen ezért kellett találkoznunk. Talán éppen ezért kellett elviselnem a szívemben ezt a méltatlan helyzetet, hogy legyen valaki, aki imádkozik értük, mert talán az életükben ez még soha senkit nem tette meg. Médiafigyelő, Herz úr. Nemrég egy közösségben a lélek gyümölcseiről beszélgettünk, amit a Szentírásban találunk felsorolva a Galata levél lapjain. Ezek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Sajnos mai világunkban nagyon kevés emberben találjuk meg ezen lelki tulajdonság együttesét, de mint ahogy a Teremtő mondta, erre törekedni kell. Nos, nemrég olvastam az érdekesség rovatban egy olyan megállapítást, hogy megállt az ütő az ereimben, annyira megdöbbentett, de nagyon-nagyon pozitív irányban. Oly annyira, hogy hirtelenjébe le is tettem az újságot, és mélyen elgondolkodtam az esetem. Nos, kérdezem, ki ne ismerné a téli szalámit, és ki ne ismerné akkor a Herz féle téli szalámit? Talán senki nincs, aki ezt mondaná. Nos, a leírtak szerint történet a következő. A Herz szalámi gyártása 1882-ben kezdődött Budapesten, amikor Herz Ármin, a zsidó néptagja, aradi terménykereskedő megalapította vállalkozását a Soroksári úton. Alapreceptnek az olaszországi veronai, bolonyai tapasztalatok szolgáltak, így honosították meg a különleges füstölt szalámi gyártást Magyarországon. A Herz téli szalámi hamar nemzetközi hírnévre tett szert, nagy díjat nyert,
az 1896-os millenniumi kiállításon és az 1900-as párizsi világkiállításon is. Ezt követően részvénytársaságá alakult, majd a II. Világháború után államosították, budapesti szalámigyár néven működött tovább. Nos, kérdezhetitek, kedves hallgatóm, hogy mi a csuda különös van ebben? Miért adóztam én ennek a történetnek ilyen nagy alázattal? Hát elmondom. Ugye mindenki tudja, hogy a herc szalámi disznóhúsból készül. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek disznóhúst nem esznek. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek nagy keménységgel tartják ősei tanítását, így Herz úr is. Éppen ezért ő soha egész életében meg nem kóstolta azt a termékét, ami ekkora üzleti sikert, hírnevet és dicsőséget hozott neki. Azt nem tiltotta a vallása, hogy disznóhússal kereskedjen, de azt igen, hogy egyen belőle. És itt kaptam fel a fejem a Galata levélben felsorolt lélek gyümölcseire gondolva. Idézzük csak föl. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nos, mekkora szeretet és hűség volt benne Istene iránt, hogy szavainak így engedelmeskedett. Mekkora békesség volt a szívében, hogy ezt megtehette. Mennyi szelídség és önmegtartóztatás volt jelen az életében, hogy egyszer se vétett ez ellen, holott hatalmas kísértésnek volt kitéve. Ha ma valaki fölvág egy rút szalámit, és kinyitja a gondos csomagolást, már is olyan illatok áradnak rá, hogy a nyál ezer számra gyűlik a szájában, és már is arra vágyik, hogy végre bekaphassa az első falatot, megegye, az övé legyen. És Herz úr nem sétálgatott a gyárában? Hát dehogy nem. Nem járt a szalámiát áruló üzletekben? Dehogy nem. Nem kérdezték meg tőle a világkiállításokon, hogy ő miért nem kóstolja, sőt, hogyan is tud véleményt formálni, ha soha nem ízlelte? Nos, Herz úr bízott az alkalmazottjaiban, tanácsaikban, az illatokban, a minőségben, a fűszerekben, de leginkább abban, ha ő hite szerint él, Isten is megáldja. És így is lett. Már régen nincs köztünk, de ime, legendás mértékletessége ma is példa az emberek előtt. Média és a csalás, meg a becsapás. A minap elém került a Facebook egyik üzenete, melyben egy komolynak látszó férfiú imádkozott mindazokért, akik éppen most nézik ezt a videót. Nagyon kegyesnek tűnt. Kérte Isten áldását, hogy az életük az Úr szerinti legyen, és így tovább. Aztán a végén ezt mondta. Osszátok meg ezt a videót minden ismerőssel, mert a szerencse majd akkor köszönt rátok. Vagyis istentelen meg pénzvadász volt, mert az áldás Isten ajándéka, a szerencse pedig egy pogány istennő. Mi köze van egymáshoz a sötétségnek és a világosságnak? Kérdezte már maga Jézus urunk is. Vagyis össze-vissza zagyvált mindent ez az imádkozó, és a megosztás majd az ő zsebét gazdagítja. Nem ájtatos, inkább álságos, ugyanis így fejezte be. A csodák a megosztásból születnek. És akkor mégse Istentől? Ó, és hányan, de hányan mondtak erre? Ámen! Ez elkeserítő.
semmit se tudnak Istenről a félrevezetett emberek.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasjuk a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János első levelében, és ott a 4. fejezet 20. versében és a 21. versében a következőképpen. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

0: Drága mennyei atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat, és köszönjük, hogy ő rajta keresztül tanultuk meg, hogy mit jelent a szeretet. És kérünk téged, segíts, hogy ne csak elméletben tanuljunk, és ne csak valami nagy vallásos meggyőződéseink legyenek a jóról, meg a szépről, meg a szeretetről, hanem a kézzelfogható területein az életünknek, a mindennapi életben. Segíts úgy élni, ahogy ezt te mutattad, és ahogy tanítottad. Köszönjük, hogy a te lelkedet is elküldted, hogy segítségünkre legyen ebben. Segíts igénybe venni az ő segítségét, mert nagy szükségünk van rá. Köszönjük, hogy Biblia tanulmányunkban is te leszel velünk. Kérünk, adj nekünk gondolatokat, ami mások építésére is alkalmas. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek ismételten benneteket. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük, akik különböző médiumokon keresztül hallanak bennünket. Szeretet és igazság. Ahogy mi ezt a földi mindennapjainkban látjuk, a szeretetből következik az igazság, vagy az igazságosság. Az igazságból nem mindig vezethető le a szeretet. És nagyszerűen tanulmányunk összefoglalja, hogy a szeretet gyakorlati módon igazság formájában megy tovább. Az következik belőle. És Isten először szeret bennünket, ha egyáltalán beszélhetünk Isten jellem tulajdonságairól, hiszen mi töredékesen látjuk, töredékesen, mint egy puzzle tesszük ki, de mégis Istenben a szeretet az, ami egy nagyon erősen domináns jellem tulajdonság, és ebből következik, hogy igazságos, mert akit szeretek, ahhoz igazságos vagyok. És ez valami csodálatos két parancsolatban, két törvénykönyvben, két gyűjteményben jelenik meg, az egész Szentírásban, a szeretet és az igazság törvényében. Máté evangélium 19. fejezet 16. versétől a 22. terjedő versek, Székely Marika. Mit mond számunkra az ige?
2: És ímé hozzájövén egy ember mondanéki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozásom van még bennem? Mondanéki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala.
1: Köszönöm szépen. Van ebben a történetben, különösen az elején egy ilyen felfutó ág, és aztán van egy ilyen mély völgybe jutó ága, amikor azt látjuk, hogy egy ember felismeri, és majdnem lép, és majdnem elfogadja, aztán elszomorodva elment. Nagyon kevés az az olyan ember, aki Jézussal közvetlen kapcsolatba került, és végül nem őt választotta. Ez talán azt is mondhatnám az egyik kivétel, vagy a kivétele kivétele. De vajon mit mond ez számunkra? Marika.
2: Ugye a két parancsolatot együtt kell teljesíteni. Egyik a másik nélkül nem megy. Ha Istennek engedelmeskedünk, a 10 igéjét megtartjuk, de a másikat semmibe veszem, csak hibáit látom, elítélem, akkor nem töltjük be a törvényt. Nagyon nehéz elhordozni egymás szeretetbe, hogy ez mit is jelent a valóságba. Isten a hibáink, bűneink ellenére is szeret. Hát akkor nekünk is szeretni kell a másikat. Nem a bűnt, hanem a bűnöst, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy a hibáiból megszabaduljon. És ettől a két parancsolattól függ a törvény. És elgondolkodtam, hogy miért kell részletezni, hogy ne ölj, ne paráználkodj, stb. Mert részletesen mondja István, hogyha szereted a másikat, akkor ezeket nem teszed.
1: Köszönöm szépen. László, Drábik László testvér.
3: A jelen helyzetre úgy fordítanám le a történet végét, hogy az a felszólítás, ami a fiatalembernek szólt, hogy add el minden vagyonodat, és jel és kövess engem, az valójában nekünk is szól. És nekünk is válaszolni kell rá. Lehet, hogy nem mindenkitől azt kéri az Úr, hogy adj el minden vagyonát, de azért ebben az is benne van, hogyha szűkölködött lát az ember, akkor ne hunja be a szemét, hanem tegye meg azt, amit tőle telik. És mit jelent a jár és kövess engem? Mert ezt más helyen is mondja az Úr. Csak úgy lehet követni Krisztust, ha úgy követjük, ahogy ő mondta. És ő mit mondott? Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, az én igám könnyű, nem nehéz. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a felszólítás az tőlünk független és bennünket nem érint, és csak úgy tehetünk eleget, hogyha egyébként azt szerint járunk el, ahogy Jézus Krisztus megmondta.
1: Köszönöm szépen, István.
4: Hát tulajdonképpen, ahogy a nagy parancsolatot később Máté is megfogalmazza, ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Itt van egy kis szó az, hogy teljes. Ez nagyon fontos, hogy nem szeretgetni, hanem teljes szívedből egészen. És a második parancsolatban is van egy szó, ami engem nagyon, nagyon megérint, azt pedig azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát úgy kellene a másikat szeretni, mint magadat. Ez egy, szerintem egy nehezítés a feladathoz, mert ezt meg tudjuk érteni. És itt visszatérve ide a gazdag ifjú példázatához, tulajdonképpen gazdag ifjú azt hiszi, hogy betartja a parancsolatot, de nem tanúsított a szeretetet a szegények iránt. És ha jól figyeltük az igét, tulajdonképpen az két kőtábla közül a második kőtáblára, tehát majdnem az össze 5, 6, 7, 8, 9. parancsolatra utalt itt a szöveg, amit felolvastunk. Tehát ez az emberek iránti, egymás iránti szeretetet hangsúlyozza különben. Ugye, és ha ez nincs meg, akkor és a kettő nem kapcsolódik össze, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem tartjuk meg a parancsolatot. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a két parancsolatnak az összefüggését, ami egy szóval is összefoglalva, hogy szeretet, ami egyenlő szerintem a törvénye, mint a két táblára vonatkozó dolgokra vonatkozik.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
5: István már egy kicsit elkezdte azt a gondolatmenetet, amit én is szeretnék folytatni, hogy itt, amilyen parancsolatokat Jézus felsorol, ez a második kőtáblán van, az ember és ember közötti viszonyt szabályozza. És mivel ez a ifjú tulajdonképpen hát jónak tartotta magát, ő úgy gondolta, hogy mindent megtett, ezt ki is mondja, az Úr Jézus jó pedagógusként, már elnézést, hogy ezt mondom, hagyja, hogy megmaradjon ebben a hitében, Tehát azokat a parancsolatokat mondja, amire tudja, hogy az ifjú azt fogja mondani, hogy de én ezt megtartottam, megtartottam. És mi van a másik parancsolattal, a másik kőtáblával, ahol Isten és ember közötti viszonyról van szó, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És én úgy gondolom, hogy itt egy olyan példát mutat neki Jézus, azzal, hogy el kéne adni a vagyonát, amit fölismert, hogy ő ezt nem tudja megtenni. Azaz ki az Istene? Már bocsánat, az élő Isten, a mindenható Isten, Ábrahám és Izsák Istene, mert ugye itt az Ószövetségnél tartunk még. Nem, neki a vagyon fontosabb volt, mint Isten szava, amit mondott. Mert hogyha a vagyonhoz jobban ragaszkodott, mint Istenhez, akkor az az Istene. Amihez én legjobban ragaszkodok, az az Istenem, már bocsánat, az határozza meg a mindennapjaimat. Ez lehet a férjem, feleségem, gyerekem, szépségem és nem tudom, a pénzem is. Itt a gazdag ifjúnál a pénz nagyon ragaszkodott, a pénzhez nagyon ragaszkodott. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató a mi számunkra is, kapcsolódok Laci bácsihoz, hogy ebből én meg kell, hogy értsem azt, hogy vizsgáljam az én szívemet, hogy mi ez, amihez nagyon kötődöm. Talán jobban kötődöm, mint Istenhez? Mert hogyha jobban kötődöm, akkor bizony nagy bajban vagyok, mert nem az élő Isten szolgálom, hanem mondjuk ki valamilyen bálványt.
1: Ugye eszembe jut, hogy a zsidók megtanulták a pogányoktól a pénz szeretetét. De ne kecsegtessük magunkat. Egy harmadik századi patrisztikus író pedig még a keresztény üldözésnek a vége fele azt mondja, hogy azért vagyok szomorú, mert a keresztények megtanulták nagyon szeretni a pénzt. Szóval ez egy ma is élő és eleven kérdés, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne szeressük a pénzt.
5: A mammon mindig idegen Isten volt.
1: Igen, igen. Gyula, aztán utána Tibor, az Gábor.
6: Ha megfigyeljük Jézust, hát a farizeusok is nagyon sokszor belát az ember gondolatvilágából. És hát itt is előre Isten belát. És nekünk számunkra az a komoly lecke, hogy ha Isten elé járulunk, akkor ezzel legyünk tisztában, hogy Isten ismeri az indítékokat, a szándékokat. Többi mindig az, amit elmondhatok, csak ezt az egyet kell komolyan vegyük. Nem lehet Istenhez újjárulni, ha ne legyünk annak tudatában, hogy ő teljesen ismeri indítékainkat, szándékainkat, gondolatainkat, ragaszkodásainkat, még lehetne sorolni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ez a példa, amit a történet mutat nekünk, mert ez nem példázat, ez sajnos teljes valóság volt, nagyon gyorsan bizonyítja, hogy milyen könnyen el lehet jutni egy néhány perc alatt az együtt akarok lenni Krisztustól a hallani se akarok róláig. Hiszen gondoljatok bele, ez a fiatalember bejelentkezett mennyei állampolgárságért. Megkérdezte, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. És amikor az Úr Jézus erre a dologra több részben válaszol, a végén nem akar mennyei polgárjogot. Amikor az Úr Jézus azt mondta neki, hogy add el a vagyonodat és jár, kövess engem, akkor ő teljesen konkrétan arra hivatkozott, amit ő tett. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg a korintusi második levélben, hogy ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus ajándékát, aki gazdag léttére megszegényedett értünk, hogy mi az ő megszegényedése árán meggazdagodjunk. Tehát valamit megtett az Úr Jézus, és azt mondta, hogy te követőm akarsz lenni, akkor gyere, aztán kövess. És nekem ebben a történetben van egy szörnyű hiányérzetem. Lehet, hogy nem csak nekem. Nem mondja Jézus, amikor a fiatal ember elindul, hogy faképnél hagyja, hogy jaj, gyere már vissza, gondoljuk együtt ezt újra. Nem gondoltam én ezt ennyire komolyan. Hagyja elmenni. És azt hiszem, hogy ez egy igazából a mai ember számára talán szeretetlenségre utalna, de hát az övé a döntés. Ha mennyei polgárjogot szeretne, annak megvan az ára. Ingyen kegyelemből kaptuk a váltságot, de mégis a mennyei polgárjognak a Krisztus követés az ára. És hogyha mi elkezdjük méricskélni, hogy mit ér nekünk, meg mennyit ér, akkor nem ismerjük a Krisztus értünk hozott ajándékát.
1: Köszönöm szépen. Tóth Gábor testvér.
7: ebből is látszik, hogy Krisztus Isten fia volt, és hogy nem írhatta egyetlen ember sem az evangéliumokat, mert olyan mély pszichológia van benne. Egyszerűen Jézus gyakran nem arra a kérdésre válaszol, amit az illető kérdez, hanem ő belelát ugye abba az emberbe, hogy ez el is hangzott, és a gyökér problémára tapint rá azonnal. Egy Nikodémussal való beszélgetés, ugye egészen másra válaszol. Egy samáriai asszonnyal való beszélgetés, az élő víz. És itt van a gazdag ifjú, ahol Jézus, ugye nincs sok idő, itt egy-két, maximum 5 perc van gondolom egy ilyen beszélgetésre, ott a tömeg, mindenki gyógyulni akar, és úgy néhány perc van Jézusnak, hogy rá tapintson. És emlékeztek, hogy Keresztelő János mit mondott, hogy a fejszeim már a fák gyökerére vettetett. És Keresztelő János volt Krisztus előfutára, aki megint mindig fején találta a szöget.
1: És ha már ezt a gondolatot folytathatnánk, akkor Máté jegyzi fel ezt az egész pénzkérdést. Máté pedig vámszedő volt, aki megint a pénznek a vonzás körében, és ha nem is írja le, milyen jó, hogy én az igazi értéket választottam.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért Máté ott hagyta a vámszedő asztalt.
1: És ott hagyta. Nem jön elő a sorokból, de vajon a nagy kérdés, hogy mi hogyan választunk, hogyan döntünk. El kell jutni a választástól a döntésig. Amikor megyek, és látom a nagyon szépen becsomagolt mosóporokat, és akkor én jó fér lévén megveszem a nehéz mosóport, és hazaviszem, tudom, hogy melyiket kell, és ilyenkor még csak kiválasztom. De abban a pillanatban, amikor kifizettem, ez a választás döntéssé változott át. És mi is ugyanígy az értékrendszert, a mennyei értékrendszert kiválasztjuk, és aztán, amikor ezt a gyakorlati életben meg tudjuk valósítani, akkor döntéssé formáljuk. Igen? István, jó, csak és aztán utána Gábor még.
4: Csak egy gondolatot fűznék hozzá, ezt már említettük, de szeretném még egyszer aláhozni, hogy a két parancsolat elválaszthatatlan egymástól. Tehát ez a komplexitásában mutatkozik meg, mert tulajdonképpen az elsőnek a komolyan vételé a másodiknak a gyakorlatában mutatkozik meg. Tehát az is Isten szeretete a gyakorlatban az embertársi szeretetben mutatkozik el. Tehát ez komplex, összefüggő, elválaszthatatlan egymástól között. Egy szóval a szeretet Isten iránt és embertárs iránt.
1: Köszönöm szépen, Gábor.
7: Jézusnak volt ez a másik példázata, hogy hasonlítja az Isten országát ahhoz az emberhez, aki nagy kincset talált. És ugye azzal folytatja, hogy eladja mindenét, amilyen volt, és megvette ezt a földet, amiben a kincs volt. És hogy Isten ilyen embereket keres, imádói.
1: És aki a föld, azé a kincs. És ez a mi életünkben is motiváló eszközzé kell legyen, mert a kincs az az Isten országa, és ez nagyon fontos az életünkben. Parancsolj, László testvér!
3: Én a pénzszeretettel kapcsolatban utalnék arra Pál apostol ígére, hogy minden bűn gyökere a pénzszeretete, és mit szoktak egyébként köznapján mondani, hogy a sok pénz sohasem elég.
1: Igen. Akkor menjünk ezután a két fő bűn gondolatsorára, és nézzük a 135. Zsoltár 13. versétől a 19. verséig. Varga Gyöngyike, mit mond számunkra az ige?
8: Uram, örökké való a te neved, nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged, mert bírálja az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Szájuk van, de nem beszélnek. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. És lehelet sincs szájukban. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennük. Izrael háznépe, áldjátok az Urat. Áronnak háznépe, áldjátok az Urat.
1: Köszönöm szépen, van még egy Biblia versünk, Zakariás próféta 7. fejezet 9. versétől 12. verséig. Gyöngyike.
8: Így szólt a seregeknek ura, mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az ígéket, amelyeket a seregeknek ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi proféták által, és igen felgerjedt vala a seregeknek ura.
1: Köszönöm szépen. Szóval egy törvényt áthághatok én szándékosan. Egy törvényt áthághatok gondatlanságból. A kettő nem ugyanaz, és a kettőért járó jogkövetkezmény sem ugyanaz, de itt azt látjuk, hogy valahogy mulasztással is áthághatok én. És itt a keresztények egyfajta mulasztást követnek el. Jaj, dehogy hágom én át az Isten törvényét. De amikor az Isten törvényét mulasztással rontom meg, hogy hát tehetném is, de hát tegye más. Most én fáradt vagyok. Ez már egy mulasztásos alakzatot jelent. Szóval nagyon fontos, mindegy, hogy a sátán mi által csap be minket. Hogy ezt aktívan, hogy ezt passzívan, vagy még passzívabban. Egy a lényeg, hogy ne cselekedjük meg. És ha nem cselekesszük meg, akkor valamelyiket a két fő bűn közül, vagy az Isten iránti szeretetet, vagy az emberek iránti szeretetet, hát bűn formájában éljük meg, mert nem cselekesszük. Parancsolj, Marika!
2: A mai világunkban is hallunk hangokat, mert a Szentlélek szól hozzánk. És hát mi van a mi fülünkbe? Hát ha végigmegyünk az utcán, alig van olyan ember, akinek a fülébe nem nincs ott a okos telefonnak a fülhallgatója, vagy egyéb ilyen kütyű, és nem az Isten igéje szól ezen a fülhallgatón keresztül, hanem minden más hangot elfogadunk, csak hogy kizárjuk az Isten üzenetét. És amikor hallunk valamit, hát ugye itt az ige is mondja, hogy vállukat rángatják. Hát nálunk mi van? Ha valaki hall valamit, hát mindenki ezt csinálja, a világban nem ez a trendi, ugye a többség másfelé megy, és akkor megvonjuk a vállunkat, hogy hát amit az Úr mond, hát az mondja, de én megyek a többiek felé. És ugye az utolsó időkben ugye a szeretet. Hát könyörtelenek vagyunk a másikkal, csak az önmagunknak élünk, csak az a lényeg, hogy mindegy, hogy az a szegény még szegényebb lesz, csak nekem legyen több. És nem gyakoroljuk a könyörületességet, pedig hát azt kéne.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Anikó, aztán Tibor.
5: Az előbb említetted, hogy lehet szándékosan vétkezni, lehet úgymond mulasztásból. És én még azért hozzáteszek egyet, a tudatlanság idejét. Mert hogy erről is beszél Isten igéje. Mégpedig kétféleképpen, hogy egyrészt van, amit úgymond Isten a tudatlanság idejét elnézi, vagy elnézte, viszont azt is olvassuk, hogy ő a törvényét, például a szeretet törvényét a szívünkbe írta. Minden ember szívében ott lenne ez. Tehát én ezt elnyomhatom. megkeményíthetem magam, meglázhatom a vállam, és még sorolhatnám, de Isten pontosan tudja, hogy mit kér tőlünk számon. És olyat nem fog számon kérni tőlünk, amihez ne adta volna meg azt a késztetést, azt a, akár a lelkiismeretünkön keresztül azt a belső hangot, aminek engedelmeskednünk kellett volna. Természetesen legtökéletesebben az ő kijelentett igéjéből ismerjük meg őt, és az ő törvényét, és az ő országának a működési elveit, de azért nagyon sok mindent az emberi szívbe is elhelyezett. És ezt is érdemes lenne komolyan vennünk.
1: A jóg azt mondja, hogy a törvény nem ismerése nem mentesít, viszont a jóisten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a tudatlanságot elnézi. És szoktam a diákjaimnak mondani, jó, ha felkészülünk, hogy Isten országába jó sok pogány ember is lesz, akik a szívük és a lelki ismeretük szerint követték azt, amit követtek, de nem tartották be kifejezetten az Isten által előír dolgokat. És mégis a lelkiismeretüket követték, és talán alkalmasak lesznek az Isten országára. Persze ez az ítélet az Úrnál van. Parancsolj, Drábik testvér!
3: Tudatlanságból elkövetett bűnökhöz annyit mondanék, hogy azért Jézus Krisztus teljesen egyértelművé tette, hogy ezek is büntetés alá esnek. Mert mit mondott? Hogy aki ismerte az ő urának akaratát, és úgy vétkezett, az szigorúbban büntetik, mint aki nem ismerte. Tehát nem azt mondta, hogy aki ismerte, azt megbüntetem, aki nem ismerte és vétkezett, azt nem büntetem. Csak a büntetés mértékében van különbség. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy tudatlanságból sem kövessünk el bűnt, ennek pedig mi a módszere? Rendszeresen tanulmányozni kell az igét. Bármilyen témáról beszélünk, mindig idejük adunk ki. Biblia ismeret nélkül egyszerűen nem lehet a ítéletben előre haladni.
1: Köszönöm. Kulcsár Tibor testvér, aztán utána Jakó Gyula.
0: Bár most egy kicsit veszedelmes területre kezdünk arra szólni, néhány évvel ezelőtt nekem valaki a legkomolyabban mondta, hogy tudom-e, hogy rettentő sokat ártok a környezetemnek a prédikációval. Mert ha nem prédikálnék, akkor Istennek nem lenne más lehetősége, mint elnézni a tudatlanság idejét. De mivel így hallották a prédikációt, így most megfosztom őket attól a lehetőségtől, hogy ők önnekik elnéze Isten. Na most én azt gondolom, hogy ha egyszer Krisztus misszió parancsot adott, akkor talán ez árnyaltabb ennél jóval. És itt a bedugják a fülüket, meg vonogatják a vállukat. Hát majdnem azt mondta, hogy nagyon kíváncsi lennék, de egyáltalán nem lennék kíváncsi rá, hogy mit mondaná egy bíró arra, hogyha én elé hajtottam egy megkülönböztetett jelzéssel jövő járműnek, és arra hivatkoznék, hogy bocsánat, nem hallottam, mert a fülemben a legkedvesebb zeném szólt a fejhallgatón keresztül, miközben vezettem. Valószínűleg ez inkább súlyosbító eseménynek számítana, sem mint enyhítőnek. És én azt hiszem, hogy ma nagyon sok ember nem gondolja, hogy mikor közömbös képet vágunk a dolgokra, és azt mondjuk, hogy nem az én dolgom, semmi közöm hozzá, csinálja mindenki úgy, ahogy akarja, akkor igazából az Istentől eredendően ránk ruházott felelősséget dobjuk el magunktól. És ezért tart valószínűleg a társadalom ott, ahol, és lehet, hogy még a gyülekezet is azért tart ott, ahol.
1: Jakó testvér?
6: Erre akarok választani, amit Kulcsár testvér most a végén mondott, egy rövid megjegyzés. Nem a világ ellenszegülése jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem sorainkban táplált gonoszság okozza a legtöbb bajt. Azoknak a szentségtelen élete, akik csak félszívvel szentelték meg magukat az Úrnak, késleltetik az igazság munkáját, és sötétségbe borítja Isten egyházát.
1: Igen, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy más a világnak a problémája, és más az Isten közösségének, a gyülekezetnek a problémája, de nekünk is mindent félgőzzel nem fogunk jutni az Isten országába, meg három nehet gőzzel sem. De ha mindent beleteszünk, akkor van rá esélyünk. Parancsolj!
0: Bocsánat, csak egy rövid megjegyzés. Ha hajó mindenféle viharokat él át, semmi baj, a hajó a vízben van. Ez a természete. Hogyha süllyedni kezd a hajó, tessék megnézni, lehet, hogy ez a baj, hogy víz van a hajóban. Az már nem természetes.
1: Igen. Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, Isten szereti az igazságot. Itt két bibliavers lesz, az egyik Ézsaiás 61. fejezet 8. verse, Kulcsára Anikó.
5: Mert én az Úr a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt, és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük.
1: Köszönöm szépen, és a 82. Zsoltár.
5: Isten ott áll az Istenek gyűlésén, ítéletet tart az Istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát. Szolgáltassatok igazságot az elesetnek és a szűkölködőnek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt. Ragadjátok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, Istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullottok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy Isten szereti az igazságot. Miért? Mert Isten jelleme az igazság. És itt nem arról az igazságról van szó, amit lehet forgatni, amit lehet a saját kényünk, kedvünk szerint befolyásolni. Nem, az Isten igazságát egyetlen ember sem, Dávid sem, Mózes, senki nem tudta befolyásolni, mert az igazság az önmagában igazság. És itt, amiket látunk, itt mi emberek mindig próbáljuk a világban szerzett igazság fogalmunkat az Isten közelében érvényesíteni. És ez nem megy, mert az Isten igazsága és igazságossága az más színvonalú, mint amit a világban tapasztalunk igazságot. Legyen szó még az igazság szolgáltatásról is. Ez mindig töredékes, ez mindig emberi, ez mindig csak próbálja az igazságot megfogni és utolérni. De Istenben ez tökéletes szinten működik. Marika?
2: Ugye, amikor valakinek olyan helyzetben van, hogy különböző helyzetekben igazságot kell szolgáltani, igazságot szolgáltat, akkor nem nézheti egy igazi keresztény ember, hogy most kinek az érdeke mellé állok, vagy milyen érdekcsoport az, amelyik más döntést kíván, és nem mondhatja azt,

0: törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében.
1: Máté 23:23.
0: Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni.
1: Köszönöm szépen, László.
2: Sokat beszélünk az igazságról, sőt, Imre szóba hozta az igazságszolgáltatást is. Ma már a bírói testületeknél nem annyira igazságszolgáltatásról beszélnek, mint inkább jogszolgáltatásról. És a jog, mint hogy nem esik mindig egybe az erkölcsel sem, meg az igazsággal sem, ezért nagyon gyakran előfordul, hogy a jogszolgáltatás eredménye az nem igazságszolgáltatás lesz. Én annyit mondanék még az Isten igazságosságáról. Én a múlt alkalommal már említettem, hogy Isten számunkra materiális módon hozzáférhetetlen. Tehát amikor az ő igazságáról beszélünk, akkor el kell elmélkedni azon, hogy ez konkrétan mit is jelent. Egyáltalán hogy tudom megközelíteni ezt a kérdést? És ha végigolvasom a Bibliát, és próbálom egy kicsit a földi szemléletet is alkalmazni, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten igazságossága vagy igazsága az csak az ő kijelentései és tettei alapján közelíthető meg, mégpedig úgy, hogy ezek összhangban vannak-e egymással. Isten számtalan ígéretet tett a Bibliában. Rengeteg olyan ígérete is van, ami ránk is vonatkozunk. Gondoljunk az ősevangéliumra. Meg Ábrahámnak is tett, ugye, hogy oly népnek fogtok szolgálni, ahol jövőjének vagytok, de kihozlak benneteket. És azért mondhatjuk, hogy igaz, mert ő minden ígéretét betartotta, és a cselekedetei mindig összhangban voltak a kijelentéseivel. Isten a mi hűtlenségünk ellenére is hűséges, és az igazsága is ebben a hűségben jelenik meg. Amikor mi igazságra törekszünk, akkor amit mondunk, az az legyen, amit gondolunk, és amit teszünk, az az legyen, amit mondtunk. Legyen transzparens az életünk, átlátható, és a cselekedeteink legyenek összhangban a kijelentéseinkkel. Akkor igazak leszünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Én csak egy nagyon rövid mondatot hadd mondjak. A törekedni az igazságra az nem sima út. Olyan szép a mi nyelvünk, az recseg, ropog az a törekvés. Tetszenek hallani, ugye? Az nem csak úgy megy, ott azt el kell érni, és annak komoly erőfeszítés az ára.
1: Köszönöm szépen. Következő gondolatsor. Ki az én felebarátom? Lukács evangélium 10. fejezet 25. versétől 37. verséig. Jakó Rózsika.
4: És íme egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből,

0: lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondd pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak. De ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta. Egy ember megy vala Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezőbe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmennének, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig azon az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor az látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak a sebeit, olajat és bort öltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondta neki, viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus, eredj el, és te is eképpen cselekedjél.
1: Kevés az időnk, egy szó, könyörületességre indul a Gábor.
2: Csak röviden annyit, hogy a szociális szférával Isten nagyon sokat foglalkozik. Özvegyek, árvák, nincstelenek, és annyira jó érzés látni azt, hogy Isten ennyire, hogy nem a tanítás az első, bocsánat, hogy ezt mondom, hanem először ruházzuk fel a szegényeket, adjunk nekik enni. És az ítélet is ez alapján lesz, hogy meglátogattad, adtál neki, segítettél rajta. Nem az, hogy mit tanítottál, az is fontos, de elsősorban az, hogy mit tettél, és hogy segítettél a szegényeken.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
3: A bibliai történetnek nagy tanúsága, és az igazi lecke az is, hogy a samaritánus a segítő. Az a samaritánus, akit a zsidók nem kedveltek.
1: Köszönöm szépen, összefoglalás, Rózsika.
0: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je, második kötet, 33. oldal. Jézus nem adott teológiailag korrekt választ a felebarát fogalmáról, hanem a példázat végén egy kérdéssel felelt az írástudók kérdésére. Ki a fele barátom? Vagyis kinek tartozok fele baráti szeretettel? A példázattal Jézus arra tereli ennek az embernek a figyelmét, hogy ő kinek tartozik a fele baráti szeretettel. Az a samaritánus, aki kész volt legyőzni az előítéleteit, hogy segítsen a vérbefagyott áldozaton, megmutatta felebaráti szeretetét. Ebben az a különös, hogy az írástudó afelől érdeklődik, sanda szándékkal, Jézust kísértve, hogy kit lehet kihagyni a felebaráti szeretet köréből. Jézus a példázattal arra világít rá, hogy a bajba jutott, aki a segítségemre szorul, az az én fele barátom. Az írástudóval mondatja ki a nagy szabályt, hogy tényleges segítséget tesz engem fele barátá. Amikor segíteni kell, akkor mutatkozik meg, hogy kinek vagyok a fele barátja. Ekkor nincs helye fogalmi meghatározásoknak, elvi megfontolásoknak, világnézeti vitáknak. Akkor egy dolgom van, a másikban meglátni a szenvedő embert, aki a segítségemre szorul. Akkor nem vitatkozni, hanem menteni kell. Az igazi istentisztelet nem a templomban, hanem az országúton történik, a mindennapi életben. A felebaráti szeretet a hitünk mércéje. Ha a másikban nem látom meg a segítségre szorulót, csak látszatra vagyok, Jézus követője.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és ezt a kiváló összefoglalást is. Mindenkit hívunk és várunk, fogjuk folytatni. A törvény teljesítése a szeretet címmel. Most pedig egy imával fejezzük be. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te a törvényt, ami szívünkbe helyezed, és add, hogy mi ezt ne feledjük el. Ezt a szívünkbe helyezett értéket próbáljuk megvalósítani. Próbáljunk könyörületet, próbáljunk szeretetet vinni oda, ahol ezek az értékek hiányoznak. Köszönjük a te áldásodat, köszönjük a te szeretetedet, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét itt van velünk Lóri, és egy vendég, aki újnak számít a meghívottaink sorában, Steiner József. Üdvözlünk az Érted Podcastben.
4: Szeretettel köszöntelek én is benneteket és minden kedves hallgatót.
3: Mi Lórival már nagyon sokat hallgattuk Józsefet, és nagyon szeretjük őt. Nagyon tetszik benne az, hogy mennyire gyakorlatilasan tanítja a Bibliát, és akik nem ismernétek, elmondanám így csak pár szót róla, hogy ő tanítványképzés és missziológiai professzor, nagyon fontos számára, hogy a bibliai alapelveket átvigye a gyakorlatban, és ugye ez abból áll, hogy nem csak tanítja azt, amit a Biblia ír, hanem igyekszik gyakorlatba ültetni is. Rengeteg tanítványozó csoportot alakított és segít gyülekezetekbe a világ minden táján, és tényleg a világ minden táját, Amerikától Afrikáig mindenhol járt már, és segít egy gyülekezetet, hogy így erősödjenek, és még egy fun fact róla, hogy nagyon szeret motorozni is.
4: Igen, így van.
3: Igen, éppen most jött vissza egy másik útjáról Amerikából, ott is tanított, és most azért van itt, hogy velünk is beszélgessen, és hogy elsősorban beszélgessünk most kicsit a tanítványozástól. Ugye, akinek kicsit is köze van a kereszténységhez, az valószínűleg hallott már a tanítványokról, vagy az apostolokról, ugye ez fent van a katolikus templomokra is felfestve, de mi is hallottunk már ezekről. Viszont maga az, hogy tanítványozás, vagy tanítványnevelés talán kicsit idegen fogalom lehet. Ugye sokszor emlegetjük, hogy a gyülekezetek missziója, és hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, de hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mit jelent nekünk, mint helyi gyülekezet az, hogy a tanítványokat neveljünk, és a tanítványát tegyünk minden népet, most erről fogunk kicsit beszélni. És kezdjük a legelejénél is, a definíciónál, hogy mit jelent a tanítványság, és hogyan néz ki ez a 21. században?
4: Igen, valóban én is azt érzem, hogy nagyon sokszor használjuk úgy ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy tanítványnevelés, tanítványképzés, tanítványság, hogy gyakorlatilag nem az, hogy definiálásra, mert a hétköznapokban nem így szoktunk beszélgetni, hogy definíciókat mondunk, vagy visszanyúlunk a definíciókhoz, de hogy nagyjából nem nagyon tudjuk, hogy miről van szó, amikor ezek a beszélgetések feljönnek. Úgyhogy én úgy szoktam ezt a témát felvezetni, és talán itt is lehet ez, bár ehhez mindig rajzolni szoktam egy ilyen fehér táblára, vagy ki szoktam vetíteni projektoron egy képet, egy láncról, amin három láncszem látszik, a közepét azt ilyen arany színnel szoktam fölrajzolni, vagy úgy van föltéve a videoprojektorra, és az kapcsolódik két ilyen fémszínű ezüst lánc darabba, és azt szoktam mondani, hogy a középső szem vagy te, hát az arany szem vagy, tehát ki más lennél, tehát te vagy az arany láncszem, de akkor vagy csak benne a tanítványsági láncolatban, mert itt egy láncolatról beszélünk, amin keresztül mi magunkat vissza tudnánk vezetni, és vissza is kell, hogy vezessük egészen az Úr Jézusig, akkor vagyunk csak ebben benne, hogyha legalább egy személyt meg tudunk nevezni magunk fölött. Hát, amikor azt mondom, hogy magunk fölött, akkor nem a hierarchiára gondolok elsőrenden. Néha ez kapcsolódik egyébként hierarchiához is. Mondjuk, hogy az én apám van fölöttem, aki engem tanítványozott. Az én ifjúsági vezetőm, az én lelkipásztorom, tehát lehet benne valamiféle úgymond hierarchiális kérdés is, de ott se ez a lényeg benne, hanem valaki, aki hitben érettebb, és személyesen öntött időt, energiát, s ha kell anyagiakat az én életembe. Tehát legalább egy ilyet, ha meg tudok magam fölött, időrendben magam fölött nevezni, valószínűleg többet is tudok, mert nem ilyen tiszta az élet, hogy egy személy tett engem tanítványá, sok mindenki játszhatott ebben szerepet, de ha egyet legalább meg tudok nevezni magam fölött, és egyet magam alatt. Az alattot megint úgy kell érteni, hogy akibe én öntöm az időmet, az energiámat, és ha kell anyagiakat is, annak érdekében, hogy Krisztus érettebb tanítványává váljon, ha legalább egy-egy ilyen láncem van, amelyikbe fölülről én csimpaszkodok, kapaszkodok bele, és amelyik én hozzám kapcsolódik alulról, akkor vagyunk benne a tanítványsági láncolatban. Tehát szerintem ez így gondolatbevezetőnek, szerintem ez egy jó kép, mert így megértjük, hogy miért is nem csak arról beszélünk, hogy ilyen egyedi hívők lebegünk itt valahol a világban 2025-ben. Belekapcsolódunk, és vissza tudjuk magunkat nyomkövetni, trekkelni egészen Jézus Krisztusig.
3: Igen, tehát ez nagyon jól bemutatja, hogy tényleg a kereszténység az egy kapcsolat. Nem csak Isten, hanem úgy magunk emberek között is, és ez egy olyan dolog, ami nem sokat változott azóta, hogy Jézus itt volt a Földön, tehát ott is fizikailag a tanítványok időt töltöttek Jézussal, majd ők is újabb tanítványokat neveltek, és ez ma is copy-paste-tel ugyanígy működik. És ez rendkívül jó válasz arra a kérdésre is talán, hogyha egy Isten miért nem viszel minket megtérésünk után, hogy mindenki mennybe kerülne. Hát mert akkor nem lennének új keresztények, és nem lenne ki betanítsa őket. Tehát szükségünk van tényleg arra, hogy közösséget ápoljunk másokkal, és hogy legyen kitől tanuljunk, meg hogy mi is tovább neveljünk. És szeretnék most egy kicsit átvezni egy ilyen személyes oldalra is, hogy tudnál mesélni egy olyan eseményt vagy tanulságot, amiért neked fontossá vált a tanítványság. Akár azelőtt, mielőtt elkezdtél ezzel foglalkozni, ilyen magas szinteken, vagy azóta, mióta ezt tanítod, és erre készített fel az embereket?
4: Először is arra szeretnék reagálni, hogy én azért, szóval, hogy nehogy megijedjen valaki ettől, hogy professzor, meg ilyesmi, hogy most miről lesz itt szó, vagy milyen szinten fogunk itt eszmét cserélni, hogy nekem egyszerűen azért alakult így az életem, hiszem, hogy ebbe Krisztus elhívása volt benne, nagyon-nagyon erősen, mert azt vettem észre, hogy számos országban, ahol mi szolgálunk, nagyon-nagyon fontos, hogy azoknak a személyeknek, akik gyülekezeteket kezdenek vezetni, akik gyülekezeteket kezdenek plantálni, vagy foglalkoznak bármilyen szinten a keresztény misszióval, egyrészt nagyon fontos felkészülniük alaposan, másrészt nagyon sok helyen a kormányok ezt megkövetelik. Tehát végzettség nélkül egyszerűen nem engedik oda a keresztényt bármiféle vezetéshez. Úgyhogy amikor engem a vezetőim a TCM Nemzetközi Intézetben megkerestek, hogy hát József, le kellene doktorálni, mert így is nagyszerű munkát végzel, mondták nekem, ez volt az ő megítélésük, tanítványnevelés területén, meg ilyesmi, de hát, hogy ebbe be tudjál kapcsolódni, ehhez nekünk szükségünk van arra, hogy neked legyen akadémiai végzettséged. Úgyhogy én először ettől lóckodtam, mert azt mondtam, hogy én sokkal inkább a gyakorlati misszió oldalában vagyok benne. Én nem egy olyan elméleti professzornak látom magam, aki naphosszat ül egy könyvtárba, és akkor ott elméleti kutatásokat utána publikál. Ezek szükségszerűek, és kell ilyet is végeznem, ezt is szívesen teszem, amikor éppen lehet, de sokkal fontosabb volt számomra az, hogy tényleg hogy lehet érett tanítványokat nevelni olyan szinten is, akikre azután rá lehet bízni akár nagyon nagy méretű gyülekezeteket, vagy komplex missziói szervezeteknek a vezetését, akik kapcsolódni tudnak a kortárs társadalomhoz, jelen módon, jelen való módon, nagyon mai módon, ugyanakkor abból a változatlan és változtathatatlan bibliai üzenetből táplálkoznak, amelyek azt az értékrendszert megtartva, azt a teológiát, azt a tanítást megtartva, ami a Szentírásból jön, úgyhogy én ezért mentem erre felé. De az első impulzusaim így a személyes kapcsolati tanítványképzés során, azok egyáltalán nem akadémiai szintről jöttek, sőt inkább az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy hiába szerez az ember akár végzettséget is, mondjuk egy iskolában, egy bibliaiskolában, vagy egy teológián, egy szemináriumban, nem biztos egyrészt, hogy az életváltozáson keresztül megy. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy információ sok volt, csak transformáció volt kevés. Sajnos nagyon-nagyon gyakran az iskolai, az oktatási környezet, legyen az a legjobb szeminárium is, nem ad arra lehetőséget, vagy hogyha elveszíti ezt a fókuszát, inkább így mondanám, mert közel sem kell minden iskolát ide sorolni, elveszítheti azt a fókuszt, hogy a tanítványá tevők, mondjuk őket mentoroknak, ugye, azok úgy és olyan életszerűen kapcsolódjanak a tanítványaikhoz, hogy ott valóban legyen életváltozás, és ne csak a tudás menjen át, meg számonkérés, meg dolgozatok, meg tananyagok, szóljon ez az egész, hanem hogy valóban egy ilyen tanító és tanítvány kapcsolata lehessen ez, és a Krisztusban való komplex érettség valósuljon meg. Tehát abban benne van a tudás is, persze. De sokkal fontosabb az a spirituális dimenzió, amit lelkinek, vagy van, akik szelleminek nevezik, amin az a tanítvány életváltozás szempontjából átmegy. Úgyhogy nekem életmentő volt az én életemben az, hogy egy 34 évvel ezelőtt találkoztam egy olyan lelkipásztorral, aki ráadásul külföldi volt, és járt Magyarországon, és ő megtalált engem, vagy ő rajta keresztül talált meg engem Krisztus egy gyülekezetben, akkor friss megtértként voltam egy nagyon kisméretű budapesti evangéliumi gyülekezetben, volt ott 30 fő összesen, és én fiatal mérnökként dolgoztam. Már megházasodtam, készültünk, hogy majd születik az első gyermekünk, hamarosan meg is született Ráhel lányunk. De lényeg az, hogy én ott voltam, hogy én szeretném Krisztust úgy oda szántan szolgálni, az én világi munkám mellett is, vagy az által is, de hát borzasztóan éretlen voltam minden szempontból. És akkor az az ember, ő nem mondta, nem használta ezt a kifejezést, lehet meg is ijedtem volna ettől, én világból megtértként egy olyan egyéves keresztjén voltam akkoriban, bár már fiatal mérnökember voltam, de lehet meg is ijedtem volna attól, hogy azt mondják, hogy na akkor én leszek a mentorod, és téged tanítvánnyá képezlek, meg ilyesmi, mert egyszerűen elkezdte csinálni ezt velem. És 34 éve, 1991-től ez az ember az én lelkipásztorom, ő az én mentorom, és bár távol lakik tőlem, de Isten eddig mindig megadta, hogy minden évben többször, mint egyszer tudtunk legalább találkozni, és hát akkor olyankor az egy hétig vagy hetekig tart, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat adott. Én szoktam is neki mondani, egyébként ma is kommunikáltunk egy ügyben, szoktam is neki mondani, hogy nélküled én nagyon keveset tudnék arról, hogy milyen apa legyek, milyen férj legyek, hát még arról, hogy milyen lelkipásztor, gyülekezetplántáló, és minden dolog, amiben munkálkodtam, úgy, hogy az Krisztus szerint legyen. Tehát én ezek nagy részét őtőle tanultam meg, mintakövetés által is, meg aztán ilyen spontán tanítások által. Tehát ez soha nem úgy volt, hogy azt mondta, hogy na akkor, Joseph, üljünk le, azt akkor figyelj, vedd elő jegyzetfüzetet, mondom, hogy mit, hogy kell csinálni. Na, egyszer együtt utaztunk, és mondott egy ige hirdetést, és megkérdeztem tőle például, hogy hogy áll ez neked össze? Hogy áll neked össze egy ige hirdetés? Mit csinálsz? Vagy mi történik ilyenkor? És hogy jegyzed meg, hogy alig pillantasz a jegyzeteidbe? Hogy van ez? És akkor válaszolgatott ezekre, mondta a dolgokat. Aztán más dolgokat meg ellestem tőle, figyeltem, hogy ő milyen férj, hogy figyeltem, hogy milyen apa. És így sok minden ezáltal jön át. Egyébként pont ez egy nagyon fontos tanítványsági alapelv, hogy nem csak tanítunk szavakkal, mondatokkal, hanem a tanítványok figyelik a mesterüket, a tanítójukat, és nagyon sok mindent azáltal sajátítanak el.
2: De ezt tette Jézus is a tanítványok a 3,5 évig, míg velük járkált. Tehát, hogy életvitelszerűen tanította, és ettől mi a tanítványok állhatunk ezt tudatosan, hogy Uram, adj nekem egy mestert, akit követhetek, akire figyelhetek, akihez fordulhatok. De ez az életpéldád is kihangsúlyozza, meg számos embernek az életében, ez az enyémben is, hogy szükségünk van egymásra, szükségünk van mentorokra, szükségünk van keresztény elődökre, akik vezetnek, tanítanak bennünket, akikhez fordulhatunk tanácsért, akiktől sajátíthatunk el apai példát, férpéldát, stb.
4: Lóri, itt most valamire nagyon rátapintottál, reagálhatok erre az első mondatodra?
2: Persze, nem tudom, mire gondolsz, úgyhogy kíváncsi feltettél.
4: Hogy adj nekem egy mestert, adj nekem egy mentort, ez olyan felborultnak tűnik, hiszen Jézus volt az, de nem az egyébként, pont erre akarok kitérni, hogy Jézus, ugye ő azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, mint tanítványok, mestert, hanem én választottalak titeket, és egy óriási biztonságot ad nekünk az üdvösség szempontjából, és egyébként minden szempontból, úgyhogy ez lenne a dolgok normál menete, hogy mi, ahogyan élünk, úgy mi vagyunk azok, akik úgy cselekszünk, mint Jézus, mert Jézus mit csinált? Jézus elment, és egy nagyon-nagyon komoly lelki felkészülés után kapta meg az atyától, hogy kiket válasszon, és aztán nagyon furcsa választásokat csinált. Tehát ez nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amik...
2: Nem a vallási elit volt, az biztos.
4: Igen, így van. De ő választott. Na most... Ez az élet, ahol mi élünk, ez már nagyon-nagyon távol van a bibliai értékrendszertől, tehát ez egy felborult világ. Nálunk például én tértem meg leghamarabb a családból, utána lett a mi családunkban egy ilyen kis mini ébredés. A feleségem is megtért, és akkor az ő családjában is, meg az enyémben is. A szülők megtértek, a nővérem, a hugom, az unokaöcsém, aki lelkipásztor lett, a, a Csillának, feleségemnek a rokonsága, úgyhogy hát most ilyen idézőjelben mondom, hogy szégyen szemre én tettem tanítványa az édesapámat. Na most nem szégyelni kell, ez csak az a szégyen benne, hogy ez nem normális így. Tehát úgy lett volna jó, hogy ők az Úrral éltek volna mindig. Egyébként akkor is nagyon jó édesapa volt, de utánam tért meg, és hát mondom, hát én vezettem azokat a kis házi biblia tanulmányokat, amiben ő azután épült. De amivel nagyon rátapintottál itt a lényegre, hogy ezt a kérdést kapom legtöbbször, amikor akár egyetemi szinten, akár így gyülekezetekben tanítok egy tanítványképzési tréninget, ezt nagyon gyakran teszem, hogy gyülekezetek így meghívnak, hogy egy péntek este teljes szombatot tegyünk erre rá, talán egy kapcsolódó vasárnapi igehirdetést, és akkor egy gyülekezetben mindazok, akik szeretnék, tanulhatnak erről sokat, és akkor van kérdés-válasz. Ez az első kérdés szokott lenni. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, csak az a helyzet, hogy engem soha senki nem keresett meg, hogy szeretné az életét belém önteni, hogy időt tölteni velem, hogy energiát, hogy engem tanítványa tegyen. Szűkölünk és nyűszítünk, mert nincsenek tanítványá tevők. Na most ennek megvan az oka egyébként, és ezt első renden egyébként a volt kommunista, szocialista országokban kérdezik az én hallgatóim és tanítványaim, ugyanis ez volt az első dolog, amit a kommunizmus el akart folytani. Ma is ez az elsődleges dolog, amit iszlám országokban szeretnének elfolytani. Hogy nehogy az legyen, hogy egy misszionáló gyülekezeti tagság legyen, ahol mindenki azon munkálkodik, hogy tanítványát tegyen sokakat. Egyszerűbb az, hogy ott van az egyszál lelki pásztor, nem a pásztorok ellen beszélek, én is az vagyok, úgyhogy de mégiscsak egyszerűbb az kontrollálni, jelenleg mondjuk egy muszlim kormányzatban, vagy annak idén a kommunizmusban, vagy ott van az a lelkész, na én azt figyelem, hogy az mit csinál, az ige hirdetéseit tudom ellenőrizni, stb., és akkor szépen belassítjuk a gyülekezetet. Úgyhogy ezt kinyírták elég hamar, generációk tűntek úgy el, hogy a személyes kapcsolati tanítványság eltűnt. Ami az egyik főszál, nem a kizárólagos szál, de az egyik főszál a Szentírásban a tanítványképzésre nézve. Éppen ezért felborult ez a helyzet. Úgyhogy én így szoktam röviden erre válaszolni, hogy hát most nekünk kell magunknak tanítványozókat keresni. És azt mondtam például egy fiatal embernek, aki egészen könyvelábat szemmel mondta ezt, hogy ahogy engem hallgatott, hát olyan féltékeny lett meg minden, hát ő mit csináljon? Mondtam, hogy nézzél körül a gyülekezetedben, lehet, hogy nem is a saját gyülekezetedben, hanem egy olyan biblikus, veletek kapcsolatban álló gyülekezetben, ahol látsz egy hiteles életű, általában idősebb embert, picivel idősebb. 20-as éveiben járóknál lehet, hogy 2-3 évvel idősebb, ki tudja. Általában idősebb, nem mindig. Akinek az élete olyan előtted, hogy szeretnél tőle tanulni, és kérdezd meg, hogy lennél-e a mentorom. Na most nagyon sokan, mivel ők sem mentek át ilyenen, mondtam, hogy generációk mentek ebben ki, azok sikító frászt kapnak ilyenkor, és elszaladnak, hogy ugyan már én ezt nem tudom, hogy kell csinálni. Na akkor nektek kell megtanítani őket, hogy hogyan legyenek ők a mentoraitok. Mondjad neki a következőt, ne tessék már ettől megijedni. Csak azt szeretném, hogy havonta egyszer reggelizünk együtt, meghívom az otthonunkba reggelizni, vagy ki hogyan tudja ezt megcsinálni, csak kérem, hogy meséljen az életéről. Keresztjén bukásairól is, ha elég bátor hozzá, majd úgyis az lesz egy idő után, meg az örömeiről, meg a győzelmeiről, mik voltak a kihívások, nehézségek, hogy haladt előre Krisztusban. Készen is vagyunk. Ez a feladat.

0: Nagyon tetszett az, hogy ugye úgy festetted fel ez az egész tanítványozást, mint ahogy régen átvették a mesterséget. Ugye egyszer csak együtt csinálják, utána már a mester nélkül csinálják, és akkor már neked is kialakul egyfajta ösztönösség, hogyan kell ezt a munkát végezni, és ugye régen is a rabbiság így adódott át, így tanultak a rabbik. Viszont, ahogy te is mondtad, ez nagyon összemosódott manapság, és nagyon kicsi a különbség aközött, hogy én most csak egy hívő vagyok, vagy egy tanítvány. És hogyha ezt kicsit tudnád definiálni, vagy kicsit körvonalazni, hogy mikortól leszek én keresztényből tanítvány? Egyből megtérésemkor? Bemerítkezésemkor? Vagy mikor válik az a pont, amikor azt mondhatom én, hogy tanítvány vagyok, akár tanítvány a Krisztusnak, akár tanítvány egy ilyen emberi kapcsolatban. Mikor válok én tanítványá?
1: Nem úgy szeretnék erre válaszolni, hogy ez bárki számára bántó legyen, vagy valaki az elméjében úgy szeparálja ezt szét, hogy mondjuk én úgy gondolkodom, vagy úgy kellene gondolkodnunk, hogy két osztály van minden gyülekezetben. Az első osztályú keresztények, akik aztán tanítványok is, meg a másodosztályok, akik nem azok. Mert igazából egy valós döntés, hitrejutás, megtérés, és az által létrejövő újjászületés által gyakorlatilag abban a pillanatban mindenki elindul a tanítványság útján. Egy a kérdés, hogy halad-e azon tovább, vagy nem. Tehát, hogy nem szabad úgy gondolkodnunk, véletlenül se értse úgy senki félre a szavaimat, hogy én így nézek egy gyülekezetet is, hogy jaj, ott van egy tanítvány, hát az meg csak hívő ember vagy keresztény. Egyébként a valóság az végül is valahogy ilyenné válik, csak ez az osztályozás nem lenne így jó. Tanítvány a következő, a tanítvány a Biblia időkben az volt, aki szerette az ő rabbiát, bízott benne, és vele járt, követte a rabbiát. Ez volt a tanítvány. Tehát szerette a rabbiát, bízott benne, és vele járt, követte őt, és hát szabad így mondani, de a szó tiszta értelme, mondom, hogy utánozta. Tehát a dolgokat úgy akarta csinálni, ahogyan az ő mestere őt tanította. Na most nekünk a rabbink Jézus Krisztus. Tehát ő a főpásztor. Úgyhogy az éli tanítványként az életét egy gyülekezetben, aki szereti Krisztust teljes szívből, bízik Jézus Krisztusban. Ez már érezzük, hogy egy kicsit másik szint. Tehát bízni is benne, és vele járni, utána menni. És még emellé azt kell hozzátennem, hogy azért ez nem csak egy ilyen direkt Krisztus követés, hiszen Krisztus teste már nincs úgy velünk itt, mint amikor ő a Földön jár, hanem ő a gyülekezete által van itt, az a Krisztus teste, tehát embereken keresztül is követjük Krisztust. Hát emlékezzünk rá, Pál apostol számos helyen mondja, ez nem egy helyen van, számos helyen mondja azt, hogy legyetek az én követőim, miképpen én a Krisztusé. Tehát ezért fontos az nekünk, hogy nehogy az a büszkeség, vagy az a, nem is tudom, az egy ilyen rossz rajongói hozzáállás legyen bennünk, hogy én embert nem követek, én a Krisztus direktbe követem. Ez annak a paralelje, amikor valaki azt mondja, hogy jó vagyok én keresztjénnek így is, itthon is, tudok én magamnak Bibliát olvasni, meg szolgálok magamnak úrvacsorát is, én nekem gyülekezet nem kell, azzal csak a baj van. Hát persze, hogy van baj a gyülekezete, én tudom, 29 évet szolgáltam végig lelkipásztorként, tehát tudom, hogy bajok is vannak a gyüleke. Hogy ne lenne? Mert ott már van egy másik ember, de a legnagyobb baj, hogy ott vagyok én. Tehát én is okozok problémát. Tehát van vele gond, de akkor is ez a biblikus, ez a Krisztustól kapott út, hogy szeretjük Krisztust, bízunk benne, ővele járunk, utána megyünk, de ez embereken keresztül is történik, mert ezeken az embereken, a hívő embereken keresztül van jelen Krisztus ebben a világban. Persze, hogy a Szent Lelken keresztül is, meg az igényen keresztül is. De így tudom Krisztust is követni.
0: Nagyon jó. És most térjünk egy kicsit a tanítványozóra is. Tehát az, aki engem tanítványoz, aki az én mesterem, tanítóm lehet, aki felvállalja ezt a mentori szerepet. Hogyan lehet-e készülni, illetve hogyha én azt érzem, vagy azt veszem észre, hogy nem látok magam alatt egy másik láncemet, ugye mondtad ezt a példát a láncokkal, és azt látom, hogy oké, van, aki engem tanít, de hogy alattam nincsen senki, akkor mikortól jöhet el az a pillanat, hogy megkeresek valakit, hogy legyen az én tanítványom, illetve mi az, amire fel kell készülnöm, mi az, ami elengedhetetlen egy ilyen tanítványozói szerepben?
1: A kettő nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy én hogy válok tanítványá, és hogy teszek tanítványá másokat, és van közte nyilván egy átmenet, meg van átfedés is, mert sosem szabad megszűnnünk nekünk tanítványoknak lennünk. Isten kegyelméből nekem most relatíve sok tanítványom van, ráadásul sok országban, de én ugyanúgy konzultálok nagyon-nagyon sokat, és nagyon figyelek arra, aki engem tanítványá tett. Tehát, hogy ez nem szűnik így meg soha. Hogy lehet felkészülni? Hát a felkészülés gyakorlatilag megint csak azt mondom, hogy persze, hogy kell olvasni, meg tanulni hozzá. De én nem erre a felkészülésre helyezem a hangsúlyt. Ez a része annak, amire a hangsúlyt helyezem. A hangsúlya a következő lenne, hogy engednem kell Krisztust az ő eszközein keresztül. Direktben a Szent Lelken keresztül, az ő igéjén keresztül, a gyülekezeten keresztül, és engem tanítvánnyá tevő embereken keresztül engednem kell Krisztus, hogy én érett tanítvánnyá váljak. Ez nincs befejezve egyetlen ponton sem, tehát nem úgy van, hogy akkor múlt hét szerdára ez megtörtént, akkor ezen a héten hétfőn most már elkezdek én is tanítványokat képezni, tehát ez folyamatosan zajlik, de mégiscsak ez az egyetlen felkészülési lehetőség, hogy én tanítvánnyá válok. Egyébként így is szoktam megfogalmazni, hogy életünknek végső soron kettő célja van. Ebbe integrálódik bele minden. Ebben minden benne van, ami ebben nincs benne, az nem is kell. Az egyik az ő tanítványává válni, és másokat az ő tanítványává tenni. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy megismerni őt, és megismertetni őt. És ez a kronológiai sorrend, tehát időrendi sorrend is, de ez a prioritás sorrend is, tehát a fontossági sorrend is. Első és mindenek előtt való, hogy én megismerjem őt, hogy az ő tanítványává váljak. Enélkül belevágni abba, hogy tanítványokká tegyek másokat, hát szörnyű következményekkel járna. Egyébként van egy csomó ilyen jó akaratú keresztény. Én általában nem feltételezek negatív motivációt mögötte. Lehet, hogy néha van egy kis keresztény karrierizmus, vagy bármi más, akiknek az első kérdésük az, hogy na, hogyan lehetnek nekem tanítványaim? Hogyan tudok én akkor mester lenni, vagy guru lenni? Az a baj, hogy volt egy ilyen fiatal ember is, aki ezzel jött, és én nagyon szerettem őt, és láttam még az éretlenségét, és hát nagyon, nagyon óvatosan próbáltam arra rávezetni, hogy figyelj, mint amikor megütögetsz egy fahordót, és kong, üres, hát abból hogy veszel ki valami finom, éltető nedűt? Addig nem tudsz. Tehát amikor valaki engedi, kéri, akarja és hagyja, hogy Krisztus betöltse őt, akkor annak a természetes túlcsordulása által fog tudni tanítványokká tenni. Tehát gyakorlatilag a felkészülés az ugyanaz önmagamra engedve, mint amit majd nekem szükségeltetik tenni másokkal. Megismerni őt. Utána tudom megismertetni őt. Most hogyan tudjuk őt megismerni? Még jobbat senki nem talált ki erre, mint hogy a lelki gyakorlatokat végezzük. Ebből a legismertebb nyilván a Biblia olvasás, aztán szoktuk még emlegetni az imádkozást, azáltal is ismerem Krisztus, aztán valaki még eljut a böjtig is, de egyébként ennél sokkal több van. Tehát az egyedül létbe vonulástól kezdve rengeteg olyan dolog van a lelki gyakorlatok, amelyek által behelyezem magam Istennek az erőterébe, és ezek által ismerem őt meg jobban. Ezek által. És ahogyan ezekben járok, és egyre jobban megismerem őt, akkor tényleg egy ilyen természetes igény lesz arra, hogy most már teli van a szív, olyan jó lenne ezt már valakivel megosztani. Nem csak itt magamat hizlalni, hanem olyan jó lenne másnak is átadni ebből. Hát gondoljunk bele, a tanítványképzés azért olyan, mint szülőnek lenni, hogy akkor jó gyermeket vállalni valakinek, házasodni, gyermeket vállalni, mikor azt látja, hogy még nem tökéletes, ő se, jaj, de mennyit fog még tanulni az életbe, de arra már érett, hogy elkezdjen egy kis csecsemővel foglalkozni, és van egy ilyen vágya, hogy de jó lenne, az a sok szeretetet, meg mindenem, amin van, megosztani valakivel, aki az én gyermekem. Ez a tanítványképzésnek a szíve igazából.

0: Meg én azt is észrevettem, de javíts ki, hogyha nem így van, hogy mikor már valaki elkezd tanítványt nevelni, akkor ott kell legyen benne ez a lelki békesség.
1: Amikor ezt megérti valaki, és megtanulja, hogy mi a bűnrendezésnek az útja, megjegyzem megint zárójelben, az egyik legismertebb és legfontosabb lelki gyakorlat, a bűnvallás. Az egy lelki gyakorlat, ugyanolyan, mint az imádság, mint a dicsőítés, mint a bibliaolvasás, vagy a böjt, vagy ilyesmi, ha már ezt említetted. Aki ezt egyszerűen megérti, és elfogadja Istentől, hogy a bűnöket nekünk folyamatosan rendezni kell az életünkbe. Mert ha máshogy nem, akkor gondolattal, igaz? De lehet, hogy szóval, lehet, hogy cselekedettel, vagy éppen azzal, hogy nem tesszük meg, amit kellett volna, azért elkövetünk bűnöket. Aki ezt megérti, hogy ennek mi a módja, hogy felismerem a bűnömet, hogy beismerem a bűnömet, hogy bűnbánatra indít a Szentlélek, hogy megvallom a bűnömet, akkor megkapom a bűnbocsánatot Istentől, és utána elhagyom azt a bűnt. Ezt megérti valaki ennek a folyamatát, gyakorolja az életében, átveszi, hát akkor most ezt kell mondanom ilyen szekventáltan, hogy hát akkor ebben ő már például tud tanítványokat képezni. És akkor egyre több ilyen dologban elkezdünk járni Krisztussal, Krisztus után, az ügyéje szerint, és hát van az a pont, újra mondom, nem úgy van ez, hogy amikor 100%-ig tökéletes valaki, mert akkor halálunkig se kezdenénk el. A Krisztus ama napjára leszünk éppen olyan készek, amilyen késznek ő bennünket a mennyek országában be tud fogadni, de itt a földi életünk során 100%-osak nem leszünk. De mégiscsak van az a pont, amikor valakinek az az érettsége már megvan, hogy ő ezekben jár őszintén, igaz, tiszta, szép motivációból, és akkor van ez a belső igénye, hát ez igazából a Szentlélek indítására van, hogy ezt olyan jó lenne átadni másoknak, mert nem mindenki tudja, hogy a bűneit hogy kell rendezni. Hát azt hiszi például, hogy automatikusan, hogy ő keresztény, szóval valamit vétkezett, hát akkor Krisztus ott ül az atya jobbján, az biztos szolgálatba helyezi magát, mint egy civil ruhás rendőr a villamoson, aki lát valami bajt. És akkor majd ezt megoldja. De ezt nem mondja az ige sehol. Azt mondja, hogy igen, ő ott van közbenjáróként, de hát az ige azt tanítja az újszövetségi, az ó és újszövetségi szentírás, hogy át kell mennünk ezen a bűnrendezési folyamaton. Na ez például kimondottan egy tanítványnevelési kérdés, hogy ezt átadjuk. Nem csak elmondjuk. Fontos, hogy elmondjuk a szószékről. Nekem nagyon fontos műfajom, ha szabad ezt mondani, szolgálatom, a szószéki ige hirdetés, a gyülekezeti szinten már történik ebben a tanítványnevelés. De amikor ezt látja az életemen, az én tanítványom, hogy én ezen most átmegyek, és utána beszélgetünk róla nyíltan, és így tanuljuk meg, és így tudom átadni, hát akkor ott esély van arra, hogy érett tanítványok kerüljenek felnevelésre.
0: Mondtad azt kicsivel korábban, hogy ez főleg az iszlám országokban arra figyelnek oda, hogy ne történjen meg a tanítványozás. Illetve biztos láttál te is példát arra, hogy ha a tanítványozás nem működött, akkor kihalt egy-egy gyülekezet, vagy legalábbis nem volt meg az ébredés, nem volt meg az egészséges gyülekezet élet, ami ott kéne legyen. Hogyha tudnál arról mesélni, hogy miért veszélyes az, hogyha nem végzük ezt a tanítványozást, illetve miért ódkodnak manapság ennyire ettől a fiatalok, akár fiatal keresztények, friss keresztények, és hogy milyen kihívásokat jelent az, hogy a tanítványságot gyakoroljuk. Tehát miért nem szeretnek belemenni ebbe a tanítványságba a gyülekezetek? Miért nem jelenti ezt? Miért nem gondolják azt, hogy én gyülekezet vagyok, nekem muszáj végeznem a tanítványozást?
1: Hát nem hosszú ideig, de csak egy percig egy kicsit egyháztörténelmezzünk, jó? Egy kicsit vissza kell nyúlni az egyházatyák korához, ahol nagyon sok minden jó dolog történt. Például hitvallási letisztulások és sok-sok minden, amelyek kellettek, azonban el kell mondani, hogy az egyházatyák korában alakult ki néhány olyan rendszer, ami belassította a gyülekezetet. Azért ezt a kifejezést használom, mert azt nem lehet mondani, hogy teljesen tönkretette a gyülekezetet, a keresztény egyházat, azt nem lehet mondani, hogy megölte, azt lehet mondani, hogy lelassította. Elkezdett kialakulni az a rendszer, hogy most ilyen kortárs módon mondom, hogy a profik dolga a misszió. Profik abban az értelemben, hogy ők erre komoly tanítást kaptak, elméleti értelemben is, papírjuk van róla, és ráadásul az ő hivatalukhoz kötötte, elkezdte kötni a kereszténység a misszió végzését, és ebben kiemelten az érett tanítványoknak a képzését. Tehát az ige hirdetés az elkezdett a szószékhez kötődni. Már nem lehetett az igét bárkinek mondani, vagy ha lehetett is, szabály szerint, de úgy az emberek egyre inkább kezdtek így gondolkodni, hogy majd a püspök megmondja, majd a helyi lelkész elmondja, hirdeti, ő az, aki evangelizál, ő az, aki tanítványokat képez, ő az, aki csinálja az egészet, mi ott vagyunk és adakozunk. Mondjuk még imádkozhatunk is érte. De ettől kezdett belassulni utána a gyülekezet, mert az egyének, akik viszont találkoznak a világban a rájuk bízott emberekkel, igaz? A rokonaikkal, a munkatársaikkal, a iskolában az osztálytársaikkal, a szomszédokkal, szóval mindenkivel. Azokkal mi találkozunk, nem a püspök, vagy nem a pásztor. A pásztor a maga kis körébe, mert ő egy egyén is, tehát a maga kis körébe találkozik még az ő embereivel. De a gyülekezeti tagok a rájuk bízott emberekkel nagyjából semmit nem kezdtek csinálni, hanem azt mondták, hogy az egyetlen dolgunk, hogy akkor beráncigáljuk őket a templomba, majd ott őket tanítvánnyá teszik. Na de a tanítvánnyá tételnek, a tanítványnevelésnek csak egy pici százaléka tud megvalósulni azáltal, hogy hallgatok igehirdetést. Az egy nagyon fontos szelete, újra mondom, nehogy valaki úgy értelmez a szavaimat, hogy az nem a tanítványképzés érdeke, dehogy nem. Egy biblia óra? Még inkább, mert az már megint egy kicsit személyesen. De egy szószék igehirdetés, az gyülekezeti szinten történő tanítványképzés. Hát, ha tényleg ez a célja? Ha ez is benne van, ott van a fontos célok között, hogy érett tanítványok kerüljenek képzésre. Megjegyzem, nem minden pásztornak ez a célja, és nem minden igehirdetés munkája ezt. De az igehirdetésnek is szintén ez lenne a célja, hogy munkája ezt. De ez nem elég, mert nem elég személyes. Éppen ezért megújulás, vagy hú, ez nagyon erős szó, nagyon kell vigyázni bele, ugye, hogy ébredés, jelentős növekedés, küldetésbetöltés, misszió, azokban a gyülekezetekben tud létrejönni, és ott is csak a Szentlélek által, ezt pontosan tudjuk, tehát nem emberi csinálmány ez, de mégiscsak ott, ahol erre érett tanítványok vannak. Úgyhogy ezt nem lehet kihagyni. Tehát a bátorításom az mindenképp ez, hogy mindenkinek nyíljon ki a szeme erre, aki ebben nem volt, két oknál fogva. Az egyik ok, hogy a nagy missziói parancsban, Máté 28-ban, Krisztus azt mondja, hogy ez a dolgunk. Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát ez a missziói parancs. Nem az a missziói parancs, hogy merítsétek be őket, az benne van egy módhatározóként. Azt mondja, hogy bemerítve, megkeresztelve őket. Nem az, hogy tanítsuk az embereket, az is egy módhatározó benne, meg kell nézni, prezent aoristos szerepel ott a görög nyelvben, tehát tanítva őket. Hogyan tegyek tanítványát? Úgy, hogy elmenve azért, tehát el kell menni, vagy ahogyan megyek, járok, kelek az életbe azáltal, aztán megkeresztelve, hitvalló keresztséggel, bemerítve, meg tanítva, ezek módhatározók, de egy parancs van. Egyetlen egy felszólító mód van. Egyetlen egy imperatívus van ott a Bibliában, hogy tegyetek tanítványát. Tehát ezért már nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki ebbe bekapcsolódjon, de ez minden hívőnek adatik. És ez a parancs. Ez a parancs. Ebbe kell illeszkedjen minden elhívásnak és dolognak. Ezért plántálunk gyülekezetet.

0: segítünk valakit. Ez egy fontos dolog, nagyon fontos, tehát én is igyekszem ezen mindig, amikor megyek a nehézségektől sújtott országokba, mindig vannak, én nem is tudom, ilyen a semmiből előjönnek gyülekezetek, egyébként Erdélyből szoktak jelentkezni gyülekezetek nagyon sokszor Magyarországról, hogy te halljuk, hogy megint mész olyanok közé, ahol ha 500 dollárt adunk, abból fél évig fog szolgálni egy lelkipásztor, és be tudja járni, gyalog azt a környéket, és meg tud élni, meg ilyenek. Tehát meg kell segíteni az embereket. De nem ez a legnagyobb szeretet kiáradás, hanem az, hogy én azt szeretném, hogy az a másik, ki ott van körülöttem, az haladjon előre a Krisztus szeretésében, abban, hogy ő benne jobban bízzon, és hogy ő vele járjon. Tehát ezért érdemes, hát ezek alapmotivációk arra, hogy ezt a szolgálatot, ezt fel kell vállalni, mert Krisztus erre hívott el minden egyesünket.
1: Tehát ugye megemlítetted, hogy mennyire fontos ebbe, mennyire fontos szerepet játszik ugye a pásztor, a prédikálások, illetve maga az egész gyülekezet közösségi tér, amiben részt veszünk, és keresztényként részt kell vennünk. Viszont, hogyha most kicsit tudnál szólni azokhoz, a pásztorokhoz, gyülekezetvezetőkhöz, elöljárókhoz, szolgálattevőkhöz, akik bizonyos gyülekezeteknek az elöljárásában részt vesznek, hogy mit kell tenniük nekik azért, vagy rendes tagoknak, hogy a gyülekezet egy érett tanítványnevelő gyár legyen, hogy így mondjam, vagy hogy részt vegyen benne a tanítványnevelésben. Mit kell tegyünk azért tehát, hogy mi, mint gyülekezet, tudjuk helyesen végezni a tanítványnevelést. Hogyha elmész egy ilyen felkészítésre, akkor mi az, amit mindenféleképp mondasz ugye a gyülekezetnek, hogy erre figyeljetek oda, és hogy ez megtörténik, akkor tudtok majd tanítványokat nevelni.
0: Hát először is én kizárólag csak azokhoz tudok, és szeretnék szólni, akik tényleg szeretnék ezt megérteni, és szeretnének ebbe bekapcsolódni, mert semmi se jog alapom, se egyébként hatásom nincs azokra, akik nem gondolják ezt a dolguknak, és azt szerint a régi alapelv szerint vezetik a gyülekezetüket, hogy jó ezt így lefedni, jó ezt így leburkolni, én tanítok mindenkinek mindent, ez a biztos mód. Óvjuk, védjük itt a dolgokat, és akkor a mi pozíciónk is stabil ebben, mindenki fölnéz ránk, és akkor szépen megy minden tovább. Tehát ezeket nem tudom, nem is tudnám megszólítani, meg azt mondják, hogy ki ez az ember, aki itt mond valamit. De aki felismeri ennek a létjogosultságát, Krisztustól való voltát, azoknak azt a biztatást szeretném mondani, hogy ez az egyetlen egészséges módja annak, hogy életszerű gyülekezeteket neveljünk. Ne olyan gyülekezeteket, ahol a gyülekezet így manuálba van kapcsolva, és mindenben tőlünk függ. Ez nagyon hízelgő szokott lenni, nem? Ez a szervezeteknél ezt úgy szokták emlegetni, hogy ezt a flat structure-t, ezt a lapos struktúrát építjük, hogy itt van a pásztor, azt minden egyes ember ő hozzá kapcsolódik. Minden egyes ember őtőle vesz mindent. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy a pásztortól érdemes a látást elvenni, hogyha ő kiimádkozta azt Istentől, és így tovább. De nem úgy működik, hogy mindenben személyesen a pásztortól kell függeni. És hogyha nincs ideje engem meglátogatni két évig, mert akkor a gyülekezet, vagy ilyesmi, akkor itt leáll az egész élet. Hanem én arra biztatnám a pásztorokat is, meg minden vezetőt, aki az egyházban, magas szinten, vagy egy helyi gyülekezetben, vagy valamilyen szervezetben van, hogy legyen bátor, és tegyen egy bátor lépést erre a pálapostoli módra, vagy ennek az irányában. Timóteushoz írt második levél, második rész, második verse, könnyű megjegyezni, 2 Timóteus 2:2. Azt mondja, hogy amit én Pál, rád bízok, kedves Timóteus, te azt bízd olyanokra, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ha ezt felrajzolnánk, akkor 4 generációnyi keresztényt látnánk csak ebben az egy versben, de egyébként határtalan számút. Ott van Pál, aki mint tanítvány nevelő azt mondja, hogy én neveltem tanítványokat, mint Timóteus, de hát voltak neki mások is. De itt ne álljon már meg. Hát én meg fogok halni. Hát én fel fogok áldoztatni Krisztus ügyért. Hanem történjen az, hogy amit én átadtam neked, Timóteus, te add tovább. Te is neveljél tanítványokat, ráadásul úgy, hogy elmondod már te is a tanítványoknak, hogy ők se állnak meg, ne álljanak ott meg, hogy ők tanítvánnyá váltak, hanem ők is adják azt tovább olyanoknak, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. Na ez az a bizonyos tanítványsági láncolat, amiről beszélek. Úgyhogy amit el lehet kezdeni, két dolgot kell elkezdenie, szükséges inkább,

0: Úgy mondom, mert ez az Istentől való szükségesség nem egy én tőlem, vagy nem tudom, kitől jövő kényszer, hogy kell. Egy szükségesség, hogy a gyülekezet minden tevékenységét szükséges beállítani az érett tanítványok nevelése érdekében. Tehát látszólag nem lesz semmi változás, ő ugyanúgy fog igét hirdetni hétről hétre, mint eddig. Ugyanúgy tart bibliaórát, mint eddig. Ugyanúgy szerveznek gyülekezeti közösségi alkalmakat, tábort, kirándulást, stb. Csak egy gondolattal a fejben, hogy itt nem az a cél, hogy önmagában is csak ilyen leegyszerűsített módon én, mint pásztor, etessek itt mindenkit, és ez így menjen örökké, hanem mindent be kell forgatni annak az irányába, hogy ez érett tanítványokat fog-e eredményezni. Úgyhogy amikor én is Szentlélektől vezetést veszek, és felkészülök egy ige hirdetésre, vagy bármi másra, nyilván imádkozok, én szó szerint a térdeimen szoktam az üzenetet elkérni az Úrtól, megkapom, akkor megértem, dolgozok rajta, hogy is lesz az üzenet. Az egyik nagyon fontos szűrő, amin mindig átengedem ezt, hogy na ez most érett tanítványokat nevel? Ez az ige hirdetés? Mondjuk egy gyülekezeti táborról beszélünk, tehát mondjuk nem egy gyerektáborról, vagy evangelizációs táborról, ahonnan idegenek jönnek, ott is van átfedés, de most nem tudok mindenre kitérni egy rövid műsorban. Mondjuk a saját gyülekezeti tagságnak szervezünk egy tábort, akkor ezen a nagyon fontos szűrőn biztos átereztem ezt. Hogy ez most segíti az én tagságomat, aki oda eljön ebben a két dologban, megismerni őt, és megismertetni őt másokkal, Krisztus tanítványává válni, és másokat tanítványá tenni. Ez az alapkérdés, mert a missziói parancs az ezt az egy imperatívus felszólító módot tartalmazza, hogy tegyél tanítványá. Hát ezért ez egy nagyon fontos szűrő. És ez az egyik, hogy akkor ebbe be kell állítani minden tevékenységet. A másik pedig, hogy kikerülhetetlen lesz a személyes kapcsolati tanítványság is. Sem. Azt se lehet kikerülni. Tehát amellett, hogy a gyülekezet összességét tanítványá tevő, nevelő tevékenységek zajlanak, ilyenek lesznek majd az ige hirdetések is már, nem csak annyi, hogy nagyszerű ige hirdetést mondtam valamiről, és akkor egy ilyen jó lelkesítő beszéd volt, nagyon szép is volt, meg biblikus is volt, hazamegy mindenki, de nem történik semmi az életükben, nem, hanem beállítom ezt is, annak érdekében, hogy érettebb tanítványok legyenek, akik ezt most végig hallgatták, és van vele nekik feladatuk, amellett a személyes kapcsolati tanítványság, tehát nem fog tudni érett tanítványokat nevelni az a lelkipásztor, vagy misszióvezető, vagy ifjúsági vezető, mert ez minden szinten igaz, aki nem csinálja azt, hogy önmaga néhányakat az Isten kijelölése útján elhív arra, hogy na gyertek, kapcsolódjatok bele egy személyes kapcsolati tanítványképzésbe, és amin átvezetve őket, utána kiküldi őket, hogy na, ti ugyanezt csináljátok meg a ti rátok bízottakkal, ráadásul oly módon, hogy már elmondjátok nekik is, hogy majd ők is ezt fogják tovább csinálni az ő rájuk bizottakkal. Tehát ezzel a kétsülű puskával lehet ezt a vadat vadászni.
1: József, nagyon szépen köszönjük, hogy bevezettél minket a tanítványságba, és festettél előttünk egy képet, hogy hogyan kéne ez kinézzen itt a 21. században. Kívánunk további sok áldást a munkádra, és köszönjük, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. Nektek megköszönjük, hogy velünk voltatok, és a jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Szia! Isten áldjon!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmadtá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Tedd meg, amit Isten kér tőled.

Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.

Isten akaratában járni nap mint nap, ez az igazán áldásos, gyümölcsöző élet feltételem. Jézus szolgálata is ezt igazolja. Számára soha nem volt kérdés az, hogy megtegye azt, amit az Atya kért tőle. Nem véletlen tehát, hogy egy alkalommal ezekkel a szavakkal fordult a tanítványaihoz. Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. Ha az Atya azt akarta, hogy tegye a kezét egy leprásra, hogy az meggyógyuljon, ő rátette. Ha pedig azt, hogy bocsásson meg egy asszonynak, aki házasságtörést követett el, azt is megtettem. Amikor pedig azt kérte tőle az Atya, hogy vállalja értünk bűnös emberekért a kereszt halált, erre is igent mondott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.

Ez a te életedben sem lehet másképpen. Nem elégedhetsz meg azzal, hogy időnként, amikor ez kényelmes számodra, eleget teszel Istennek, az ő kedvében jársz. Ez nem lehet választás kérdése, mert ki ad neked felhatalmazást ahhoz, hogy eldöntsd, mikor engedelmeskedsz Istennek, és mikor nem. A mennyei Atya feltétel nélküli engedelmességet szeretne tőled. Nem csak akkor kell akarata szerint döntened és élned, amikor ez könnyedén megy neked, hanem akkor is, amikor ez talán sok lemondást és áldozatot követel részedről. Amikor egyetlen porcikát sem kívánja megtenni azt, amit vár tőled az Úr. Vajon tudatában vagy annak, hogy amikor nem vagy engedelmes, akkor az ellen harcolsz, ami a legjobb lenne számodra? Mert akkor Isten életedre vonatkozó terve ellen cselekszel. Ezért ma választ az engedelmességet. Tedd meg, amit Isten kér tőled.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 5-e. Mózes 5. könyve 32. fejezet, első 12 verse. Figyeljetek ti egek, hadd szóljak! A föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. Bizony, az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyeneső. Elromlottak, nem fiai már hitványak, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép, hisz atyád ő, kiteremtett, ő alkotott s erősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat. Megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Puszta földön talált Reá, kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött rebdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. Kedves emlékem, amikor kis unokám boldogan ugrált, pörgött, táncolt a nyári forróságot hűsítő délutáni záporban a nagynényével együtt. Aztán jókedvűen, felüdülve játszottak tovább a hűs szobában. Bárcsak szavaink olyannak bizonyulnának, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. Üdítenének, megújítanának, talpra állítanának. Bizony, még a jó keresztény nevelést kapott fiatalok, akik az Úrral indultak, megtévedhetnek, az élet küzdelmeiben elfordulhatnak megváltójuktól. Hiszen az Úr nem dédelget bennünket folyton a fészek biztonságában, hanem mint a sas kirebbenti fészkét, kitesz minket, és gyermekeinket is próbáknak, kísértéseknek, hogy megerősödjünk, és megszilárdulva kipróbált hittel végezhessük feladatainkat. Ki ne szeretné megóvni gyermekeit, unokáit megőrizni, visszatéríteni a hitványságtól, bolond gondolkodástól. Mint ahogy a sas és mennyei atyánk is teszi, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket, mi is hordozhatjuk őket imakarjainkon, és terelgethetjük őket a jó útra. Ehhez segít az őszinte bizonyság az Atya gondoskodó szeretetéről. Őszinte, egyszerű szavak alkalmas időben, a tanúságot alátámasztó szeretetteljes, békés és örömteli életvitel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: Mai állítatot Livis Laura Caro írta Atlantikóból, Kolumbiából. Nyugalmat adok neked. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyvének 91. fejezetének első verse. Hosszú éjszaka volt, tele zakatoló gondolatokkal, könnyekkel és kérdésekkel, míg végül imádkozni kezdtem és kértem az Urat, adjon nekem nyugodt éjszakát. Annyi minden kavargott a fejemben, ám abban a pillanatban minden elcsendesedett és álomba merültem. A holnap majd új lehetőséget hoz, hogy megküzdjek életem káoszával és terheivel. Másnap reggel hálát adtam Istennek az előző éjszakai pihenésért. Ám a korábbi gyötrelem hamar újra felszínre tört, és éreztem, ahogyan hevesen ver a szívem. Mikor eszembe jutott a 30. Zsoltárnak a 6. verse, este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Beléptem Isten jelenlétébe, és kértem őt, segítsen megtapasztalnom a minden értelmet meghaladó békességet. Azt a békességet, amely erőt ad a tovább lépéshez és a terheknek az elengedéséhez. Amikor felismertem, hogy a saját erőmből képtelen vagyok rendet tenni a körülöttem lévő zűrzavarban, csak egyszerűen átadtam a terheimet Istennek, ő pedig nyugalmat adott nekem. Istennek legyen hála érte. Drága Istenünk, adj nekünk bölcsességet, bátorságot, hogy át tudjuk adni neked a terheinket. Urunk, nagy irgalmadból hallgass meg imádságunkat. Amen. Napi gondolat. Még a zűrzavar közepette is békére lelhetek, ha belépek Istennek a jelenlétébe. Imádkozunk azokért, akik az aggodalom miatt nem tudnak aludni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1864. október 5-én tért meg teremtőjéhez a sztregovai Madách Imre, költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a szabadságharc aktív szervezője, segítője. Kossuth titkárának bujtatásáért börtönbe került. Ő a magyar és a világirodalom drámaköltészetének kivételes alakja. Az Ember tragédiája című világdrámájában végtelen bölcsességgel és mélységes hittel töpreng a teremtett világ végső kérdésein. Most emű részleteivel emlékezünk emberi, alkotói nagyságára.

Madács Imre, Az ember tragédiája. Részletek Lucifer gondolataiból. Egy szikra az, amely bennetek dereng, egy végtelen erőnek mozzanása. Egy percre felcsillogva visszahullnak közös medröknek szürke mélyébe. Igen, tán volna egy, a gondolat, mely öntudatlan szűdben dermedez, ez nagykorúvá tenne, önerődre bízván, hogy válassz jó és rossz között. A család s tulajdon lesz a világnak kettős mozgatója, melytől minden kéj s kín születni fog. És e két eszmenő majd szüntelen, amíg belőle hon lesz és ipar, szülője minden nagynak és nemesnek, keserves lesz még egykore tudásod, s tudatlanságért fogsz epedni vissza. De türelem! Tudod, hogy a gyönyör percét is harccal kell kiérdemelned. Sok iskolát kell még addig kijárnod, sokat csalódnod, míg mindent megértesz. Minden, mi él, az egyenlő soká él, a százados fa s egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret és elbukik. Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Ne félj, betöltöd célodat te is. Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. De egyént sosem hozandasz érvényre a kor ellenében. A kor folyam, mely visz vagy elmerít, úszója nem vezére az egyén. Kiket nagyoknak mond a krónika, mindaz, ki halt, megérti századát, de nem szülé az új fogalmakat. Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiállt, mert hogy virrad. Az ember is. Üdvét csak önmaga találja meg, sokszor tán éppen ott, hol másik társa poklot alkotott. Síránkozol? Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást, mit elkerülni még hatalma van. De végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. A lelkesülés, mint ár, újra elragad, ma egy tárgyért, holnap másért megint.

0: Isten nevének tisztelete.
1: A jellem tökéletesítése. Szent és tiszteletre méltó az ő neve. 111. Zsoltár 9. verse. Gondolatok az ígéről. Tanúsítsunk tiszteletet Isten neve iránt. Soha ne ejtsük ki Teremtőnk nevét könnyelműen vagy meggondolatlanul, még imáinkban is kerülnünk kell a gyakori és szükségtelen ismétlést. Az esküdözés és minden olyan szó, amelyet eskü formájában ejtünk ki, tiszteletlenség Isten iránt. Mennyei Atyánk látja, hallja, és nem hagyja büntetlenül a törvényszegőt. Ő nem csúfoltatik meg. Akik hiába veszik ajkukra az Úr nevét, azoknak meg kell majd látniuk, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Isten nevének gondatlan emlegetése a hétköznapi beszédben, az ő nevére hivatkozás csekély dolgokban, vagy nevének gyakori, meggondolatlan és könnyelmű említése az ő meggyalázása. Szent és tiszteletre méltó az ő neve. Imánk által belépünk a mindenható fogadó termébe, ezért ájítattal jelenjünk meg előtte. Az angyalok eltakarják arcukat Isten jelenlétében, a kérubok és a ragyogó szent szeráfok ünnepélyes tisztelet

tekintettel közelednek trónjához, mennyivel inkább szükségünk van nekünk, halandó bűnös lényeknek arra, hogy tisztelettel közeledjünk Teremtőnkhöz.

0: az igazi vallás.
1: Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Lukács evangéliuma 10. fejezet 33. és 34. vers. A samaritánus szó hallatán manapság a szeretetteljes gondoskodás, az írgalom és az önzetlen segítségnyújtás jut eszünkbe. Azonban Jézus idejében a zsidók számára a samaritánus kifejezés a legnagyobb megvetést, tisztátalanságot és ellenségességet jelentette. A samaritánusok és a zsidók között mély ellentét feszült, és sok zsidó inkább hosszú, elkerülő utat választott, hogy elkerülje a samaritánusok által lakott területeket. A két nép közötti viszony olyan mélyen gyökerezett, hogy a samaritánusokat a vallásos törvények és szokások szemszögéből idegeneknek és tisztátalanoknak tekintették. Jézus azonban a híres, irgalmas samaritánus példázatában új értelmet adott a samaritánus fogalmának. Ebben a történetben nem a vallásos tisztaság, hanem az irgalom, a szeretet és a felebaráti szeretet parancsoló ereje emelkedett ki. Az egyházi vezetők és vallási tanítók helyett, akik a törvények és szabályok betartására összpontosítottak, Jézus egy samaritánust, egy tisztátalan idegent választott, hogy bemutassa, mi is az igazi szeretet és szolgálat. A példázat szereplője, a samaritánus férfi, nem csupán elhaladt a megsebesült ember mellett, hanem valóban cselekedett is. Miután látta a félig halott zsidó férfit, akit a rablók megsebesítettek, és akit mindkét vallási vezető elkerült, a samaritánus szíve megesett rajta. Anélkül, hogy bármit is kérdezett volna tőle, elindult, hogy segítsen. Megállt, összeszedte magát, és segített azon a valakin, akit mások elhagytak. Megmosta és bekötözte a sebeit, olajjal megkente, hogy enyhítse fájdalmát. Ezután, mivel tudta, hogy a férfi nem tud eljutni egy fogadóba, ő maga gondoskodott róla, hogy biztonságban és kényelemben legyen, és még pénzt is adott, hogy megfizesse az orvosi ellátását. Ez a cselekedet nem csupán egy egyszerű, jó cselekedet volt, hanem egy mélyebb tanítás, amely arra emlékeztet bennünket, hogy az irgalom nem egy szűk vallási vagy kulturális kerethez kötött kötelesség, hanem az emberi együttérzés kifejeződése. Az irgalom nem vár arra, hogy valaki megérdemelje, hanem önzetlenül szeretettel árad felénk, hogy enyhítse mások fájdalmát. A samaritánus valódi missziót végzett, amikor nem csak a testi szükségleteknek tett eleget, hanem az érzelmi és lelki támogatást is biztosította. A samaritánus nem csupán segített, hanem személyesen megérintette a fájdalmat, és egy olyan önfeláldozó szeretettel szolgált, amely túllépett a vallásos törvényeken, szokásokon és a társadalmi elvárásokon. Az ő példája mindannyiunk számára elgondolkodtató, hogy a valódi szolgálat nem szigorú szabályok és előírások követése, hanem az, hogy szívből cselekedjünk szeretettel és empátiával. Jézus ezzel a példázattal arra is felhívta a figyelmet, hogy a vallási szertartások és a külsőségek nem pótolhatják az igazi irgalmat és szeretetet. A zsidók, akik vallási szabályaik miatt gyakran figyelmen kívül hagyták az emberek szenvedését, túl gyakran azokat a törvényeket részesítették előnyben, amelyek a szertartások és a tisztasági szabályok betartásáról szóltak, nem pedig a másik ember szükségleteinek segítéséről. Jézus ezt a hozzáállást egyértelműen elutasította, és helyette a szeretetet és irgalmat emelte ki, mint a legfontosabb parancsot. A szánalom az, amikor találkozol Istennel és meglátod mások fájdalmát, és ezáltal elindulsz, hogy megértsd és enyhítsd azt. A szánalom és az irgalom nem csupán egy érzés, hanem egy cselekvő szeretet, amely képes megváltoztatni az életünket és a körülöttünk élők életét is. A példázat tehát nem csak egy vallási tanítást ad, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy a valódi vallás nem csak a külső, formális törvényekről szól, hanem a szívből fakadó szeretetről és irgalomról. Ha ma is követjük az irgalmas samaritánus példáját, akkor nem csak mások életét segíthetjük, hanem a saját lelkünket is megújítjuk, a Krisztus által mutatott igazi szeretet és szolgálat által. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Tehát Isten igazi vágya, hogy a szeretet és a jóság irányítson minket, nem pedig a vallási külsőségek és ceremóniák.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 5-én, hétfőn, következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Ma Ószövetségi igéjét Mózes első könyvében, 18. fejezet 27. verseként találjuk meg. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. A Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangéliumnak a 15. fejezetében, a 27. 28. versként olvashatjuk. Az asszony azonban így felelt: úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Gazdi legyen a talpán, aki ellen tud állni kutyája, csak még egy falatot nézésének. Mintha egy antropológustól tanulnák, miként kell szemöldökük mozgatásával, fájdalmas tekintetükkel kiskaput találni az emberi gondolkodás szigorú elvei között. Emlékszem, első kutyusunknál elhatároztuk, hogy asztalról nem etetjük. Mégis olykor úgy csináltam, mintha leejtenék egy-egy falatot. Nem tudtam mindig ellenállni a fekete gombszemeknek. Akkor sem, ha aznap nem volt okos kutya. Ha én ilyen irgalmas tudtam lenni egy kis vesztire nézve, mennyivel inkább tud mennyei atyánk az lenni, amikor ránk pillant. Ennek szép példája a kánaáni asszonnyal való találkozás. Jézus nyersnek tűnő szavai szinte előhívják, provokálják a nő hitét. Mintha azt mondaná: mindenki tudja az izraeliták körében, hogy a pogányok csak kóborkutyák, te pedig pogánynőként, ráadásul tisztátalanságtól szennyezett családból jössz. Nincs jogod közel jönni egy rabbihoz. Feltételezed rólam, hogy majd én magamhoz fogadlak, az asztalomról mégis jut az irgalomnak egy darabkája? Az asszony az evangéliumi hit merészségével válaszolt: a kutyák is esznek a morzsákból. Mintha azt mondaná, nem azért, mert nekem jár, vagy megérdemlem. Nem magamról, hanem rólad gondolok ilyen nagy dolgot. Megváltunk erre mondja: nagy a te hited. A nap imádsága: uram, újra megéheztem. Igazságaid, bölcs döntéseid, irgalmad vonz asztalodhoz. Bár a régi hang azt súgja bennem, csak kóbor kutya vagyok igazságaid fényében. A te lelked bíztatása mégis hozzád vonz, s bíztat, gyermek lehetek asztalodnál. Kánaáni asszonytól is tanulva most egyedül a te nagy irgalmadra hagyatkozom, s reménységgel várok tőled mindent, ami életemet táplálja. Amen. Sefcsik Zoltán áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak: tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Nap újszövetségi igéje: az asszony azonban így felelt: úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.

Mark, a 20 éves kódfejtő, a mesterséges intelligencia birodalmának ifjú császára volt. Képernyők tengerében élt, ahol a bináris kódok hullámzottak, és a jövő a keze ügyében volt. A világ pénzügyi rendszereit akarta forradalmasítani, létrehozva egy tökéletes, csalásmentes digitális valutát. Ennek a valutának a kulcsa a kód volt, egy olyan bonyolult algoritmus, amihez fogható még nem is született. Mark hite szerint ez a kód maga lesz a megváltás. Estéit egy romladozó, templomnak álcázott szerverteremben töltötte, ahol a ventilátorok moraja és a processzorok zümmögése számára szimfóniává olvadt össze. Ez volt a barlangja, a saját szentélye, ahova senki nem léphetett be. Nem volt ideje barátokra, családra, semmi másra, csak a kódra. Az élete egyetlen célnak volt alárendelve, feltörni a digitális nirvánát, megteremteni a saját mennyországát a bitek és a bájtok között.

Nagymamája, a törékeny, ráncos kezű Júlia néni, aki még hitt a kézzel írott levelekben és az imák erejében, aggódva figyelte. Ő volt az egyetlen, aki még tartotta a kapcsolatot Márkkal, de beszélgetéseik egyre ritkábbak lettek. Márk, fiam, miért nem jössz el az Isten tiszteletre? Kérdezte tőle egyszer telefonon. Mama, nincs rá időm. Tudod, a kód, ez a mindenem, megváltom a világot. Júlia néni szelíden sóhajtott. Azt gondolod, Márk, Isten majd helyet ad neked a mennyben, ha te nem adsz neki helyet a szívedben. De az unoka csak legyintett. Ez nem matematika, mama. Ez a jövő, a digitális kor.

ahogy a munka haladt, egyre mélyebbre merült a kód világában. Napok, hetek, hónapok teltek el, és Mark nem tudta, mi a valóság, és mi a digitális árnyék. Kezdett halucinálni, apró, fénylő pontok úsztak a szemei előtt, mintha a kód részecskéi lennének. A fizikai teste gyengült, de az elméje egyre élesebb lett. Egy éjszaka, miközben a kódsorok közt bolyongott, egy furcsa, idegen szekvenciára bukkant. Nem a kódhoz tartozott, és mégis ismerős volt. Ahogy egyre mélyebbre ásta magát, rájött, hogy az algoritmus a saját életéből épült fel. A sorok a nagymamája mosolyából, az elfeledett hétvégi ebédekből, a gyermekkori kirándulások emlékeiből álltak össze. A kódok szívekből formálódtak, nem a bitekből. Ekkor ütött a felismerés. A kód, aminek a feltörésére tette fel az életét, valójában egy szív volt. Azé a szívé, amit oly sokáig elhanyagolt. A nagymamája kórházba került. Mark a gépek monoton pittyegését hallgatta, ahogy mellette ült a kórteremben. A nagyi bőre olyan volt, mint a pergamen. A keze, amit egykor annyira szeretett fogni, most hideg és mozdulatlan volt. Mark a készfejére nézett, melyek helyét apró, valóságos ráncok vették át. Akkor, ott, az ágya mellett megértette nagymamája szavait. Nem kérhetett helyet a mennyországban, aminek a kulcsa a szeretet, a kegyelem és az emberi kapcsolatok voltak, miközben a saját szívében csak nullák és egyesek lebegtek. A kód sosem lett volna tökéletes, mert hiányzott belőle a legfontosabb, az érzés, a szeretet. A kód feltöréséhez nem egy szuper számítógép kellett, hanem a szív, ami képes befogadni másokat. Mark döntést hozott, és onnantól nem a kód, hanem a szeretet feltörésére tette fel a hátralévő életét. Nagymama, itt vagyok, suttogta. A kéz, amit tartott, lassan, de érezhetően viszonozta a szorítást. A monitoron a vonal stabilan mozgott. A kód feltörése megtörtént. A nagymama halála után Mark egy időre teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. A média, amely korábban feltalálóként ünnepelte, most a rejtélyes kódfejtő eltűnéséről spekulált. Ő azonban nem tűnt el, egyszerűen csak felfedezte a valódi világot. Mark a nagymama egyszerű otthonába költözött. A hely tele volt kézzel írott receptekkel, fényképekkel és egy elfeledett kerttel, ami burjánzott a vadvirágoktól.
Ahelyett, hogy a bitek és bájtok között navigált volna Márk, most a gyökerek és szárak világában tette ugyanezt. A kódfejtésből megszokott logikai képességeit arra használta, hogy megértse a természet ciklusait. Most a paradicsom palánták növekedési mintázatait tanulmányozta. Felépített egy kis hidropóniás rendszert a pincében, ami egyesítette a technológiát a természettel, de ezúttal a cél nem a pénz volt, hanem az élet táplálása. Felismerte, hogy a legnagyobb algoritmus nem a bináris kódsorok közt, hanem az emberi kapcsolatokban rejlik. Kezdett beszélgetni a szomszédokkal, a régi barátokkal, akiket korábban elhanyagolt. Az online pénzügyi forradalom helyett egy helyi közösségi kertet szervezett, ahol az emberek együtt dolgoztak és osztoztak a termésen. Itt nem a digitális profit volt a cél, hanem a valóságos, kézzel fogható gyümölcsök és zöldségek.

a digitális pénz, amit régen létre akart hozni, most egy új, mélyebb jelentést nyert a számára. Nem a világ pénzügyi rendszerének átalakításáról szólt, hanem a lelkek, az emberi kapcsolatok megvilágításáról. Már nem egy virtuális valutát jelentett az, amit szeretett volna létrehozni, hanem egy belső fényt, ami Júlia néni szavain és Márk felismerésén keresztül lobbant fel. A nagymama halála után Márk talált egy kézzel írott naplót, és benne egy idézetet, amit az asszony alá is húzott. A kereszténység egy életforma, egy elv, amely behatol a jellemébe, a szívébe, a szándékaiba, a motívumaiba és a gondolataiba. Ez megerősítette Márknak azt a meggyőződését, hogy az igazi gazdagság nem a bankszámlákon, hanem a szívben rejlik.

Mark ma is programozó. De a technológiát már nem a világ uralmára, hanem az emberek segítésére használja. Létrehozott egy applikációt, amely összeköti a helyi gazdákat a közösségekkel, és egy olyan platformot hozott létre, ahol az önkéntesek a saját idejüket és tudásukat felajánlhatják másoknak. A kód, amiről azt hitte, hogy a világot menti meg, végül a saját lelkét oldotta fel. Manapság is gyakran kimegy a temetőbe, megáll a nagymama sírjánál, és csak nézi-nézi a virágokat, amiket ő maga ültetett. A kód feltörése befejeződött, de az ő története most kezdődik csak igazán.

Ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. Máté evangéliuma, 15. fejezet, 8. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Madács Imrére emlékezünk. 1864-ben, október 5-én, 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. A pedagógus jogok világnapja. Minden év október 5-én ünneplik a pedagógus jogok világnapját, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot. A határozat 150 paragrafusból áll. Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon tanárokra, tanítókra, akik meghatározó szerepet töltöttek be életünk alakulásában. A diák, amíg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, mikor már többet tud a világról, s érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e. Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnep ez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgárává avatták. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnért, amerről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres, sem ételáldozattal. Éli hívta Sámuelt. Elmondott neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta. Ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani ígéiből. És megtudta egész Izrael, Dántól Beersebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Sílóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Sílóban az Úr ígéje által. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadi nép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Sílóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Sílóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hófni és Fínás is ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy ujjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és ezt mondták. Miféle nagy ujjongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, ki ment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. És az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában, filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 10-től és 4. fejezet 1.

0: szuperproféta kerestetik.
1: Istennek nincs szüksége válogató showműsorra, hogy kiválassza a megfelelő utódot. Emberileg nézve Sámuelt nem választottuk volna ki, mert mondjuk túl fiatal volt. A Biblia nem ír semmit a külsejéről, de nem lehetett rendkívüli megjelenésű, különben valószínűleg megemlítették volna. A világi szupersztároknak manapság gazdagnak, szépnek vagy szokatlanul kirívónak kell lenniük ahhoz, hogy esélyesek legyenek. Újabban az is divat, ha valaki azzal büszkélkedhet, hogy büntetett előéletű, valamivel mindenáron fel kell tűnni. Isten ebben teljesen más mértékkel mér. Isten az ő választottait megajándékozza a szükséges erővel. Szereti az embereket meglepni azzal, hogy olyan személyeken keresztül fejezi ki dicsőségét, akik nem menők. Hogyan választjuk ki gyülekezetünkben a munkatársainkat? Szánunk időt arra, hogy meghallgassuk, amit Isten mond? Ha az egyház történetébe pillantunk, láthatjuk, hogy Isten mindig olyanokat választott ki, akik a mi mércénk szerint valószínűleg kiestek volna. Természetesen fontos, hogy megkérdezzük, milyen képességekkel rendelkezik valaki egy adott feladat elvégzéséhez. Ez az, ami a követelményeknek leginkább megfelel. De aztán csendesedjünk el Isten előtt, és kérdezzük meg tőle, hogy megfelel-e neki is a választásunk.

Ha úgy érezzük, hogy tehetségtelenek és haszontalanok vagyunk, kérdezzük meg Istent, neki mi a véleménye erről.

0: Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk!
1: Édes mennyei Atyám, töredelemmel megvallom, szívemet gyakran elzártam előled, de érzem, te mégsem fáradsz bele abba, hogy igéd által mindig újra hívj. Köszönöm neked, hogy nem szűnsz meg magadhoz vonzani. Uram, add meg nekem az örömet, hogy ma is meghallhassam szavadat. Segíts, hogy szívem közömbösségét és tehetetlenségét legyőzzem, hogy örüljek fölkelő napodnak. Kérlek, adj erőt, hogy figyeljek arra, amit ma mondani akarsz. Adj lelkembe békét és tudást ahhoz, hogy örvendve hirdessem megfelelő életemmel jóságodat, hogy sokan fölébredjenek közömbösségükből, hogy hívetként folytassák napjukat. Köszönöm ezt az új lehetőséget, ezt az eljövendő napot. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 5-e. 1713-ban született Denis Diderot, francia író, filozófus, nagy hatású, felvilágosult gondolkodó, a nagy francia tudománygyűjtemény, az Encyclopédie főszerkesztője, szervezője.
2: Szombati János tanár, író 1823-ban Enapon hunyt el. Tanulmányait Rimaszombatban, Sárospatakon, majd a zürichi és utrechti egyetemen végezte. 1782-től Sárospatakon tanár, a kollégium főkönyvtárnoka, 1785-től rektora. Főleg iskolatörténettel foglalkozott, jelentős irodalmi, történelmi, teológiai munkássága is. Emlékezetesek az ABC könyvecske és a Sárospataki Református Kollégiumnak rövid históriája című munkái.
1: 1864-ben 41 esztendősen meghalt Madács Imre, író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették. 1852-ben letartóztatták, egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye, az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél árnyék, kétség és remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját.
2: Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője 1864-ben született, bátyja 1862-ben. A fivérek számos fényképészeti szabadalmuk mellett elkészítették a mozgókép rögzítésére és vászorra történő kivetítésére, valamint másolására egyaránt alkalmas kinematográfot, megteremtve a filmművészet lehetőségét.
1: 1917-ben érkezett e világra Szabó Magda író, költő, műfordító. Tanári pályája a Debreceni Református Leányiskolában indult. A Freskó és az Őz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Ettől fogva szabadfoglalkozású író. Számos önéletrajzi ihletésű mű mellett sok írása foglalkozik női sorsokkal, mint a Pilátus, az Abigél. Arszpoétikája: a világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni. 11 művét megfilmesítették. 1985 és 1990 között a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke volt.
2: 1926-ban az ország gyászolta a nagyasszonyt, Jászai Mari színésznőt, a legnagyobb magyar tragikát. különösen hányatott sors után 1872-ben debütált a Nemzeti Színházban a Bánkbán Gertrudisza szerepében, amit mintegy 300 nagy tragikus szerep követett. Ő volt a mindenek fölött való, legtermészetesebb színész. Így jellemzi a színművészeti lexikon.
1: 1989-ben Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma, a tibeti spirituális vezető, megkapta a béke Nobel-díjat. Élete és írásai teljes emberségre sarkalnak. A boldogságot nem készen kapjuk, tetteinkből fakad.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Példabeszédek könyve 26. fejezet 20. verse.

Ismered a fülbesúgós játékot? A játékosok körben ülnek, a játékvezető nagyon halkan a mellette ülő fülébe súg valamit, aki tovább súgja azt a szomszédjának, amit hallott. Így megy körbe az üzenet, addig, amíg visszaérkezik a feladóhoz, vagyis a játékvezetőhöz. Vicces szokott benne lenni, hogy a végén valami egészen más mondat vagy történet érkezik vissza, mint ami az eredeti volt. Ennek az az oka, hogy nem biztos, hogy mindenki jól artikulált. A másik lehet, hogy nem hallott meg mindent, vagy nem értette egészen. Talán egyszerűen elfelejtett részleteket, és a saját fantáziájából egészítette ki a történetet.

0: Így van ez a pletykával és a rágalmazással is. Te hallasz valakitől valamit, aki már nem emlékszik egészen pontosan a történetre, csak nagyjából adja neked tovább. Te ugyanígy kis módosítással továbbítod a kapott információt, és mire a sokadik emberhez eljut a dolog, már egészen másként hangzik, mint a valóság. Ez azonban nem olyan vicces, mint a játék. Rossz fényt vet a másikra, aki a téves információk birtokában esetleg más megítélés alá esik. Vannak olyanok, akik nem csupán kibeszélik a másikat, hanem rágalmakat szórnak rájuk. Ebből pedig konfliktusok születnek. Nem véletlen, hogy a rágalmazást a törvény bünteti. A Biblia azt mondja, hogy amint elmegy a rágalmazó, megszűnik a viszály. Vigyázz, és kerüld el, hogy bárkit is megrágalmazz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A parancsolatok pontos megtartása által.
1: A mai ige, János első levele, 3. fejezet, 24. vers. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. Azt, hogy ő bennünk marad, a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Gondolatok az igéről. Isten azt kívánja tőlünk, hogy legyünk hűségesek az élet legkisebb részleteiben is. Vezesse szavainkat és tetteinket is. Ennek megtételéhez tökéletes önuralomra kell szert tennünk, ez pedig állandó, szüntelen éberséget kíván tőlünk. Ha énünket ellenőrzés alatt tartjuk, a komoly hibák

otthon és az üzleti életben elkerülhetők. Sok család tagjai között jelen van a szabados, gondtalan, nem törődöm beszéd. Az éles szavakkal történő beszéd szokása, ami egyre erősebbé és erősebbé válik. Ahogy dédelgetik, és így sok kifogásolható szó hangzik el, amelyek Sátán parancsai után mennek, és nem Isten parancsai szerint valók. Azoknak, akik szenvedélyes szavakat szólnak szokásuk szerint, tanulmányozniuk kellene az útmutatót, és komoly elmével törekedniük kellene, hogy megismerjék kívánalmait, és tegyék gyakorlattá parancsait, és akkor micsoda átalakulás lesz életvezetésükben és beszédükben. Az élet minden vonatkozásában, minden felelősségteljes helyzetben, minden szenvedésben és szokásban, az értelem minden érzelmi megnyilvánulásában, az igaz élet nagyszerű mértékéhez kell igazodni, az Isten parancsolataihoz, amelyek igen széles körűek. A szív egyszerűségével kell bírnunk, hogy megérthessük, és elménk hajlandó legyen gyakorolni az Isten szavának minden tanítását. A teljes elmét a Szentlélek kell formálja. Isteni erő egyesül az emberi erőfeszítéssel, amikor a legbuzgóbban törekszünk, hogy tökéletesek legyünk Krisztus Jézusban. Az Úr mindenkinek segít, aki teljes szívből keresi őt. Ő lesz az élet világossága, és ez a világosság élő nagy bölcsességből fakad. Ahogy a napsugarai meleget árasztanak az egész világra, úgy az igazságosság napjának sugarai is így árasztják majd egészséget adó sugarait a szívre.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Erre mindig emlékezz. Az öröm nem függ a körülményeitől. A világ leginkább szánalomra méltó emberei közül sokan a látszólag leginkább irigylésre méltó körülmények között élnek. Azok, akik felérnek a karrier létra tetejére, sokszor meglepődve veszik észre, hogy üresség várja őket odafent. Az igazi öröm az én jelenlétemben élt élet mellékterméke. Éppen ezért megtapasztalható palotákban, börtönökben, bárhol. Ne ítélj örömtől mentesnek egy napot csak azért, mert nehézségeket tartalmaz. Inkább összpontosíts arra, hogy megőrizd a kommunikációt velem. Sok probléma, ami próbálja elrabolni a figyelmedet, magától meg fog oldódni. Más dolgokkal foglalkoznod kell, de én segíteni fogok azokban. Ha nem engeded, hogy a probléma megoldásé legyen az első hely az életedben, megelőzve azt a célt, hogy szoros közelségben élj velem, képes leszel örömöt találni, még a legnehezebb napjaidon is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Habakuk könyve, 3. fejezet, 17-től 19-ig terjedő versek. Krónika 1. könyve, 16. fejezet, 27. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Hóseás próféta könyve, második rész. Isten újra megkönnyörül népén. De lesznek még annyian Izrael fiai, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt fogják mondani, az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Mondjátok fivéreiteknek, népem, és nővéreiteknek, van irgalom. Isten perbeszáll népével. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem a feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasságtörés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mesztelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld, és hagyom, hogy szomjan haljon. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek, hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta, elmegyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt. Azért most erre kezdtem az útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket, keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. Nem ismerte fel, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit ők Baalra költöttek. Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szürettáján. Letépem róla a gyapjút és a lent, amely szemérmét takarja. Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről azt mondta, az én keresetem ez, amelyet szeretőim adtak. Hagyom, hogy elvaduljanak, hadd pusztítsa a mezei vad. Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a baaloknak tömjénezett. Gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett. Így szól az Úr. Új kezdet. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Azután visszaadom szőlőjét, és az ákorvölgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé a baalodnak. Kiveszem szájából a baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Egyegyezlek magamnak örökre, egyegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Egyegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt, mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem.

0: Mai szakasz, Hóseás, második rész. A Hóseás második szakasz első verse, folytatása az első szakasz tizedik versének, ahol Isten áldásáról és Izrael jólétéről olvashattunk. Azonban ez a megígért áldás feltételes volt. Lelkileg nagyon mélyre süllyedtek, és továbbra is hűtlenek voltak Istenhez. Ezen változtatniuk kellett volna. Hóseás fölvázolja szégyenteljes viselkedésüket, és Istent elutasító magatartásukat. Izrael nem bízott meg Istenben, és úgy döntött, hogy erősebb nemzetekre bízza sorsát. Isten módszere, hogy visszahívja Izraelt magához. Első lépésként ez abból állt, hogy megállítsa őt a más népekkel való kapcsolatkeresésben, és kimondassa vele, hogy visszatérek, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint mostan. Másodszorban Isten megfosztotta őket az élvezeteiktől. Így talán emlékezni fognak arra, hogy az igaz ajándékozó az Isten, és nem az idegen bálványok. Ha nem térnek vissza Istenhez, el fogják veszíteni a kenyerüket, vizüket, gyapjújukat, lenyüket, italukat, gabonájukat, borukat, olajukat, ezüstjüket, aranyukat, szőlőjüket és fügéjüket. Pedig mindezek nélkül alig ha élhetnek. Hóseás leírja azt is, ahogyan Isten bűnbánatra és reménykeltő állapotba vezeti Izraelt. Először Isten szükséghelyzetbe és nehéz körülmények közé vezeti Izraelt azért, hogy elkezdjenek odafigyelni rá. Az Istenre való hallgatás már a reménység ajtaja. Isten erős vágya, hogy visszaállítsa a helyes lelkiállapotot és a kapcsolatot Izraellel kifejezésre jutó például ezekben a szavakban. Hoz és csalogat. Isten szeretné, ha Izrael ugyanabban az állapotban és kedélyben lenne, mint amikor örömmel énekelve kijöttek Egyiptomból. Hóseás idejéig Isten megengedte Izraelnek, hogy az általánosságban használt Baal szóval illessék, ami azt jelenti mester. Azonban Isten szerette volna, ha Izrael úgy értelmezi a kapcsolatot, mint jó férj és jó feleség, nem pedig mester és szolga. Isten szeretne örök szövetséget kötni népével, ami a hűségen, igazságosságon, kegyelmen és együttérzésen alapul. Ha Izrael megtartotta volna a helyes kapcsolatot Istennel, akkor az egek és a föld válaszoltak volna. A föld élelmet biztosított volna számukra. Bárcsak Izrael fönntartotta volna ezt a fajta kapcsolatot Istennel. Milyen kegyelmes Istenünk van! Az eltévejedéseink ellenére is mindig bízhatunk benne.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Nézvén a hit fejedelmére és bevégzőire, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. A régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, minden embert megmar. A bűn halálos mérgét csak azt távolíthatja el, amiről Isten gondoskodott. Izrael fiai megmentették az életüket, ha a fölemelt érckigyóra tekintettek. A feltekintés a hit bizonyítéka volt. Éltek, mert elhitték Isten szavát, és bíztak a gyógyulásokért rendelt eszközben. A bűnös feltekint Krisztusra és él. Bocsánatot nyer az engesztelő áldozatba vetett hit által. Bár a bűnös nem válthatja meg magát, mégis tennie kell valamit az üdvösségéért. Megváltónk így szól. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ő hozzá kell jönnünk, s amikor megbánjuk bűneinket, hinnünk kell, hogy elfogad bennünket, és megbocsát. A hit Isten ajándéka, de gyakorlása a mi hatalmunkban áll. Hittel ragadjuk meg Isten felajánlott kegyelmét. Ha bűnbocsátó megváltó érdemeire támaszkodunk, el fogjuk nyerni mindazt a segítséget, amire csak vágyunk. Senki ne tekintsen önmagára úgy, mintha hatalma volna megváltani saját magát. Képtelenek vagyunk erre. Jézus ezért halt meg értünk. Ha felismerjük bűnös voltunkat, nem kell kétségbe esnünk és félnünk, mintha ő nem gondolna ránk irgalmassággal. Éppen ekkor hív bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá tehetetlenségünkben, és nyerjük el az üdvösséget.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem záloga. Az igazi harcos mindig három fegyverrel rendelkezik a küzdelemben. A békesség ragyogó kardjával, a bátorság, bölcsesség és barátság fénylő tükrével, valamint a higgadt, világos gondolkodás értékes drága kövével. Yuichi Ba Morihei.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Második rész. Ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel. Adjátok meg neki a tiszteletet. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 7. vers. Attól, hogy valamit kimondasz, még nem biztos, hogy a másik meg is hallja, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan értetted. Pál apostol megértésről és tiszteletről beszél. Mindkettő elengedhetetlen a hallgatás művészetéhez, márpedig ez a jó házasság alapja. Ha nem vagy hajlandó megérteni, amit a társad mond, és nem tartod tiszteletben a gondolatait és az érzéseit, az semmi jóra nem vezet. Sok házaspár azért jut el a válás gondolatáig, mert ahelyett, hogy beszélgetnének, kis előadást tartanak egymásnak. A tanácsadás segíthet megtanulni, hogy miként fejezi ki magát a társad. Amikor arra összpontosítasz, hogy neked legyen igazad, és te kerekedj felül, nem maradt tér a valódi megoldások számára. A siker kulcsa az, hogy csukott elme helyett igyekezz nyitott szívvel hallgatni. Légy gyengéd és sebezhető, hogy eljuthass a megértésig, ahol már sor kerülhet a párbeszédre. Vannak párok, akik leveleket írnak egymásnak, így fejezik ki az érzéseiket, így próbálnak javítani és mélyíteni a kommunikációjukon. Ahogy a művész is kivárja, amíg tökéletes fény vetül a megörökítendő tárgyra, úgy kell megtanulniuk a pároknak is a várakozás művészetét, ha vissza akarják terelni a helyes mederbe a kapcsolatukat. Ehhez türelem és odaszánás szükséges, ami néha nem könnyű, de annál fontosabb. Isten időzítésével mélyebb gyógyulást érhetünk el, mint a magunk erejéből bármikor. Ha a válást fontolgatjátok, előbb győződjetek meg arról, hogy valóban kimerítettetek-e minden egyéb lehetőséget. Bármilyen rosszul álljanak is köztetek a dolgok, Isten segítségével újjáépíthetitek a házasságotokat.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet, ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án, kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítő szolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Tedd meg, amit Isten kér tőled.

Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.

Isten akaratában járni nap mint nap, ez az igazán áldásos, gyümölcsöző életfeltételem. Jézus szolgálata is ezt igazolja. Számára soha nem volt kérdés az, hogy megtegye azt, amit az Atya kért tőle. Nem véletlen tehát, hogy egy alkalommal ezekkel a szavakkal fordult a tanítványaihoz. Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. Ha az Atya azt akarta, hogy tegye a kezét egy leprásra, hogy az meggyógyuljon, ő rátette. Ha pedig azt, hogy bocsásson meg egy asszonynak, aki házasságtörést követett el, azt is megtette. Amikor pedig azt kérte tőle az Atya, hogy vállalja értünk bűnös emberekért a kereszt halált, erre is igent mondott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.

Ez a te életedben sem lehet másképpen. Nem elégedhetsz meg azzal, hogy időnként, amikor ez kényelmes számodra, eleget teszel Istennek, az ő kedvében jársz. Ez nem lehet választás kérdése, mert ki ad neked felhatalmazást ahhoz, hogy eldöntsd, mikor engedelmeskedsz Istennek, és mikor nem. A mennyei Atya feltétel nélküli engedelmességet szeretne tőled. Nem csak akkor kell akarata szerint döntened és élned, amikor ez könnyedén megy neked, hanem akkor is, amikor ez talán sok lemondást és áldozatot követel részedről. Amikor egyetlen porcikát sem kívánja megtenni azt, amit vár tőled az Úr. Vajon tudatában vagy annak, hogy amikor nem vagy engedelmes, akkor az ellen harcolsz, ami a legjobb lenne számodra? Mert akkor Isten életedre vonatkozó terve ellen cselekszel. Ezért ma választ az engedelmességet. Tedd meg, amit Isten kér tőled.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 5-e. Mózes 5. könyve 32. fejezet, első 12 verse. Figyeljetek ti egek, hadd szóljak! A föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. Bizony, az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyeneső. Elromlottak, nem fiai már hitványak, fonák és hamis nemzedékez. Így fizettek ti az Úrnak, ó bolond és esztelen nép, hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erősített. Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire. Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet majd elmondják. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat. Megszabta a népek határait Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úr része az ő népe, Jákob a kimért öröksége. Puszta földön talált Reá, kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött rebdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. Kedves emlékem, amikor kis unokám boldogan ugrált, pörgött, táncolt a nyári forróságot hűsítő délutáni záporban a nagynényével együtt. Aztán jókedvűen, felüdülve játszottak tovább a hűs szobában. Bárcsak szavaink olyannak bizonyulnának, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. Üdítenének, megújítanának, talpra állítanának. Bizony, még a jó keresztény nevelést kapott fiatalok, akik az Úrral indultak, megtévedhetnek, az élet küzdelmeiben elfordulhatnak megváltójuktól. Hiszen az Úr nem dédelget bennünket folyton a fészek biztonságában, hanem mint a sas kirebbenti fészkét, kitesz minket, és gyermekeinket is próbáknak, kísértéseknek, hogy megerősödjünk, és megszilárdulva kipróbált hittel végezhessük feladatainkat. Ki ne szeretné megóvni gyermekeit, unokáit megőrizni, visszatéríteni a hitványságtól, bolond gondolkodástól? Mint ahogy a sas és mennyei atyánk is teszi, kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza őket, mi is hordozhatjuk őket imakarjainkon, és terelgethetjük őket a jó útra. Ehhez segít az őszinte bizonyság az Atya gondoskodó szeretetéről. Őszinte, egyszerű szavak alkalmas időben, a tanúságot alátámasztó szeretetteljes, békés és örömteli életvitel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Livis Laura Caro írta Atlantikóból, Kolumbiából. Nyugalmat adok neked. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyvének 91. fejezetének első verse. Hosszú éjszaka volt, tele zakatoló gondolatokkal, könnyekkel és kérdésekkel, míg végül imádkozni kezdtem és kértem az Urat, adjon nekem nyugodt éjszakát. Annyi minden kavargott a fejemben, ám abban a pillanatban minden elcsendesedett és álomba merültem. A holnap majd új lehetőséget hoz, hogy megküzdjek életem káoszával és terheivel. Másnap reggel hálát adtam Istennek az előző éjszakai pihenésért. Ám a korábbi gyötrelem hamar újra felszínre tört, és éreztem, ahogyan hevesen ver a szívem. Mikor eszembe jutott a 30. Zsoltárnak a 6. verse, este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Beléptem Isten jelenlétébe, és kértem őt, segítsen megtapasztalnom a minden értelmet meghaladó békességet. Azt a békességet, amely erőt ad a tovább lépéshez, és a terheknek az elengedéséhez. Amikor felismertem, hogy a saját erőmből képtelen vagyok rendet tenni a körülöttem lévő zűrzavarban, csak egyszerűen átadtam a terheimet Istennek, ő pedig nyugalmat adott nekem. Istennek legyen hála érte. Drága Istenünk, adj nekünk bölcsességet, bátorságot, hogy át tudjuk adni neked a terheinket. Urunk, nagy irgalmadból hallgass meg imádságunkat. Amen. Napi gondolat. Még a zűrzavar közepette is békére lelhetek, ha belépek Istennek a jelenlétébe. Imádkozunk azokért, akik az aggodalom miatt nem tudnak aludni.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1864. október 5-én tért meg teremtőjéhez a sztregovai Madács Imre, költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a szabadságharc aktív szervezője, segítője. Kossuth titkárának bújtatásáért börtönbe került. Ő a magyar és a világirodalom drámaköltészetének kivételes alakja. Az Ember tragédiája című világdrámájában végtelen bölcsességgel és mélységes hittel töpreng a teremtett világ végső kérdésein. Most emű részleteivel emlékezünk emberi, alkotói nagyságára.

Madács Imre, Az ember tragédiája. Részletek Lucifer gondolataiból. Egy szikra az, amely bennetek dereng, egy végtelen erőnek mozzanása. Egy percre felcsillogva visszahullnak közös medröknek szürke mélyébe. Igen, tán volna egy, a gondolat, mely öntudatlan szűdben dermedez, ez nagykorúvá tenne, önerődre bízván, hogy válassz jó és rossz között. A család s tulajdon lesz a világnak kettős mozgatója, melytől minden kés kín születni fog. És e két eszmenő majd szüntelen, amíg belőle hon lesz és ipar, szülője minden nagynak és nemesnek, keserves lesz még egykor-e tudásod, s tudatlanságért fogsz epedni vissza. De türelem! Tudod, hogy a gyönyör percét is harccal kell kiérdemelned. Sok iskolát kell még addig kijárnod, sokat csalódnod, míg mindent megértesz. Minden, mi él, az egyenlő soká él, a százados fa s egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret és elbukik. Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Ne félj, betöltöd célodat te is. Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. De egyént sosem hozandasz érvényre a kor ellenében. A kor folyam, mely visz vagy elmerít, úszója nem vezére az egyén. Kiket nagyoknak mond a krónika, mindaz, ki halt, megérti századát, de nem szülé az új fogalmakat. Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiállt, mert hogy virrad. Az ember is üdvét csak önmaga találja meg, sokszor tán éppen ott, hol másik társa poklot alkotott. Síránkozol? Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást, mit elkerülni még hatalma van. De végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. A lelkesülés, mint ár, újra elragad, ma egy tárgyért, holnap másért megint.

esett a királynak, hogy a király veje lehessen. Akkor hozzáadta Saul a lányát Mikált feleségül. Saul azonban látta, és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál Saul lánya szereti őt, ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Saulnak megvolt a maga terve. Lépre csalni, tört állítani, kelepcét állítani, hazudni, félrevezetni, áltatni, hitegetni, és ez egyszer csak dugába dől. Hol van a probléma? Hát ott, hogy Dáviddal vele volt az Úr, Sault meg elhagyta. És tetszik tudni, a Szentírás világosan és egyértelműen tanúságot tesz arról, hogy amikor valaki elfordul az Úrtól, az állapota, a lelki állapota gonoszabb lesz a korábbiaknál. Mi ezt nagyon sokszor nem akarjuk elhinni. Mi sokszor szoktunk arról beszélni, hogy pedig valamikor gyülekezetbe járt, templomba járt, hívő volt, ott volt köztünk, mitől romlott meg? Hát mitől ne romlott volna meg? Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha üresen találja a gonosz lélek azt a helyet, ahonnan kitessékelte a mindenható Isten lelkének a jelenléte, akkor visszamegy, vesz maga mellé 7 másikat, Máté evangélium a tanúsága szerint, és annak a helynek, annak a háznak az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. És látjuk, hogy hova jutott Saul, és már hol van az a Saul, aki valamikor szelíd volt, alázatos, visszahúzódó, magát méltatlannak tartó, és Isten előtt megalázkodó, a prófétára felnéző, és még 1000 dolgot tudunk mondani. És hányszor mondjuk ma is azt, hogy nem tudjuk, hogy az a mi kedves ismerősünk hogy vált azzá, amivé. Pedig a Szentírás egyértelmű választ ad. Ha semmi más nem lenne leírva, csak Saul története, világossá teszi a Szentírás, ha valaki elfordul az Úrtól, újra és újra engedetlen az Úrnak, és Isten elhagyja, a következmények teljesen világosan a totális megromlásig vezetnek. És nem tud valaki egyedül megromlani. Aki megromlik, az megront is. A környezetét is pusztítja. Lelkileg is, és úgy tűnik fizikailag is. És ennek mi a következménye? Gyűlölet. Ellenségesség. És ráadásul itt rögzíti a Szentírás, hogy véglegessé váló ellenségeskedés. Egy életre szóló ellenségesség. Tessék mondani, hány és hány olyan helyzetet kell egyértelműen a környezetünkben is fölmérni vagy meglátni, ahol valami hasonló folyamat zajlik. Nem az a probléma egyébként, hogy mi hívők ezeket nem látnánk, vagy nem láthatnánk meg, hanem hogy megpróbáljuk bekenni valami szentimentális kenőccsel, és arról beszélünk nagyon sokszor, hogy hát azért próbáljuk csak a jót látni. Saulnak voltak egyes szövegei? Az Úr harcait harcolod. Mondjátok meg Dávidnak, hogy Saul szereti őt. Mondjátok meg neki, hogy még a lányát is oda akarja adni. Tessék mondani, ez a vakítás, ez valóban a kegyességnek a megnyilvánulása, vagy sokkal inkább gyalázatára válik annak, aki Isten nevét a szájára vette. A Szentírás világosan azt mondja, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Hiszünk-e abban, hogy ezt a kötelezettségünket Isten nem vonta vissza, és az ő szent lelkét azért adja, hogy ezt meg tudjuk tenni? Mert amikor elmulasztjuk a lelkeknek a vizsgálását, elmulasztjuk a gyümölcskeresést a szavak mögött, akkor megromolhat a mi belső énünk is, de tönkre megy a közösség, ahol élünk, tönkre mennek a kapcsolataink, és ráadásul el fogunk jutni egy olyan állapotba, hogy nem merjük azt kimondani, hogy de hát nem egyeztethető össze az élő Isten beszéde, az élő Isten igéje, az élő Istennek való szolgálat azzal, amit most kellene tenni. Azt mondja a Szentírás, szeretteim, ne hazudjatok egymásnak. Milyen egyszerű lenne visszakanyarodni a Szentírás talajára. És Dávid

0: átélte azt, hogy az Úr vele van, hogy Saul minden mesterkedése eddig lecsúszott róla, de ez nem azt jelenti, hogy Dávidnak ez ünnep volt. Mert azért Dávid számára Saul mesterkedései nyilvánvalóan egy állandó szorítást jelentettek, egy szorongást jelentettek, egy bizonytalanságot jelentettek. Emlékeznek rá, kedves hallgatóim? Azt mondja a Szentírás az Úr Jézusról, azért jött az ember fia, hogy a sátán munkáját lerontsa. Nem kéne hagyni, hogy lerontsa bennünk is, körülöttünk is, és ha lehet, általunk is. Amen.
1: Elhagyatott ember könyörgése. 142. Zsoltár. Dávid tanító költeménye. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

Madách Imre, a megváltó. Ki hirdeti szabadságunk tanát? Ki hirdetett testvér szeretetet? Hogy a nép hallá zengni szent szavát, és a bitorlott nagyság reszketett. Ha ember volt, úgy megistenült. Ha Isten volt, le kellett jönnie a nép közé, melyen nagy átok ült, hogy átszenvedjen minden kínt vele. És szóla. Néked egy világ jutott, osztályban nép. Kizárt belőle ki. Az ég helyettesül meg nem bízott nagyok. Népen bitorló isteni. De a nagyok azt mondták válaszul. Minden pánt hújjon-e hát szerte szét. Az Isten nem jár lázat koldusul, s keresztre vonták a nép istenét. Szél hordta el földünkről szent tanát, az Isten ember mennybe visszatért. Az Úr csak Úr, a rab csak rab maradt, s a régiért új szenvedést cserélt. Ha éhesen kívánja szent jogát, megváltójához küldik menten őt. Közöttünk csak a véres kereszt maradt, ijeszteni a jog követelőt.

0: Egészségpercek.
1: A dohányzás következtében a szervezetben megemelkedik a szabad gyökök szintje, mely különböző szervi károsodásokat, elsősorban érfali rendellenességet okozhatnak, mivel felgyorsítják a rossz koleszterin oxidációs folyamatait. A növényi étrendben felelhető színes anyagok, a karotinoidok képesek ezeknek a szabad gyököknek a megkötésére. Brit és északír kutatók most közösen azt vizsgálták, hogy az emelt napi likopin bevitel, a paradicsom színét adó anyag, csökkenti a dohányzás káros hatásait. Az eredmény nagyon meglepő. Míg a napi 40 mg feletti likopin fogyasztás a nem dohányzókban jelentősen csökkentette a rossz koleszterin oxidációját és az ebből eredő érkárosodást, addig a dohányosok számára ez semmilyen védő hatást nem jelentett. Ez azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel a dohányzás ártalmait nem lehet csökkenteni egészséges táplálkozással sem.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, 9. rész. Örülj az életnek, míg tart. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá. Minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni, de a holtak semmiről sem tudnak, semmiből sincs hasznuk többé, még az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik, és nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és így jó kedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amelyet fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. Többet ér a bölcsesség, mint a fegyver. Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon rám nehezedett. Volt egy kicsiny város kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette, és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. Akkor ezt mondtam. Többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint annak a kiabálására, aki az ostobák között uralkodik. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél, egyetlen vétkes sok jót pusztíthat el.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve, 9. Életünk távlati értelme, minden erőnkkel Istennek élni, és a valódi bölcsességet alkalmazni, amit Salamon itt drámai módon mutat be, az 5. versben így. Itt a földön minnyájunknak ugyanaz a sorsunk. Az ember szíve gonoszsággal és bolondsággal van tele életük során, és amikor meghalnak, csatlakoznak a holtakhoz. A gondolat, hogy a halál mindenkit utolér, nem elkeserítő dolog Isten gyermekei számára, mert a halál az ellenségtől származik, és legyőzeték. A korintusbeliekhez írott 1. levél 15-26 szerint, mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Ezért minden napon tudatosan Istenért kell élnünk. Az életet nem valamilyen örömteli elképzelésként kapjuk ajándékba, de békességben és örömben kell élnünk, Isten jövetelére várva. Példa erre a házastársi kapcsolat. Éld életedet a te társaddal, akit szeretsz, a te hiába való életednek mindennapjaiban. Ha Isten szeretetében élsz, otthonod, munkád, tanulmányaid és napi cselekedeteid a menny egy kis darabját hozzák a földre. A megértéshez és a mérlegeléshez bölcsességre van szükség. A bölcsesség azonban nem csupán értelmi képességeket, tudást jelent, hanem erkölcsi nagyságot is. Az igazi vezető értelmes szívért imádkozik, hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között, összegezte Ellen White Proféták és királyok című művében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: De én nem embertől nyerem a bizonságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Dicsőséget emberektől nem nyerek. A Kapernaumot elöntő izgalom azzal a veszéllyel járt, hogy Jézus küldetésének célját szem elől tévesztik. Ő nem elégedett meg annyival, hogy csak mint csodatevő vagy testi betegségek gyógyítója vonja magára a figyelmet. Megváltóként óhajtotta magához vonni az embereket. A nép azt akarta hinni, hogy királyként jött el, földi országot alapít. Ezzel szemben Jézus Krisztus a földiekről a lelki dolgok felé szerette volna terelni a gondolataikat. A csupán földi siker csak akadályozta volna munkáját. A gondtalan tömeg csodálata is megrázta lelkét. Önmagát sohasem helyezte előtérbe. Az a tisztelet, amelyet a világ megad a rangnak, gazdagságnak, tehetségnek, idegen volt az emberfia számára. Jézus egyet sem használt azokból az eszközökből, amelyekkel az emberek hűséget akarnak biztosítani maguknak, vagy tiszteletet parancsolni. Évszázadokkal születése előtt megjövendölték róla. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Példabeszédek könyve 26. fejezet 20. verse.

Ismered a fülbesúgós játékot? A játékosok körben ülnek, a játékvezető nagyon halkan a mellette ülő fülébe súg valamit, aki tovább súgja azt a szomszédjának, amit hallott. Így megy körbe az üzenet, addig, amíg visszaérkezik a feladóhoz, vagyis a játékvezetőhöz. Vicces szokott benne lenni, hogy a végén valami egészen más mondat vagy történet érkezik vissza, mint ami az eredeti volt. Ennek az az oka, hogy nem biztos, hogy mindenki jól artikulált. A másik lehet, hogy nem hallott meg mindent, vagy nem értette egészen. Talán egyszerűen elfelejtett részleteket, és a saját fantáziájából egészítette ki a történetet.

0: Így van ez a pletykával és a rágalmazással is. Te hallasz valakitől valamit, aki már nem emlékszik egészen pontosan a történetre, csak nagyjából adja neked tovább. Te ugyanígy kis módosítással továbbítod a kapott információt, és mire a sokadik emberhez eljut a dolog, már egészen másként hangzik, mint a valóság. Ez azonban nem olyan vicces, mint a játék. Rossz fényt vet a másikra, aki a téves információk birtokában esetleg más megítélés alá esik. Vannak olyanok, akik nem csupán kibeszélik a másikat, hanem rágalmakat szórnak rájuk. Ebből pedig konfliktusok születnek. Nem véletlen, hogy a rágalmazást a törvény bünteti. A Biblia azt mondja, hogy amint elmegy a rágalmazó, megszűnik a viszály. Vigyázz, és kerüld el, hogy bárkit is megrágalmazz.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Építsd újjá a házasságodat. Második rész. Ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel. Adjátok meg neki a tiszteletet. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 7. vers. Attól, hogy valamit kimondasz, még nem biztos, hogy a másik meg is hallja, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan értetted. Pál apostol megértésről és tiszteletről beszél. Mindkettő elengedhetetlen a hallgatás művészetéhez, márpedig ez a jó házasság alapja. Ha nem vagy hajlandó megérteni, amit a társad mond, és nem tartod tiszteletben a gondolatait és az érzéseit, az semmi jóra nem vezet. Sok házaspár azért jut el a válás gondolatáig, mert ahelyett, hogy beszélgetnének, kis előadást tartanak egymásnak. A tanácsadás segíthet megtanulni, hogy miként fejezi ki magát a társad. Amikor arra összpontosítasz, hogy neked legyen igazad, és te kerekedj felül, nem maradt tér a valódi megoldások számára. A siker kulcsa az, hogy csukott elme helyett igyekez nyitott szívvel hallgatni. Légy gyengéd és sebezhető, hogy eljuthasson megértésig, ahol már sor kerülhet a párbeszédre. Vannak párok, akik leveleket írnak egymásnak, így fejezik ki az érzéseiket, így próbálnak javítani és mélyíteni a kommunikációjukon. Ahogy a művész is kivárja, amíg tökéletes fény vetül a megörökítendő tárgyra, úgy kell megtanulniuk a pároknak is a várakozás művészetét, ha vissza akarják terelni a helyes mederbe a kapcsolatukat. Ehhez türelem és odaszánás szükséges, ami néha nem könnyű, de annál fontosabb. Isten időzítésével mélyebb gyógyulást érhetünk el, mint a magunk erejéből bármikor. Ha a válást fontolgatjátok, előbb győződjetek meg arról, hogy valóban kimerítettetek-e minden egyéb lehetőséget. Bármilyen rosszul álljanak is köztetek a dolgok, Isten segítségével újjáépíthetitek a házasságotokat.

A reformáció története. A francia reformáció. 7. rész. E meddő küzdelem idején történt, hogy Calvin a város egyik forgalmas terén szemtanúja volt egy eretnek elégetésének. Csodálattal töltötte el az a béke, ami a vértanú arcán nyugodott. A rettenetes haláltusában és az egyház még rettenetesebb kárhoztatása alatt e mártír hitet és bátorságot tanúsított. A fiatal diák, aki a legszigorúbban követte az egyház rendelkezéseit, lesújtva állította szembe ezt a maga kétségbeesett és gyászos hangulatával. Tudta, hogy az eretnekek a Bibliára építik hitüket. Elhatározta, hogy kutatni fogja a Szentírást, és megpróbálja kideríteni boldogságuk titkát. A Bibliában Calvin megtalálta Krisztust. Ó, atyám, kiáltotta, az ő áldozata lecsillapította haragodat, az ő vére eltörölte tisztátalanságomat, keresztje hordozta átkomat, halála engesztelést szerzett nekem. Sok haszontalan ostobaságot eszeltünk ki magunknak, de te fáklyaként helyezted elém igédet, és érintette szívemet, hogy Jézus megmentő érdemén kívül minden más érdemet utálatosnak tartsak. Calvin korábban papnak készült. Még csak 12 éves volt, amikor egy kis templom káplánja lett. A püspök lenyírta a fiú haját, ahogy azt az egyházi kánon előírja. Nem volt felszentelve és nem teljesített papi feladatokat, de a papság tagja lett. Hivatalos címe volt és fizetést is kapott. Most pedig, érezve, hogy soha nem tudna pap lenni, jogot kezdett tanulni. Végül azonban felhagyott szándékával, és elhatározta, hogy az evangéliumnak szenteli életét. De vonakodott az evangélium szolgálatától. Természettől fogva félénk volt, és félt attól a súlyos felelősségtől, ami a prédikátori hivatással jár, és szeretett volna még tovább tanulni. Barátainak komoly kérlelésére végül is elvállalta. Csodálatos, mondta, hogy valaki, aki ilyen alacsony származású, ilyen magas méltóságra emelkedjék. Calvin szerényen kezdte el a munkáját, és szavai olyanok voltak, mint a harmat, amely felüdíti a földet. Elhagyta Párizst, és egy vidéki városba ment. Margit hercegnő, aki szerette az evangéliumot, pártfogolta Calvint, és védelmébe vette követőit. Calvin még fiatal volt, szelíden és szerényen viselkedett. Munkáját úgy kezdte, hogy az embereket otthonukban kereste fel. A háznép körülvette, ő pedig felolvasott a Bibliából, és feltárta a megváltás igazságait. Hallgatói továbbadták a jó hírt másoknak. A tanító a nagyvárost elhagyva csak hamar felkereste az eldugott kisvárosokat és falucskákat. Mind kastélyba, mind kunyhóba bebocsátást kapott, és haladt előre, templomok alapját rakva le. Néhány hónap múlva Calvint ismét Párizsban találjuk, ahol szokatlan nyugtalanság volt a művelt emberek és a diákok körében. Az ókori nyelvek tanulása közben az emberek eljutottak a Bibliához, és sokan, akiknek a szívét addig még nem érintették igazságai, most lelkesen beszéltek róluk, és még a katolicizmus védelmezőivel is vitába szálltak. Calvinnak, aki jól lehet ügyesen vitázott a teológiai kérdésekben, szentebb küldetése volt, mint ezeknek a hangoskodó teológusoknak. Az emberek figyelme felébredt, és itt volt az ideje annak, hogy feltárja nekik az igazságot. Calvin házról házra járva megnyitotta a Bibliát az emberek előtt, és beszélt neki Krisztusról, a megfeszítetről.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmadtá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Péter apostol második leveléről lesz ma este szó. És a bevezetőben már látjuk, olvashatjuk, hogy a szerzője magát Jézus Krisztus szolgájának és apostolának nevezi, mi több szemtanúnak. Ez nagyon fontos volt az újszövetségi levelek keletkezésénél, hiszen a szemtanú az nem másodkézből veszi Jézus tanításait, hanem szemtanúként. A szemtanú az, aki egy bizonyos eseményt közvetlenül lát, hall és tapasztal. Tehát első kézből veszi az információit. Ezért az újszövetségi leveleknél nagyon fontos volt az apostoliságra való hivatkozás. Apostol az volt, aki Jézus tanítványai közé számítatott. Pál apostol apostolsága egy picit ettől eltér, de én most ezzel nem foglalkoznék, hiszen őt a feltámadt Krisztus hívja magához. Miért volt fontos, hogy apostoli legyen? Azért, mert az első század közepétől, sőt, igazából már az 50-es évektől egyre több olyan judaista, illetve filozófiai tanításon alapuló egyének jelentek meg a keresztény gyülekezetekben, akik szerették volna valami oknál fogva elhitetni, hogy az ő tanrendszerük az Jézustól származik. És különböző személyekre hivatkoztak. És ezeket lényegében az apostolok tudták elmetszeni, megcáfolni. Ezért nagyon fontos volt, hogy az új szövetségben a levelek, tanítások valamilyen módon apostolságra visszavezethető legyen. Sőt, a levél írója magát úgy nevezi meg, mint aki a megdicsőülésnél, Jézus megdicsőülésénél jelen volt. Teljes nevével mutatkozik be, és ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, hogy Simon Péter. Tehát a többi helyen általában vagy Simonnak, vagy Péternek, de Simon Péternek ritkán találjuk nevének megemlítésével bemutatni. A harmadik fejezet 15. versében önmaga apostoli tekintélyét Pál apostol tekintélyével egyenlőnek tartotta, és elmondja, hogy korábban írt már egy levelet, ez az első Péter első levele, és azt is összegzi, hogy mit mondott ott el, és ez a levél annak a levélnek szerves folytatása. Mivel érzi közeli halálát, mivel tudja, hogy a halála rövid időn belül be fog következni, ezért tanítását, testamentumát, és gondoljunk erre a szóra, hogy ez elsősorban nem egy új szövetségi kifejezés a magyar nyelvben, végrendeletét összegzi, és azokat a gondolatokat foglalja össze, amely kísértés és próba során a kereszténységre az elkövetkezendő időszakban várható lesz, tehát ami meg fog jelenni. Több egzegéta, tudós, Péter szerzőségével kapcsolatosan fenntartással él. Az első és legfontosabb érvük az, hogy Júdás levelével, ami a Jelenések könyve előtt található, nagyon erős irodalmi kapcsolat mutatható ki. Nos, csak egy tanulmányra hadd hivatkozzak, amely Péter apostol második levelét megszámolta, és azt mondja, hogy 297 újszövetségi szóból áll, Júdás levele megközelítőleg 150 és 160 közötti szó összetételből, ebből 78-nál mutatható ki valamilyen irodalmi kapcsolat. Természetesen azt tudjuk, hogy Júdás levele Péter apostol második levele után keletkezett. De hát az is probléma ezeknél az embereknél, hogy az Ószövetségre való hivatkozás pontosan ugyanabban a sorrendben történik meg, mind a két levélben. Néha még szó szerinti egyezőséget is találunk. De hát, ha ezt a módszert alkalmazzuk mondjuk Lukács és Máté evangéliumára, akkor megint azt mondjuk, hogy hát akkor egyik sem eredeti, mert ott is nagyon sok szó szerinti egyezés található mind a két evangéliumban. Egy biztos, hogy ezek a tévtanítók, akik megjelennek Péter második levelében, ezek egy kicsapongó keresztény életet élnek, fellengzős dolgokat mondanak el, és a kereszténységet olyan színbe tüntetik fel, amely méltatlan volt Krisztus nevéhez. Szégyent hoznak azokon az úgynevezett lakomákon is, amely ilyen szeretetvendégségnek indul, és Sodoma és Gomora megemlítése méltán illik ezeknek az embereknek az elítéléséhez, és azt mutatja, hogy rendkívül komoly helyzet alakul ki a kereszténységen belül. Mert ha a kereszténység ezeknek a tévtanítóknak elfogadja a nagyon élvezetesnek látszó útját, akkor a kereszténység Zsák utcába fog kerülni. Júdás leveléből kihagyja azokat a részeket, amelyek nem kanonikus iratból származnak. Kérem szépen, az, hogy mi kanonikus és mi nem kanonikus, Péter levelének írása akkor még nem teljesen világos, hiszen annyit hadd előlegezzek meg, hogy a levél megírásának idejére van a hagyományos klasszikus, amely valamikor a 60-as évek közepére datálja, és van a 150-es, amely egy, azt is mondhatnám, hogy 90 évvel később datálja a levél keletkezését. De egyáltalán, amikor megíródik a levél, mondjuk ha a korábbi keletkezési időt feltételezzük, akkor még nem beszélhetünk kánonról, hiszen még az Ószövetség sincs lezárva, még évtizedeket kell várni, 30 évet kell várni, hogy egyáltalán az Ószövetség lezáruljon, és még majdnem 100 évet kell várni, hogy az Új Szövetség lezáruljon. Így azt tudjuk mondani, hogy Pál is minden probléma és nehézség nélkül idéz, később nem kanonikussá vált iratokból is. Ez nem szép. Igen, mert ha valamelyik irat nem vált kanonikussá, az nem azt jelentette, hogy az a levél alkalmatlan a kereszténység továbbvitelére, csak annak a szigorú zsinór mértéknek, amit a kanonizálás felállított, annak nem felelt meg. Így a nem kanonikus iratok néha a kereszténység körében az első század vagy a második században nagyobb tiszteletnek örventek, mint bizonyos később kanonikussá vált iratok. Úgyhogy azzal, hogy akár Júdás levél, akár Péter második levele idéz nem kanonikus, később nem vált kanonikus levéllé, ezekből az irodalmakból idéz, ez semmi problémát nem jelenthet. Hivatkozni szoktak arra, hogy megjelenti Péter második levele az atyákat. Az atyákról is szól, és lám, ez már a második század közepe, a keresztény atyákról szól. És ha tüzetesen megnézzük, én hadd ne idézzem azokat az újszövetségi írókat, akik egyértelműen és világosan bemutatták, hogy amikor atyákat hívja Péter segítségül a levelében, ez nem a kereszténységre, hanem az Ószövetség nagyraira vonatkoztatja. Összegezve az egész helyzetet elmondhatjuk, hogy az irodalmi függés semmilyen mértékben nem perdöntő egy szerzőségi kérdés tekintetében. Látjuk a klasszikus példát, Máté és Lukács evangéliuma milyen sok helyen szó szerinti irodalmi egyezést mutat. Így azt tudjuk mondani, hogy valószínűleg, hogy él egy keresztény tradíció, amiből egy szóbeli keresztény tradíció, amiből mind Péter a leveleiből merít, vagy a leveleibe merít, illetve Júdás is ugyanebből, a keresztény élő szóhagyományból merít az ő írásában. A nem kanonikus kérdésnél pedig azt mondjuk, hogy a kanonizáció sokkal később, majd egy évszázaddal később fog bekövetkezni Markion munkássága nyomán. A keresztény egyéb irodalommal pedig igen szoros kapcsolatban áll, és annak az őskeresztény kornak a termékéről van szó, amiben ez a levél keletkezett. Még ezek az emberek, akik nem fogadják el a péteri szerzőséget, arra szoktak hivatkozni, hogy kérem szépen, Péter stílusával nem egyeztethető össze a Péter második levél. Nos, én erre hadd mondjam, hogy ki az a nagy tudós, aki el tudja dönteni, hogy 2000 évvel ezelőtt élt keresztény szónoknak milyen stílusa van. Pálnak a stílusát ismerjük, de az sem 100%-osan, csak következtetni tudunk, csak másodlagosan, csak szekundér formában. Péter pedig nem volt egy író ember, és ugye, ahogy már meg lett említve múlt héten, nagy probléma, hogy az első levél hihetetlen tökéletes görögséggel íródott meg, de erről is szó volt, hogy ez a görögség nem Péter sajátja, hanem Sílást kéri fel ennek a szerkesztésére. Egy biztos, hogy kifejezés és szemléletvilága, retorikai stílusa erősen hellén hatást mutat. Ezt szokták vele szemben kritikai érvként felhozni. Kérem szépen, ne felejtsük el, hogy egy hellén világban élünk. És amikor kimentek az emberek, akkor görögül beszéltek. Az más, hogyha elmentek vallásos összegyülekezésre, vagy imádságokat mondták, mivel kétnyelvűek voltak, ezért az arám nyelvet is tökéletesen ismerték. De egy hellén világban éltek. Ha valamit el akartak intézni, valami közigazgatási problémájuk volt, akkor ők görögül beszéltek. Hát nem véletlen, hogy az Új Szövetségnek egyetlen egy irodalmi terméke sem keletkezik a szent nyelven, vagy azon a nyelven, amelyen Jézus beszélt eredetileg. Mindegyik görögül, az evangéliumok is. Hosszú ideig volt egy olyan elmélet, hogy kérem szépen, Máté evangéliumának van egy őse, ami arámi nyelven íródott. Ma már különböző nyelv összehasonlítások és szintaktikai módszerek, mondattanok alapján teljesen világosan meg lehet állapítani, hogy egy irodalmi anyag, a kezünkben lévő irodalmi anyag fordítás, vagy nem fordítás. Ma már tudjuk, hogy egyetlen evangélium sem fordítás, bár a görög nyelven megjelenő irodalmi termékek erősen arameizáló stílusban jelennek meg. Tehát bizonyos arám gondolatok, párhuzamok, kifejezések, stílusok, szimbolikák megjelennek, tehát ez azt jelenti, hogy az íróik és olvasóik kétnyelvűek voltak. Semmi problémát nem látunk abban, hogy retorikai stílusa erősen hellén hatást mutat. Kérem szépen, ebben a világban a hellén hatás prioritása, elsődlegessége semmilyen szempontból meg nem kérdőjelezhető. Többen azt mondják, hogy Péterről nem feltételezhető, hiszen az apostolok cselekedetében azt olvassuk Péterrel, hogy nem volt írástudó. És ilyenkor ugye a magyar nyelv alapján arra gondolunk, hogy nem analfabéta volt. Ez szó sincs. Erről szó sincs, hiszen ne felejtsük el, hogy a zsidóknál nem ismert dolog volt az analfabetizmus. Az írástudás az egy tudományos tevékenységet tartalmazott, az azt jelentette, hogy bizonyos tóra iskolákat elvégzett. És utána ő ennek a tóra magyarázatának írás magyarázójává vált. Tehát amikor azt mondja az apostolok cselekedete Péterre, hogy nem volt írástudó, akkor a tudományra és nem az alapvető betűvetésre vonatkoztatja. Viszont már, ahogy előbb említettem, Szilvánusz az első levelet, aki kiváló hellén, retorikai műveltséggel és a klasszikusok ismeretével rendelkezett, kiválóan formába tudta önteni Péter gondolatsorát, sőt, ezt el is mondja az első levélben, így azt is mondhatjuk, hogy miért ne írhatta volna ezt meg a második levélben is. Az is elképzelhető, és ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 60-as évek közepén, ugye Néróról nagyon jól tudjuk, hogy 68-ban halt meg. Tehát Pál apostolnak és Péternek a nérói keresztény üldözés előtt kellett, hogy meghalljon. Amikor én klasszikusan tanultam a teológiát, akkor 62-63-ra helyezték Péternek és Pálnak az üldözés során elszenvedett halálát. Egyre inkább kitolódik, ma már a 67-68 sem ritka, de maradjunk abban a 65-66-os középmértéknél. Nem azért, mintha akármelyik sokat változtatna egy-két évvel korábban. A 68, a Néró halála az egy mérföldkő, afölé semmilyen körülmények közé nem mehetünk. Tehát az apostol bekövetkezett halálával ige hirdetését, amely valószínű, hogy írásban megvolt, ezt az ige hirdetését szépen Szilvánusz, aki már az első levélnek Péter által felkért görög nyelvbe öntését elvégezte, valószínű, hogy ő lesz, aki hasonlóan elvégzi ezt Péter második levelére is. Mi a levélnek a szívügye, és mi a levélnek a központi gondolata? Kérem szépen, az, hogy szembeszálljon mindazokkal, akik Jézus visszajövetelével kapcsolatosan tagadásba fordultak. Nézzük csak meg, alig múlik el néhány évtized, hiszen 31 húsvétján hal meg Krisztus, néhány héttel később eltávozik a tanítványaitól, tehát 31 évnek a közepe tájékán, és onnantól fogva alig múlik el 3 bő évtized, és a kereszténység közben elkezdenek olyan téveszlék lábra kapni, hogy lehet, hogy Jézus nem is jön vissza. Miért? Mert az első század keresztényei mindig azt mondták, hogy Maranata, Maranata, az Úr közel. És hát egyre inkább csalódnak. Nem, hogy az Úr közel, hanem Néró van közel, a keresztény üldözés van közel, az oroszlánok, a cirkuszi játékok, a keresztre feszített hűséges bizonyságtevők, a megkínzott és testcsonkítás után elengedett idős keresztények voltak közel. És akkor néhányan kezdték feladni a hitüket, és azt mondták, hogy Jézus eljövetele nem is olyan biztos. És többen felvetették, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete. És kialakul ebben az időben, ugye az első század közepétől szép lassan gombamódra szaporodik, mint az amőba osztódik, és lényegében a második század közepére kialakul a gnoszticizmus, amely mindenféleképpen a kereszténység egyik legnagyobb ideológiai, szellemi ellenfele, amely keresztény formában jelenik meg. Most ennyi kis bevezető után nézzük a másik véleményt, akik azt mondják, hogy a második század közepén, tehát valamikor 150 tájékán keletkezhetett ez a levél, hiszen Pál leveleinek gyűjteményére is hivatkozik. Ezen felül az írásokra, az ószövetségi írásokra is, és másrészt az új szövetségben kialakuló könyvgyűjteményre is hivatkozik. Szentlélekre vonatkozó tanítást is megtalálhatjuk, amely mindenféleképpen ezen kritikusok szerint túlmutat a péteri élet határain, tehát sokkal később jelentkezik ez a kereszténységben. És el kell mondani, hogy Péter második levelének teológiai értelmezésénél körülbelül a 2/3 150-re teszi, az 1/3 pedig 65-re teszi a levél keletkezését. És álljunk meg és nézzük tételesen, hogy miről is beszélnek. Szentlélek. Kérem szépen, az apostolok cselekedetében megtaláljuk-e a Szent Lelket? Hát hogyne? Ananiás és Zafíránál, amikor azt mondta, hogy nem embereknek hazudtatok, hanem az Istennek, a ma szentségnek lelkét sértettétek meg. Tehát azért az apostolok is ebben az időben, nehogy azt gondoljuk, hogy nem volt szent lélek, hát már bizonyos Jézus után kialakult szóbeli hagyományoknál ott van, hogy az megkeresztelvén, az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Úgyhogy mindenféleképpen azt látjuk, hogy a Szent Háromság harmadik személyére való hivatkozás az nem egy anakronizmus, bár azt is el kell mondjuk, hogy valóban évszázadokkal később az úgynevezett szentháromsági vitákban ismét nyomatékosan előkerül a Szentlélek személye is. Hivatkozik Pál leveleinek gyűjteményére. Hát mikor íródik ez a levél? 65 tájékán. Pál leveleinek megvan a gyűjtemény? Hogyne? Ismerheti, mint Péter, mint az apostoli kollégium vezetője, mint az egyik

bár ebben az időtájban kezdi kialakítani az első evangéliumát, néhány évvel később, valamikor a 70-es évek tájékán Máté és Lukács evangéliuma ismét kialakul. De hát, ha ezekre hivatkozik, az nem probléma, mert bizonyos, nagyon fontos keresztény tanításoknak a könyvgyűjteménye már ismert és megvan. Ennyi bevezető gondolat után most nézzük magát a szerzőség kérdését, hiszen Péter nem csak a levél elején, hanem folyamatosan végigkíséri az egész levélben saját személyének szerzőségét. Akik elvitatják tőle, azok azt mondják, hogy kérem szépen, nem illik Péter stílusához. Előbb már említettem, hogy én ilyenkor mindig nagyon óvatos vagyok, mert mi az, hogy nem illik, meg mi az, hogy Péter stílusa. Péter stílusáról keveset tudunk. Itt-ott egy-két apostolok cselekedetének keresztény szemüvegen való értelmezésén keresztül megjelenik. De nem ismerjük a péteri karaktert annyira, mint a páli karaktert. Na most, ha ez nem stimmel, és mondjuk, hogy ez egy anonim levél, és valaki a szerzőségét Péterre hivatkozva el akarja titkolni. Tehát ez egy pseudepigráf. Hát akkor kérem szépen, nem az a legesélyesebb, hogy annak a nevére írjam, akinek a legjobban hasonlít a stílusa ennek a levélnek a stílusához? Hát akkor miért Pétert veszik? Ha ez egy pseudepigráf, ha ez egy anonim szerzőnek a műve, ha csak Péter szerzősége mögé akar bújni, hát senki sem ellensége saját maga levelének, akkor miért Pétert írja levél szerzőnek? Erre még igazából senki nem tudott válaszolni. A gnosztikusok elleni harcban az apostoli hagyományokra hivatkozik. Még egy dolgot meg kell említsük. Az, hogy a levélben több tucatszor előfordul, hogy üldözés, álhatatosság, szenvedés, kitartás. Érdemes lenne ezeket a szavakat igehely szerint felolvasni, tehát folyamatosan abba az időszakba megy, amikor az keresztény üldözés már elindul. Lényegében a levéllel vitát folytatók azt mondják, hogy kérem szépen, Domitianus és Trajanus császár idejében volt az, hogy az egész birodalomban kiszélesedik a keresztény üldözés. Néro idejében csupán Rómára és Róma környékére koncentrálódik. Így például Szíriába vagy a birodalom más tartományaira a keresztény üldözés nem terjedt ki. Volt, hogy évtizedekkel később. Ez függött attól, hogy annak a tartománynak ki volt a vezetője. Tehát, amikor ebben a levélben keresztény üldözésről beszélünk, akkor nem azt mondja, hogy az egész birodalomban keresztény üldözés van, ez valóban Domitianus és Trajanus császár idejében teljesedik ki. Na de Rómában, kérem szépen, ahonnan elindul az egész, Néróféle keresztény üldözés, amikor a zsidókat és a keresztényeket pusztán azért, mert más vallást hisznek, egyszerűen elkezdik üldözni, és kivégezni. A cirkuszi játékok kelléktáraivá válnak az emberek. És ez egy véres, durva jelenet. És amikor a római nép, és erről külön órákat lehetne tartani, hogy milyen talpnyalók voltak a rómaiak, hogy milyen elvtelenek, hogy csak a cirkuszt és a kenyereket, kenyérért való, hogy mi mindent beáldoztak, hogy nem volt tartásuk, hogy azt a császárt, aki előtt hódolattal megálltak, akinek a talpát nyalták, azt 3 napig temetetlenül ott tűrték a közterületen. Ugyanaz a római nép. Nem volt egy ember, aki azt mondta volna, hát emberek, ez azért a mi császárunk, hát Néró, beszélhetünk róla, hogy jó volt vagy rossz volt, de azért csak a mi császárunk, hát temessük el. És minden császárcsere így következik be, hogy az előző az abszolút rossz, mindenkit, aki ennek az előző császárnak a szolgálatában voltak, ha értelmes, bölcs emberek voltak, akkor is egyszerűen negligálták, kivégezték, vagy egyszerűen megadták a lehetőséget, hogy öngyilkosok legyenek. Nézzük a következő gondolatot. Krisztológiai gondolkodása teljesen világos. Tehát a problémák

0: témákon túl mindig Krisztus tárja az olvasók és a hallgatók megoldásává. Nem ragad le a problémáknál, tehát mint egy igazi bölcsvezető azt is mondhatnám, hogy ellát a problémák felett, túllát a dolgokon, és azt mondja, hogy nem az a megoldás, hogy Krisztus visszajövetelét elfelejtjük, hogy Krisztus tanítását nem tanítjuk. Nézzük az óegyházi hagyományt. Az óegyházi hagyomány számomra nagyon fontos, hiszen valahol az első és második században élt keresztények egy-egy bibliai könyvvel kapcsolatosan elmondják a magánvéleményüket, néha a tartalmat, szerzőségre vonatkozólag is. Egy biztos, hogy Péter apostol második levelével kapcsolatosan sehol nincs megemlítve Péter szerzősége. Tehát a levél és Péter között nincs egyenes ágú kapcsolat az óegyházi hagyomány szerint. Ilyen emberek hallgatnak, mint Irénius, Tertullianus, Ciprianus, római Kelemen, vagy akár a Muratori féle kánon töredék. Ezek mind felsorolják azokat a fontos leveleket, szerzőiket, néha tartalmukat, néhány szóban vagy oldalon, amely az Új Szövetségben megjelenik. De ezek a művek és ezek a szerzők hallgatnak a péteri szerzőségről. Egészen a negyedik századig. Ez számomra egy olyan érv, amire oda kell figyelni, például a Szír kánonból Péter második levele teljes mértékben hiányzik. Na de kérem szépen, hogy egy hagyomány valamiről nem szól, az nem azt jelenti, hogy ez a hagyomány nem fogadja el ezt a szerzőségi kérdést. Valami oknál fogva nem történik név szerinti említés Simon Péter és Péter második levele közötti kapcsolat. Nem alakul ki. De ez nem érv, nem súlyos érv. Azok a kisebbségben levő keresztény kutatók, mondjuk az egyharmad, aki péteri szerzőség mellett voksolnak, az apostol halála előtt közvetlenül, vagy a halála után közvetlenül nyeri el ez a levél végső formáját, egy biztos, az első levél megírása után. Tehát az első levélre szervesen ráépül ez a második levél, és valamikor a 60-as évek elején, közepén kell keressük ennek az irodalmi levélnek az előállását, megszületését. Akik viszont egy későbbi datálás mellett döntenek, azok a második század közepén 150-re teszik, különösen a hellenista gondolkodása miatt. Nézzük a levél tartalmát és néhány érdekességet. Az olvasót arra emlékezteti, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett népe életében. És valóban erről az első század keresztényei a keresztény üldözés alatt hajlamosak voltak esetleg megfeledkezni. Mert amikor az ember a saját életét kell, hogy mentse, akkor nehezen gondol vissza arra, hogy mi történt az ószövetségi időkben. És azt mondja a levél, hogy a földi élet mulandóságai helyett az örök életre való dolgokra koncentráljunk. Mert az élet egy átmeneti, akkor is elveszítjük, ha nem keresztény üldözésben, nem mártíromságban adjuk oda, előbb vagy utóbb elveszítjük az életünket. Péter szemben áll a halállal, és tisztában van azzal, hogy a közeljövőben mártír sorsra fog jutni. Kérem szépen, azért nézzük meg, hogy az a 12 ember, az a 12 apostol, plusz még Pál apostol, tökéletesen tudta már a keresztény üldözés előtt, hogy a legtöbben nem természetes halállal fognak meghalni. Ezt Pál is elmondja. Tudom. Pedig még korábban azt mondta, hogy mi, akik élünk, majd átváltozunk, ugye? És később azt mondja, hogy tudom, hogy meg fogok halni. És ezeknek az embereknek az volt a nagy, hogy nem tettek semmit annak érdekében, hogy a halálukat csak egy nappal is meghosszabbítsák. Miért? Azt mondták, hát ha az Isten azt akarja, hogy ne halljak meg, akkor úgyse fogok meghalni. És azért Pál apostolnak legalább 6-8 évvel a gondviselés meghosszabbítja az életét. Hiszen már a legelső fogsága idején, vagy az egyik első fogsága idején szélsőséges fanatikusok, zsidó fanatikusok fogadalmat tesznek arra, hogy addig nem esznek ételt, amíg Pál halála be nem következik. Hát akkor ez egy jó hosszúra sikerült koplalás, mert azért itt még vagy hosszú években, 5-6 évben számolhatunk Pál halálával. Azt látjuk, hogy tökéletesen tisztában van Péter az apostolságának mártíromságával. Péter Rómában van, és Róma ebben az időben, a 60-as évektől egyre inkább egy hihetetlenül veszélyes hely a zsidóság és a kereszténység számára. Ne felejtsük el, már 49-ben Claudius császár rendelettel kitiltja, hogy menjenek innen, nem kellenek sem a zsidók, sem a keresztények. Na de ez nagyon jó volt, mert nem a városban ültek a keresztények, hanem elmentek a birodalom különböző részeire. Így Aquilla és Priscilla is sátorkészítők voltak. És amerre mentek, mindenhol vitték az evangéliumot. És ezek az emberek ezt az isteni beavatkozásnak tekintették, bár a gonosznak, de mégis ez az evangélium előre menetelét jelentette. A szerző Péter apostol mindenféleképpen a hamisítástól félti a kereszténységet. Mert ha a keresztény, mint minden érték, ha hamisítják, akkor elveszíti értékét. És a kereszténység csak Krisztus által és Jézus által elmondott tanításokkal az igazi. Ha ezt gnosztikus, filozófiai görögséggel, vagy ilyen általános antropológiai tanítással felhigítjuk, akkor ez már nem igazi kereszténység lesz. Nagyon fontos volt az érzéki vágyak megtörése. És azt mondja, hogy mert akik az érzéki vágyaikat követik, azok nem ismerik Krisztust, mert Krisztus más értékrendet ad, és az újonnan megkeresztelteket ettől óvja. És ne felejtsük el, hogy ez a 60-as évek közepe lesz az, amely elindítja a kereszténységet a világ vallásá való növekedéséhez. Tehát a kereszténység nem egy zsidó szekta, nem a zsidóságnak egy belügye, a farizeusok, a szadduceusok, meg az eszénusok mellett egy kis szekta, akik Jehósuát, Jézus tartják ugye példaképüknek, hanem lassan kezd izolálódni, elszakadni, bár a kereszténység mindig elismeri a zsidóság értékrendjét. A zsidó iratoknak, a parancsolatoknak és a nagy ószövetségi személyeknek az értékrendjét, de ezt az értékrendet Krisztus mellé állítják be, és Krisztus mellett egy új értelmezés, egy új látás alakul ki. Az emberek, a társadalom és a kereszténységnek egy része is elkezd gúnyolódni. Kérem szépen, ez olyan volt, mint amelyet a történelemben már sokszor megéltünk, amelyeket bizonyos emberek nagyon komolyan vettek, a keresztények, mit? Hogy Jézus hamar visszajön, és amikor ez a hamar visszajövetel nem következik be, akkor néhány keresztény elhagyja a kereszténység sorait, a társadalom széles táborához beállva csúfolkodóvá válik. És azt mondják, hogy valamikor mi is keresztények voltunk, de hol van az ő eljövetelének az ígérete? És a keresztény hitvallás pedig arról szól, hogy jöjjön el a te országod, hogy eljön Jézus, és magához veszi az övéit. Elmegyek, helyet készítek, ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Nem véletlen, hogy János evangéliuma is ezt ismételten, nyomatékosan mondani fogja. Kérem szépen, lehet, ha Péter ma élne, és Simon Péter ma írná a második levelét, a mai budapesti keresztényeket nézné, hogy hogy élnek, hogy élünk, akkor lehet, hogy egy hasonló levelet írna. Mert hasonló identitás zavarunk van, hasonló problémáink van, és közben csináljuk a mi kis érdekes játékainkat, miközben verjük a mellünket, hogy mi keresztények vagyunk, valahol mégis az a krisztusi erkölcs, az az etika, az az elhatározás, az az odaszánás, ahogy az angol mondja, az a dedication, az teljes mértékben hiányzik belőlünk. Nem véletlen, hogy Péter a vízözön ókori világkatasztrófáját hozza fel példának, hiszen az ókori emberek is hasonlóan csúfolkodtak Noéval is. Azt mondták, amikor építette a bárkát, hát mi lesz ebből? Még eső sem esik, hiszen abban az időben csupán harmat esett az égből. Mindaddig, amíg egyszer csak egy soha nem tapasztalt, korábban át nem élt, nincs más szó, vízözön jelent meg. És ugyanúgy vége lett annak a világnak, mint ennek a világnak vége lesz a csúfolkodás után. Zárszóban intelmeit summázza, mert ezeknek az embereknek nem az volt a fájdalmas, hogy leteszik az életüket. Nem az volt a fájdalmas, hogy ezt a sátort, ezt a földi sátort egyszer majd össze kell pakolni, hanem az, hogy mi történik azzal a keresztény közösséggel, akinek 10, 20, 30, 40 éven át szolgáltunk. Mi lesz azokkal az emberekkel, és azoknak a gyermekeikkel, és a gyermekeiknek gyermekeivel? Hogyan tudnak felnőni a feladathoz? Ha nem leszünk mi, mondják az apostolok, kik lesznek, akik helyettünk vezetőkké válnak. És ezért volt nagyon fontos, hogy minden apostol kinevelt maga helyett egy nagyon jó követőt, egy nagyon jó vezetőt. Így például Péter is Márkot. Nagyon jól tudjuk, hogy Márk lesz az, aki Péter szavait tolmácsolja. És amerre mentek ezek az apostolok, mindenhol összegyűjtöttek olyan fiatalokat, tehetségeket, akik éveken, évtizeden keresztül ezek mellett az apostolok mellett dolgoztak, és akikre majd rábízták a nyájat, átadták a gyeplőt, mert tudták, hogy rövidesen el fognak költözni egy más világba, hogy várják Jézus visszajövetelét és a feltámadásukat. És ez volt számukra a legnagyobb probléma, nem az élet letevése. Mi lesz a kereszténységgel? És én ez az, amit nem látok a mai helyzetben. Nem ég bennünk a vágy. Mi lesz velünk? Hogyan fog folytatódni? És néhány érdekes biblia szöveget még megnézve a könyvből, azt tudjuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy megjelenik a tudomány gondolata. Amikor azt mondja, hogy az első fejezet 5. és 6. versében, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Kérem szépen, ez a hebraizmus. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egyfajta létra. Az egyik fokára föllépünk, és mindig megjelenik egy újabb fok, és egy újabb fok. Pál is nagyon előszeretettel használja ezt a létrát egy-egy ismeret átadásához. De nagyon fontos, hogy megjelenik a tudomány. Idáig nem volt fontos, és talán pontosan Péter, aki egy halászember volt, aki nem arról híres, hogy ő tudós ember lett volna, érzi, hogy a következő generációnak meg kell szerezzen olyan ismereteket, amely az első generáció számára nélkülözhető volt. Miért? Nekik elég volt Krisztus közvetlen ismerete, és Jézussal való 3,5 esztendő tökéletesen elég volt. Minden problémára megtalálták a megoldást. A kereszténység ebben az időben a szolgák és a rabszolgák vallása, ezért egy lenézett dolog volt. Pál kihasználja a fogságát, és a császár házában levőket is megtéríti, egészen a császár közvetlen környezetéből is emberek térnek meg, tehát Pál húzza fel a kereszténységet a rabszolgák közül, persze nem azért, minthogyha egy nemes vagy egy értelmiségi, annak nagyobb értéke lenne az Istennél, mint egy rabszolgának, mert az ember értékét nem a társadalomban betöltött státusza, hanem az Istentől való származása adja meg. De rádöbbennek arra, hogy a kereszténységet fel kell emelni, és bizony az első században lesznek olyan keresztények, akik a tudósok pallumában jelennek meg, a tudósok ruhájában jelennek meg. Vannak, akik lényegében a mártír tudós ruháját veszik föl, és úgy is halnak mártír halált. És amikor az utcán végig sétálnak, akkor az emberek azt látják, hogy ezek tudósok, de nem önmagukat kinevezett tudósok, hanem ezek klasszikus tudósok voltak, de megtértek. Éppen ezért nagyon fontosnak látja Péter, hogy a kereszténység a társadalom teljes keresztmetszetét fedje le. Nagyon jó az, hogy elindult, és semmi probléma nincs, hogy a szolgák és rabszolgák vallása volt, de ahogy megy előre az évtized, úgy minden társadalom rétegének meg kell jelenjen a kereszténység mellett. Később beszél arról, hogy milyen fontos az elhivatás. És az elhivatás az az Istentől jön, passzív szerkezetben van, mert Isten az elhívó, az ember az elhívott. És Péter átéli, hogy milyen volt az ő meghívása, hogyan hívta meg Jézus. Amikor azt mondja, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Beszél a mesterkélt mesékről, és azt mondja, hogy a kereszténység legnagyobb veszélye az, ha a kereszténység a mese oldaláról közelíti meg Jézust. Persze el kell mondjam, hogy a mese az ókori világban nem azt jelentette, mint ma. De mégis valami üres dolgot, az evangéliumot nem lehet más formában, más edényben, más kommunikációval az embereknek adni. Ettől válik hitelessé. És beszél még egy érdekes dologról, az 1.19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Prófétai beszéd. Ha a kereszténység első századára gondolunk, ha a 60-as évek közepére, akkor azt kell mondjuk, hogy nekem bizony nem a prófétai beszéd jutna eszembe az ős keresztényekről. És mégis, nem az a lényeg, hogy nekem, vagy bármelyikünknek, vagy a kutatóknak mi jut az eszébe. Az első századot nem a mi feltevésünkhöz kell igazítani, hanem a mi feltevésünkkel igazodjon az első századhoz. És bizony az ős keresztények között nagyon sok próféta van, mert egy prófétai népnek tekintették magukat. Hát az, hogy Péter vagy Pál saját halálát megjelenti. Hogy? Hát úgy, ahogy a názáreti Jézus. Mert a próféta az az Istennel áll összeköttetésben. És az első század kereszténysége prófétai beszéd. Azt mondja, mint a hajnalcsillag kél fel szívetekben. Mi a hajnalcsillag? A názáreti Jézus. És ahogy a hajnalcsillag, és azért ne felejtsük fel, ez egy zsidó ember számára, ez egy mérföldkő volt, hiszen ők nagyon jól ismerték. Minden pénteken, teljes koncentrálásukkal figyelték, hogy mikor jelenik meg a hajnalcsillag, és ez az Isten teremtésére emlékeztette őket. És azt mondja, ahogy az égboltozaton fel kell a hajnalcsillag, úgy a mi keresztény szívünkbe is fel kell, hogy keljen a hajnalcsillag. És ez a hajnalcsillag nem más, mint a názáreti Jézus, az Ószövetség jövendőléseiből, hiszen nagyon jól tudjuk. A következő, amiről még talán itt beszélhetnénk, új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Új jég, új föld. Nagyon jól tudja az új teremtést. Majd a Jelenések könyve, amely 30 vagy több mint 30 esztendővel később fog keletkezni, ezeket a péteri gondolatokat is beépíti az Apokalipszis könyvébe. Azt mondja, hogy ezen a világon, a régi világon, Isten régi teremtésének világában nincs igazság. Nem tudom, ha ma írná Péter a mai társadalmat, az európai, az úgynevezett keresztény társadalmat, vagy akár csak a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket, a mi egyházunkat látná. Vajon mit tudna mondani, hogy na ez az a közösség, ahol abszolút mértékben érvényesül az igazság? És azt mondja, új jeget várunk, amelyben igazság lakozik. És ha jól emlékszem, az itt használt kifejezés nem is a lakozni kifejezés, hanem igazság sátorozik. Mert a sátorozás az sokkal, de sokkal erősebb kifejezés. Ennyit szerettem volna még elmondani. Ezt a 297 szót mint egy 13 perc alatt át lehet olvasni. Olvassuk át, nagyon sok érdekes, értékes gondolatot találunk kereszténységre és a saját életünkre vonatkozólag. Isten áldjon Önöket! Viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Péter második levele, harmadik rész. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve maradt előttük, szándékosan meg is feledkeztek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.
2: Emlékeztetés Pál leveleire.
1: Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.
2: Befejezés, áldás.
1: Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban.
3: Mai szakasz, Péter második levele, harmadik rész. Péter apostolnak ebben a fejezetben található jövendőlése napjainkban látszik teljesedni. A csúfolódók kigúnyolják Jézus második dicsőséges eljövetelének gondolatát, nem vesznek tudomást Jézus tanításáról, hogy ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Írja János a 14.3-ban. Sőt, még keresztények is tagadják az ő visszajövetelének a gondolatát. A hitetlenek és gúnyolódók ellenére Péter arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr napja el fog érkezni. Az ő dicsőséges eljövetele biztos. Jézus megígérte, ahogyan a Máté 24.27-ben áll, mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahelyett, hogy a kételkedés ógaként értelmeznénk a látszólagos késést, inkább elismerjük, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen, áll a 9. versben. Akkor hát, hogyan éljünk, miközben várjuk a mi Urunk és megváltónk Jézus Krisztus eljövetelét? Péter ezekkel a szavakkal tanácsol bennünket, akik várjuk és sietetjük az Isten napjának eljövetelét. Jézusra kell szegeznünk a tekintetünket, üdvösségünk kezdeményezőjére és bevégzőjére, és csatlakoznunk hozzá kell missziójában. Hallgassuk Jézusnak ezen szavait, amit tanítványaihoz és hozzánk idézett. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. János 20:21. Az embereknek szükségük van arra, hogy meghallják az evangélium jó hírét. Ahogy elindulunk Jézus nevében, mindig emlékezzünk az ő ígéretére a Máté 28:20-ban, íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Madács Imrére emlékezünk. 1864. október 5-én 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. A pedagógus jogok világnapja. Minden év október 5-én ünneplik a pedagógus jogok világnapját, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot. A határozat 150 paragrafusból áll. Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon tanárokra, tanítókra, akik meghatározó szerepet töltöttek be életünk alakulásában. A diák, amíg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, mikor már többet tud a világról, s érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e. Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnep ez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgárává avatták. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

0: De azt mondta, hogy szeret.
1: És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Korintusbeliekhez írt első levél, 13. fejezet, 2. vers.

Vanda a kanapéra fölmászva bámult ki az ablakon. Felfigyelt minden közeledő autóra, közben pedig azzal vigasztalta magát, hogy az édesapja biztosan a hóhullás miatt késik. De miután 2 óra is eltelt már, egy sötét gondolat fészkelte be magát az elméjébe. Már nem jön el. Néhány nappal korábban levelet kapott az édesapjától, aki bocsánatot kért amiatt, hogy 10 évvel ezelőtt elhagyta őt és édesanyját. De megígérte, hogy ezután majd több időt tölt a lányával. Édesanyja figyelmeztette Vandát, hogy ne tápláljon hiú reményeket, a lány azonban ennek ellenére mindenáron szerette volna viszontlátni az édesapját. És most csak bámul kifelé az ablakon, és sűrű pislogással próbálja elűzni a könnyeit. De hát azt mondta, hogy megbánta, amit tett, és azt is mondta, hogy szeret. Nem sokára Vanda belealudt a várakozásba. Az édesapja sosem jött el.

Milyen összefüggés van a szeretet és az igazság között? Nehéz nem hinni annak a szülőnek, aki szeretne visszajönni és mindent helyrehozni. Ha valaki olyat ígért, amire ténylegesen vágysz, akkor azt könnyen elhiszed. Csak hogy nem érdemes bízni a szavakban, ha azokat nem követik szeretetteljes cselekedetek is. A Biblia szempontjából az igazság többet jelent üres ígéreteknél, egyszerű tetteknél, vagy jó szándéknál. Az igazságot meg kell élni. Így ír erről János apostol. Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Szeretet nélkül az igazság olyan, mint a mérgezett fagylalt. Édes, de halálos.

0: Az igazság első mércéje a Szentírás. A második mércéje a szeretet. Nem feltétlenül az az ember érdemli meg a bizalmunkat, aki a legtöbb ismerettel rendelkezik, hanem az, aki az ismeretet igazi szeretettel elegyíti. Azok értették meg az igazságot, akik úgy szeretnek, ahogy Isten szeret. Nem könnyű megszabadulnod azoktól, akiknek nagyobb az agyuk, mint a szívük. Viszont elkerülheted, hogy becsapjanak téged. Vigyázz! Szeretet nélkül a szavak semmit sem érnek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek. Mai állítatot Livis Laura Caro írta Atlantikóból, Kolumbiából. Nyugalmat adok neked. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyvének 91. fejezetének első verse. Hosszú éjszaka volt, tele zakatoló gondolatokkal, könnyekkel és kérdésekkel, míg végül imádkozni kezdtem és kértem az Urat, adjon nekem nyugodt éjszakát. Annyi minden kavargott a fejemben, ám abban a pillanatban minden elcsendesedett és álomba merültem. A holnap majd új lehetőséget hoz, hogy megküzdjek életem káoszával és terheivel. Másnap reggel hálát adtam Istennek az előző éjszakai pihenésért. Ám a korábbi gyötrelem hamar újra felszínre tört, és éreztem, ahogyan hevesen ver a szívem. Mikor eszembe jutott a 30. Zsoltárnak a 6. verse, este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Beléptem Isten jelenlétébe, és kértem őt, segítsen megtapasztalnom a minden értelmet meghaladó békességet. Azt a békességet, amely erőt ad a tovább lépéshez, és a terheknek az elengedéséhez. Amikor felismertem, hogy a saját erőmből képtelen vagyok rendet tenni a körülöttem lévő zűrzavarban, csak egyszerűen átadtam a terheimet Istennek, ő pedig nyugalmat adott nekem. Istennek legyen hála érte. Drága Istenünk, adj nekünk bölcsességet, bátorságot, hogy át tudjuk adni neked a terheinket. Urunk, nagy irgalmadból hallgass meg imádságunkat. Amen. Napi gondolat. Még a zűrzavar közepette is békére lelhetek, ha belépek Istennek a jelenlétébe. Imádkozunk azokért, akik az aggodalom miatt nem tudnak aludni.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Archívumunk kincseiből ma néhai Zimányi József ige magyarázatát választottam, melynek címe Atyáink forrásai. Alapigéje az Ézsaiás 61:1-4.
2: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajta, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátyol helyett illatos olajat. A csüggedés helyett öröméneket. Igazságfáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik a hősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat. Újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Az Úr Jézus az Atyának az egyetlen öröme. Senki felett sem mondta el, hogy te vagy az, akibe gyönyörködöm. Senki felett. Senki felett nem mondta, és egyetlen angyalnak sem mondta, hogy te vagy az én egyetlenem, akiben én gyönyörködöm. Csak Krisztus felett. És ha az Úr Jézus annyira szépséges, szentségesen szép, hogy Isten gyönyörűségre indítja, hát ki tudná emberek közül ezt elmondani? Ki tudná ezt tolmácsolni, lefordítani, láthatóvá tenni? Ahol az Úr Jézus ott van, ott valósul meg Istennek a tökéletes uralma, árnyék nélküli dicsősége. Nézzük hát meg akkor, amit ő önmagáról mond. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajta, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. A büszke megveti, a büszkének nem kell, a büszke resteni, de az alázatos. Mit jelent ez a Biblia értelmében, hogy alázatos? Olyan különös volt, amikor legelőször tanultam, mint kisgyerek a kávét, már akkor úgy belém vágott ez, és ellenkezés volt bennem, hogy ez nem így van egészen. Ez jó reformátor atyáink úgy írták meg a KT-ba, hogy születésemtől fogva hajlandó vagyok Istent és fele barátaimat gyűlölni. Hajlandó vagyok, tehát csak erre vagyok képes. Erre mindig fordul a szívem. Istent és fele barátaimat nem megbántani. Gyűlölni. El tudom én ezt ismerni, hogy erre hajlik az én szívem. Amíg nem ismerem el, akik az evangélium nem jutott hozzám, mert csak az alázatosaknak örömhírt vinni. Vagyis amikor az ember odajut, és ez is Isten kedves, izgalmas munkája, hogy oda jutatja az embert, hogy semmivé lesz az ember a saját szemébe. Egy mindenre alkalmatlan. És amikor így áll az ember, hogy Uram, jó nincsen semmi, de bűn, tel is tele, akkor érkezik el az öröm hír. A megalázkodott emberhez jön az Úr Jézustól a jó hír. Ez a jó hír pedig az, hogy ezután minden másképpen lesz. Mert ha azt mondaná az Úr Jézus, hogy szegény bűnös ember, szeretlek és sajnálnak. Ilyen vagy ilyen maradt. Akkor jobban lenne nem hallani a nevét, és nem tudni róla. De ő azzal jön, hogy minden másképp lesz. Mert amikor azt mondta annak az asszonynak ott a templomban, amikor elengedte és megmentette a megkövezéstől, hogy és többé ne védkezzél, ezzel erőt is adott. Nem csak azt mondta, hogy mondok neked valamit, hogy mit ne csinálj, hanem ne védkezzél, mert volt egy szent erő. Az Úr Jézus tovább ment ővel és kísérte ezt az asszonyt, hogy ha jönnek a régi bűnök kísértései, legyen ereje. Megváltozott a samáriai asszony is. Megváltozott azon asszony is, aki megkente Simon farizeus házába, holhajja a Jézus lábait, és könnyeivel áztatta. Megváltozott Zakeus, megváltozott az a lakó. Nagyon sokan változtak meg. Eljut az örömhír. Ezután másképp lesz. Az evangélium ezt jelenti, ezután másképp lesz. Amit eddig te tettél magaddal, meg az ördög tett veled, Isten szomorúságára, magad nyomorúságára, ezután nem így lesz. Eztán együtt fogsz dolgozni az Istennek. Isten munkatársai vagyunk. Ettől kezdve minden az Isten akaratát, kedvét és örömét kell, hogy szolgálja. Ez az evangélium. Mert eljött valaki, aki ezt végbe tudja vinni. Olvassuk tovább. Megkötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak. Ez folytatása annak, amit az alázatosságról mondtam, mert csak ott lehet bekötözni sebeket, és csak olyan sebeket kötöz be, amelyek a bűnbánat, a bűn feletti kesergés. És akkor már ebből belekapcsolódik minden egyéb is. Minden más értéket, más szint kap. Emlékszünk arra a férfire, aki közben kiabált, mikor Jézus nagyon komoly dolgokról beszél. Arról, hogy hogy fogtok majd szenvedni, és ne törődjetek vele, hanem te is készüljetek előre. Megkapjátok abba az órában mondani való, amikor hatóságok elé hurcolnak az ellenem, és valaki közben kiáltott, hogy mester, mondd a testvéremnek, hogy hozza meg velem a vagyot. Hát ennek az embernek is sebes volt a szíve. Fájt a szíve, hogy a testvére nem akarja megosztani a vagyot. Ilyen sebeket nem köt be. Azt felelt, hogy kitett engem köztetek, bíróvá vagy osztóvá. Ilyen sebre nincs kötés. Én tőlem nincs. Hanem amikor valaki feljajdul, gyerekkorától kezdve egész élete elvonul előtte, és csak azt tudja mondani, hogy csak vétkeztem és vétkeztem, Istenem. Mennyit pocsékoltam, tékozoltam, mulasztottam. Nyilvánvaló titkos bűnök, mint a tenger. Én úgy gondolom, hogy a ti szíveteken is vannak sebek. A bűn sebezte meg. És a semmiféle orvos nem tudja bekötni. Egyedül ő. És beköti. Vannak sebek, amelyek lassan gyógyulnak, Jézus kötése alatt. Nem egyszerre oldódik fel az ember. A bocsánatot megkapja, de a seb még gyógyul, és hegek is maradnak ott. Ezek arra valók, hogy emlékezzünk egy következő kísértés idején, nehogy megint ehhez hasonló újabb sebet kapjál. De beköti, és a kötés alatt gyógyulás jön. Rátérek még egy dologra, amit Jézus mondott, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Amikor én ezeket leírtam, hogy elgondoltam, hogy nagypénteken mind a két lator először azzal kezdte, hogy ha Isten fia, hogy szabadíts meg magadat is, minket is. Aztán az egyik átélt egy nagyobb szabadulást. A keresztről nem vették le, csak foltan, összetört lábszárcsontokkal. De szabadíts meg minket. Még akkor nem tudta, hogy mit is kellene, hogy kellene kérni. De amikor azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam, akkor átélt a nagyobb szabadulást. Megszabadult mindentől, egész útjától, a kárhozattól, és mindent megnyert. Szabadulást hirdet az Úr Jézus. Minden kötelékből is. Olyan jó, hogy mi megmondhatjuk az Úr Jézusnak, hogy én mire vagyok megkötve. Lehet többféle ilyen kötelék, amit én nem is tudok itt felsorolni. Titkos szenvedély valamilyen. Nyugtalanság, félelem. Az öregségtől. Magam maradok. Már bujkál bennem a betegség, de fokozódik, semmilyen orvosság nem segít, hova vezetett? Mi lesz tovább? Ezek mind megkötözöttségek, tervek, bénítanak, akadályoznak. Ezek alól mind fel tud oldani. És akárhol kötötte meg az ördög valakinek az életét, mert ő mindig megkötöz, mindig bilincsel. Az Úr Jézus fel tud szabadítani. Előttem olyan csoda, ahogyan Zákeust egy pár perc alatt kioldozta. Pedig annyi aranybilincs volt rajta, hogy azt meg se lehetne mérni a súlyát. Egyszerűen kioldozta a bilincseiről. Volt egy olyan ördöngős, akit meg nem bírtak megbilincselni, olyan vadul tombolt benne az ördöggel. Az Úr Jézus egyszerűen megszabadította, és a maga kötelékeit tette rá, az én igámat. Nagyon érdekes, hogy a Biblia beszél, mindig elámulok azon, hogy egy szónak is milyen finom értelme van. Szabadulást hirdessek a foglyoknak. Nem az van, hogy azért jöttem, hogy megszabadítsam sorba, hanem hirdetem. Vagyis soha senki ez az Úr Jézus nem megy oda úgy, hogy akarod vagy nem, letöröm a bilincseidet. Ne. Hirdeti. És ha mondja valaki, mester, könyörülj rajtad, mit akarsz? Hogy lássa. Nyíljon meg a szemed. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megérinti. Tisztulj meg. De először el kell hangzani a kérésnek, az akarásnak. Ott a forró homokban, a damaszkuszi úton egy ember ott vergődött. Mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz? Ki vagy te, és mit akarsz? Menj el, majd szolgálni fogsz nekem. Mondhatta volna, nem. De elindul vakon, tántorogva, megvakítva, megalázkodva. Küldesz, Uram, és még mindig vak vagyok 3 napon át. Igen. Meg kell hajolni, meg kell törni, büszke Saulus. Úgy leszel kicsi Paulus. Vakon botorkálva menjél, majd vezetnek. Csak azt, aki akarja. Aki ezt kér. Sehol nem találtam a Bibliában, hogy az Úr Jézus valakit megmentett volna, aki ezt nem akarta. De azt olvastam, hogy hányszor akartalak egybe gyűjteni, de ti nem akartátok. És ezért pusztán maradt a házatok. Úgy lett, ahogy ti akartátok. De borzasztó ez. De így van. És most a következő. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit. Volt egy ilyen drága, nagyon várt esztendő, 49 év, mikor letelt, megszólaltak a kürtök, ez volt a kürtölés, héberül jó bél, a kürtölés esztendeje, mindenkinek, amint a kürt szó megszólal, mindenkinek minden addigi tartozása megszólal. Aki kölcsönt adott, azt tudta, hogy csak a jó bélig, a kürtölés évéig adom. Ha nem adja meg, addig oda van. Senki nem követelhetett senkitől semmit, amint a kürtök az országban megszólaltak. Jézus azt mondta, jöttem, és szólnak a kürtök mindenkinek mindenfelé. A teljes elengedés ideje, ez az a kegyelem esztendeje. Senki nem tartozik. Aki ezt elfogadja, elhiszi, ez alá helyezi magát, nincs adósága. Hirdetem a teljes feloldozást, minden adóság elengedését. Senkit nem lehet megszólítani, adósok börtönébe vetni, nem tartozik. Ez az Úr Jézus csodálatos feladata. De itt is így van, hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit. Nem úgy van, hogy mindenkinek megvan minden bocsátva. Hát mindenki megkaphatja a bocsánatot. Nem úgy van, senki nem tartozik, hanem mindenkinek elengedi, aki kéri. Hogy is volt egyszer azon az estén, hogy Simon, egyiknek 50-et, másiknak 500-at, melyik szereti jobban? Úgy gondolom, akinek többet engedett. Azért mondta Pál apostol, hogy én vagyok a bűnösök közül az első. Most is még mindig tart a kürtölés esztendeje. Majdnem 2000 év, vagy szólnak a kürtök. De hirtelen el fognak hallgatni, és következik, amit Jézus mondott. Istenünk bosszú.

0: Mikor bezárta Isten Noéra az ajtót, megindultak a vizek, és ott nem segített semmi többet. Addig lehetett volna. Ebben tisztában kell lenni. Mi egy megkülönböztetett, csodálatos időben élünk. A kürtölés esztendejében. Folytonosan ébreszt, hivogat, biztat, bátorít, van bűnbocsánat, van kegyelem, Isten szeret, meg tud téged változtatni, szolgálatába állhatsz, aki ellensége voltál, legyőzheted a kísértést, a kísértőt, állj ellen az ördögnek, el tud tőled. Most ez az idő van. De eljön majd, amikor járnak tengertől tengerig, vagy vizet találnak, és nem lesz egy csepp víz sem. Nem lesz vigasztalás, nem lesz biztatás, a kegyelem nem hirdettetik. Nekünk még most a kegyelem drága ideje van. Itt az Ószövetségben ez van Istenünk bosszúállása napját, de amikor az Úr Jézus Názáretben felolvasta ezt a szakaszt, ezt a sort nem olvasta. Eddig olvasta csak, hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit, és behajtván a könyvet leülje. A bosszúállást nem olvasta, mert még nem jött el. De amikor eljön ítélni eleveneket holtanak, akkor a kegyelem esztendejére nem lehet már hivatkozni. Jó ember tisztában lenni. És ezt az időt, amíg tart, fölhasználni.
1: Az Ézsaiás 61. fejezetének címe Eljön a kegyelem ideje. Mi már ebben a csodában élhetünk, hiszen az Úr Jézus értünk hozott áldozata árán van bűnbocsánatunk, részesei lehetünk kegyelmének. Isten szeret, meg tud változtatni, szolgálatába állítani. De ne felejtsük el, hogy eljön majd az ítélet napja is, tehát nagy felelősséggel és szent félelemmel éljük meg napjainkat. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk és Istenünk áldását kívánva, megtartását is természetesen várjuk vissza hallgatóinkat, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol.

Alin zeneszerzővel, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatójával, szín- és stílus tanácsadóval hallhatnak beszélgetést a Lélek hangolóban. Most Kati Pezsgő című darabja szól debreceni diákjai előadásában, marimbán és vibrafonon.

0: Mai vendégünk a Lélekhangolóban Szalai Katalin lesz. Ő zeneszerzés, zenepedagógia, színháztudomány területén szerzett képesítést. Jelenleg is a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít. Emellett pedig stíluskomponistaként is apostrofálja magát, miután szín- és stílustanácsadóként is dolgozik a zenei pálya mellett. Azzal szeretném veled kezdeni, hogy milyen kislány voltál, mit tudsz így magadról, és milyennek láthattak a szüleid?
1: Az első jelző, ami eszembe jutott, amit így meséltek rólam, hogy egy nagyon vidám kislány voltam, nagyon szerettem a humort már nagyon kis koromban, tehát ez már akkor megnyilvánult. Egy ilyen vidám, derűs gyerek voltam, azt tudom. Amire én emlékszem az az, hogy mit tudom, én nagyon szerettem a rózsaszín színt a ruhákba, és ez például semmit nem változott. Hiába vagyok már jóval több, mégis a rózsaszín az valamiért így sokat jelentő szín. Serülőkorban már azért inkább egy ilyen szorongóbb típus lettem, ugye ott már kezdtem felmérni azt, hogy ez a fajta kedvesség, amivel így megnyertem magam körül az embereket, hogy ez azért ez egyfajta felelősséggel is jár, és például nyerít a zenéhez kapcsolódva, a mai napig él bennem az a szorongás, amikor ki kellett ülni, zongorázni ott az utolsó vizsgákon. Akkor ott valami történt, és nagyon elkezdtem szorongni, és akkor abba is hagytam az egészet. Ugye akkor voltam 14, és el kellett dönteni, hogy na, akkor merre tovább. Hát a zenét ugye pedig ahhoz volt a legtöbb érzékem, ugye azt én magam mondtam ki.
0: Hány évet zenéltél?
1: Hát 6 évet zongoráztam, és már akkor voltak kompozícióim, tehát azért az is kivágta a biztosítékot az akkori tanáromnál, hogy a saját darabjaimat vittem. Hát mit nekem Bach meg Mozart, ugye Szalait kell vinni órára, és hát ezt úgy nem tolerálta, és akkor hát így el is búcsúztunk egymástól, és akkor bekerültem az óvónőképzőbe, és ott jöttem rá, hogy na, én ez az, amit nem tudok abba hagyni, és akkor visszapofátlankodtam magam egy másik zongoratanárhoz, ahhoz, hogy tovább lépjek a tanulmányaimban, ahhoz ő jó tanár volt. Még meg kell említenem Kárpáti Tündét, aki a szolfés tanárnő volt, és tulajdonképpen ő nyitotta fel a szememet egyáltalán a klasszikus zenére, úgy nagyon erőteljesen. Olyan szeretettel és olyan átéréssel beszélt a zenéről, és annyira magával ragadott minket. Ő egy fontos tanárom volt. És akkor így kerültem az István Konziba, és akkor onnan harmadik felvételire bejutottam a Zenészeti Egyetemre. Akkor még úgy hívták, hogy Zeneakadémia, ugye, de most már Liszt Ferenc Zenészeti Egyetem néven fut.
0: Az óvónő képző egyébként közben elmaradt?
1: Most, hogy beszélgetünk róla, ez a motivum, ez már ott volt, hogy úgy szerettem a gyerekekkel, meg szerettem úgy általában az emberekkel foglalkozni, ez a mai napig így van. Ott én ráéreztem, hogy én nem leszek óvónő, tehát abban már biztos voltam. Viszont nagyon érdekesen alakult az életem, mert utána a zeneiskolában tanítottam 16 évig, akkor 4 évig középiskolásokat, és most meg egyetemen tanítok. Tehát gyakorlatilag végigjártam a palettát, tehát rengeteg gyerekem volt, és így végig tudtam kísérni nagyon sok gyereknek a zenei fejlődését is.
0: Tehát a zeneszerzés lett végül is a nagyobb szívügyed, vagy a maga, akkor ez az oktatás a pedagógiai része.
1: Számomra elválaszthatatlan, nagyon gyakran van az, hogy ha nem találok hirtelen olyan darabot, ami ahhoz a pedagógiai célhoz kapcsolódik, amit éppen szeretnék gyakoroltatni, akkor én magam írok gyorsan valamit. Úgyhogy itt a kellemes a hasznossal találkozik. Biztos, hogy nem bántam meg. Ugye én már akkor kerültem be, amikor más ki. Tehát én már felnőtt fejjel azért egész másképp ültem ott az órákon. Sokkal többet jelentett számomra az, hogy én ott lehetek. Nagyon megbecsültem azokat az éveket, és nagyon-nagyon élveztem, mert ugye gyakorlatilag főállásban azzal foglalkoztam, amit mindig is szerettem volna, ami mindig is nagyon érdekelt. Aztán később nagyon érdekesen alakult az élet, hogy ugye bejött jóval később ez az egész öltözködés, és arról is kiderült, hogy de hiszen már azok is ott voltak gyerekkoromban, ugyanis a nagymamám varrónő volt, fantasztikus fűzőket, artista ruhákat, fürdőruhákat, tehát ezeket a nehéz dolgokat ő fantasztikus szakértelemmel varta. Édesanyám mindent megvart. Nálam ez majd még kiderülőben van, hogy én ezt örököltem, vagy lesz ehhez türelmem. Viszont az anyagismeretet, a színlátást, ezeket úgy mélyen magamba ittam, és ha visszagondolok, akkor nagyon érdekes az, hogy kétféle tévét néztünk, kétféle csatornát, az egyik a Music TV volt, tehát mondjuk azon főleg könnyű zene ment, a másik meg a Fashion TV, ahol reggeltől estig divatbemutatókat adtak. Amikor csak lehetett, ott ültem és néztem a szabásokat, meg minden megvoltak a kedvenc manökeneim. És hogy ez így megmaradt, vagy így felidéződött bennem, amikor elkezdtem megint ezzel foglalkozni, hogy aha, hát ez már ott volt gyerekkoromban is ez a téma.

0: Lélekhangoló.
1: Nektek, ha már rádiómissziós műsorban ülünk itt, a családban ott volt a kereszténység, vagy Istenről beszéltek neked a szüleid?
2: Nálunk édesanyám volt katolikus, és annyiban merült ki a vallásos nevelés, hogy beszélgetünk, hogy van Isten, és akkor, hogy esténként úgy az imával zártuk a napot. Édesapám ateista volt, illetve nemrég halt meg 93 évesen, és hát Istennek van humora, hogy az utolsó hónapokba egy olyan ápolónőt kapott maga mellé, aki gátlás nélkül beszélt neki Jézusról. Tehát, hogy ott volt egy nagyon szép történet, ott valami átfordult nála, abba biztos vagyok. Volt egy olyan történet is azért, hogy a bátyám bősz buddhista volt, és neki volt egy nagy megtérése, ami elég nagy vihart kevert a mi családunkban, és ennek kapcsán tértem meg gyakorlatilag én is.
1: Ezt el tudod mondani, hogy hogyan történt, vagy mit jelentett neked ez a megtérés?
2: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy megtérés, ez egy ilyen visszatérés, visszatalálás Istenhez. Tulajdonképpen ez a szó maga, és a legelső ilyen mély benyomás, amit a mai napig fel tudok idézni, nagyon elevenen él bennem. Volt egy osztálykirándulás, még az óvodaképzőben is, az egyik osztálytársam egyik este beszélt erről, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt, és ha befogadod, akkor veled vacsorázik, és veled marad. És én akkor nagyon nyitott voltam erre az egészre. És azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom. És este elmondtam ezt, hogy hát Jézus, ha vagy, akkor én várlak, akkor itt vagyok. És elaludtam. És döbbenetes volt, hogy másnap felébredtem, és folyamatosan éreztem egy plusz jelenlétet, de ez leírhatatlan volt. Tehát egy ilyen öröm volt bennem, szent őrületben voltam, hogy Úristen, akkor nem vagyok egyedül. Ez volt egy rettenetesen erős kontraszt, hogy egyszer csak ott volt valaki teljesen. És utána hazamentem, és a buddhista bátyám jól kiverte a fejemből az egészet, hogy ez marhasság, meg hülyeség. De erre teljesen nem tudtam, mert azért Jézus is észnél van. Ő ezt azért nem hagyta teljesen, és innentől kezdve elkezdtem nagyon erősen érdeklődni, és az anyuval elkezdtem templomba járni. Az anyuik azt mondták, hogy majd felnőtt korban mi döntünk. Tehát ők egyiket se erőltetik, se az ateizmus, se a hívőséget. Hát nyilván ugye egy ateistának nincs meg az az eszköz, ami egy hívőnek igen, hogy imádkozzon. Tehát biztos vagyok benne, hogy anyu imádkozott értünk azért. És hát ennek ez lett a gyümölcse, hogy a végén gyakorlatilag mind a ketten megtértünk. Tehát ez egy óriási kegyelem, mert azért látunk erre ellen példát is. De azért előbb-utóbb én azt gondolom, hogy minden ima meghallgattatik ez ügyben, mert Isten is azt akarja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá.
1: Mondhatjuk, hogy a zeneszerzői pályafutásodba is már úgy kezdtél bele, hogy ott volt veled Isten az ihlettetésben, vagy a művészi munkádban is érzed Isten jelenlétét?
2: Ugye ezt nekem azért nagyon meg kellett harcolnom. Azért már akkor 20 éves voltam, hogy akkor most tényleg erre áldozom be az életemet, meg a szüleim jó indulatát, hogy eltartanak addig is, és utána is, hogy oké, én csinálom, de vajon tényleg ez az utam? És először szó szerint vett, hogy egyszer hecből mentem el felvételizni, kíváncsi voltam egy ilyen felvételire, és ott azt mondták, hogy hát kár lenne, értem, és akkor menjek a Bartókba. És akkor mentem a Bartók konziba, ott tanultam rá egy évet, én voltam a hit hőse, Isten fantasztikus tanárokat adott, hát nem kérdés, hogy Szalai Katinak a Zeneszerzői Egyetemen van a helye, és majd zeneszerzés szakon, csak odaadtam be én marha a papírokat, na és akkor eljött a második felvételi, és nem vettek föl. Na, és akkor utána jött egy fél év ilyen krízis, hogy most akkor mi van.
1: A hited is kicsit billent.
2: Hát persze, hát ezek ugye a legnagyobb istenkép romboló azért az Isten. Azért ezt a C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. Nekem ez a Mikulás, tehát hogy így kérem, és akkor megadatik. Tehát, hogy ez nem így működik, meg akkor se, hogyha ilyen egyenes utat ad, vagy úgy láttam, hogy oké, erre felé kell menni, csak egyszerűen, tehát Isten hihetetlenül realista, tehát ő is látta, hogy az a tudás, ami akkor volt, vagy ez a fajta érettség, ami akkor volt, az nem lesz elég az, hogy bejussak. Tehát kellett még egy tanulókör, viszont az olyan érdekes volt, hogy addigra már úgy haladtam el az Zeneszerzői Egyetem mellett, amikor mentem ilyen korepetálásokra, hogy uram, te tudod, Tehát abban azért fél éven benne volt, hogy ezt elengedjem, és azt mondom, hogy Istenem, én úgy gondolom, hogy nem tudok magamnak mást elképzelni, szerintem nekem itt kéne lennem, de te jobban tudod, mint én. És akkor volt az, hogy tényleg ilyen bibliai történetben éreztem magam. Közölték, hogy nőket nem akarnak felvenni. Abban az évben soha előtte 4 nő jelentkezett az Előszeti Egyetemre. Pontosan ugyanakkor felvitelezett egy elképesztően tehetséges nő, aki zongora versenyt vitt a felvételire, én pedig 6 kis bagatelt, tehát ilyen kis nüansznyi darabokat. Semmi esélyem, és hát persze háromszoros túljelentkezés, egyebek. Na, mi lett az eredmény? 5 kerültünk be, abból 4 nő, köztük én, és képzeld el, hogy engem írtak ki először 20 pontra, tehát maximális pontszámot kaptam, ugyanúgy, mint a zongora versenyt írt hölgy. És ez nekem egy olyan pecsét volt arra, hogy igen, jól gondoltam itt a helyem, igen, ez az én utam, igen, ehhez van a legtöbb tehetségem, igen, ezzel van dolgom, hogy igazából, tudod, ezen azóta is sokat gondolkoztam, hogy Isten már ott segít minket az útválasztásba, hogy egyszerűen mihez értesz, mihez van tehetséged, és azt kell csinálni. Előbb-utóbb, ha szorgalmas vagy, akkor meg lesz az útja. Tehát csak azért nem fog beprotezsálni oda, mert én keresztény vagyok. És ez nagyon bölcs volt, mert hogyha én másodszorra bejutok, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni, mert olyan kemény volt. És úgy emlékezem vissza erre az egész történetre, hogy ez nekem egy nagyon erős hitpróba volt, vagy Istenkép próba, és hát utána megmondom, 5 fantasztikus év volt.

0: Beszélgető társam Szalai Katalin zeneszerző az Ég alatt című kórusművébe hallgathattunk bele, amely a kolozsvári egyházzenei biennálén hangzott el.
1: Számos sikerért díjakat nyertél. Nagyon hosszú és összetett az, hogy miféle műveid vannak. Csak a kategóriákat kiírtam. Szóló, kamaradarabok, kórusművek, zenés, színpadi művek, filmzene, színházi kísérőzene, gyermekelőadások kísérőzenője. Hogyan élted meg ezeket a sikereket?
2: Hát igen, ugye az egy történet, hogy megírjuk, és az egy másik, hogy bemutatják el, az milyen közegben hangzik el. Aminál mondjuk nagyon büszke vagyok az az, hogy Petőfi Sándor évforduló volt, és gyermekeknek írt kórus műveket kértek a Bartok Rádió gyerekkórusa számára. És 53 pályaműből az enyém nyert. Ez nekem egy óriási elismerés volt, és nagyon szükségem is volt rá. És hát ennek még most is lett gyümölcse, mert a Bartók Béla kórus versenyre most tőlem is kértek a megnyitóra gyermekeknek írt kórusművet.
1: A magánéleted, a családi életed hogyan alakult közben? Mert volt egy férjed, akit sajnos el kellett engedned, hogy ez mennyire meghatározó történet, azt is mondd el nekünk.
2: Hát igen, az, hogy házasságot kötsz valakivel egy életre, és akkor házasságban olyan másfél év adatot, és akkor egy reggel a kezed közt meghal, ez eléggé mély nyomokat hagy, tehát ehhez azért fel kellett dolgozni, főleg úgy, hogy tetemes mennyiségű adósság maradt utána, úgy, hogy munkanélkül voltam. Tehát ez a három így együtt, művészember vagyok, aki hát miután a fantáziájából él, ezért a realitással kicsit hadilábon állok. Ez egy ilyen állandó kihívás. Amellett, hogy nyilván az élet megtanított arra, hogy mi a világ realitása, ezzel együtt ott inkább azzal szembesültem, hogy Isten mennyire a realitások Istene. Tehát, hogy pont akkor találkoztam valakivel, aki segített elmondani, hogy melyik hivatalba menjek, hogy tudok pénzhez jutni, kézről kézre adva ott voltak az emberek, akik segítettek. Mondhatjuk így is, hogy az angyalait küldte. Ott szembesültem ezzel, hogy Isten rajtunk keresztül, a jó indulatunkon keresztül működik. Azt úgy megéreztem, hogy kézbe vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma volt nekem. Nagyon hirtelen jött. Hát egy jó fél év volt, mire a sötét fekete masszából egyszer csak ugye elkezdtem látni az alagút végét. A családom és a gyülekezetem az mellém állt minden szinten, szellemi, lelki, fizikai, minden szinten segítettek, ahol tudtak. És ez egy ilyen gyógyulási folyamat volt, most már 8 éve. Sajnos ez még nem töltetett be ez az űr, de várom, nem mondtam le még róla. Azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat, bármilyen veszteségnek a fájdalmát, azt engedni kell. Igen, teperjen le, igen, fetrengjek, üvöltsek, sírjak, mindenki más szinten éli meg, de hagyjuk, hogy mindenki úgy gyászoljon, ahogy tud. Itt van a helye annak, hogy az ember tudjon sírni, és mindent úgy, ahogy van, nyugodtan öntse az Isten nyakába. Nem hiszem, hogy ennyi együttérés után az emberiség és az Isten együttérése után olyan marhasok újra tudunk neki mondani. És bizony én is rettenetesen dühös voltam Istenre, hogy várok ennyi évet. Végre itt van a társam, és akkor köszi, van 3 éven vele. Ugye nyilván ez egy nagyon egocentrikus hozzáállás. A férjemnek van egy saját élete, egy saját sorsa, és az is Isten kezében van. Pont. Mi elkísérjük egymást. Ameddig vagyunk. Egyébként a gyerekek felé is így lehet megélni, hogy nem az enyém. Külön egyenként vagyunk az Istené, nem egymáséi. Tehát azt gondolom, hogy a világon a legintimebb kapcsolatunk az mégiscsak saját magunk és az Isten. A másik az fantasztikus esély arra, hogy egymásnak tükröt tartsunk, hogy formáltassunk, hogy a jellemünk, a szeretetünk mélyüljön. Tehát ez a fajta kapcsolódási minőség az, amit esetleg megélhetünk, amit Istentől kapunk, szeretetet, irgalmat, megbocsájtást, ezt megélhetjük, gyakorolhatjuk jó esetben a társunkkal, vagy hát, hogyha ő nincs, akkor a körülöttünk lévő emberekkel.

0: Mikor kerültél te magad színtanácsadásra, és ennek mi volt a története?
1: Ezt még akkoriban a férjemtől kértem én karácsonyra, mert azt vettem észre, hogy elképesztően érdekel, meg hogy szeretnék spórolni azon, hogy mindjárt jó ruhát vegyek. Én egy olyat kértem, ami nem csak színtanácsadás volt, hanem egy kis testalkatelemzés, meg ilyesmi, és ez egy délelőtt volt, és ez olyan fantasztikusan sokat adott nekem, hogy már ott ez alatt, a tanácsadás alatt is azt éreztem, hogy hú, hogy én ezt milyen szívesen csinálnám. Valami nagyon megérintett az egészbe. Valószínűleg itt már a gyerekkor is visszakapcsolódott. Uh-huh. És akkor hát utána meghalt a férjem, és ugye ott álltam, hogy se munkám, se semmim, és azt is tudtam, hogy ha akárhol kapok tanári állást, az kevés lesz ahhoz, hogy bármit is tovább fizessek. Viszont dolgozni, meg volt önismeretem, és tudtam, hogy berebetegszem, hogyha nem olyat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát olyat kell találni, amit szenvedélyesen tudok csinálni, és sok energiát, pénzt megéri belefektetni. Na és akkor ez volt ez a szín- és stílus tanácsadás. Színtanácsadás, ez tulajdonképpen egy elég régi módszer, Skandináviából importálta Pirityi Éva, akitől egyébként tanultam is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kendőket tesznek az arc közelébe, mert a színek azok így felvetülnek az arcunkra, és vannak olyan színek, amik kifejezetten öregítenek, meg sápasztanak, meg olyan diszkomfort érzetünk van benne, nem túl szerencsés színek, és ezeket a színeket csoportosították annak idején, és aki ott van nálam, az biztos, hogy saját magán is látja, és két mondat mindig elhangzik. Az egyik az az, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez a szín ilyen jól áll. A másik meg ugye a negatív, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen rosszul áll, pedig mennyi ilyen van a szekrényben.
0: Tehát akkor emellett még megmaradt a zeneszerzés. Mennyire érzed most magad a helyeden, és hol tartasz ezeket az utakon?
1: Én továbbra is magaménak érzem, hát a tanítást mindenképpen, a zeneszerzést mindenképpen, és amikor jönnek hozzám vendégek, akkor is mindenképpen. Vagy ha valahova meghívnak workshopokat tartani különböző témákban, akkor nagyon szívesen megyek, és nagyon azt érzem, hogy igen, ez egy kicsit rám van bízva. Tehát, hogy úgy helyemen érzem magam benne. Továbbra is úgy vagyok egyébként mindhárom területtel, hogy Isten adta, és például a zeneszerzést volt úgy, hogy visszaadtam, tehát azt mondtam, hogy ennek itt semmi értelme.
0: Az mit jelent, hogy visszaadtad?
1: Egyszerűen láttam, tehát azt láttam, hogy ennek olyan szinten nincs értelme, hogy másfél évet készülök egy koncertre, és akkor többen vannak a színpadon majdnem, mint a közönség soraiba. Akkor így feltem, és azt mondom, hogy jó, akkor ennek semmi értelme. Tehát, hogy ezt Istenem, bocsi, ezt így benéztetted, hogy ez ma itt ebben a világban nem kell. És egyébként ezt most is így gondolom, hogy ez csak egy réteget érint ez az egész. Köszönjük szépen, iszonyatosan el vannak árasztva olcsó, igénytelen zenékkel, tehát ezzel a kedves hallgatóságot is lenézik, hogy csak ennyi zenét képes felfogni. Nem, most de 50 ezer milliószor többet tud. Egyszerűen egy akkora zajt csináltak, hogy azon keresztül nem, alig tud behasítani egy őszinte szó. És félreértés ne essék, egyáltalán semmi bajom a könnyű műfajokkal, vagy a jazzzel. Azzal van a bajom azokkal a zenékkel, amik teljesen arra vannak, hogy pénzcsinálásra. Akkor a területet fednek le, és lopnak el az értékes zenétől, hogy tényleg döbbenetes. Pedig újra és újra bizonyítják a különböző kutatások, hogy az a gyerek, amelyik zenét tanul, annak messze sokkal jobbak a részképességei is.
0: Zárásul, ha azt meg tudnád fogalmazni, hogy milyen terveid vannak még, vagy merre vezet Isten téged, és hogyan?
1: Ahogy jelen vagyunk a világban, az fontos. Arról nem tudunk mi dönteni, hogy mi történik velünk. Abba viszont nagy szabadságunk van, hogy mit kezdünk vele. És ha belegondolsz, akkor értsük helyesen, melyik a nagyobb hatalom? Az, hogy te szabod meg, hogy mi történik veled, vagy az, hogy bármi történhet veled, te előbb-utóbb visszakapod az egyensúlyodat, és helyre tudsz állni, fel tudsz állni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én igyekszem magam körül, hát most erről a családom nyilván jobban tudna beszélni, hogy ezt hogy élem meg, de az biztos, hogy van egy nagyon erőteljes törekvés abba, hogy az emberek jó értelemben szeressék az életet, éljék meg, merjenek önmaguk lenni, mert Isten erre hívott el minket, hogy nem folyamatosan megfeleljünk minden olyan elvárásnak, amit aztán ő se kér számon, hanem ez a felszabadult lét, ez a megélni az éppeni életet. Szerintem a legjobb dramaturgia az talán az, hogyha a saját életünkben jelen vagyunk az éppeni pillanatban. Ez hihetetlen felszabadító. Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében egy idős parasztbácsival volt egy riport. És az a következőt mondta, hogy ő azért szeret a jelenbe lenni, mert akkor van 100%-osan Istennel. Teljesen igaza van. Mert akkor vagyok 100%-osan valóban vele. Nem amikor a múltomat rákcsálom, meg rángatom a szakállát, hogy már mikor adod a társam. Ha megvan a társam, akkor hogy oldjuk meg a nem tudom micsodát, ha megoldottuk a nem tudom micsodát, jaj, akkor ez most miért? Tehát ez egy never ending story. Na de van valaki, akivel mindezt valahogy így megélem. Ő túl sokat fizetett azért, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy igenis mindenbe bevonni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, de elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol, mindig tovább lök, mindig megadja azt a kis mannát, amit elkészített az úton.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Szalai Katalin zeneszerzőt, stíluskomponistát ismerhették meg. Kati szavai aláhúzták, hogy Isten közel van hozzánk, életünk fordulatai, kihívásai között is. Szalai Katalin zenei és színtanácsadást érintő munkáit megtalálhatják a szalaikatalin.com, illetve a szalaikati.hu webcímeken. Az Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.luteran.hu címen érhető el. Leveleiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@luteran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet, ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án, kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai műsor témája természetesen az október a reformáció hónapja. Az idén ez a mottója ennek a rendezvény sorozatnak. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én szokás szerint kezdődött, és most a budapesti Deák-téri Evangélikus templomban a reformáció hónapjának nyitó istentisztelete. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács alelnöke nyitotta meg házigazdaként. Az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgikusa Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára volt. A program a templom előtt részfúvós térzenével kezdődött, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente karnagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Most tehát, kedves hallgatóinknak, ezt a rendezvényt közvetítjük felvételről.

0: magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöksége, és a házigazda evangélikus egyház és deáktéri evangélikus egyházközség vezetősége nevében is nagy szeretettel köszöntöm a testvéregyházak vezetőit, külön szeretettel Pap János baptista egyházelnök urat, aki az igehirdetés szolgálatát végzi ma közöttünk. Szeretettel köszöntöm a szolgálatra érkezett kórusokat és vezetőiket, és minden kedves testvérünket a tagegyházakból. Ma is igaz a híres mondat, reformáció havába érve, hadd idézzem, az egyháznak szüntelenül reformációra van szüksége. De tudjuk azt, hogy minden változás, formálódás, megújulás csak akkor ér valamit, akkor van értelme és eredménye, ha Jézus az, aki az ő egyházát formálja, benne az újat kiformálja. Mert az igazi reformáció sohasem az, amit mi emberek végzünk. Mi nem tudunk újat formálni, nem tudjuk sem magunkat, sem egymást megújítani. Nem tudunk újat teremteni, de amikor Jézus végzi a maga reformáló munkáját, akkor valóban minden újjá lesz. 500 esztendővel ezelőtt is ez történt, amikor a kolostori cella csendjében egy Luther Márton nevű szerzetest megrázott, és szinte a végső kétségbeesés határárosodott, hogy készé és alkalmassá tegye őt arra, hogy az ő igéjét, kegyelmének evangéliumát újra egészen meg tudja hallani. És én hiszem, testvérek, hogy Jézus az, aki ma is munkálkodik és formál bennünket, mert szeret. És ezért van jövője az egyháznak. Ezért nem reménytelen soha az egyház sorsa. Ezért mi most reformáció abában sem csak egyszerűen emlékezünk a reformációra, hanem benne élünk a reformációban. Urunknak az ő egyházát formáló szeretetében és működésében. Urunk az, aki bennünket ma is megvizsgál, megpróbál, próba alá vet, és vegyük örömmel, olykor nehezek ezek a próbák, mert ő az, aki formálni és vezetni akar bennünket mindezek által, arra nevel és tanít, hogy igazán az ő egyháza legyünk, olyan sereg, akik nem vitatkoznak ezzel a világgal, hanem szolgálnak ebben a világban, akik ott vannak a másik ember mellett, szívükkel, szeretetükkel Krisztusra mutatva. Így figyeljünk ma is rá, a kórusműveken, az igehirdetésen keresztül is megszólaló szavára engedjük, hogy formáljon és vezessen tovább bennünket. Legyen áldás Isten tiszteletünkön.
1: Kedves testvérek, a miskolci, eszterházi és az Avas gimnázium összevont kórusa szolgál most, utána pedig majd a Kálvin kórusok szolgálni.

Krisztusban, kedves testvéreim, az Úr Jézus nevében köszöntelek benneteket és mindenkit. A Zsoltárok könyvéből, a 145. Zsoltárból szeretném azt az igeverset, annak egy részletét olvasni, amely ennek a hónapnak, a reformáció hónapjának az ezévi igeverse, így hangzik hozzánk Isten igéje. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Még egyszer olvasom, hogy jól megmaradjon bennünk. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Az egyik lelkipásztor testvérem családjával együtt elment Kárpátaljára egy kis gyülekezetbe, egy faluba szolgálni, és szombat este a gyerekek velük együtt ott voltak, ahogy készültek a következő napra, a következő vasárnap Isten tiszteleteire, nem figyeltek annyira a gyerekekre, a két fiú játszott, és a kisebbik fölmászva az emeletes ágyra egyszer csak egy nagy puffanást hallanak, és a kisebbik gyermek mindjárt el is kezdte mondani, amennyire a torkából kifért. Hát szaladtak oda a szülők, fölemelték, látják, furán áll egy kicsit a karja, kezd kékülni, hát mit is tudjanak kezdeni vele Kárpátalján egy kis faluba szombat este 9 órakor. A házigazdákkal együtt imádkoztak, kérve az Isten kegyelmét, segítségét ebben a helyzetben. Aztán, ahogy beszélgetnek, hogy mit is lehetne és mit kellene csinálni, ezt csak észreveszik, hogy elsomfordált mellőlük a kisfiú, elkezd játszani a játékával. Már nem sír, láthatóan semmi baja. Megkönnyebbültek, és tulajdonképpen nem lett semmi baja, bár nem úgy nézett ki. Rá egy-két napra hazajöttek Magyarországra, a gyerekek kifutottak az udvarra, megfújta őket a szél, náthásak lettek, lázasak lettek, betegek lettek, minden bajuk volt, szülők imádkoztak, még betegebbek lettek. És meg kellett várni, míg meggyógyulnak. Az ember azt gondolná sokszor, hogy az Isten azért van, hogy segítsen. A ma embere különösen is azt gondolja, hogy szeretne jó üzletet kötni az Istennel, mert hogy tulajdonképpen miért is van. Hát nekünk adta ezt a természetet, az a dolga, hogy vigyázzon rá. Ha nem is vigyázunk mi rá, ő legalább vigyázzon rá. Vagy hogyha beteg vagyok, bajom van, nehézségem van, akkor gyógyítson meg, akkor segítsen, akkor építsen fel minél gyorsabban, minél könnyebben. Álljon rendelkezésre, ha szükségem van, de álljon be a sarokba, ha éppen nincsen szükségem rá. Elégedjen meg kevéssel, de adjon nagyon sokat. Megtartja az Úr az övéit. Nekünk olyan Isten kell, aki megtart bennünket. De nagyon sokszor az emberi gondolkodásban, néha a keresztény jó hiszemű gondolkodásban, vagy akár lehetne mondani rossz hiszemű gondolkodásban, nem a megtartásról gondolkodik az ember, hanem arról, hogy tulajdonképpen megkímélhetne az Isten engem. Minden bajtól. Kerüljünk el a dolgokat. Nem megtartásról gondolkodik az ember sokszor ma, hanem megkímélésről. És talán, ha valaki keresztényként él, hívő emberként él, az várná az Istentől, hogy akkor kíméljen meg. Hogy ne úgy, mint az, meg amaz, meg amaz. De akkor mit mondjon az a nigériai házaspár, akinek elrabolták a gyermekét, Boko Haram elvitte, és már évek óta semmit nem lehet tudni róla. Illetve nagy valószínűséggel azt lehet tudni, hogy soha nem fog előkerülni. Mit mondjon
Az az édesapa kerületünkben lévő történetről beszélek. Elmúlt hetekben lévő történetről beszélek. Akinek a felesége 2 hónap alatt ment el rákban. Hívő emberek. És ott hagyott 3 gyermeket. Imádkoztak, könyörögtek. Hogy van, hogy lehet összehozni, megtartja az Úr az övét? Amikor szembenézünk ezekkel a kérdésekkel, akkor egy félreértéssel és egy téves gondolkodással kell leszámolni.

próbákon, a kísértéseken, a nehézségeken keresztül akar vezetni bennünket az Isten úgy, hogy nem megkímélteti velünk ezeket, nem megkerülteti velünk ezeket, hanem átvezet mindezeken, és megtart mindezekben. Vagy gondoljunk Jób történetére, amikor egymás után ott az első fejezetben jönnek a rossz hírek, és minden összeomlik. Jób válasza, a szívéből kiszakadó válasza, a hívő ember kiszakadó válasza az, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. A betegségekben, a szenvedésekben, amin keresztül vezethet bennünket az Isten, azokban is az ő megtartásával tud jelen lenni az életünkben. Nem engedi, hogy kikerüljön kisebb, nagyobb buktatókat az életünk ezeken a területeken, de ott van, és felemeli a fejünket, megemeli bennünket, megemeli a lelkünket. Dávid dicséretére gondolok. Dávidra, aki annyiszor átélte az Isten megtartó kegyelmét, de Dávidra, aki eközben át kellett élnie annyi harcot, annyi küzdelmet kívül, belül, közel és távol, amelyet kevés bibliai történeti hősnek. 18. Zsoltárban azt mondja, azt vallja: az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm, nála keresek oltalmat. Hogy miközben átmegyek ezeken a helyzeteken, harcokon és küzdelmeken, azt vallom, azt tapasztalom meg, és a bensőmben így a lelkem őrá támaszkodik, hogy ő az én, ő a mi megtartónk. A külső harcoknál, a fizikai küzdelmeknél, a beszorító helyzeteknél néha még sokkal többet, sokkal nehezebbet jelenthet a lelki küzdelem. Pál apostol élete végén vall erről. Második Timóteusi levél az ő utolsó levele, egyfajta összefoglalása az ő szolgálatának, és vall arról, ahogyan mindazt átélte, amit átélhetett, és azt vallja, azt úgy kijön belőle, hogy mindenki elhagyott engem. De nem itt ér véget a mondat. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az íge hirdetésének szolgálatát. Azaz, a lelki küzdelmeinkben néha akár egyedül is maradhatunk. Olyan helyzetek is teremtődnek, amikor elfogynak mellőlünk az emberek, mert nem is lehetnek ott, de az Úr mellénk tud állni. És ahogyan az apostol megtapasztalta, mi is megtapasztaljuk, hogy olyan szellemi védelem, olyan mennyei segítség kapui nyílnak meg, amelyet nem is gondoltunk, és átáradhat a lelkünkön, és aztán talpra állíthat bennünket, és a szolgálatra, a küldetésünkre képessé tesz. És ugyanez a Pál aztán így van a Filippi levélben, amikor arról az ellenségről beszél, amellyel a legnehezebb felvenni a küzdelmet. Az utolsóról, az utolsó ellenségről. Akivel szemben mindenképpen egyedül maradunk, emberi értelemben. Mert lassan elmaradnak mellőlünk a társak, a barátok, mindenki. Szembe kell néznünk az utolsó ellenséggel. És ő azt mondja, ezt vallja. Erre az eszenciára jut el a hitében és a meggyőződésében, hogy nekem az élet Krisztus. És hogy folytatódik? Meghalás nyereség. Hogy tudja kimondani? De hitelesen tudja kimondani mindezt. Azaz, meg kell tanulnunk, újra kell tanulnunk, újra kell magunkat emlékeztetnünk arra, hogy a megtartás Istennél nem azt jelenti, hogy megkímél bennünket az élet különböző helyzeteitől, amelyek megpróbálnak bennünket, hanem azt jelenti, hogy mindezekben

0: is mindezek ellenére ott van bennünk, és kész és képes megtartó kegyelmével a víz felszín fölött tartani, és az ő tenyerében hordozni, az ő szeretetének a közelében tartani. És itt jön a másik félreértés. Megtartja az Úr azokat, mindazokat, akik őt szeretik. Ó, hát ilyen könnyű ezt kimondani. Hát én szeretem az Istent. Hát gyerekkoromtól kezdve hiszek Istenbe. Hát én szeretem az Istent. Nem emberi szeretettel tudjuk szeretni úgy az Istent, hogy annak megtartás legyen a következménye. Mert hogy Isten szeretet, vele való szeretet kapcsolatra hív. Önfeláldozó szeretetre hív, és azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Vagy másutt János apostol pedig azt mondja, hogy ő szeretett, a Krisztus, az Isten szeretett először, és az ő szeretetét tükrözzük csak vissza, amikor igazán Isten szerint szeretünk. Testvéreim, a megtartás, az Isten megtartása az következmény, az nem szolgáltatás. Az következmény és nem szolgáltatás. Annak a következménye, hogy Isten szerinti szeretettel ragaszkodunk az Istenhez. És ő hozza az ő igéjéhez és az igazságához. Jézus azt mondja, ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én igémet, a parancsolataimat. Világos kritériumai vannak mindezeknek. A megtartás következmény és nem érdem. Én már annyira jó vagyok, én már annyit tettem, olyan sokáig így meg úgy éltem, olyan sok mindent szolgáltam az Istennek, az Istenért. Ez még nem automatikusan jelenti azt, hogy megtart mindenféle helyzetben az Úr. Megengedi néha úgy, mint Péter, hogy elsüllyed, és jaj, menj meg, Uram! És rá kell jönnünk arra, hogy a szeretet kapcsolat, a vele való szeretet kapcsolat nélkül hiába minden. A megtartás az következmény, nem érdem. És egy történet jutott eszembe. Saul, a későbbi Pál, zsebében felszerelkezve iratokkal, erős és hatásos iratokkal, vágtat Damaszkusz felé a csapatával. Keresi buzgón és bőszen azokat, akik Krisztust hirdetik, hogy letartóztassa őket, hogy megállítsa őket. És mindezt hitbuzgósággal teszi. Azt gondolja, hogy ez a legjobb dolog, amit lehet tenni. Neki ezt kell tenni. És Damaszkuszi úton egyszer csak fény támad, egyszer csak megáll a ló, egyszer csak leesik róla, és a porba ott megszólítja valaki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, Názáreti Jézus, akit te üldözöl. És a Saulnak hirtelen át kell gondolni egy csomó mindent. Meg kell valahogy a kemény fejével értenie valamit. Mégpedig azt, hogy ő azt gondolta, hogy szereti az Istent. De éppen most az Istennel hadakozik. És Jézus azt mondja, hogy engem üldözöl. És ezzel azt mondja ki, hogy nem lehet azaz Jézust, vagy pontosabban az Istent szeretni, hogy az Isten népét ne szeretni. Nem lehet Jézust, a fejet szeretni, úgyhogy közben nem szeretem, vagy üldözöm a testet. Amikor szeretetről van szó, az Isten szeretetéről, akkor újra gondoltatja velünk mindezt az Isten. Sok-sok ember ma azt gondolja az Isten szeretetétől, hogy ez valami bennem, meg benne közöttünk lévő dolog, és ehhez nincsen senki másnak köze. De ebben az igében is világossá válik, hogy nem tudom az Istent szeretni, ha nem szeretem az övéit. Mert a kettő összetartozik, nála összetartozik, ő azt mondja, ha Saul, te az enyémet üldözöd, akkor engem üldözöl. Ha őket nem szereted, engem nem szeretsz. És kedves testvéreim, amikor így ezen az ökumenikus alkalmon, október reformáció havában elindulunk, akkor ez az egyik legnagyobb lecke. Szeretni. Krisztusi módon szeretni. Igazán szeretni. Őt is, meg egymást is szeretni. És úgy szeretni, tanulni úgy szeretni, ahogyan ő szeretett. Mert a megtartás az nem érdem. A megtartás az nem szolgáltatás. A megtartás az következmény. Az Isten iránti, a testvérek iránti, a Krisztus és a Krisztus teste iránti szeretetnek a következménye, az Isten kegyelme. Tapasztaljuk meg mindannyian ezt, a saját életünkben is, a közösségeinkben is. Amen.
1: Köszönjük az igényedet és szolgálatát Pap János egyházelnök úrnak, és most pedig a Veselényi utcai baptista énekkar szolgálata következik, utána pedig a luteránia énekkar szolgálata.

0: Emeljük fel a szívünket, imádkozzunk. Élő Istenünk, magasztalunk téged a feltámadott Jézus Krisztusban azért, hogy nekünk bűnbocsánatot, a földön új életet, odát örök életet, azaz megtartatást, üdvösséget ajándékoztál határtalan szereteted által. Könyörülj rajtunk szent lelked által, hogy ezt a szeretetet tudjuk élni és hirdetni minden időben. Amen.
1: Istenünk, mennyei Atyánk, kérjük, adj számunkra mindenkor szent lelkedet, aki élővé és megélhetővé teszi az igét, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mennyei Atyánk, tekints le neked hálát zengő gyülekezetedre, hitünket az egységre, a megújulásra és az egymásra való közeledésre való elhivatottságunkat erősítsd meg. Légy velünk ezen a rögös úton, valamint a mennyei hajlékodra vezető ösvényen. Amen.
0: Mennyei édesatyánk, hálások vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban bemutattad, mi az igazi szeretet. Kérünk, taníts bennünket, nevelj bennünket arra, hogy mindebben erősödhessünk, növekedhessünk. Szentlélek Isten, töltsd el a szívünket Krisztusi szeretettel, és így tudjunk rád és egymásra tekinteni, így tudjunk előre és visszatekinteni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
2: Urunk, megvalljuk, hogy aki Krisztust szeretik, azoknak minden javukra van. De szeretnénk most azokra gondolni, akik életük nehéz időszakához értek, az üldözöttekért, a szenvedőkért, a betegekért, a gyászolókért, és azokért a testvéreinkért, akik az utolsó ellenséggel kell, hogy szembenézzenek. Hadd érezzék a te közelségedet, és tudják azt, hogy semmi sem választhat el a te szeretetettől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Így legyen. Amen.
3: Jézus, itt tanított bennünket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mindörökké. Amen.
4: Végül mindnyájan felállva, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.
5: Kedves hallgatóink, ezután a rendezvény után szeretnénk felhívni a figyelmet mindenki számára azokra a rendezvényekre, amelyeket az Ökumenikus Tanács már közzétett, amelyre az Ökumenikus Tanács hív mindenkit szeretettel. A motto tehát: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó tehát most megkezdődött, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz. október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Idén a bizottság a Vas megyei testvéreket igyekszik megszólítani a találkozón keresztül, amelyre október 3-án 10 órától 15 óráig kerül sor. A megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, igei mottóhoz igazodva, az alkalom a Mózes körül tevékenykedő asszonyok példájára hívja majd fel a figyelmet. A következő ökumenikus missziói napot tartanak. Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az újvárosi református gyülekezetben, amelynek az Isten tiszteletén Keckó Pál evangélikus püspök hirdet igét, az ökumenikus tanács tagegyházainak missziói bizottságában szolgáló lelkészek közreműködésével. A helyszín Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gála estet, amely minden évben megvan mostanában, október 18-án 17 órától tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest Rákóczi út 21. Az ünnepi előadást Steinbach József tartja. Szól a grácia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A zenei programon a Vox Nova Baptista Férfikar, a Zelach Együttes, valamint a Benkő István Református Általános Iskola és gimnázium diákjai működnek közre. Az este során adják át a Ráth Mátyás díjat is. A jegyeket október 8-áig lehet igényelni. Reformáció istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé pünkösdi gyülekezetben. Úrvacsorai reformáció istentiszteletet tartanak, amelyen majd Pap János Baptista Egyház elnök hirdet igét. Budapest 14. kerület, Tököli út 46 a helyszíne. A hónap záró alkalma a reformáció megemlékezés lesz szokás szerint október 31-én 17 órától a Reformáció parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett a 7. kerület Városligeti Fasor 15 szám alatt. Ott majd beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke, imádsággal Steinbach József szolgál, a zenei közreműködő pedig a Fóti Baptista fúvós kar lesz. Ezeket a sorozatokat tehát az ökumenikus tanács ajánlja mindenkinek szeretettel az október a reformáció hónap ünneplésére.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmadtá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Októberben a hónap második kedjén, október 13-án reggel 7 óra 30-kor lesz a szokásos ima reggeli. Ezen az alkalmon Mikes Sámuel baptista lelkész fog igét hirdetni, várják a lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is szeretettel közös imádságra. A program helyszíne Szilágyi Dezső tér 3. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott: Íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk.
1: Kulturális programajánló.
2: Madács Imrére emlékezünk. 1864-ben, október 5-én, 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. A szerb gyökerektől Vizsóig, Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplő színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták a történettel az előadók.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e, Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnep ez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumus Budapest díszpolgárává avatták. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté Evangélium 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Az október is kellemesen meleg idővel indul. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. A hét elején folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. A hétvége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Beethoven negyedik zongora versenyét.

Beethoven negyedik zongora versenye hangzott el. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Beethoven Silencio című művét.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Beethoven 4. zongora versenye és a Szilenció. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Építészet és habitat világnap. Az ENSZ október első hétfőjét jelölte meg építészeti világnapként, és 1986 óta tartják, Magyarországon 1988 óta. Az építészek világnapja pedig október 6-a, amelyet 1998-tól tartják ezen a napon. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége nyilvánította világnappá. Céljuk, hogy felhívja a figyelmet a humán környezet állapotára, kiemelten a városok szegény népességének helyzetére, alapjogukra a méltó emberi hajlékhoz. Az ENSZ milleniumi fejlesztési célkitűzéseiben 2020-ig 100 millió nyomornegyedekben élő ember életének javítását irányozta elő a világon. A fejlődő országokban azonban a vidéki lakosok elvándorlása a városi nyomornegyedekbe csak fokozza a népesség gyarapodását a bádog városokban. 6. Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei téma egészséges gyülekezet. Valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. A szerb gyökerektől Vizsóig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplő színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsóit is bejárták a történettel az előadók. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és a természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka a szeptember 21-től december 1-ig tart. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok Dániel könyvéből, és ott a 7. fejezet 14. versét a következőképpen. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyuralma nem semmisül meg.

0: Kedves Urunk, az a különös látomás, amit Dánielnek adtál, a mi számunkra még teljesebb. És engedd, hogy együtt kiáltsuk a mennyei kórussal, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldást. Köszönjük a megváltót, azt, aki vállalta, hogy a menny dicsőségét fölcseréli, és emberi testet vesz föl, és amikor olyan állapotban találtatik, mint ember, megalázva magát, engedelmes lesz egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy az ő föltámadott élete jelent nekünk reménységet, jelent nekünk bizakodást, és ezért tudhatjuk, hogy ahogy föltámadott a mi Urunk, mi is ugyanúgy föltámadunk majd, és ott leszünk veled együtt a menny dicsőségében. Hálásak vagyunk ezért, és segíts úgy gondolkozni a te igéden, mint a megváltottak gyülekezetének, akik tudják, hogy a reménység egyedül az Úr Jézus Krisztusért a miénk. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hétről hétre együtt vannak velünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük az ő támogatásukat és az ő bátorításukat, biztatásukat. Most a nemzetekről fogunk tanulni, és a nemzetek egy kicsit más fogalom a Bibliában, mint a mai modern 21. században. Ugyanis a Bibliában a személyeknek nem voltak jogaik. Tehát az, hogy személyi jog, az nem létezett. Minden nemzetnek volt joga, de nem volt jogegyenlőség. A mai világban megszoktuk, hogy egy hajléktalan, meg egy miniszter a jog szempontjából egyforma. Nincs különbség. Ez a régi világban abszolút nem így volt. A nemzetek be voltak sorolva, és az egyenlők között voltak még egyenlőbbek, meg voltak még egyenlőtlenebbek is. Tehát amikor ezt a szót halljuk, hogy nemzetek, akkor a jogot jelenti az emberek számára. Emlékszünk Jónásnál, hogy ott van a viharba, és megkérdezik, hogy milyen nemzetségből származol, mert rögtön bekategorizálták, hogy a zsidóknak milyen nemzetközi jogalanyságuk van, milyen erővel rendelkeznek. Ennyi kis bevezető után nézzük, a nemzetek eredetéhez menjünk vissza, és Mózes első könyve, és ott a 10. fejezet első versétől mit mond számunkra az ige, Marika?
2: Ezek a leszármazottai Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. Kús nemzette Nimródot, ez kezdett hatalmaskodni a földön, hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt. Arról a földről ment Asszúrba, és építette Ninivét, Rehobot, Kelahot és Reszent, ez nagyváros Ninive és Kelah között.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag Ádám után elszaporodik az emberiség, aztán jön a vízözön, ott rögtön Mózes első fejezeteiben, ott a 6.-7. fejezetnél részletesen megtaláljuk, és aztán utána a vízözön után, amikor újra van az egész emberiség új kezdettel van ellátva, akkor itt megmondja, hogy Sém, Kám, Jafet, és gyakorlatilag innentől eredezteti a világnak a különböző népeit és nemzeteit, és itt Nimródról olvastunk egy részletesebbet, bár ott a többi fiúról is majd különböző genealógikát, leszármazós nemzetségtáblázatot fogunk tudni olvasni. Tehát ezt látjuk, hogy Ninivét Nimród építette, és Ninive az asszír birodalomnak egy nagyon-nagyon fontos fővárosa lesz később. Kinek milyen gondolat van? Parancsolja, Nikó!
3: Én egy picit visszalépnék magához az özönvízhez, hogy miért is kellett az özönvíznek bekövetkeznie, hiszen Isten, amikor megteremtette ezt a világot, és benne az embert is, azt mondta, hogy nagyon jó, amit alkotott, de a bűneset miatt minden megromlott. És mire Noé ideje elérkezett, azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr csak Noét és három fiát és az ő feleségeiket találta igaznak. Azt olvassuk Noéról egész pontosan, hogy Noé igaz ember volt az ő nemzetségében. És Isten úgy döntött, hogy elpusztítja ezt a velejéig megromlott világot, de meghagyta azokat, akiket igaznak minősített. És ugye ebből logikusan következne, hogy akkor az özönvíz után, amikor Noé és a három fia kijött a bárkából, akkor milyen szépen folytatódna úgy a történet, ha mese lenne, hogy akkor ez a három fiú okulván az elődeik bűnéből és annak következményéből, hát onnantól kezdve ők Isten szerint való életet éltek, és minden jó volt ezen a földön, és akkor hát itt lehetne írni, vagy olvashatnánk, mondom, ha mese lenne, hogy akkor melyik fiúnak milyen leszármazottai voltak, és milyen szépen élt ez a világmindenség. De az Úr tudta, hogy nem ez lesz, és már ott az özönvíz után megígérte, hogy még egyszer nem fogja elpusztítani ezt a világot víz által, mert tudja az Úr, hogy gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. És úgy gondolom, hogy ez a kegyelem, hogy bár Isten látta, meg tudja az esendő voltunkat, és a bűre hajlamos voltunkat, és hogy mi mindig föl Istenek akarunk lenni tulajdonképpen, mint ahogy itt a történetből is, hogy aki olvassa Mózes első könyvét, nagyon hamar kiderül, hogy milyen gyorsan lázadt fel újra a megmenekült emberiség az Úr ellen, de Isten nem elpusztította, hanem kegyelmet adott, és végső soron az legnagyobb kegyelme az volt, hogy ide küldte az Úr Jézust, aki meghalt a bűneinkért.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Ugye azt olvastuk, hogy Nimrod nagy vadász volt, de ez nem egy nagyszerű hőst jelent, hanem hogy hatalmassá kezdett lenni a földön, és hatalmas vadász volt az Úr előtt, ez azt jelenti, hogy Nimrod a saját megítélése szerint volt nagy, és az Istennel való szembefordulásra utal az, hogy az Úr előtt. Ezek a versek arról tanúskodnak, hogy terjedt az Isten elleni lázadás. Tehát nem pozitív értelemben nagy vadász ő, és hát ha azt vesszük, hogy három generáció után mivé vált az egész nemzetsége, és hát ugye ki van emelve Bábel, Ninive, ami pláne Ninive, hát ugye az Úr elleni lázadás és Isten hagyásnak a színhelye volt. Tehát már beindult, pedig Noé idejében ugye milyen hűséggel viseltetett Noé. És hát a fiak és az unokák is biztos, hogy hallották, hogy mi volt, hogy volt, mit éltek át. És mégis, amikor kikötöttek és leborultak, és szövetséget kötött az Úr velük, ugye a szivárvány jelét írta az égre, ami az Úrral való szövetségnek a jele. És hova fordult három nemzedék után ez a nép?
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
5: Azért ez a Nimrod bennünket, magyarokat sem hagyhat hidegen, hiszen az ős magyar legenda, a csodaszarvas legendába ugye úgy hangzik, hogy Hunor, Magor, két egy testvér, Ménrót, azaz Nimrod fia. Na most a helyzet az, hogy miért fontos ez nekünk? Mert Nimrod abba a kategóriába esik, amit ma is csodálattal néznek az emberek. Ugye a hős nagy vadász. Egyszer egy konferencián egy lelkésznétől hallottam előadást, aki azt a megdöbbentő mondatot mondta, hogy egyébként legyünk őszinték, mindenki macsó típusú férjet akar magának. És azon gondolkoztam, hogy igen, a Bibliában van egy-két ilyen Ézsau, akit megjegyez a Biblia, hogy olyan belevaló nagy hős vadász volt, és minden szempontból a nők bálványa kategória. Aztán itt van Nimród, hogy visszamenjünk a történelembe, de ha előre szaladunk, akkor még egy Sámson neve is földerenghet bennünk, de vajon biztos, hogy őket állította nekünk a Szentírás példaképeinké? És el kell azon gondolkozni, hogyha a Bibliával a kezünkben egyébként ugyanazt tartjuk a követendő és vágyva vágyott megélni való mintáknak, mint amit a világ gondol dicsőségesnek, akkor ez hova fog vezetni a közösségeink életében, meg a saját személyes életünkben?
1: Köszönöm szépen, Gyula.
6: Én egy kicsit a nagyvárosokról beszélnék. Ha adventista körökben van egy olyan kísértés, hogy ki a nagyvárosokból, tehát ilyen elképzelés, hogy mert részben igazuk van azoknak, hogy a nagyváros az nagyon nagy kísértés, de hát vissza a nagyvárosba, ha a Ninivére gondolok, és Jónásra. Tehát itt azért a nagyvárosoknak a misszió, nagyon nagy misszióterület, nagyon nagy szükségük van Istennek szolgáira, Isten szolgáira, mindazoknak, hisz a nagyváros mindig a bűnözésnek és a bűnnek a meleg ágya. Tehát itt ezt szerettem volna hangsúlyozni, nagyon időszerű ez is. Ez
1: ahogy megépítette a nagyvárost, ott is rögtön a negatív dolgok jönnek. László testvér.
7: Nimróddal kapcsolatban érdemes megemlíteni azt, hogy neki tulajdonítják a bábeli torony építését és az első világbirodalom megalapítását. Na most a mi szempontunkból azért van ennek jelentősége, leszűkítve a bábeli toronyra a dolgokat, mert az a szemlélet tükröződik benne, hogy nagyobb akar lenni, mint az Isten. Mert miért építették a bábeli tornyot?
1: Hogy legyőzzék Istent.
7: Ha még hogy egyszer bebizonyítsák azt, hogy ha lesz is még egyszer vízözön, ők azt túl fogják kérni. Vagyis direkt módon szembe mentek Isten akaratával. Na most, ez a szemlélet, hogy mást akarjunk, mint az Isten. Nem feltétlenül nagyobbak akarunk lenni, csak mást akarunk. Ez bizony jelen van a mai keresztény életben is. Mert amikor azt halljuk, hogy én a magam módján tisztelem az Urat, akkor ebben nem az van, hogy szembe megyek az Isten akaratával. Hiszen a Bibliában leírta, hogy hogyan kell tisztelni őket, de én mégis azt mondom, hogy én a saját fejem után fogom tisztelni. Ez tipikusan a bábeli szemlélet.
1: Köszönöm szépen, István, aztán Tibor.
8: Ezt a Laci gondolatát még csak egy mondattal azzal egészítettem ki, tulajdonképpen a Bábel ugyanazt mondja nekünk, mint ugye építik ugyanazt a törekvést hajtotta, mint az Évát. Évát is olyan akarta lenni, mint az Isten. Tehát ők is is Istennek szerettek volna lenni. Tehát ez a törekvés már az Évától kezdődően felfedezhető a Bibliában.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: És csak egy rövid mondat. Hiába élt még a déd nagypapa akkor, amikor megszületett Nimród, már akkor is igaz volt, hogy Istennek lelki értelemben se unokái, se dédunokái nincsenek, mert Istennel a személyes kapcsolatot mindenki csak maga tudja megélni. Ez igaz a kereszténységre is egyébként.
1: Köszönöm, Anikó.
3: Én csak egy mondatot tennék hozzá Laci bácsihoz. Aki egy picit is figyelemmel kíséri a tudomány alakulását, azért szerintem próbáljuk mi Istent legyőzni. Jelenleg ott tartunk.
1: De nem megy.
3: Igen, de azért próbálkozunk.
1: De nem megy. A következő gondolatsor Ábrahám elhívása. Mózes első könyve, 12. fejezet, első 9 verse, Kulcsár Anikó.
3: Az Úr ezt mondta Ábrámnak, Menj el földedből, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móre töldfájáig, akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé.
1: Köszönöm szépen. Ha van dolog, amiért Ábrahámot a hívők atyának tudjuk nevezni a zsidókhoz írt levél által, akkor pedig az, hogy hitt az Úrnak és engedelmes volt. És ez a mai világban, figyeljétek meg, még hívők között is olyan kevés, mert mi szeretjük a dolgainkat intézni, mi nézzük meg, hogy a gyermekeink melyik egyetemre menjen. Nem, elfelejtjük megkérdezni az Urat, csak majd, amikor már az egyetemen van, akkor kérünk áldást a vizsgáira. És azt látjuk, hogy Ábrahám vagy Ábrám ebben az időszakban

0: és aztán utána azt mondja, a te utódodnak adom. És ebben benne volt, hogy a te utódod az itt fog élni, és én vigyázni fogok rá. Anikó.
1: István nagyon szereti emlegetni a folyamatokat, most egy picit elveszem a kenyerét. Ha nézzük, Noénél idejében Isten egy családot megmentett, mert igaznak ítélte. Aztán jött Nimród lázadása. Ott is lett ítélet a Bábel tornya után, összezavarodott a népek nyelve. De Isten nem pusztította el a földkerekséget, vagy az emberiséget. És itt megint sajnos a kánaániak földjén elszaporodott a bűn, meg úgy a világban, és Istennek megint volt egy kimenekedési útvonala, elhívott egy embert, Abrámot, és azt mondta, hogy veled megint újat kezdek, és a te utódodban megáldal az egész föld, és ez a végső utód, ez majd az Úr Jézus Krisztus. Tehát, hogy Isten annyiszor mondhatta volna azt, hogy hát ennyi volt, hát látszik, hogy ez az emberiség nem megy az engedelmesség, és olyan, mint a jó szülő, hát Isten még annál is jobb, nem azt mondta, hogy akkor elég volt, hanem mindig újabb és újabb esélyt adott. Ezt hívjuk különben kegyelemnek keresztény körökben, és úgy gondolom, hogy ez tényleg felfoghatatlan és érthetetlen, hogy Isten nem azt mondta, hogy vége, hanem esélyt ad. De ez nem végtelen, azért ezzel számolnunk kell.
0: Köszönjük szépen. Gyula, aztán utána István.
2: Láthassuk, én egy kicsit a nagy ígéretekre szeretném hangsúlyozni. Nagy népét teszlek, megáldalak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átkozókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ha lehetne mondani, ez a legnagyobb biztosítás, amit az Isten ígér. És hát kilépni a sötétségbe úgy, hogy egy hangot hallok, és egy meghívást, ez nagyon nagy kérdés, és ez ma is, hogy ki hogyan vállal szolgálatot az Úr szőlőskertjében. Ennek tudatában van, mert itt az ígéret ott van, és semmiféle feltételt nem támasztott Ábrám egyáltalán. Tehát szó nélkül 75 évesen egy nomád, egy külön más, nem is tudjuk elképzelni azt a világot, amiben élt az akkori világ.
0: Ez egy profécia is volt bizonyos szempontból, mert azt mondta, hogy amerre mész, nagyon sok ember áldani fog, áldás leszel, de mindig lesz, aki átkozni fog. És nézzétek meg, ez az ábrahámi gyermekekre is mennyire igaz, de azért még egyre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az áldó az többes számban van, áldók. Az átkozó pedig egyes számba. Szóval az áldók mellett mindig lesz egy valaki, aki Ábrahám és a leszármazottjai ellen átkot akar mondani. István?
3: Hogy Anikó nem vette el a kenyeremet, maradnák a folyamatnál is, mert tulajdonképpen Isten Ábrahám elhívásával a bábeli építők elleni terve ellenzése volt. Tehát ez a folytatása volt, hogy a Bábel építőinek terveivel szembe lépett fel tulajdonképpen Ábrahámmal. És Ábrahámmal kapcsolatosan még azt kevésszer szoktuk említeni, hogy nem csak Ábrahám hívta el, hanem egy népet is. És ez a népnek volt feladata. Feladata az lenne, hogy egymással összefogva, mennyire modern ezek a gondolatok, egymással összefogva, Istennel együttműködve mutassák be Istennek a jellemét. És ennek lett volna az eredménye két kimenetele, az, hogy az egyik az, hogy amit az ige is mondta, hogy bizony bölcs és értelmes nép ez az az ember, ha így cselekszenek, ha nem így cselekszenek, akkor pedig az áldás helyett átokot, és élet helyett pedig halált hozok rájuk. Tehát így számomra teljes a kép.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár testvér.
4: Az az igazság, hogy én nem tudok kibújni a bőrömből, és mindig azon gondolkozom, hogy miért gondoljuk, hogy Ábrahámnak olyan egyszerű volt. És van itt egy naív hozzáállás nagyon sokakról, és nem akarok senkit megbántani, hogy nem mindegy, hogy hol veri föl az ember a sátrát. Hát szeretném mondani, hogy Ábrahám sátrat nem tudom, hogy meddig, mennyit látott korábban. Mert hogy Ur-Kasdim egy hatalmas nagyváros volt, centrum, gazdasági centrum, kulturális centrum, ahonnan még apjával, Táréval együtt, és hogyha megtetszenek nézni a Szentírás, Táré eredetileg a Kánaán földjére indult, de hát végig

0: szembe az Eufrátesz mellett, aztán csak rájött, hogy Hárán sokkal kényelmesebb vidék, hiszen egy másik hatalmas nagy kereskedelmi központ, ami főútvonalak mentén fekszik, kereskedelmi meccéspontban fekszik, víz és minden szempontjából, és az ásatások is bizonyították, hogy bizony nagyon fejlett civilizáció élte azt a területet, és ehhez kap Ábrám egy elhívást, akkor tessék ezt az egészet ott hagyni, és akkor innentől kezdve kezdődik a sátorlakó beduin élet. És nem csak Ábrám ment ott, hanem Szára is, kedves nőtestvérek. És azt hiszem, hogy itt az engedelmesség Ábrám szempontjából úgy is felvetődött, hogy és mit fog szólni a kedves feleség, hogy ott kell hagyni a muskátlit az ablakba a ház helyén, ahonnan elmentünk, és hogy lesz ez az egész vándor élet. És nem akármi volt ezt a döntést újra és újra meghozni, újra és újra áldozni az Úrnak, újra és újra együtt leborulni, és az előbb testvérem azt mondta, hogy csodálatos ígéretek voltak. Na de azért évtizedeken keresztül nekik úgy eshetett, hogy csak ígéretet hallottak, de a beteljesedésre hosszasan kellett várni. Tehát amikor később Ábrahámról úgy beszélünk, mint a hit ősatyáról, akkor nem arról szólt a dolog, hogy előre megkapta bónusz mindazt, amiben hinni kellett, és utána már csak végig kellett kocogni ezen az úton, hanem egy hatalmas vándorlással és sok szenvedéssel egybekötött, sok botlással, bukdosással is egybekötött útvonal, amin keresztül tanulta Ábrám, hogy a hit az hogy fog működni, amellett az Isten mellett, aki mellett ő döntést hozott.
1: Köszönöm szépen, Marika. Aztán Laci bácsi.
2: Azon gondolkodtam, hogy Ábrámot, mikor elhívja az Úr, akkor azért tele volt olyan dolgokkal, amiktől az Úr meg akarta tisztítani, hiszen voltak emberi elgondolásai, ugye, Egyiptomnál, és számtalan olyan dolog volt, ami nem volt az Úrnak tetsző, és rá kellett neki jönni, hogy hol hibázott, mit vétett, és szép lassan érett olyanná, hogy a hithősök atya legyen, mire eljut Mória hegyére, és úgy áll az Úr elé. Tehát egy folyamatot lássunk, mert amikor elhívja, azért volt mit tisztítani rajta, és bennünket is tisztogatni akar. Mert vár ránk, de szeretné, hogyha azt a sok fölösleges dolgot, amit szeretgetünk magunkba tartani, azt úgy elengednénk és elhagynánk, és úgy állnánk az Isten elé, mint Ábrahám a Mória hegyén.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
3: Ugye a fölolvasott igében az volt, hogy áldás nyer benned a föld minden nemzetsége. Én itt a minden szóra szeretném a hangsúlyt tenni, ami azt jelenti, hogy nem csak a választott nép tagjai nyernek áldást, hanem a választott nép által pogánynak tartott népek is, és ez teljesen összhangban van Pál apostolnak a küldetésével. Ő nem a zsidóknak prédikált, hanem a zsidó szemszögből nézve külvilágnak, a pogányoknak. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy amikor a ábrahámi gyermekekről, tehát akik hitben Ábrahám gyermekei vannak, akkor nem lehet leszűkíteni ezeket a dolgokat, hanem mindig tágabb körben kell gondolkodni, mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, de nem fog mindenki üdvözölni. Sokan fognak üdvözölni, de nem mindenki.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsor, megkapod, amit kértél. Sámuel első könyve, 8. fejezet, 4. versétől 10. verséig. Varga Gyöngyike.
4: Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogy az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak, mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle.
1: Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik Sámuel, aki úgymond nem azonnal reagálta le a dolgokat, bár volt azonnal véleménye, hanem az Úrhoz imádkozott, és tőle várta a választ. És akkor az Úr azt mondja, adj neki királyt, de mondd meg, hogy amit kértek, az rossz, mert sok negatív fog bekövetkezni. Parancsolj, Tibor.
0: Azért nem tudom, hogy értő füllel próbáltuk-e hallgatni ezt az ige szakaszt, mert egészen megrázó. Sámuel bírálja a népnek, meg proféta is. A nép valami olyasmit kér, ami idegen, Sámuel rosszalja, és nem azt mondja neki Isten, hogy mondd meg a népnek, hogy ezt ne csinálja, hanem azt mondja, hogy hallgass csak a szavukra. Mint hogyha ebben lenne egy óriási fenyegetettségérzés. Ti is érzitek? Hogy Isten ránk hagyhatja a dolgainkat, de mi lesz belőle? Amikor Isten azt mondja, hogy csak hallgass a szavukra, de majd meglátják a következményt, az azt jelenti, amit később úgy fog mondani a proféta, hogy útjaikat a fejükhöz verem. De mennyi idő telt el, gondoljunk csak a Bírák könyvének az idejére, mennyi idő telt el, hányszor Isten megpróbálta meggyőzni ezt a népet, hogy ne menjenek már a saját fejük szerint. És most Isten azt mondja, hogy szabad. És ez az új szövetségben is előfordulhat velünk bizony, és ez nem azt jelenti, hogy végre a mindenható belátta, hogy nekünk van igazunk, hanem azt jelenti, hogy egy komoly számadással fogunk tartozni a saját döntéseink következményeiért.
1: Köszönöm szépen, István.
5: A Tibor, amit mondott, én nekem mindig az jön elő, hogy el szoktuk mondani, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési képességünk van. És itt is egy döntési cirkulációval állunk szembe, tulajdonképpen, mert annak, azzal kiegészítve és azzal aláhúzva, hogy már Isten korábban megjövendelte, hogy a nép királyt fog kérni, már korábban elmondta. És tulajdonképpen Isten nem azt mondja, hogy adok nektek királyt, hanem úgy döntöttek, akkor nép akarta, hogy királyi hatalmuk legyen. Tehát itt megint ez a döntési lehetőség képessége úgy, hogy először feltételek el van mondva, neked kell oldani, jó vagy rosszat választod, igen vagy nemet választasz.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
6: Igazán nem a nép pártját akarom fogni, de azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy amire itt hivatkoznak, hogy te már megöregedtél, és fiaid nem az Úr útján járnak, ez sajnos igaz. Mert csak egy pár fejezetet kéne előrébb lapoznunk, a második fejezetig. Ott azt találjuk a Bibliában, hogy Sámuel fiai úgy éltek, hogy megutálta a nép az Úrnak való áldozatot, mert hát paráználkodtak a sátornál, meg elvették a kövérjét az áldozatnak, és sorolhatnám. Tehát azért itt most a vezetők és az Isten szolgáinak a felelősségéről is érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, hogy vajon az életünket, aki látja, az vonzódik az Úrhoz, vagy pedig megutálja az Úrnak való áldozatot és szolgálatot. Mert hogy az emberek nem Istent látják már, bocsánat, hanem bennünket, az ő gyermekeit. És ha Pál kimerte jelenteni, és kimerte jelenteni, mert leírta a korintusi első levélben, hogy legyetek az én követői, mint ahogy én a Krisztusé vagyok, akkor ez a felelősség a miénk is. Tehát aki az életünket látja, annak azt kéne látni, hogy mi Krisztus után megyünk. És vonzóvá kéne tenni a Krisztus követést, az Úrnak való szolgálatot. És borzasztó, amikor pont az ellenkezője valósul meg.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
7: Az Isten véleményére még odafigyelünk, mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, mondja az Isten Sámuelnek. Tehát mindaz igaz, amit mondtunk, de az Istennek mélyen fáj mindaz, amit Izrael művel, és hát úgy is mondhatnánk, hogy ezt a történelmi hátteret, ha nézzük, megint egy nagy-nagy váltás jön a bírák kora után, jön a királyság kora. És hát meg is kapják a nagy leszkét, hogy királyt választanak maguknak. Ez meghatározó a kiválasztott nép számára élete végéig, lehetne mondani.
1: Köszönöm. Marika, aztán István.
2: Ugye a nép eddig Isten vezetése alatt volt. Ugye könnyen kritizálták ugye Sámuel fiait, de maguk felé azért már ez a kritika nem volt nyilvánvaló, mert ugye a többi népek felé kacsingattak, hogy hát ha nekik olyan, akkor nekünk is. Miért jobb egy királynak a vezetése, mint Isten vezetése? Ezt azt hiszem nehezen tudták fölfogni, és hát utólag, ugye, mert minden el lett mondva, hogy mivel jár az, ha királyt választanak, és nem az Úr vezetését fogadják el, és nem az Úrhoz kiáltottak megoldásért, hanem ugye ráerőltették, hogy királyt válasszanak, és az Úr megmondta, hogy ezt visszacsinálni nem lehet. Tehát amikor meg fogjátok bánni, de akkor is ez marad. És az Úr mindig gondoskodik a népéről, és az az érzésem, hogy sokszor csak az áldást akarjuk az Úrtól, és egyébként meg hadd csináljam azt, amit én akarok.
1: Köszönöm szépen, Parancsolj István.
5: Csak egy mondatot, hogy a történet úgy is nagyon érdekes számomra, hogy mit old meg egy vezetői váltás, mi az eredményének, mi a következménye ez, és ez a történet nagyon-nagyon sokat elmondnak nekünk erről.
1: Köszönöm. Laci bácsi.
8: Ugye ideig a királyválasztásról beszéltünk, meg a hátrányokról. Engedjétek meg, hogy felolvassam a királytörvénynek egy szakaszát Mózes 5. könyvének 17. fejezetéből. A következőt mondja: amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van, legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Két dologra hívnám föl a figyelmet. Egyrészt az írás tekintélyére, hogy a király írja le és olvassa minden nap, és a másik, hogy ez még manapság is mennyire így van, készültem, ezért engedjétek meg, hogy az angol király koronázásakor mit csinálnak többek között. Az angol király koronázásakor átadják neki a Bibliát a következő szavak kíséretében. Megajándékozunk ezzel a könyvvel, a legértékesebbel, amit a világ nyújthat. Ebben van bölcsesség, ez a királyi törvény, ezek Isten élő szavai. Hány ezer év telt el? És még egyes mai uralkodók Isten szavának tekintik.
7: Csak egy mondat.
1: Igen.
0: anabaptista üldözött eleink ott kaptak menedéket, ahol Bethlen Gábor fejedelem és első Rákóczi György nyerekkápájában mindig ott volt a Biblia, és ezért adtak menedéket az üldözött hívőknek.
1: Amen. Menjünk tovább, pogányok uralkodói, Máté evangélium 20. fejezet, 25. versétől 28. verséig, Székely Marika.
2: De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
1: Köszönöm szépen, csak a megjegyzésből egy mondat, amikor azt mondja, ez nyilván a középkor egyházára vonatkozik, és az egyház hagyta, hogy az állam beleavatkozzon a vallási kérdésekbe, és amint az állam megvetette a lábát az ajtóban, a dolgok csak rosszabbakká váltak. Tehát nyilván vannak állami kérdések, egyházi kérdések, vannak bibliai parancsok, parancsolatok, és vannak állami törvények. Ezt a kettőt ne keverjük össze, mind a kettőt tiszteljük, de elsősorban és első helyen az Isten törvényét. Menjünk tovább. Pogányok világossága, Mózes 4. könyve 14. fejezet 17. versétől a 20. verséig. Tokics Marika.
9: Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át. Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek, Egyiptomtól fogva, mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok, ahogy kérted.
1: A megbocsátásnak van egy feltétele, a bűnbánat. És testvérek, ez az, amit én most egyre ritkábban látok a gyülekezeteimben. A bűnbánatot, a kollektív bűnbánatot, nyilván az egyéni bűnbánatnak megvan az egyéni helye, azt én nem látom. De régen a kollektív bűnbánatnak igenis volt helye a gyülekezeteinkben, ami a modern világban, a szekuláris társadalomban elpárolgott, elillant. És az Isten megbocsátása akkor következik be a népre, a nemzetre, ha a nemzet együttesen, kollektívan bűnbánat. Tart. Köszönöm szépen.
8: Csak ehhez ugye nyilvánosan be kellene vallani a bűnöket, ami nagyon nehéz.
1: Az általad említett angol királynál nyílt gyónás volt, fölálltak, és nyíltan mindenki szeme hallatára elmondták a bűneiket. És ezért azt hiszem, ez nem kis dolog volt abban az időben. Menjünk az összefoglaláshoz.
9: Szeretném felolvasni dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je című könyvéből, a második kötetből az 56. oldalról a következőket. Látástorzító manipuláció korában élünk. A mindenkori hatalom irányítani szeretné az emberek látását. Jézus látni tanít, hogy észrevegyük az emberi élet igazi kincseit. A látástól megfosztott, manipulált emberem képzeléseinek a rabja lesz. Miközben azt gondolja, hogy szabadon dönt, látás nélkül csak a hitetők szavára hallgat. Jézus ezért válaszolt így a jeleket kérő tanítványoknak. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. A megtévesztés mindig a szemünk, a látásunk megtévesztésével kezdődik. Jézus nélkül megcsalhatók, félrevezethetőek vagyunk. Ezért kell nekünk a szemgyógyító ír. Szükségünk van a szemgyógyító írra, hogy önmagamtól ellássak a jó Istenig, mert a bűn illúzióinak világában csak tőle lehet igazán látni, tanulni. Mert nem az az igazán vak, akinek a szeme nem lát, hanem az, aki szívével, hitével nem képes észrevenni azt, amit Isten üzen, és így nem tud Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberré válni igazán.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az Úr áldja meg ezeket a mi szíveinkben. Jövő héten mindenkit várunk az újabb Biblia tanulmány átvételére, szintén a nemzetekről fogunk a Biblia fókuszán keresztül beszélgetni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük, hogy az Ószövetségben ott vannak a nemzetek, és ahogy végig tekintünk az írásokon, azt látjuk, hogy sok nemzet eltévejedett, eltávolodott tőled. Add, Urunk, hogy mi, a mi nemzedékünk visszataláljon hozzád. Segíts ehhez bennünket, hogy visszavigyük gyermekeinket, unokáinkat, szomszédainkat, barátainkat és ismerőseinket. Erősítsd meg a mi lépteinket, és erősítsd meg a mi szívünket ebben. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmattá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Közöny, Luchino Visconti, 1967. Az idegen, François Ozon, 2025.
1: A mű elején meghal egy anya, a végén meghal a fia, és a közepén egy arab.
2: A film egyszerre filozófiai dráma és nyugtalanító korrajz, amelyben Meursault hallgatása hangosabb minden vallomásnál. A Camus-i abszurdot nem magyarázza, hanem átélhetővé teszi az adaptáció, mely a közöny dermesztő csendjében kibontakozó látomássá válik arról, miként válik egy ember érzelmi távolsága és idegensége súlyosabb váddá, mint maga a gyilkosság.
0: Egy irodai alkalmazott belekeveredik egy bírósági perbe, melyet nem ért, és nem hajlandó a játék szabályai szerint játszani. Egy közömbös ember eltemeti anyját, barátnője lesz, és megöl egy arabot, ami miatt egy perben halálra ítélik.
1: Na, szóval adva van két regény és három filmfeldolgozás. Mi is ez a két regény? Hát az egyik Camus, nem tudom, 95 oldalas kisregénye, aminek nem is tudom mi a címe, Közöny egyrészt, másrészt most nemrég megjelent rendesen magyarul, Az idegen, erről beszéljünk két szót.
0: Jó, mentségünkre szolgáljon, hogy angolul is két címe van.
1: Igen. A másik regény pedig egy Kamel Daoud 2013-as regény, ami az arab szemszögéből nézi meg a történetet. És akkor van három filmfeldolgozás, tehát a 67-es film, van egy 2001-es török film, és ez a 2025-ös Ozon film, és ne felejtkezzünk el, az évre most nem vagyok biztos, 1978-as The Cure, Killing an Arab számról, ami egyébként ennek a filmnek, az utóbbi filmnek a záró akkordja, vagy hogy mondjam, a záró nótája.
0: Nem kis regényről van szó, ez a legolvasottabb francia regény jelenleg. A Le Temps a harmadik legjobb francia regénynek sorolta be, a Le Monde pedig a legjobb 20. századi regény minden regény közül.
1: Aha. Most a magyar címbe belekötöttem, tehát, hogy tényleg nonsense, azt hiszem 1948-as, ki is a fordító? Gyergyei Albert. Én szeretem ezt a régi vágású szöveget, de sokan úgy gondolták, hogy jobb lenne újra fordítani, és akkor ezért született 10 évvel ezelőtt egy új magyar fordítás. Na a lényeg, szóval ez a közöny, ez milyen cím? Tehát miért kell egy szóval lelőni az egész könyvnek a hangulatát? Bár sok mindenről szólhatna, ez olyan, mint ha azt mondanám, hogy mit tudom én, káosz, az legyen a címe a Mester és Margaritának, vagy szenvedély, annak a Ranina, még ti is játszhattátok. Emlék címe mondjuk a Szimbád jelehetne meg, de kiherélése a műnek, és ezt nem vetne érezték sokan, hogy akkor ideje újra gondolni ezt.
0: Angolul is két címe van, a The Stranger és a The Outsider, tehát a kívülálló és az idegen.
1: Nem tudom, hogy melyik filmet szeretjük jobban.
0: Hát jóval nagyobb film, Luchino Visconti 1967-es filmje természetesen.
1: Nem, Marcello Mastroianni, ezt sem mondanám egyébként.
0: Hatalmas színész, az persze más kérdés, hogy ebben a regényben egy átlagemberről van szó, tehát nagyon zavaró, hogy a világ legszebb férfia és a világ legférfiasabb férfia játsza őt a filmben, mintha ő egy mekkora...
1: Hát ez a csávó is jó csávó, férfias csávó, főleg francia szemmel, és a nő is a világ legszebb nője.
0: Benjamin Voisin játssza a 2025-ös változatban, és Rebecca Marder. Nekem egyik se nagyon föltűnő, ha már a nőt szóba hoztad, akkor Anna Karina,
1: igen,
0: egy gyönyörű nő. Tehát akkor ez ront valamit a hatásom, mert nem ez a pont ellentétes a mondani valójával a regénye.
1: Igen, erről lehetne beszélni. A rendezőről tudjuk, hogy kiváló filmeket tud forgatni, 8 nő, mármint, hogy én most az Ozonról beszélek, igen, tehát 8 nő, vagy a swimming pool, az nem tudom magyarul, hogy lenne, vagy a házban, stb. Mindenképpen ki kéne emelni az operatőrt, a belga Manu Dacos, aki nem véletlen lett sokszor kiemelve, szerintem csodálatos, gyönyörű képei vannak. És a zenéről is két szót szólnék, biztos te is benne vagy a szenegáli születésű kuvaiti zenésznő Fatima El-Kwadiri.
0: Én azt mondom, hogy Krisztián hozott kottát is magával.
2: Így van.
1: De még annyit tennék hozzá.
2: Kurzusunk, külön kurzusunk volt erről. Viccelek.
1: Jó, mert hogy próbáltam a zenét megfogalmazni, hogy milyen, és azt tetszett benne, hogy nem dallam alapú, és ilyen kulcs szavakat próbáltam összeszedni, hogy atonális, atmoszférikus, texturális filmzene, így kéne ezt mondani? Amikor ilyen hangulatot terem.
0: Igen. Azt hittem, hogy mindegyiknek alvetően.
1: Nem, ilyen bajós hangulata van, most az Idegen című filmnek a zenére gondolok, és atmoszférát is teremt, meg egy olyan hangulatot, amiből tudjuk, hogy ennek nem lesz jó vége.
2: Atonálisnak nem mondanám, akkor inkább Schönberg jut az ember eszébe, de ez az atmoszférikus, ez teljesen jól leírja.
1: És ez texturális?
2: Mit értesz alatt?
1: Oké, okay, jó, oké. Okay. Semmi értelme, hogy ebbe belemenjünk. És akkor nem tudom, ti most a regény felé akartok kanyarodni, vagy a filmek felé?
2: Szerintem az is nagyon érdekes, hogy Ozon most miért vesz elő 85 évvel a regény és 60 évvel a Visconti filmadaptáció után egy regényt, és készíti el a maga közöny átiratát, és akkor érdemes megnézni talán, hogy milyen újítások vannak, vagy milyen új hangsúlyok vannak, mert különböző interpretációkat, vagy különböző érzékenységeket mutatnak ezek az adaptációk. Eleve nagyon érdekes, hogy máshogy kezdődik a regény, és máshogy
1: ez hát itt Algériát látjuk, ilyen? Archív felvételek, és ilyen, mint a filmhíradók lennének, és látjuk pár kockával csak, de nekem egyébként pont a francia vívmányok is feltűntek, hogy ez milyen szép.
0: És a regény egyik híres mondatával kezdődik ez a film, de az nem a kezdő híres mondat, hanem a regény közepéből idemeli azt, hogy megöltem egy arabot. Így kezdődik.
1: Várjunk, utána vagyunk a börtönbe, és kérdezik a börtönben, az arabok egyébként, hogy mit, tehát megöltem a gyarabot, és hát ott felmerül bennünk, hogy azért ez egy elég öngyilkos hozzáállás.
2: De ti is arra számítottatok, hogy utána ággyal kínálják, hogy nyugodtan feküdj le, pihenj meg, hát mit arabot, vigyázni fogunk rád.
0: Mi is arabok igen. vagyunk, te megöltél egyet, gyere, Isten hozat.
1: Azért nehéz ez a sztori elmesélve filmben, mert olyan, mintha egy naplót olvasnánk, és így a narrációnak van kiemelt szerepe.
0: Igen, amit mi helyettesít a filmben, ugye két dolog helyettesíthet, vagy egy narrátor, hála jó Istennek egyik film sem ezt alkalmazza, hát borzalmasan unalmas, és nagyon kevéssé filmes megoldás lenne, ha végig egy hangszöveggel a háttérben. Ha viszont nincs narrátor, akkor az arcát bámuljuk a főhős bácsinak, amire vagy van írva valami, vagy nincsen. A Master Elni, ahogy az előbb mondtam, az eleve egy túl burjánzó színész, tehát ő ezt a közönyt szerintem nem jól tudja közvetíteni. Voazin Benyámiről pedig semmilyen gondolatom nem volt eddig se, és most sem támad. Tehát ő meg olyan, mintha üres lenne, tehát akkor végül is kiürül ez a regény, ami egy nagy monológ, texturálisan.
1: Én elfogadtam, nekem közvetítette a csávó az utóbbi filmnek a főhős színésze ezt a Marceau-t.
0: Csak ugye nem azért ez a legnagyobb francia regény, mert mi a saját gondolatainkon gondolkodunk egy francia színész nézve, hanem azért, mert a Camus-nek egy sajátos nyelvtana van, befejezett jelenidőt használ végig, ami egészen zseniális, ez az legelső regénye. Tehát egy ilyen Voltaire óta a második új hang születik meg, és ezt kéne élveznünk, ez teljesen hiányzik a filmből.
2: Igen, tehát hogy a belső monológ hogyan jelenhet meg filmen, az egy kérdés. Filmes szemmel ti biztos, hogy jobban tudjátok, vagy éreznétek, hogy ez megvalósul-e. Én külső szemlélőként nem láttam azt, hogy a film olyan szempontból tudta volna adaptálni Camus-nek a regényét, hogy ezt a belső monológnak a vívódását és ezt az egzisztencialista befejezést elhozta volna, inkább egy személyesebb drámává vagy posztkoloniális kritikává alakította át, formálta át ezt a regényt, kisregényt.
1: Én nem éreztem ilyen kritikát benne, és amit így áthoz például, a magányát az elejétől fogva nagyon érezzük, a csendekkel, zajokkal, csöpögő csapokkal, és ami egyébként a regényben szerintem nem tűnik fel annyira az embernek, hogy a gyönyör, hogy mennyi pillanata van ennek a gyönyörnek, a nő szépsége, a táj, hát nem is tudom milyen jó szavakat, ez a sziklás, kékben varázsolt tenger, zárójel fekete-fehér filmet nézünk, az étkezések milyen központi szerepet töltenek be.
0: És hogy... A két nagy változás, akkor a 2025-es film, Krisztián már utalt rá, az egyrészt az arabok, másrészt a nők. Tehát az, hogy előre hozza ezt az egy mondatot, megöltem egy arabot, és a berak egy a regényben nem szereplő záróképet, az pont arra mutat, hogy ezt a gyarmatosítás utáni állapotot próbálja aláhúzni, és akkor azt mondanánk, hogy a már idézett arab szerzőnek ez az arab szempontú továbbírása, ez benne van ebben a filmben. Én nekem most nagyon negatívnak tűnök, pedig én szeretem a regényt is, meg a két filmet is, csak azt akarom mondani, hogy a regény eleve azzal kritikus a gyarmatosítással szemben, hogy nem nevezi meg az arabokat, egyiknek se ad nevet. És azzal
1: de itt
0: kritikus...
1: Is csak a legvégén, de itt is csak a legvégén.
0: A Mohamed a legvégén, a nők előtte is nevet kapnak. És a... És a nők ráadásul beszélő szerephez jutnak, ami nincs a regényben. Nekem nincs bajom azzal, ha a nők beszélnek, csak sokkal erősebb a regénynek a gyarmati kritikája a nők elhallgattatásáról és az arabok névtelenségéről azáltal, hogy nem ad szót a nőknek, és nem ad nevet az araboknak. Ahogy ez a 2025-ös film ad nekik, ezzel elvesz a gyarmati kritikával.
1: Jó, én ezt nem éreztem annyira hangsúlyosnak, hogy most a kiderül a csajról, Raimondnak a barátnőjéről, vagy kitartottjáról, hogy mi a neve, ami D betűs arab.
0: A tárgyaláson megszólal.
2: Igen, Jamila, megszólal a tárgyaláson, de szerintem ezek a finomságok mutatják, hogy ezt a hangsúlyt azért el akarta helyezni, és egyetértek Szabolcsal azzal kapcsolatban, hogy az elnyomás az jobban előjön akkor, hogyha tényleg névtelen marad, ilyen szempontból is megfosztják az emberi méltóságától, elnyomásban van, nem szólalhat meg egy per alatt, nem szólalhat meg a tárgyalás során, ezek mind új dolgok. Nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata. Bocsánat, nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata, hanem én gyanítom, hogy a 2013-as amúgy algíriai származású írónak, új vizsgálat a Mörszújben című regényből veszi át, amúgy a nevet is, és az áldozat szemszöge ott nagyon hangsúlyossá válik, és ilyen szempontból egy újabb rétege jelenik meg a filmnek.
1: Értem én ezt nem éreztem ennyire hangsúly, tehát szerintem ez nem ront a műbefogadási értékén, szerintem nem az arabokról szól ez a film. Ez
0: na
1: egy...
0: de pont most árultad el. Nem az arabokról kéne szólni ennek
1: a filmnek.
0: De nem is róluk
1: szól.
0: Nem őkének kéne lenni az első és az utolsó, de.
1: Nem.
0: A utolsó mondatnak ez a koloniális elnyomás, és akkor szolgáltassunk nekik igazságot, de hát itt nem akar senki igazságot szolgáltatni, hát ez az abszurd filozófiáról szól.
1: Arról, világos.
0: Hogy nincs Isten és nincs igazság, akkor a rendező se akarjon igazságot szolgáltatni.
1: Jó, de szerintem itt most itt ezen fönnakadtál, vagy fönnakadtatok. Szerintem azért, mert ezzel a mondattal kezdő, hogy megöltem egy arabot, aztán utána elindul a történet. Szerintem inkább a csúcspontot heréli ki ezzel a jelenettel, amikor a gyilkosság megtörténik, mert számítunk már erre, de számomra nem osztott és nem szorzott ez a kezdés. Akkor már úgy is mondhatnám, hogy azzal, hogy láttuk Algéria gyönyörű városait, amiket a franciák építettek, vagy azzal pont, hogy indokoltá tette, vagy a francia gyarmati létet, vagy van egy jelenet, ahol egy pár kocka, ahol látjuk ezeket, egy kocka, ahol tiltakoznak az ottani franciák, hogy mi is franciák vagyunk, ővelük, ő irántuk egy szolidaritást érzünk, ugye úgy hívják ezeket, hogy pieds noirok, biztos ismeritek ezt a fogalmat.
0: Igen, a fekete lábúak. Van még egy csavar ebben, az, hogy ezt 1942-ben írja Albert Camus, mi történik akkor Franciaországban, gyarmatosítva van Németország által. A német hatóságok engedélyezik ennek a regénynek a kiadását, hiszen semmi közük hozzá fekete lábúak elnyomásáról szól az éppen megszállt franciák által, nyilván a német gyarmatosítás ellen is szól, hogy a németek hogyan bánnak a franciákkal. Akkor viszont megint, hogy mondjam, még egyel indokolatlanabb az arab vonal túlhangsúlyozása, tehát ez egy náci ellenes pamflett is ez a mű.
1: Zárójel, akkor már, ha bedobtam, akkor olyan izgalmas a Cure-nak a 78-as száma, mert hogy
0: sokat
1: az
0: támadták, érte?
1: Nagyon kemény támadás érte, pedig az erre a filmre, meg erre a jelenetre utal.
0: Tehát a gyilkosság jelenet, mondtad, hogy elveszi az élét. Én szerintem a nézők 99%-a azt tudja, hogy Albert Camus Közöny című regényéből készült legújabb filmnél meg fognak ölni egy arabot.
1: Akkor meg tök mindegy, hogy bejelentettük.
0: Hát nem, most az arab miatt beszéltük eddig, hogy miért ront az arab vonal túlhangsúlyozása, de nem ezért, nem csak ezért hozza előre, hanem a feszültség miatt. Tehát azt gondolja, hogy ha 25 percig egy anyját temető férfit nézünk a rohadt melegben, akkor meghalunk az unalomtól, de ha ott van a feszültség, hogy meg fog ölni egy arabot, akkor várjuk már, hogy na, tehát ez a suspense kezdődik el a nyitó
1: mondattal. Na, de indítsuk el a regényt is. Ott van a híres klasszikus első mondat, ma halt meg anyám.
0: De ha én várjál, vagy talán tegnap,
2: nem is tudom pontosan.
1: Várjál, én úgy tudom, hogy ez már egy másik mondat, második mondat, vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan, harmadik mondat, a menhelyből sürgönyözték, anyja meghalt, holnap temetik, tisztelet részvét, ebből nem derül ki, talán mégiscsak tegnap. És azért akarom ezt behozni, mert elképesztő erő van ebben a bekezdésben, és nagyon sokan egyébként ennek alapján úgy gondolják, hogy ez a csávó, ez milyen...
0: Közönyös.
1: Nem, több, mint rosszabb, mint a közönyös. Tehát a flegmának kéne valami olyan szavát kitalálni, ami már...
0: És aztán kiderül, hogy ezeknek az embereknek igaza van, hiszen ő 3 éve nem látogatta.
1: De most még ebben a jelenetben kiderül, hogy egy ilyen sürgönt kapott. Tehát ez a katonaságos halálhír közlő vicceket idézi. Tehát itt kiderül, hogy ő nem csak ő a közönyös, hanem az a világ
0: a
1: is,
0: rendszer.
1: Amiben... A rendszer is közönyös, elfogadom. A regény ugye 2 részből áll, és ugye említettem, végig E/1-ben szól. Mi azért felvett kérdéseket, hogy akkor mikor fogalmazza meg, elbeszélünk, melyik pillanatban. A halála pillanatában?
0: Jól mondod, tehát nem a halállal ér véget. A film az, mintha a halállal érne véget, de a regény az egy álommal ér véget.
1: És akkor megnézzük ezt a főhőst?
0: A két rész, az egyik az a gyilkossági vezetőút, a második fele pedig a tárgyalás.
1: Kihallgatás, vizsgálóbíró, ügyvéd, Isten, börtön. szóval, hogy ugye a főhősről azt tudjuk, hogy egyik kulcsmondata szóljon az ajánlat egy párizsi állásajánlatról, vagy szóljon a lehetőség egy párizsi állásajánlatról, vagy egy házassági tovább lépésről, nekem mindegy.
2: Igen, tehát az abszurd ember mintaképe.
1: De itt már abszurd ember?
0: Végig.
2: Végig. Tehát, hogy akár ha a regényt nézzük, akár egy filmet, tehát, hogy bemegyek egy arab börtönbe, és megöltem egy arabot, tehát ilyen flashback-kel kezdődik, ami szerintem alapjaiban véve egy újabb kontextusba helyezi a filmet, nem csak filmrendezői szempontból, hanem a hangsúlyok szempontjából is, azért, mert egy flashback-ké válik, aztán a végére újra bezáródik ez a kör, ami ezt a bezártságot mégiscsak, vagy a sors elkerülhetetlenségét mégiscsak jobban hangsúlyozza, míg a regény, mint mondjátok, egy belső monológ, egy lineáris felépítéssel indít, de mind a két mondat arra enged következtetni, hogy ez egy abszurd ember, az abszurd filozófiát követi, tehát a Camus filozófiában jelenik meg, egy értelmet kereső ember, és az értelmetlen világgal találkozik, és ebben milyen olyan feszültségek jelennek meg, hogy hogyan lehet ebben a világban értelmesen élni.
1: De akkor... ő ezt nem keresi. Ő leírja ezt a világot, és egy csomó mindent megfigyel. A végén érzem csak azt, tehát, hogy...
0: A boldogság igen, fontos, de nem, ki az nem, elhangzik.
2: Egyrészt a boldogság, és akkor biztos Szabolcs fog a Sisyphos mítoszáról beszélni, igen. Ahol a boldogság hangsúlyossá válik, de hogy éppen ez szerintem egy másik hangsúly, ami eltolódik, hogy a regény végén Meursault teljesen megnyitja a szívét a gyöngéd közönyének, tehát egy katartikus büszke düvel záródik a regény, míg a filmben inkább beletörődötté és rezignáltá válik véleményem szerint, de akkor lehet, hogy Gyula vitatkozni fog vele.
1: Nem, az a rész, hogy ő mit keres, tehát ő van ebben az egész világban, amit akartam, talán mondtam is, hogy csomószor azt érezzük, hogy na ide mennénk nyaralni. Tehát ebbe a tájba ilyen ételeket ennénk, ez a látószög, még a börtönből is olyan jó a kilátás. és de hogy ő csak ezekben benne van, ami kicsit nekem furi volt.
0: Olyan, mintha Depp is lenne. Tehát ez az örömtelen ember, az örömérzetre képtelen ember. Néhányan azt írják, hogy ez még a gyászának a része, tehát ugye ma halt meg anyám, és ő tényleg gyönyörű a táj, ő képtelen ezeket élvezni, még a jövőt is képtelen élvezni, hogy fölcsillan egy jó fizető állás Párizsban neki.
2: De csak, hogy összefoglaljuk, akkor úgy látjuk, hogy van egy egzisztencialista filozófiai példázat a film mögött, van egy gyarmati hangsúly, gyarmatosítás, elnyomás, és van egy pszichológiai értelmezés is, tehát hogyha nagyon bele akarjuk olvasni,
1: mindenképpen
2: emlékeztethet az autizmusra is, meg a depresszióra is, közömbös, kevés motivációt mutat, neki mindegy, akár a házasság gondolata is, nehezen fejezi ki magát, nem követi a társadalmi konvenciákat. Antiszociális szerintetek?
1: Vagy bizony a szociális? Abban az értelemben anti az a többiek ellen van, ő inkább csak így kivonulna.
2: Hát úgy, hogy megöl egy arabot.
1: Na, azt a helyzetet majd nézzük meg.
0: Változik egyet, igen.
1: Azt majd nézzük meg. Még az idegen szóba belekapcsolódnék, tehát, hogy idegen, kívülálló, ugye angol nevek is, olyan, mint hogyha mindenen kívül állna,
0: magán kívül
1: is.
0: Idegen ebben a társadalomban.
1: Viszont ami érdekes, és kicsit ellentmond ennek, ahogy megfigyeli magát, meg a világot, és már irreális.

0: 1942 az nagy év volt Albert Camusnak, akkor robban be az irodalomban, nem csak ezzel, hanem egy másik művével, a Sisyphos mítoszával. És a Sisyphos mítosza filozófiai mű, az az abszurd embert írja körül. Nem olyan könnyű érteni, és én nem is áltatom magam, hogy értem, hogy mi ez az abszurd ember. A maga a Sisyphos mítosza, az csak egy kétoldalas rész ebben a műben, föléleszti a görög mitológiát, Sisyphos tolja föl a követ, eddig értjük, megáll a hegytetőn, eddig is értjük, elmosolyodik, fantasztikus, aztán persze legördül a kő, ő pedig teljesen értelmetlenül hozza föl a következő követ, tehát az egész ennek nincsen semmi értelme, abszurd, de van egy mosoly a hegytetőn.
1: De nem az egzisztencialista hős, az nem azt csinálja, hogy fogom magam, fölgörgetem, majd én gurítom le a hegyről. Na mindegy.
0: Ő okay. Így dönt, így választ, önmagát valósítja meg.
2: Adódik a kérdés, hogy Camus egzisztencialista volt? Mert amúgy nagyon érdekes, van egy 45-ös interjú, biztos ismeritek, ahol elhatárolódott amúgy például a Sartre-féle egzisztencializmustól is, megkülönböztetve ezt az abszurd filozófiai rendszert, és van ez a hármas abszurd műve, a Sisyphos mítosza, a Caligula is ide tartozik, illetve az Idegen. Egy abszurd életérzést mutat, ahol valóban azáltal válik hőssé Meursault, akinek a szimbolikus nevéről azért majd még beszéljünk. Hogy
1: az jelent valamit, ugye?
2: Igen. És ugye mindannyian beszélünk franciául, és ezt rögtön kihallottuk a nevéből.
0: De milyen jól beszélünk.
2: De hogy az is, akkor ha már idáig eljutottunk, akkor Camus 1955-ben Amerikában is kiadja a kisregényt, és ír egy előszót. Uh-huh. Ami nagyon érdekes, mert 13 évvel később értelmezi valahogyan a saját írását, és ezt írja. Kendőzetlenül kimondja az igazságot, nem hajlandó állarcot húzni, mármint Meursault, a társadalom pedig már ettől fenyegetve érzi magát. Például elvárják tőle, hogy a bevett sémák szerint mutasson bűnbánatot, amire az a válasz, hogy nem is annyira a megbánáson benne, mint inkább bosszúsan érzi magát. Ez a jelentéskülönbség, vagy ez a különbség pecsételi meg a sorsát. És még egy idézetet engedjetek meg, teológusonként valahogy reagálnunk kell erre, azt írja ebben az előszóban, paradox módon próbálta megrajzolni hősében az egyetlen Krisztust, akit megérdemlünk, tudnélik nem volt hajlandó megtagadni magát, ezért vállalja a halált az önmaga igazáért, és akkor így válik az abszurd ember hősévé, hogy nem hajlandó részt venni a társadalmi játékokban, nem hajlandó hazudni, mert mit jelent a hazugság? Nem csak az, hogy nem mondom el az igazat, hanem többet mondok annál, olyan dolgokat fejezek ki, amit valójában nem is érzek, ami által azért valljuk be, hogy egyszerűbbé próbáljuk tenni az életünket sokszor.
0: Ez a megérdemlünk Krisztust, most csak a keresztény részére reagálva, tehát ez félreértés őtőle, mert a eredeti Krisztust sem érdemeltük meg, tehát nem lehet kiérdemelni egy megváltást, a pont ez benne az érdekes, hogy ingyenes ajándék az Istennek, tulajdonképpen egy meglepetés ajándék. Nem érdemeltük meg az eredeti Krisztust sem, de az biztos, hogy ez még jobban illik hozzánk, ez a fajta ilyen futottak még, vagy gyengébe kedvéért Krisztus.
2: Igen, de érdekes, amikor egy ateista író és gondolkodó Krisztushoz.
1: Nekem még a főhős nézve olyan érzéseim voltak, mint hogyha neki nem lennének lelki érzései, csak fizikai érzések. Ha ezt ketté lehet bontani, illetve eszembe jutottak egy picit későbbről, de akkor még élt szerintem a Camus, a Tati Playtime című világa, azok az épületek itt emberi viszonylatokba leképezve.
0: Az biztos, hogy a 5 évvel a regény megjelenése után a Sartre írt egy tanulmányt, itt van előttem, a közönynek a vizsgálata, 1947.
1: Segített rajta, hogy világhíres legyen, nem?
0: Így van, és az ellenkezője is igaz, tehát, hogy nagyon egy csatornába tudnillik a egzisztencialista, abszurd filozófia megjelenítése csatornájába próbálta terelni a közöny értelmezését.
1: Engem érdekelne, hogy ti, amikor először olvastátok ezt a kisregényt, gondolom 17-18 évesek voltatok, aztán utána olvastátok mondjuk 15 évvel később, meg most. Szóval, hogy milyen érzés volt elsőre? Nem az van, hogy az ember egy picit ilyen nihilista figurának tartja a főhőst?
0: És csak elsőre? Szerintem ezredikre is teljesen.
1: Nem, de nem, ez fontos. Szerintem nagyon fontos.
0: Tehát ez semmilyen rokonszenvet nem éreztet egyetlen más... mű sem,
1: de
0: se a film,
1: egyébként van egy csomó rokonszenves vonása ennek az ember.

0: A példa, amikor zajlik az arab, ugye őt hányszor találkoznak, háromszor, és például az egyik alkalommal mondja, hogy ne lőd le, hanem majd csak akkor, hogyha kést rángat elő. Vagy szerintem
1: és ez rokon szemvely?
0: Nekem ez rokon szemves, hogy ő csitítani szeretné ezt a viszályt. Akkor a végén, amikor elkezd emlékezni, vagy maga az őszintessége is egy csomó szempontból, igenis azt gondoljuk, hogy szimpatikusabb és kedvesebb számunkra, mint amit a külvilág képvisel vele szemben.
1: Ugye a csúcs jelenetben...
0: Ugye azt mondja, hogy verekedj vele férfi módra, és add ide a revolvert, ha másik közbelép, vagy ha előhúzza a kését, akkor én majd kikészítem.
1: Tehát, jó, szerintem... De ettől nem rokonszenves lesz nekem, hanem ez a normalitás, vagy ez az átlag.
0: Igen, de hogy egy ellenszenves embernél egy csomószor minden esetben úgy gondoljuk, hogy rossz döntést hoz, ő meg csomó szempontból szimpatikus, és én egyébként a Celine-nek a főhősével hoznám, állítanám
1: utazás
0: párba,
1: az éjszaka minél.
0: Mert az egy 10 évvel ezelőtti mű, na az tényleg a nihilizmusnak az alapműve. És szerintem fontos, hogy a nihilizmus, a nihilista ember, meg az abszurd ember, az nagyon nem ugyanaz. Még ha keresztény szemszögből mindkettő távoli.
1: A film talán csúcsjelenete, megvilágosodás előtti utolsó jelenet, az egy egyházellenes kirohanás Camus-től. Egy pap megy be hozzá a halálra ítélthez, és ilyen hihetetlenül gyenge, általános iskola alsó osztályos érvekkel próbálja őt győzögetni, hogy bánja meg a bűneit. Hát ilyen pironkodva, szégyenkezve hallgatjuk a papnak a szánalmas erőlködését. Ugye ez teljesen tisztességtelen Camus-től, hogy hát egyrészt a tudáshiány, amellyel a kereszténység eszembe rendelkezik, másrészt ahogy ő beállítja a papot, és természetesen a mőrszó egyre idegesebb, ez a gyenge teológiai érvek hallatán, és elkezdi folytogatni a papot. Ez a harag, ezt írja az utolsó végén, ez vezeti őt arra, hogy a világ gyöngét közönyét felfedezze.
0: Jó, én azért azt mondanám, hogy volt már szerencsém, nem akarlak titeket bántani, bármilyen felekezethez kapcsolhatom az illetőt, sok pappal és lelkésszel találkoztam, és nagyon-nagyon sok pap miatt éreztem elnézést, hogy ilyen szégyen.
1: És ezt ez ilyen kvázi
0: szerintem ez egy átlagos pap. Most értem, hogy ő teológiai...
1: Ez ugye egy filozófiai vitaira, tehát beleír egy átlagos papot, ezt szalmabábozásnak hívják, tehát nagyon könnyű azzal vitatkozni, akit torzan és gyöngén ábrázolok. Tehát ha valódi fajsúlyos érvek lennének, akkor lehet, hogy nem is ütne akkor át ez az ő abszurd megtérés.
0: Hát izgalmas lenne, akkor arra vár ez a kisregény, hogy az utolsó részt újraírjátok, mint hogy a Lengyel László az Asztrikkal beszélgető könyvecskét raktak össze. Viszont nekem az tök rokonszenves volt, amikor a vita végére a pap elsírja magát, hanem könnyekre fakad, vagy mindjárt meg fogom ezt
1: keresni. Ez mekkora elégtétel lehetett az írónak, még ezt írogatta.
0: Nem, mert én a papban, akkor elmondom, tehát én amit kiolvastam ebből, nem az, hogy a pap azért sír, vagy azért hullatja a könnyét, mert pokolra kerül ez a más szó, hanem úgy éreztem, hogy az egész abszurd tehetetlenség jön a könnyeken keresztül a szeméből.
1: Milyen emberi. Na, mit jelent Meursault neve, Krisztián?
2: Ugye hangzásában a francia meghalni igét idézi, és az irodalomtudósok szimbolikusan értelmezik, ugye ez nem beszélő név, de szimbolikus olvasatra ad teret, lehet az a jelentése, hogy ugrás a halálba, vagy értelmezhetjük úgy, hogy az ostoba meghal, vagy ostobán haj meg, ami utalhat az abszurd ember végső sorsára, de ez is olyan nagyon nyitottá.
1: Vagy haj meg bolond. De nekünk
0: igen, én is ezt találtam.
1: Még Radnóti kötet címe is eszünkbe, hogy Járkály csak halálra ítélt.
0: Igen, hát valamiről nem szóltunk. Tehát az egész bűnügy, illetve hogy mi történt, miért jogi értelemben ő bűnös vagy nem bűnös, Mert hogy
2: miért bűnös?
0: Miért kell neki meghalnia? Tehát Meursault tényleg konfliktusba kerül ezzel az arabbal. Az arab csávónál tényleg van kés, amit előránt, bár nincs tanú, aki erről rendesen beszámolna.
2: És valószínűleg nem indokolna 5 lövést.
0: És azt szokták mondani, hogy az első lövés az abszolút jogos önvédelemként is elfogadható lenne, védhető lenne, de a további 4 már nem.
1: Jogilag, ha már szóba hoztad, hát azt fontos. Várják tőle, hogy védekezzék a jogos önvédelem érvével, illetve vigye el a beszámíthatatlanság felé, akár ugye elvakította a nap, vagy pillanatnyi elmezavar, hirtelen felindulás, akár ennél tágabb dolog a édesanyja halála, depresszió, gyász. Tehát, hogy, és azt várnánk gyarmati körülmények között, hogy mint általában más fehéreket, akik mindenféle arabokat jogos önvédelemből lelövöldöztek, őt is föl fogják menteni. Onnantól kezdve jön a lázadás, nem attól, hogy lelövi az arabot, vagy hogy még 4-et belelő, hanem leginkább onnét, hogy nem használja ezeket a jogi érveket, ezeket a kézenfekvő jogi érveket, hanem egy ilyen teljesen blődli, rendkívül ellenszenves magatartást tanúsít a perben.
0: De miért ellenszenves neked ő? Azt hiszem van is ilyen regény, vagy nem regény, hanem pszichológiai könyv, radikális őszintesség, hogy mi lenne, ha végigcsinálnánk egy napot, amikor senkinek semmit nem hazudunk, nyilván képtelenek lennénk erre, de hogy hogyha nem érzed gyászt, akkor most nem fog arra hivatkozni. Vagy valószínűleg ott Algériában egyébként.
1: Igen, hát egy perben azt mondod, miután megikoltál akit, hogy nem bántad meg, és nem érzed gyászt, az rendkívül ellenszenves.
0: Jó, de akkor ki az ellenszenves? A per követelménye. Tehát, hogy nem az emberrel van baj, hanem ezzel a jogi szisztémával, ami a hazudozást várja el a vádlottól.
2: Hát illetve azért felmerül kérdésként, hogy akarunk egy társadalomban élni azzal az emberrel, aki ilyen közönösen viseltetik az anyja halálával szemben, azzal szemben, hogy megöl egy arabot, és amúgy a film arra épül, hogy a szomszédjával szemben, a körülötte zajló cselekményekkel szemben, ha a temetésén megy, és az édesanyjának vőlegénye összeesik, ő simán elsétál mellette, tehát valószínűleg nem erre a társadalomra várunk.
0: Igen, de szerintem a társadalomnak körülbelül 25%-a ezen a szinten van, mint főhősünk, már csak abból kiindul, hogy mennyi ember rakja öregek otthonába a saját szüleit. Az est olyan, mint egy bánatos fegyverszünet.
1: Közöny Luchino Visconti 1967, az idegen, François Ozon 2025. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Fenyves Krisztián.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.

0: Breviáriumok. Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.
1: Idézetek Madách Imrétől. Ő világszerte ismert, enciklopédikus műveltségű írónk, főműve az Ember tragédiája című drámai költemény, világdráma, amely egyetemes érték.
2: Miért is kezdtem emberrel nagyot? Kis árból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy.
1: Az ember is üdvét csak önmaga találja fel, sokszortán éppen ott, hol másik társa poklot alkotott.
2: A tett halála az okoskodás.
1: Ki szúnyog ellen oly fegyvert ragad, mit medve ellen vinni hősiség, bolond.
2: Azt már tudom, szerettél, megcsalódtál, szerettél újra, s akkor már te csaltál.
1: Tragédiának nézed, nézd legott komédiának, s mulattatni fog.
2: Aztán mi végre az egész teremtés?
1: Örüljünk, okosabb világ van. Örüljünk, hogy mi élünk abban.
2: Nem adhatok más, csak mi lényegem. Győztél felettem, mert az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
1: Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy, s egy talpalatnyi föld elég nekem, hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni.
2: Küzdést kívánok, diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot át.

0: Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét?
1: Ach, élni, élni, mely édes, mi szép!
0: Mit állsz, tátongó mélység lábaimnál? Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt. A por hull csak belé, e fölszülötte. Én glóriával által lépem azt.
1: Ó, nő, mi szűk, mi gyarló látköröd, s a büszke férfit épp ez vonza hozzád. Csak gyöngeség, mit az erő szerethet.
0: Csodálatos! Az ember hőkebellel eseng epedve szerelem után, s csak kint arat.
1: Te csak virág légy, drága csecsebecs, haszontalan, de szép, s ez érdeme.
0: E földre csak mosolyomhoz gyönyört, ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.
1: Minő csodás kevertse, rossz s nemesnek a nő, méregből s mézből összeszűrve. Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt.

0: oly sokat csatáztam hasztalan, csatázzam újra, és boldog leszek.
1: Előre csak önhitten utadon, hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von.
0: Ismét csalódtam. Azt hívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, s szabad versenyt szerezni az erőknek.
1: Mi verseny ez, hol egyik kardosan államezetlen ellennel szemben? Mi függetlenség száz, hol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol?
0: Elhervad, kipusztul Isten szent világa, jő helyébe ember dőre alkotása.
1: S édenünk helyett, mit földön Isten alkott, emberkéz alkotja számunkra a pokolot.
0: Petőfi sírján ne mondja kisded síri jel, ezúkban porlik tested el. És jól van az, mert így a sír, amelyben egy hon népe sír, s körül ragyogja szellemed, egész e honnak keble lett.
1: Legédesebb percünkbe is vegyül egy cseppje a mondhatatlan fájdalomnak. Talán sejtjük, hogy az íj perc virág, s így hervatag.
0: Minden perc nem vég, s kezdet is.
1: Milliók egymiatt. E millióknak kell érvényt szereznem szabad államban. Másút nem lehet.
0: Az ember, mármint ember, mit sem ér. Szintúgy szégyenli nyomorú faját. Száz címet vesz, lesz mindenféle úr, de senkit sem csal meg. Csak önmagát.
1: Megyé előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónot hoz közelgjen.
0: Hányan éheznek, fáznak most az éjben, míg én világom kényelemmel élem.
1: A tömeg a végzet arra ítélt állata, mely minden rendnek malmán húzni fog, mert arra van teremtve.
0: Egy ába népet meg nem átkozom. Az nem hibás. Annak természete, hogy a nyomor szolgává bélyegezze.
1: A népszava fenyítő üstökös. Feltűnik olykor, elhalaványul, kigúnyolják, de egyszer visszatér, s kihányja a földet sarkaiból.
0: Áldlak, sors, hogy bíróvá nem tevél. Mély könnyű törvényt írni pamlagon.
1: Sokat, sokat értem már életemben, tömérdek bút küldött reám az ég, de hála Isten, a sors éjjelében ragyogó csillagom is volt elég.
0: Hogyha a képzeletnek szárnyain visszaszállok gyermekéveimbe, úgy hiszem, hogy más, hogy jobb világ, s fényesebb a nap, mely ég felette.
1: Gyermek örömek ti, gyermek bánatok, mi őszinték, és mi semmik voltatok.
0: Gyöngyből, hogyha nincs is tenger, gyöngyök minden tengerben vannak. Úgy fogadjuk, amint adta a sors, és lehetünk itt is boldogak.
1: Szabadon bűn és erény közt választhatni, mi nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme.
0: S a költő, ki alkotni akar, mint Isten világot, küzdje le mind a szenvedélyt előbb, melyel új világát népesíti be.
1: Ki gondol a madárra és a fára, ki a költőre, hogy mi sorsban él?
0: Élek megint. Érzem, mert szenvedek.
1: És végre a tudósnak is könyvéből vaj mi haszna, ha tudja is, miért van tavasz, de azt mégsem csinálja.
0: Dacolhatok még Isten véled is. Bár százszor mondja a sors, eddig élj. Kikacagom, ha tetszik, hát nem élek.

0: Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell.
1: Minden, mi él, az egyenlő soká él. A százados fa s az egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret és elbukik. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél árnyék, kétség és remény.
0: Csak hódolat illet meg, nem bírálat.
1: Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben, nemes, de terhes önlábunkon állni.
0: Az ember hitvány eszköze a sorsnak, s tenni semmit nem bír önnön erejével.
1: Az ifjú lélek, ha világba lép, azt tartja, Isten más a minden ember, míg végre eszmél, s látván, hogy nem az, ördögnek nézi csalt kebel dühével.
0: Boldog, ki megbékélve a világgal, sem ördögöt, sem angyalt nem keres már.
1: Ó, vár ura, ó, kunyhó embere! Keserveinkben hol lelünk vigaszt? Mindkettőnknek csak a hegyistene, bár érdemtelenül nyújthatja azt.
0: Oly kicsinynek érzem az embert s világát, mintha porszem lenne roppant sivatagban.
1: Karod erős, szíved emelkedett, végtelen a tér, mely munkára hív.
0: Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap szinte egyre megy.
1: Ne félj, betöltött célodat te is. Csak azt ne hidd, hogy a sártestbe van szorítva az ember egyénisége.
0: A cél halál. Az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga.
1: Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál.
0: Legyen hát célod Istennek dicsőség, magadnak munka. Az egyén szabad érvényre hozni mind, mi benne van, csak egy parancs kötvén le, szeretet.
2: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Madács Imrére emlékezünk. 1864. október 5-én 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. A pedagógus jogok világnapja. Minden év október 5-én ünneplik a pedagógus jogok világnapját, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot. A határozat 150 paragrafusból áll. Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon tanárokra, tanítókra, akik meghatározó szerepet töltöttek be életünk alakulásában. A diák, amíg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, mikor már többet tud a világról, s érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e. Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnep ez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgárává avatták. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfő nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézus Krisztusról, 38. rész. Hogyan tanított Jézus példázataiban a munkavégzésről? Tisztelt hallgatók, miért is beszélek ilyen sokat Jézus munkájáról? Azért említettem az előző alkalommal, mert az életünknek nagyon tetemes részét teszi ki a munkavégzés. Ha meg kell aludnunk azért azt a 8 órát, amiben kipihenjük magunkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy legalább 8-10 óra munkába kerül ma egy ember fenntartása, ha nem többe. A maradék időnkben sem úgy gondolom, hogy szórakoznánk, vagy csak mulatnánk az időt. Annak is bizonyos része munka, vagy munkajellegű felüdülés. Hogy ne kellene ismernünk Jézus példáját arról, hogy ő hogyan értékesítette az időt, ő hogyan osztotta be az időt, és milyen munkákat végzett el. Említettem az előző alkalommal, hogy legalább 20-25 évig fizikai munkát végzett egy ácsmester műhelyében, ehhez hasonló Pál apostol élete is. És ne felejtsük el Petőfi Sándor nagy felszólítását a Férfi vagy légy férfi című versében: koldusbot és függetlenség, ez légyen jelszavad. Inkább éljünk szerényen vagy szegényen, de legyünk függetlenek és szabadok. Titokban minden ember erre vágyik, azt gondolom, hogy sokan meg is valósítják. Jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel, ahogy ezt a Prédikátor könyve 4. fejezetében olvassuk. Még mielőtt rátérnék a témára, mivel idén Zrínyi évforduló van, 400 éve, 1620. május 1-én született Zrínyi Miklós, a nagy eposzíró, epikus költőnk, egyben persze hadvezér is, államférfi is, méltó örököse a Zrínyi hagyománynak, a nagyapa hagyományának, akinek a szigetvári hőstettét elbeszélte az Obszidió szigeti ána, tehát a Szigeti Veszedelem című nagy eposzában, amelyet mind a mai napig nagyon sok irodalom történész a legnagyobb magyar epikus műnek, eposznak tart. Zrínyi Miklós írta a következőket a 17. században, idézem: csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig valahonnan jön ránk prédává. Miért? A vitézség és fegyelem meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlölésért és ezer ilyen vétkünkért. Az ezer ilyen vétek között tehát ott szerepel a tunyaság. Később aztán a magyar költők is rájátszanak erre, nem hiszem, hogy azért, mert Zrínyinek ezt a nyilatkozatát ismerték volna, de hát a magyar nemzethez írott 2 verse közül az egyikben Petőfi is ezt mondja, hogy élt egy nép a Tisza táján, századokig lomhán, gyáván. Érdekes, hogy a lomhasság, a tunyaság mellett a gyávaságot emeli ki. Én azt gondolom, hogy a kettő sokszor együtt jár. Mert az az ember, aki dolgos ember, aki munkálkodik, az joggal számíthat, van neki erkölcsi alapja arra, hogy bármilyen körülmények között is megéljen, vagy ha nem kapja meg is a tisztességes munkabért, hát valami majd mással kipótolja, mert van hozzá tehetsége, és fenn fog maradni, meg fog élni. De az az ember, aki rászoktatja magát a dolgoknak egy kicsit lazábban vevésére, a tunyaságra, a lomhasságra, a teszetoszoságra, hogy szokták mondani, az egyben gyáva is lesz, tehát egyik rossz dolog maga után vonja a másikat. Arany János is így mondja a nagy önéletrajzi stanzákban írt költeményében, a Bolond Istókban, hogy ki a magyar elefántnak néz szunyognyi bajt, és megátkozza az emberi fajt. Igen, a
lomhasságról vagy tunyasságról a példabeszédek könyve egyik fejezetében vagy négy esetet sorol fel egymás után. Például lehetek tunya amiatt is, hogy reggel nem kelek fel időben. Lehetek tunya amiatt is, hogy azt mondom, hogy oroszlán jár az utcákon, ugye a Biblia humorára jellemző, mert nagyon sok humoros kijelentés van mind az Ó, mind az Új Szövetségben, hogy ez, hogy oroszlán jár az utcákon, ez annyit jelent, hogy hát várni kell, majd eláll az eső, vagy a nehézségek alább hagynak, majd hozzáfogunk, aztán majd dél lesz, délután este is az egész nap semmit nem csináltunk. Igen, sokféle oka van a lomhaságnak. Van még egy ilyen is, hogy a rest a tálba helyezi a kezét, de már a szájához elfelejti emelni azt. Hát ez is egy ilyen humoros mondás, hogy csak félig csinálunk meg dolgokat, felibe, harmadába ott hagyjuk a dolgokat. Tehát nagyon sok oka, foka van annak, hogy az ember nem lesz igazán dolgos, rátermet, és olyan ember, akire számítani lehet, aki, ha mond valamit, meg is csinálja, vagy akitől, amit kérnek, az teljesíti is. Jézus Krisztus a példázataiban nagyon sokszor beszélt a helyes munkavégzésről. Említettem a múlt alkalommal Lukács evangélium a 17. fejezetét, de nem olvastam fel ezt a bizonyos úr és szolga példázatot, amely Jézus mintegy 40 példázata közül az egyik nagy ismeretlen, nagyon kevesen ismerik ezt a példázatot, hadd olvassam fel, összesen 4 versből áll. Lukács evangélium a 17. fejezet 7. versétől. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön, jer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja egy néki? Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszöné annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Jézus itt beszél arról, hogy a legfontosabb munka a lelki munka, az Úr asztalánál, az Úr asztala körüli fáradozás. Persze, hogy ha valaki szánt és legeltet, az se kevés, de az, ha a kenyérkeresét is fűződik hozzá, csak másodszorban áll az értékek rangsorán. És hogyha mind a két munkát elvégzi, mert tényleg rátermett és szívvel lélekkel teszi, akkor Jézus azzal a meglepő kérdéssel zárja a példázatot, hogy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelt, amit néki parancsolt, nem gondolom. Mert a mi kötelességünk, mert kötelességünk, hogy a másik emberre odafigyeljünk, kötelességünk, hogy megessen a szívünk, hogy a másik ember hogyan él, nem csak úgy, hogy ágról szakadtan él, vagy szegényen él, hanem hogy lelki támasz nélkül él. Cél nélkül, értelem nélkül él? Ez kötelességünk? Vagy mi is olyanok vagyunk, mint Kain, aki azt mondja, hogy hát őrizője vagyok én az én atyám fiának? Nem. Az igazán hívő ember őrizője a másik embernek. Az igazán hívő ember a másiknak jót kíván. De nem csak jót kíván, nem csak imádkozik érte, nem csak akarja a jót, és olyan lelkülettel is viszonyul a másik emberhez, hogy az érezze rajta, hogy mennyire jót akar neki, hanem tesz is azért a jóért valamit. Esetleg időt szán a másik emberre, ír neki levelet, SMS-t, e-mailt, vagy pedig rászán egy-egy órát telefonon, vagy személyesen, annyi minden eszköz van a kezünkben. Ha felébredne most Szokratész vagy Arisztotelész, és látná, hogy a 21. századi emberek kezében miféle eszközök összpontosulnak, és mégis ilyen keveset kezdenek a jó érdekében, hát nem tudom, hogy mit szólnának hozzá. A régi világban azért el kellett menni
100 kilométereket is egy helyre, mint Séba királynője, és elment Jeruzsálembe, hogy lássa, hogy ott ez a zsidó nép hogy él, vagy ez a Salamon, akinek olyan nagy a híre, nem csak a bölcsességére volt kíváncsi, hanem arra is, hogy a legutolsó szolgája hogy dolgozik, hogy él, milyen a háztartása. Igen, be akart kukkantani oda is, ahova általában egy díszvendéget nem szoktak elkísérni. És miután mindezt megtehette, mert Salamon hát hozzáférhetővé tette neki, azután azt mondta, hogy elállta a lélegzete is, amit látott, mert látta, hogy az igazi hit az nem csak elmélet, hanem valójában, igazában gyakorlat. Az igazi hit az, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Az igazi hit az az, ami megtanulja a másokért való, és nem csak ilyen szalmalánk természetű fellobbanásos munkát, hanem az állandó, a folyamatos egy emberért, vagy több emberért is a megtervezett, a célirányos, a valóban a másik ember testi és lelki javát egyaránt szeme előtt tartó munkavégzést. Így mondja ezt Ellen White, hogy az áldozatokra épített munkavégzést, mert aki nem vállal áldozatokat a munkavégzésében, az tulajdonképpen nem jut el annak az édességéig, annak az öröméig, amit egy jól elvégzett munka eredménye, vagy ha nincs eredménye is, de annak a tudata szerez az embernek, hogy van mire visszatekintenem az elmúlt hét eseményei közül, van mire visszatekintenem az elmúlt életidőszakom fáradozásai közül, mert emberekért éltem, embereknek vittem az evangéliumot, embereknek vittem a jó hírt.

Természetesen a leghíresebb példázat a talentumok és a gírák példázata, a gírák Lukácsnál, a talentumok pedig Máté evangéliuma 25. fejezetében olvasható el, a 14. verstől egészen olvassuk a 30-ig. Én most nem olvasom fel, mert önmagában nagyon hosszú lenne így a példázat. Sokan ismerik a példázatot, hogy egy úr messze útra megy, és a szolgáinak ad 5, 2 és 1 talentumok. A gíráknál ugye mindegyik 10-10 kap, ugyanaz lényegileg, mert itt is hozzáteszi Máténál, hogy kinek az erejéhez képest. Mert hogyha valaki 5-5 kap, nyilván Isten legalább annyit is vár tőle, hogy megkamatoztassa, hogy azzal a kapott tőkével elindulva a szorgalmas munkája révén megszaporítsa. Akinek 2-t ad, attól nyilván nem 5-öt vár, 2-t, de akinek 1-et ad, és milyen érdekes ez a példázatban, akinek 1-et ad, és keményen beolvas az úrnak, hogy ő csak ennyit adott, ezért ásta el, itt van az 1 talentum, nem, őtőle nem még 1-et várt volna, csak annyit, amennyi a kamat lett volna, tehát egy 10%, 20%. Milyen méltányos és milyen igazságos ez az úr, de ez az ember ezt sem cselekedte. Tehát mindannyian különböző adottságokkal, képességekkel rendelkezünk, mindannyiunknak máshoz van tehetsége. A döntő dolog nem az, hogy méricskéljük magunkat a másik emberhez, hogy mennyire kevesebb van nekünk egy-egy dologból, és neki mennyire több, mert ha ő méricskélne, akkor ő is mondhatná, hogy nekünk is van sok mindenhez tehetségünk, amiben viszont ő szűkölködik talán. Nem az a fontos, hogy ki mit kapott, az a fontos, hogy hogyan él vele. Nem az a fontos, hogy honnan jöttél, mondja Illyés Gyula, hanem hogy merre tartasz, merre mész. Nem az a fontos, hogy mennyit kaptál, hanem hogyan tudod ezt megfialtatni. Vagyis jön az úr, és aki 5-öt kapott és 5-öt szerzett, és aki 2-t kapott és 2-t szerzett, nos hát, mit is mond az úr? Nagyon érdekes dolog. Ha csak matematikailag nézem ezt a példázatot, ugye el szoktak felejtkezni arról, hogy összesítsenek. Aki 5-öt kapott és 5-öt szerzett, azzal hogy számol el az úr? Úgy számol el az úr, hogy te 5-öt kaptál. Hát most osztozzunk a nyereségen. Én is kapjam vissza az 5-öt, amit hát beléd fektettem, és amit szereztél 5-öt, azt felezzük meg. Tehát akkor az enyém 7,5, a tied 2,5. Hát ez is igazságos lenne végül is, mert nekem semmim nem volt. Ő adott valamit, és nekem 2,5-szerese lett annak, amiből indultam volna. De nem így van. Az úr az 5 talentumot szerzett embernek odaadja az egészet, sőt, még az 1 talentumos ember 1 talentumát is, tehát az 5 talentumos ember 11 talentummal, mintha azt mondanám, hogy kapott 5 millió forintot, és most 11 millió forinttal mehet haza. Mennyire örül az Isten, hogy munkálkodunk? Mennyire örül annak, hogy az időnket jól kihasználjuk? A tehetségünket fejlesztjük. Ha az életet nem arra használjuk, hogy megáll a tej a szánkban, hanem arra, hogy ötleteink vannak, felfedezünk, szívvel, lélekkel ott állunk mások mellett. Nem a magunk ügyében való sürgölődésről, forgolódásról van szó, illetve az csak egy kisebb része a munkavégzésünknek, amit csak tesztek lélekből, tegyétek, mint az Úrnak és nem embereknek, mondta Pál. És Jézus is erre buzdít a talentumok példázatával, hogy amit teszünk, abban benne legyen az értelmünk, a találékonyságunk,
legyenek ötleteink, legyenek jó javaslataink, ne ijedjünk meg a gátaktól, az akadályoktól, kérjük az ő segítségét, és ezeken túl fogunk jutni, és Isten örül annak, hogy ha valaki felfedezi az élet értelmét. Mert ebben a példázatban hangzik el a nagy mondat, hogy akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Mert mit jelent ez a látszólagos paradoxont kimondó mondat? Az élet egyik legmélyebb igazságát fejezte ki Jézus a talentumok példázata végén, akinek van, annak adatik. Vagyis aki tudatosította azt, hogy Istentől kaptam mindent, de ezt az embertársaim javára akarom kihasználni, annak annál többet fogadni az Isten, még többet fogadni. De az az ember, aki mint az egy talentumos ember úgy gondolkodik, hogy hát biztos, ami biztos, elásom, visszaadom neki, mert hát kemény egy úr ez az én uram, attól az is elvétetik, amilyen van. Mert az életnek a lényege a másokért élés. Az életnek a lényege az, hogy emberekért éljünk, mint hogy az egész világ mindenségben, a csillagoktól, a növényvilágon át, az állatvilágig mindenki ismeri a rendeltetését másokért élni. Másokat szolgálni, másokat megörvendeztetni azzal, hogy vagyok és jelen vagyok. Csak az emberi világban a bűneset óta fordult visszájára minden, csak az ember gondolkodik úgy, ahogy nem kellene gondolkodnia, és nem gondolkodik úgy, ahogy kellene gondolkodnia. Igen, Jézus a talentumok példázatával örök emléket állított a munkavégzés nagyszerűségének. Bármilyen munkavégzés, ami mások javát szolgálja, lehetett 5 talentumom, vagy csak 2 talentumom, nem az a fontos, hogy mennyit kaptál, hanem hogy hogyan élsz vele, és mire mész vele. A bűnös dolog az egy talentumos embernek a gondolkodása és magatartása, hogy ő azt meg akarta tartani, és a felelősséget átruházta az úgynevezett kemény úrra. Miféle kemény úr az, aki az 5 talentumát nem kéri vissza? Azt is odaadja az 5 talentumos embernek, és így ez 11-et kap, és aki a 2 talentumát nem kéri vissza, odaadja annak, aki azzal 2-t szerzett, így az 4-et kap. Az első esetben 11, a második esetben 4 talentum lesz, mondom, csak milliókban fejezzük ki, mondjuk az elsőnek van 11 milliója, a másiknak 4 milliója, és ha ő tett volna valamit, azzal az 1 millió valamit kapott. Akár csak úgy, hogy a pénzváltók asztalára tetted volna, és valami kamatot kaptál volna, már azzal is tettél volna valamit. Milyen megdöbbentő, hogy az ember,

Jézus Krisztus példát adott. És ha Jézus Krisztus élt volna a magyarság körében, és Jézus Krisztus igéit megismertették volna magyar emberekkel, de a honfoglalás után 700 évvel került csak magyar ember kezébe a teljes Biblia, Kári Gáspár 1590-ben kiadott vizsgai Bibliája és a honfoglalás között kerekítve 700 év van. 700 év alatt nem sikerült megtenni azt, hogy az alapokat lerakjuk. Mindannyiunkat meggondolásra kell, hogy késztessen ez, mindannyiunkat el kell, hogy gondolkoztasson ez. Sok könyvet írtak a munkavégzésről, de megírták-e benne azt, hogy a Biblia hiánya, a 10 parancsolat ismeretének hiánya, hiszen ott a 4. parancsolat elrendeli azt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De hát ezt a középkorban törölték ezt a szövegrészt, és maradt a 4. parancsolatból, ugye mivel a 2. is törölték, ezért ez a 3. parancsolat lett valójában, maradt az, hogy az Úr napját megszenteljed. Így azonban nem teljes ez a parancsolat. A 4. parancsolat az lelkiismereti, erkölcsi kötelességé teszi a helyes munkavégzést. 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgot. Ott van az a kis minden szócska, tehát nem csak a kenyérkereső munkát, az otthoni munkát is, a baráti szívességből vállalt munkát is, minden dolgodba vidd bele magadat. És a 10 parancsolat, 4. parancsolatának 2. része is törlődött, hogy a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, se magad, se fiat, se lányod, stb. Sorolja a 10 parancsat, és Jézus is így élt, szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, és követőinek azt mondta Máté 24:20 szerint, hogy imádkozzatok azért, hogy futásotok ne télen legyen, és ne szombatnapon, ne mostoha körülmények között, de ne a nyugalom édes perceiben. Mert Isten úgy rendelt el az igazi munkavégzést, hogy minden 7. napot viszont egy 24 órás pihenő nappá nyilvánított. Ezt a saját példájával pecsételte meg. Isten másképp is teremthette volna a földünket, mondjuk tényleg évmilliók vagy évmilliárdok alatt, hogy most az evolucionisták hinni akarják, vagy teremthette volna egy szempillantás alatt. Isten azonban a saját példájával akart pecsétet nyomni hatalmas művére. Ő azért teremtett 6 nap alatt, és azért pihent meg a 7. napon, nem azért, mert ő kifáradt volna és megpihenésre lett volna szüksége, hanem azért, hogy számunkra örök mintát adjon, hogy mi is így dolgozzunk, mi is a példázatokban körvonalazott eszmeiség jegyében dolgozzunk, és a törvényben meghatározott igazság, mert hiszen minden törvény az igazság kifejeződése Istennél, és a 4. parancsolatot Jézus betöltötte. Egy igazi szombatnapját el lehet olvasni Lukács 14. János evangéliuma 9.-10. fejezetében. Jézus Krisztus így élt. Jézus Krisztusnak ez volt a viszonya a munkához, és azt gondolom, hogy aki Krisztus követője, annak is ez kell, hogy legyen a viszonya a munkavégzéshez.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: könyv, harmadik rész.
1: Lebegés. Mózes első könyve, első fejezet, második verse azt mondja, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mielőtt Isten befejezte a teremtést, ott lebegett fölötte, míg abból valami gyönyörűséges jött létre. Neked is meg kell tanulnod ezt a figyelő, óvó és tápláló jelenlétet, ami a jó dolgok megtörténtét várja. A házasságodnak is szüksége van rá. Míg ha mindketten túl nehéz és túl fájdalmas múltbéli terhekkel érkeztetek is, Isten segítségével mégis nagyszerű kapcsolatot költhettek ki. A gyermekeidnek is szükségük van a felettük lebegésre. Ugyanígy a munkádnak is, és bármi másnak, amiért érdemes élni. Ha valami nagyszerű akar megszületni, számíthatsz rá, hogy ez időbe fog telni. Ne akard erőszakkal siettetni a dolgok megtörténtét, legyen hited a türelmes kotláshoz. A mostani helyzetet talán zűrzavarosnak tűnik, de Istennel a káosz gyógyítható. Nézd, hogyan csinálta a teremtéskor. Nem minden tojás kell ki egyszerre. Nem minden házasság érik be ugyanazzal a tempóval. Nem minden gyerek fejlődik ugyanolyan ütemben. Talán türelmetlenül várod, hogy bizonyos dolgok ugyanolyan gyorsan megtörténjenek a te életedben, mint másokéban láttad. Nyugodj meg! Ha az isteni alapelveket alkalmazod és folytatod a lebegést, minden meg fog történni az Istentől rendelt időben. Talán nem úgy fog történni, ahogy Kovácséknál a szomszédban, de éppen úgy, ahogy neked a legjobb lesz. Ahelyett, hogy azt mondogatnád, ha a dolgok nem javulnak, elmegyek. Imádkozz így. Uram, a hosszú távú eredményekért vagyok itt. Túl sokat fektettem már ebbe. Ezért addig fogok itt ülni ezeken a tojásokon, amíg meg nem adod, hogy kikeljenek. Amikor eljön a tojások kikelésének ideje, boldog leszel, hogy maradtál. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy eltökélten keresselek. Olyan sokszor buktam már bele próbálkozásaimba. Nem sikerült legyőznöm azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak attól, hogy növekedjek a hitben. Segíts, Uram, hogy úgy jöhessek, ahogy vagyok, és hogy dicsőítésedre, imádásodra, igédre, jelenlétedre összpontosítsak. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te csupán egy imányi távolságra vagy tőlem. Ámen.

Erős lélek fejlesztése. Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? A lelkünk, a belső emberünk az, ahol Isten bennünk lakik. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy erős lelkünk lenne. Nem, a lelkünknek épp úgy táplálásra van szüksége, mint a testünknek. Szeretnél erős lelket építeni magadban? Akkor először is tölts időt Isten igéjével. Miért? Mert ez megújítja értelmedet és krisztusi tulajdonságokat fejleszt ki benned. Jézus első kézből ismerte a Szentírás erejét. Már kisfiúként tanulmányozta és szívébe rejtette, így képes volt győzni a sátán kísértései felett a pusztában. A Biblia A. táplálja lelked. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, faltam szavait. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömet. Jeremiás próféta könyve 15. fejezet 16. vers. B. Megerősít a kísértések között. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 9. vers. C. Élesíti az elmédet. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Zsoltárok könyve 119. fejezet 130. vers. Másodszor. Ismerd fel az imádság erejét. Figyelj! Felment a hegyre magányosan imádkozni. Máté evangéliuma 14. fejezet 23. vers. Ha még Jézusnak is szüksége volt az imádságra, mennyivel inkább neked? John Bunyan mondta. Tehetsz többet is, mint az imádság, miután már imádkoztál, de semmi többet nem tehetsz, mint az imádkozás, amíg ezt meg nem tetted. Gondolkozz el ezen. Az imádságban mindent Istenre bízol. Különben is, ki az, aki mindent működtet? Már csupán ennek a gondolatnak térdre kellene kényszerítenie. Szeretnél tehát erős lelket fejleszteni? Olyan, ami megtart a testi fájdalmakban és a bajok között is. Tedd ezt a két dolgot. Olvasd a Szentírást és imádkozz. Imádkozz így. Uram, segíts felismernem az imádság fontosságát, hogy tudjam, mennyire fontos, hogy több időt töltsek jelenlétedben, és adj vágyat a szívembe arra, hogy mélyebb kapcsolatom legyen veled. Te minden hajszálamat számon tartod, Uram, és egyetlen gondolatom sem titok előtted. Atyám, add, hogy világosság lehessek, a te országod reménysugara a családomban, a munkahelyemen, a településünkön és a nemzetemben. Jézus nevében kérlek. Amen.

Isten jelenlétében. Zsoltárok könyve 31. fejezet 20-tól a 21. versig azt mondja: Milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket, jól elrejted őket magadnál. Íme 6 olyan dolog, amelyet sehol máshol, csak is Isten jelenlétében találhatsz meg. Elsőként remény. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Zsoltárok könyve 118. fejezet, 13. és 21. vers. Másodszor, szeretet. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet, 5. vers. Harmadszor, védelem. Milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem. Zsoltárok könyve 31. fejezet 20-tól a 22. versig. Negyedszer. Megbocsátás. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérek kiválhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérek ki lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás prófita könyve 1. fejezet 18. vers. Ötödször. Iránymutatás. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 21. vers. Hatodszor. Öröm. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János evangéliuma 16. fejezet 24. vers. Mindezek ma is várnak rád az Úr jelenlétében.

Egy méretben. Máté evangéliuma 11. fejezet 30. verse azt mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Óvakodj az egy méret mindenkire illik gondolkodásmódtól. Bár mindannyiunkat a kegyelem ment meg, de mindegyikünknek más útja van, egy Isten által előre eltervezett, személyre szabott életút. Isten kegyelmét csak ahhoz a küldetéshez kapod meg, amit ő adott neked, az ezen kívül eső dolgokban csak a saját erődre támaszkodhatsz. Amikor Jézus azt mondta, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű, Máté evangéliuma 11. fejezet 30. vers, akkor hallgatósága pontosan értette, mire gondol. Akkoriban földművelésből éltek, és jól tudták, hogy semmi sincs rosszabb a rosszul illeszkedő igánál, amely folyamatosan irritálja az ökör nyakát, így az állatnak kétszer olyan nehéz húznia az ekét. Isten rád vonatkozó terve tökéletesen illeszkedik. Nem fog kidörzsölni, és nem fog a végsőkig kimeríteni. Ha kiégtél, az valószínűleg azt jelzi, hogy valaki más elvárásainak akarsz megfelelni, nem Istennek. Ahová Isten vezet, ott ő ellát minden szükségessel. Utasításai mellé ő bölcsességét és erejét is adja. Pál így ír erről. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Pál Filippi beliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Isten adja A. a vágyat, B. a képességet, C. a megfelelő körülményeket, D. a megfelelő kapcsolatokat. Szeretnél még több bíztatást? Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 8. vers. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyve 30. fejezet 21. vers. Kell ennél több.

egyenes beszéd. A Jelenések könyvét olyan stílusban írták, amely ma már nem használatos, de ennek nem szabadna visszatartani a minket olvasásától és fő üzenetének megértésétől. Próbáljuk megérteni azokat a képeket, szimbólumokat, amelyekkel a fő témákat ábrázolja. A Jelenések könyve hangsúlyozza, hogy ez a világ pusztulásra van ítélve, ezért reménységünket nem vethetjük ebbe a világba, vagy annak politikai rendszereibe, filozófiáiba. A könyv rámutat arra a nagyszerű igazságra is, hogy eljön egy nap, amikor a sátánt örökre száműzi Isten. A Jelenések hangsúlyozza, hogy Krisztus újra el fog jönni nagy dicsőségben, hogy megalapítsa királyságát, ahol tökéletes igazságban és igazságosságban uralkodik örökkön örökké. Egy nap azoknak, akik ismerik Krisztust, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve 21. fejezet 4. vers. A Jelenések könyve 3. fejezet 14-től a 22. versében ezt olvassuk. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szígyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jézus egy prófétai kijelentést mond itt János apostolnak. A nyelvezet apokaliptikus, szimbolikus, a Szentlélek kijelentése segítségével tudjuk azt értelmezni. Az Úr mindent tudott a laodíceai gyülekezetről, és mindent tud a mi gyülekezetünkről is, sőt, mi rólunk is. Jézus azt szeretné, hogy forróak vagy hidegek legyünk, de sosem langyosak. Sokan mondják, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. A valóságban azonban mindannyian nyomorultak, szánalmasak, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk. Ha valódi aranyat veszünk, tűzben próbált, igazságot Istentől, akkor leszünk igazán gazdagok. Akkor fogjuk a bocsánatot nyert bűnösök fehér ruháját viselni szégyenteljes mezítelenségünk helyett. Az Úr meg fogja nyitni szemünket, hogy láthassunk. Jézus leplezetlenül látja bűnösségünket, úgy, mintha teljesen meztelenül állnánk előtte. Feddése azért hangzik, mert szeret minket, ezért kell bűnbánatra jutnunk. A 20. vers szemléletes képe világosan érthető. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ha győzünk, felhatalmazást, erőt és bensőséges közösséget nyerünk Jézussal. Az 1 Tesszalonika 4, 16 és 17. versekben Pál így ír. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava is az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. A Szentírás világosan elénk tárja, hogy Jézus Krisztus testben és láthatóan fog visszatérni a földre. Az Ószövetségben olvashatunk olyan proféciákat, amelyek csak a mi Urunk visszatérésével teljesedhetnek majd be.
Az Új Szövetségben több mint 300 utalás van Krisztus második eljövetelére. Krisztus azt mondta: és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma 14. fejezet 3. vers. Jézus azt akarja, hogy megváltozzunk. Az Istennek való engedelmesség igazán nagy áldásokat hoz magával. Úr Jézus, köszönjük, hogy világosan és érthetően beleszólsz az életünkbe. Segíts, hogy meghalljunk téged, és engedelmeskedjünk neked. Ámen. Írta Peter Stanway.

Mennyi a reakció időt? Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. verse azt mondja, volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram. Hányszor kell szólnia Istennek, mire válaszolsz? Dávid ezt mondta. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanultam rendelkezéseidet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 71. vers. Azt jelenti ez, hogy Isten nem szólt Dávidnak, mielőtt bajba került? Nem, ez csupán két dolgot jelenthet. A. Dávid nem figyelt, B. nem tetszett neki, amit hallott. Minden esetre jobban járt volna, ha odafigyel és engedelmeskedik. A kérdés nem az, hogy Isten szól-e, hanem hogy te figyelsz-e. Jónásnak nem tetszett, amit Isten mondott neki, ezért elfutott, és lám, mire jutott vele. Te is így teszel. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a fáraó elé kell mennie, Mózes arra kérte Istent, hogy küldjön valaki mást erre a feladatra. Voltál már te is így? Hivatkoztál Istennél a múltbéli kudarcaidra? Vagy a tapasztalatlanságodra? Vagy a pénztelenségedre? Vagy a tanulatlanságodra? Ha megpróbálsz mindent előre eltervezni, vagy addig vársz, amíg minden kérdésedre választ találsz, mielőtt belevágnál, akkor sosem fogsz belekezdeni semmibe. Cselekvés közben találod meg a szükséges tudást. Jézus mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Amit Isten személyesen neked mond, az iránymutatássá, erővé és készséggé válik, hogy elvégezd a rád bízott munkát. Amikor Isten Anániást szólította, ő azonnal felelt. Itt vagyok, Uram! Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. vers. Ennyi! Kelj fel és indulj! Ezt várja tőled Isten ma. Azonnali reakciót. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy idejében felelhessek neked. Segíts, hogy figyelni tudjak a te hangodra, hogy igen tudjak mondani szavadra, abban a pillanatban, amikor szólsz. Megadom magam neked, Uram. Segíts, hogy ne magamat reklámozzam, hanem téged hirdesselek. Noszogass engem, Uram, hogy megnyissam az életemet előtte teljesen, hogy te lehess vezérem mások javára. Jézus nevében kérlek. Ámen.

0: Teljes odaadás. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. verse azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A teljes odaadás árát a legtöbben nem akarjuk megfizetni, mert ehhez A. le kellene mondanunk saját elgondolásainkról. B. ki kellene engednünk a kezünkből az irányítást, mind a módszert, mind a végeredményt illetően. C. fel kellene adnunk az emberek elismerésére való igényünket. Jézus mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. vers. A kereszt a kivégzés eszköze. Aminek naponta meg kell halnia, az az egónk. Az egó azt jelenti, hogy kizárod Istent. Egy neves igehirdető egyszer Istennel beszélgetett, és Isten ezt mondta neki. Láttam a szolgálatodat. Szeretnéd te is megnézni az enyémet? Mit kell tennem? Kérdezte erre a prédikátor. Add vissza a gyülekezetemet, felelte Isten. De hiszen a tiéd, Uram, tiltakozott a prédikátor. Nem így van, felelte Isten. Te döntöd el, mikor kezdődjön az Isten tisztelet, és mikor érjen véget. És ami még ennél is rosszabb, közben is te irányítasz mindent. Néha még így is hívod, az én gyülekezetem. Ekkor a prédikátor térdre borult, és így imádkozott. Uram, mától kezdve nem az én gyülekezetem, hanem a tiéd. Nem az én szolgálatom, hanem a tiéd. Mutasd meg nekem, mire vagy képes, mert amit én tenni tudok, még ha tőlem telhető legjobbat teszem is, nyomorúságosan kevés. A függetlenség ostoba vágyálma Ádámmal egyidős. Jelentőség teljességre vágyunk, de a saját feltételeink szerint. Mindannyiunknak el kell jutnunk a felismerésre, hogy magunktól még levegőt sem tudunk venni, egy gondolatot sem tudunk kigondolni, semmilyen érdemleges tettet nem tudunk véghez vinni Isten nélkül.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet, ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án, kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatásfejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfőn nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi a igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az érelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásának vendége dr. Békési Sándor egyetemi docens, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi kar rendszeres teológiai tanszék tanszékvezetője. Tanár úr, kérem, beszéljen magáról, hogyan lett teológus, vagy hogyan lett istenhívő?
1: Hát legelőször azt kell megemlítenem, hogy édesanyám sokat imádkozott értem. Ezt úgy nem láttam én, csak azt láttam, hogy otthon Bibliát olvas, és imádkozott ezzel egy időben, de felteszem, hogy értem sokat imádkozott az élete folyamán. Én ezt tartom egyik nagy erőnek, inspirációnak, mert ez meghattatott. A másik, amire visszaemlékszem szívesen, hogy Augustinusnak a vallomásait olvastam, ott ugye egy rétorból hogyan lett teológus, ez nagyon megrázott engem az a személyes vallomás, és az a kultúra, ami azzal együtt megfogalmazódik az ő művében. Aztán Bibliát többször olvastam, pontosabban neki kezdtem, de mindig abba hagytam, mert nehéz volt nyelvezete is, a témái is, tehát a Genézist elolvastam, de tovább már nem nagyon ment. És akkor fordult át a dolog, amikor a János evangéliumát olvastam, mert akkor valahogy Jézus alakja már nem egy szereplő a Bibliában, hanem egy személyes, engem megszólító személyes valaki volt, akihez már tudtam imádkozni. És akkor ezek így döntő fordulatokat idéztek elő bennem. Tehát nem egy perc, egy pillanat, egy óra, hanem egy folyamat. A pályámon jól haladtam, a magánéletemben nem nagyon. Tehát az egy kis mélység volt, nem akarom részletezni. És amikor az ember úgy padlót fog, akkor jó, hogyha Jézus megérinti. Hát ez történt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Több sikeres ember ült már velem szemben, és nagyon gyakran elmondják az édesanyák imáit. És ez jó. Most egy más kérdést tennék fel, hogy nagyon fontos az édesanyáknak az imája, és az édesapák azok dolgoznak, vagy...
1: Igen, azok dolgoznak, és biztosítják az otthont. Meg az, hogy felnőhettem, meg tanulhattam. Ráadásul két felsőoktatási intézményben, tehát számukra ez nem volt egyszerű. Ezt biztosította édesapám, tehát ő volt a testnek a fenntartója, anyukám pedig a léleknek, ha szabad ilyen leegyszerűsítve fogalmazni.
0: De ez így érthető, elfogadható, tisztelhető. És lehet látni, hogy az apák és a férfiak is miben vannak, és az anyák is miben vannak, és az milyen szép kifejezés, hogy anya nyelv. És az anya az a nyelvével imádkozik. A nyelvet, mint eszközt, azt Istenhez emeli. Milyen szép és felemelő.
1: Hogyne.
0: Ezek a dolgok.
1: És Isten érti, bármilyen nyelven van.
0: Igen. Következő, amit tanár úr mondott, hogy egy életrajzot olvasott. Tehát egy őszinte bizonyságtevést, mert ebbe azért nem egy olyan dolog van, hogy hú, most Isten jó, és akkor megérintett, és kész, hanem azért részletesen le van írva, és akár Lincolnnak a hosszú megtérése is ilyen, meg másoknak is, és az jutott eszembe, hogy az igaz bizonyság az lelkeket szabadít meg, és most is, hogy ön ezekről beszél, így reméljük, hogy a hallgatók is felvátorodnak, hogy kövessék az Istent. Mi volt az a dolog, hogy a János evangéliumot kezdte el olvasni, és hogy lett ez a fordulat, hogy személyes Isten, hogy nem csak egy szereplő? Erről még mondana tanár úr valamit?
1: Hát ez a nagy titok. Ezt nem lehet fölfejteni igazán, ez a lélek munkája, Szentlélek munkája. Nem lehet tudni. Ez a titok. Tehát a fordulatnak a pontja, amikor egy régi életből egy új keletkezik, az egy titok. Ahogy az édesanyja méhében a megfoganás is egy titok. Tehát egy élet születése az misztérium.
0: Igen, és a hány emberrel beszélgetek, mindenkinek más az élettörténete. Még akkor is, hogyha nagyon sok azonos dolog van benne, de akkor is mindenkinek a személyes találkozása az Úr Jézus Krisztussal.
1: Úgy van, az döntő. Na most mindenkinek ugye van egy személyes sorsa, egy egyéni, ami össze nem téveszthető senkivel soha, tehát milliárd embernek milliárdnyi jellegzetes sorsa van, nem lehet összehasonlítani másokkal. Ezért olyan hiába való, hogy másoknak a pályája ugye irigylésre méltó. Pedig mindenkinek a saját sorsa az annyira egyéni, hogy ha ezt fölfedezi, már lát benne értéket, hogy bármilyen tragikus is, vagy sok tragédiát megélt, vagy sikereket, örömöket és szenvedést megélt, sors, de ugyanakkor az övé. A milliárdok között az övé. Na most, ha ez a sors összekapcsolódik a Krisztus útjával, azzal az úttal, amit ő magáról mond, akkor ez az új élet útja, ez a keresztény élet pálya. Saját sors plusz Krisztus útja. Amiben van ugye kereszt, de van feltámadás is.
0: De jó, köszönöm szépen. Tanár úr mondta azt, hogy önnél sem egy pillanat volt, hanem egy folyamat. Ez mennyi időt vett igénybe?
1: Hát ez nehéz, mert hosszú elnyúló folyamat, vissza-vissza estem, de már megvolt a lényeg. Én úgy érzem, hogy az Úristen megragadott, én megpróbáltam menekülni azért többször, talán a mai napig is rugódzom, de a döntő nála van, a döntő cselekmény. És ezért hálás vagyok neki, mert már látva, hogy milyen figurát választott ki, nem is lehetek más.
0: És mi lett? Tehát doktorált, de ne szaladjunk ennyire előre, akkor...
1: Én a kisképzőbe jártam, a Törökpál utcába.
0: Az micsoda?
1: A kisképző az egy ilyen képzőművészeti szakközépiskola volt akkor, már gimnázium, és ilyen szakmákat tanított, hogy díszítőfestő, textil, fotós, alkalmazott grafika, pontosabban játékkészítő, tehát mindenféle ilyen alapszakmák, bútor készítő szakok voltak, és én akkor, mivel, tehát nagyon sokan voltunk felvételizők, úgy osztottak el bennünket, hogy én a textilre kerültem, hát a skinlódba csináltam, mert nem értettem hozzá, de két év után megérkezett Jankovics Marcell.
0: Az a Jankovics Marcell a híres?
1: A híres Jankovics, már nem is lehet más, ugye? Tehát Jankovics Marcell megérkezett, éppen akkor készítette a János Vitéz című egészestés, első egészestés rajzfilmet, és hát munkatársakat próbált kinevelni ezekből a kis gyerekekből, tehát a középiskolásokból, és harmadik, negyedik osztályba én átkértem magam hozzá a rajzfilm szara. És abból is érettségiztem, ilyen szakmai érettségit tettem, és az érettségi másnapján már a Pannonia Filmstúdióban voltam. Dolgoztam a János Vitézben, és akkor ott pedig a több filmben utána.
0: És hogyan lett teológus? Hogyan?
1: Míg a Pannonia Filmstúdióban dolgoztam, engem nagyon érdekelt az animációs film. Ezért főiskolára is jelentkeztem, ott a Nepp Józsefnek voltam a diákja főiskolán. Tehát,
0: de hát ezek milyen nevek?
1: Hát igen, nagy nevek. És hát ott diplomáztam, mint rajzfilmes. És úgy kerültem vissza a Pannonia Filmstúdióba, akkor önálló munkákat is készíthettem. Egy sorozat volt a tévé számára, ami volt módomban annak rendezője lenni, ez Vázák meséi címet viselte, görög mitológia tárgyú volt. 2x12 részes sorozat volt. Első része a főistenekről, a második Heraklész története. A lényeg az, hogy amikor életemben először kikerülhettem nyugatra, vagyis Görögországba, úgy, hogy hát kutassam ezeket a emlékeket, a görög emlékeket, hogy a látványban mégis valahogy a sorozathoz olyan anyagot gyűjthessek, ami megfelelő. Ott már engem elkezdett érdekelni a kereszténység. Pontosabban az Areopágoszon töltöttem minden naplementét, és Pál apostolra gondoltam, hogy itt volt a nagy beszéde.
0: Igen.
1: Ugye az aténi beszéde.
0: Igen, Apcsel 15.
1: Úgy van. És akkor már ezért érdekelt. Jó, ezt megcsináltam a kedves munkatársaimmal együtt. 5 évig dolgoztunk a mitológia sorozaton, de már ez munkálkodott bennem, akkor közbe, és érdekelt volna, hogy mi lenne, ha ilyen téma kerülne, mondjuk egy filmsorozatba, vagy animációs filmbe. És ezért beiratkoztam akkor a Református Teológiai Akadémia levelező szakára. Akkor még volt ilyen. És akkor 2,5 évet jártam ott, de annyira megtetszett. Közben ugye ez a János evangéliuma, meg Jézus érintése, amit említettem, hogy már a teológia érdekelt. Még jobban. És azt láttam, hogy azt a nappalin lehet elsajátítani igazán, és akkor így kerültem a nappali lelkészszakra, és akkor azt ugye elvégeztem, és akkor ez már a teológus pályát egyengette ez a stúdium.
0: És hogyan kanyarodott tovább az életútja tanár úrnak?
1: A Calvin téri templomban voltam 2 évig segédlelkész. Előtte ott presbiter voltam már 8 évig.
0: Így a Calvin tér az a reformátusoknak úgy tudom, hogy egy megbecsült,
1: hogyne, az kiemelt. Az a pesti első protestáns, pontosabban református gyülekezet, tehát még a reformkorban épült ugye a templom, ugye nagy nevek jártak oda, tehát hát egy nagyon patinás gyülekezet az. Noha egy kicsit átjáróház is éppen a fekvése miatt, hiszen ott piac volt, ott ugye a főváros piaca, és sokan megfordultak, aztán el is hagyták, mentek tovább, de mégis ez volt az első. Na most én is ott kötöttem ki, ilyen ifi tagként, tehát amikor érdeklődtem a gyülekezet után, Molnár Miklós lelkipásztor úrnál, aki az én nagyszerű tanárom volt, mint lelkipásztor már akkor. Tehát sokat tanultam tőle. Lelki értelemben is, meg gyakorlati szempontok szerint is. És hát így a teológia elvégzése után oda kerültem, ott voltam 2 évig, és a professzorom, Szűcs Ferenc professzor úr egy találkozásunkkor megemlítette, hogy nem lenne kedvem visszamenni tanársegédnek, és akkor ez egy nagy dolog volt. Mert hát csak úgy oda kerülni tanárnak a teológiára, hát ott a bolygóállásoknak valami olyan fantasztikus konstellációjára van szükség, hogy abban nem is nagyon reménykedtem. Csak hát szerettem volna titkon. És akkor ez megvalósult, és akkor így kerültem vissza a teológiára, a hittudományi karra, most már a Károlinak a hittudományi karára, és akkor ott tanárkodtam.
0: De most már tanszékvezető.
1: Igen.
0: Ez hogy lett? Hát azért ez... nem sok emberből lesz tanszékvezető.
1: Doktoráltam teológiából, és az én professzorom nagyon okosan azt mondta, hogy olyan témát válasszak, és ő biztatott is erre, az esztétikát, mert én onnan jövök. tehát rajzfilmes múlt, képzőművészeti múlt, főiskola, egyeztessem össze a teológiával ezt a dolgot. És mi okos volt? Mert valóban ez a teológia csak akkor szikrázik igazán, ha valami más dologgal összekötődik. És akkor szikrázik az egész, ugye? És ezt láttam, és nagy kedvem volt hozzá, úgyhogy ebből is írtam a disszertációt, ami akkor Magyarországon újdonság volt, mert magyar nyelven nem igen volt ilyesmi, hogy teológiai esztétika. Nem volt ilyen. Külföldön már igen, német nyelvterületen, angoloknál, ugye, franciáknál, de magyar nyelvterületen nem, és akkor én így nagy kedvet kaptam ehhez, hogy bevezetni magyarul ezt a fajta teológiát és a művészetnek ezt az összekapcsolását. Igen. Igen. Mert az esztétika az egy újabb kaput nyit a teológiára. Tehát nem arról van szó, teológia, esztétika nem azt jelenti, hogy vallásos témájú képeknek, művészeti alkotásoknak a kutatás. Abszolút nem. Lehet ez vallástalan tárgyú is a kép, lehet ez óegyiptomi falfestmény, bármi, csak a szemüveg, amin keresztül nézzük, az teológia. Tehát teológiai szemmel, esztétikai szemmel néz az óegyiptomi falfestményt, nézem a görög-római alkotásokat, ugyanúgy, mint a keresztény alkotásokat. Tehát nem a téma szabja meg a teológiai esztétikát, hanem a szemlélet, amivel néz.
0: Értem, most sok kérdésem van hirtelen, válogatnom kell. Mennyire elterjedt most már Magyarországon? Tehát kezdődött ezzel a doktori disszertációval. Mennyi könyv, cikk, vagy előadás, vagy hányan foglalkoznak még ezzel? Mert tudom, hogy az adventistáknál is van. Akkor nem szok előre. Tessék.
1: Igen, igen, tehát ez már kezd beindulni. Tehát látom, hogy egyre többen foglalkoznak képzőművészetekkel, látják, hogy ez egy jó kapu arra, hogy na, most lehet beszélni a teológiai lényegről. Ez egy jó kiindulópont. Miért kiindulópont? Az esztétika. Azért, mert az esztétika benne van a szóban is, aithesis, azt nem én találom ki, nincsenek nekem gondolataim, semmim nincsen, passzív vagyok, hanem kívülről megérint az alkotás szépsége. Legyen a zene, irodalom, képzőművészet, mindegy. Valami kívülről jön. Na de ilyen a hit is. Tehát nem leszek hívő ember, ha én az agyammal akarok az lenni. Hiába szeretnék nagyon, nem leszek. Hanem egyszer csak váratlan pillanatban érint az Isten. Aisztézis. Megérint kívülről. Így mondja Rudolf Bohren, hogy a hit is esztétikai kategória. Pont ezért. Mert a hit érintettsége, az kívülről jön, az Úristen ragadja meg az ember. Ugyanúgy, mint egy műalkotás kívülről. Megérint a szép. Ebből az következik, hogy az első lépés a hitben, a teológiában az esztétikai. Az esztétikai kapu keresztül tudok csak bejutni. Nem az igazság kapuján, az majd később jön. Mert az esztétika megragad, és azt mondom, milyen csodálatos az a szépség, ami engem megragadott. Ki ez? Mi ez? Milyen csodálatos az Isten, aki megváltoztatta az életemet. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi az az igazság, ami őt körbeveszi. Ki ez az élő, személyes Isten? És akkor kezdem el kutatni, hogy kicsoda. Lehet, hogy soha nem olvastam még a Szentírást, de megragad az Úr. És ebben a gyönyörűségben és örömben kapok ihletet arra, hogy na most a Szentírást kutassam, mert kíváncsi vagyok az engem megragadott Úristenre. És akkor jutok el az igazság felé. Tehát először a szép, aztán az igazság, és amikor megismeri az ember az Istent, már amennyire tudja, akkor válik fontossá a harmadik transzcendentális, a jó. Hogyan éljek ezután? Ez már etikai kérdés. Tehát az első az esztétika, kapu, második a teológia, az igazság felfejtése, milyen a személyes Isten, és utána következik, hogy tudom, kinek hittem, de most már ezek után hogyan éljek boldog, jó életet? Vagy Péter pünkösdi beszéd elhangzik, és akkor azt mondják, hogy hát mit csináljunk most, férfiak? Mi legyen a boldog élet titka? És akkor már az etikáról beszélünk. Tehát érdekes hierarchiája van, sorrendje van, mint egy ismeretelmélet, a teológia útja. Ugye az esztétika a kapu, az öröm, ami nem rajtam múlik, kapom ajándék. Ami rajtam múlik, az a bejárt út, hogy meg akarom ismerni az Úristent, sok mindenen át kell mennem, a héber nyelvet megtanulni, görögöt, latint, a Bibliát, így, hogy olvasni, kifejteni, mit is akar a Szentírás mondani, vagyis az Úristen önmagáról. Ez bizony fáradtságba kerül, ebben ott van az ész munkája is, és végül pedig az etikai rész, hogy hát, hogyan éljek ezután.
0: Köszönöm szépen. Ezt nem beszéltük meg, ezt a kérdést. Azt szeretném így feltenni, de nem muszáj válaszolnia, hogy némelyik református, elnézést, de nem így beszél, mint ön. Némelyik református, aki az én környezetemben van, vagy akivel riportot készítettem, sokkal keményebben fogalmaz. Ez hogy van ön szerint?
1: Hát sok mindentől függ. Neveltetéstől, hagyománytól, irányzattól. Ugye, mert van azért a református egyházban is többféle irányzat. Tehát ez vidékektől, ugye nem mindegy, hogy Erdélyben, Felvidéken, Alföldön, Dunántúlon nevelkedik az illető. Tehát sok mindentől függ ez. Nem tudom, erre nem tudok választ adni. De a magam számára muszáj volt ezt megfogalmazni, mert ez felszabadító.
0: Igen.
1: Felszabadító. Nem tudok kiindulni mondjuk a dogmatikából. Nem tudok kiindulni a hitvallás lefektetett tételeiből, mert ahhoz, hogy én azt megvalljam, elfogadjam, egyrészt el kell fogadnom, be kell fogadnom, aztán utána megvallani, két irány. Ahhoz kell lenni egy olyan élménynek, Isten élménynek, amitől befogadom. És csak utána tudom megvallani. És ebből indulok ki, mert másból nem tudok, hogy mi az, ami örömet okozott és megrázott.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is abból indultam ki, hogy Isten megérintett, és nekem is kellett egy kapu. És én megmondom őszintén, egy katolikus faluban nőttem fel, és ott most nem akarok bántani senkit, se a reformátusokat, se a katolikusokat, senkit. Csak a templomban, amikor mentek az emberek, olyan ájtatos képpel mentek. És visszajöttek, és kiabáltak egymással. És mondom, hogy bocsánat, de ez az Isten nélkül, vagy a mit tudom én, kaporszakáló nélkül, vagy a papok nélkül is megy.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk dr. Békési Sándorral a beszélgetésünket, és az előző adásban ott hagytuk abban, hogy milyen fontos, hogy az Isten be tudjon lépni az életünkbe, például az esztétika által, a szép által, és utána jön az igazság, a teológia, illetve majd jön a jó, az etika. És akkor kérem, tanár úr, folyassuk ezt a témát. Folytassa.
1: Igen. Hát ugye az igazság, megismerni az élő Istent, teológia foglalkozik ezzel, de mindenek előtt hozzá szeretném tenni, vagy mindenek elé tenni, hogy a teológia nem csak kognitív dolog, tehát, hogy megtanulom, megismerem a szövegeket a Szentírásból, alapvető fordításokat, az értelmezéseket, és ebből összerakom Istennek a tulajdonságait, hanem elsősorban imádság. Tehát a teológia az imádságból születik meg. Nagy teológusok sorra, protestánsoknál szinte mindenki, Luther Márton, Melanchthon, Karl Barth, bár bárkit említhetnénk, az imádságot tartja a legfontosabbnak, mert az imádságon belül ismerszik meg az Isten. Vagyis egy párbeszédben. Úgy is lehetne fordítani. Nem az én egyedüli utamban, hogy én most belefúrom magam a teológia mélységeibe, aztán majd nagyon okos leszek, és már sok mindent fogok tudni az Úristenről, ez így nem megy. Mert lehet, hogy sok ismeret birtokában leszek, de nem jutok el hozzá. Vagy valami hamis képet fogok kialakítani, amit én magam szeretnék. Az imádság, az párbeszéd. Tehát megszólít az Isten, ugye ezzel kezdtük. Az ember válaszol, imádságban kérdez, kér, könyörög, hogy ismertesse meg magát. Lehet, hogy nem fog

0: Ugye azonnal. Ez egy kemény út, ugye? De mégis kialakul egyfajta párbeszéd. Nem beszélve arról, hogy a teológiai ismeretek, amelyek a imádságban gazdagodnak, ugyanakkor az önismeretet is gazdagítják. Tehát, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, mert erről úgy megfeledkezünk. Mit akarsz, Úristen, hogy én milyen legyek, vagy egyáltalán milyennek teremtetél? Ez ott tisztázódik az imádság alatt. Ugyanúgy az Isten ismeret. Isten ismeret, önismeret, ez így együtt jár. Az imádság folyamatában, és ennek nincs vége, tehát életen át tart. Tehát ez az első, amit fontos szem előtt tartani, hogy a teológia elsősorban imádság, dialógus Istennel. A második ugye az igazság, hogy a szépről jussunk el az igazságig. Manapság ugye sok beszéd van ezzel kapcsolatban, sok megnyilvánulás, olyan is például, hogy sokféle igazság van. De Platón már tisztázta, hogy sok vélemény van. Doxa. Sok doxa van. De igazság, aliteia, az egy van. Az mindig egy. Odáig el kell jutni, hogy megismerjük, mi az az igazság. Ez az egyik dolog, amit szeretnék mondani, hogy valóban sok doxa, sok véleményünk van dolgokról, de az még nem jelenlő az igazság. A másik pedig, hogy az igazság teológiai értelemben nem fogalom, hanem személy. Jézus Krisztus mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az igazság, vagyis személy, nem fogalom. Mert a fogalommal ugye ott lehet még bajlódni és különféleképpen értelmezni, de mivel ő az igazság, az aliteia, a személy, ott nem lehet másképp értelmezni, mert ő magát nyitja meg. Aliteia a személyes igazság, vagyis Krisztus megnyílása, amilyen ő maga. Tehát föl se teszi a vitatkozásnak a lehetőségét. Ugye? Tehát most hiába ülünk össze egy jó páran, na beszéljünk az igazságról. Ez egy filozófiai alap nyilván, hogy az ember az ész logikai útján megpróbálja az igazságot megragadni. A teológia nem ilyen, az Úristen nem ilyen, hanem majd ő jelenti ki magát, hogy ő milyen.
1: Köszönöm szépen. Nagyon sok hasznos információ és megélt tudást adott át a tanár úr. Az egyik dologra most visszatérnék az imádságra, hogy az is egy titok. Így visszagondolva lassan 30 éve vagyok hívő, és nem volt mindig azonosa, tehát nem azonosak az imáim, hanem mindig változnak. Én is más vagyok, de a körülmény is lehet, hogy a testem fáradtabb, vagy a szellemem éberebb, vagy a lelkem. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, és mit mondana a tanár úr, hogy miért érdemes imádkozni, kitartóan imádkozni? A Biblia ezt elmondja. De, és Pál is, meg a többiek is buzdítanak minket erre. Ön miért imádkozik rendszeresen?
0: Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Az egyik az, hogy az imádságot jó összekapcsolni a Biblia olvasással. Tehát amikor kinyitom a Szentírást, ugye ezzel kezdődik a nap, akkor imádkozik az ember, hogy megértse, mi az üzenet. Egyrészt tényleg az önismerethez nagyon fontos, hogy alakítson, mert a fő kritikus nem én vagyok a Szentírás szövegével, nem én kritizálom. Úgysem, mint a bibliai szöveg szakértője, ha nem vagyok az, de úgy sem lehetne, hanem a fő kritikus, a kritikai szempontnak az alanya nem az ember, hanem az Úristen. Ő kritizál engem, aki olvassa a Bibliát, de vagy tanulmányozza a Bibliát. Nem én vagyok a Biblia kritikusa, hanem az Úristen a kritikusa az én személyemnek. Különböző bibliai szövegeken át, Ez az egyik rész, a másrész pedig sok olyasmit elmond önmagáról és a bölcsességéről, amivel tanít nap, mint nap. Tehát összekötném az imádságot a Biblia olvasással. És mindig többet és többet tanulok meg. A Bibliám tele van jegyzetekkel, régi évekkel ezelőttivel is, és kiderül, hogy mindig más. Abból a egy mondatból mindig más szólít meg, másfajta üzenet szólít meg. Tehát kimeríthetetlen, és az éppen aktuális üzenetet adja az Úristen számomra. Ez az egyik dolog. A másik pedig az imádság, hogy valakiért, valakikért imádkozni nagyon nagy erő. A mai ember, tehát a modern ember nem is gondolná, hogy az imádság milyen hatalmas erő, amely átível időkön és távlatokon. Ugye itt neves orvosok beszélnek erről, hogy operáció előtt imádkoznak. És így másképp megy az egész művelet. És nem csak közben, a művelet közben, de a beteg gyógyulása érdekében is. A megtartott imádság, ugye elhangzó imádság. Tehát az Úristennek oly nagy ereje van és hatalma, hogy térben lehet, hogy nagyon messze vagyunk egymástól, vagy időben. De mégis az imádság elér oda, ahova szánjuk. Tehát ez a két dolog fontos, hogy a Szentíráson keresztül megismerjük az ő akaratát, bölcsességét, ezáltal magunkat is tudjuk állandóan formálni ő általa. Másrészt pedig az elhangzott imádság, ami másokért szól, a könyörgések, pedig azok hatalmas erővel rendelkeznek, és majd hatnak a megfelelő helyen.
1: Köszönöm szépen. Most így eszembe jutott Papp Lajos professzor úrnak, aki világhírű szívsebész, a bizonysága, hogy így beszélgettünk. Ő arról beszélt, hogy, és most visszakapcsolva egy kicsit a tanár úrnak az előző beszélgetéséhez, hogy mindenkinek van egy életútja, és ez az Úrban van, akkor az nagyon jó. És Papp Lajos beszélt arról, hogy ő nem volt ám orvos kezdetben, hanem ő dolgozott festőként, festőinas volt, és ott tanulta meg, hogy hogyan csinálják a festők azt, hogy kihúzzák a madzagot, és hozzáérintik a falhoz. És utána ő dolgozott bányában is, és a bányában pedig azt tanulta meg, hogy hogyan kell vízzel pomlasztani az anyagot. És csak utána lett ő orvos, és imádkozott, hogy jobb orvos legyen, és az Úr felhozta benne azt, hogy csak hogyan pingeltetek, hogyan volt ez a madzaki húzás. És akkor ezt elkezdte alkalmazni a mellkasnál, hogy hova kell tenni a madzagot, hova húzza ki, hova érinti meg, és ott marad ilyen nyom, és nem is tudom, hogy hány percig tart másoknak kimérés pontosan. Ő meg ezt megcsinálja az egészet, a medzés 10 másodperc alatt, és ilyen szívműtéteknél ilyen egy perc, az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát valóban az ima az jobbá tesz minket, és jobb szakemberré tesz minket. És most eszembe jutott Csókai András professzor úr is, és még előtte, azelőtt készítettem vele riportot, hogy ez a híres, világhírű műtét meg lett volna, de neki már voltak azért más világhírű dolga is, és ő is egyértelműen arról beszél, hogy az ima mennyit segített, de világhírű tudósok is.
0: Így van, őre gondoltam egyébként, úgy hirtelen valóban, és nagyon lelkesítő Csókai professzor úrnak az élete, a szakmai élete, az orvosi hozzáállása, ugye, tehát ebből csak tanulni lehet, mert ezek példák. Ez nem csak egy elmélet, hogy milyen az imádság, hanem példa.
1: Igen. Nos, tanár úr, említett még egy dolgot, ami így piszkálja a lelkemet. Azt tetszett mondani, hogy még hogyha valaki a bibliai szövegek szakértője, akkor sem kritizálója. De Ne haragudjon, ez most megint egy provokatív kérdés, de hát itt mostanában, tehát boldog-boldogtalan, így, hogy is mondjam csak, átírná a Bibliát. Veszik a bátorságot, hogy a Bibliában most volt egy vita nem olyan régen, és ott azt mondták, hogy mit tudom én, több ezer hiba, több ezer tudományos tévedés, több száz önellentmondás, meg mindenféle van a Bibliában. Erről a témáról egy kicsit a Biblia tökéletességéről beszélne még, hogy nem mi kritizáljuk a Bibliát?
0: Ugye kialakult a felvilágosodással, de már korábban is a 16. században elkezdődött a komoly bibliakritika megalapozása azzal, hogy eredeti nyelven adták ki szövegeket, ugye Erasmusszal kezdődött. Utána folytatódott azzal, hogy 18. 19. században, hogy ezek a szövegek hogyan álltak össze, mi az, amit hozzáraktak, mi az alapja, magja. Kialakult egy olyan nézet, hogy a csodák és egyebek úgy hozzárakottak, de mégis van valami, ami történelmileg értelmezhető, és ez fontos, ugye? Mert a történelem hordozta Krisztusnak az életét is, tehát azt kell jobban tudni, a történeti Krisztust, és ami rátapadt, az már inkább kegyes teológia, ezt próbálták lehántani. Tehát kialakult a szövegkritikának, de nem csak a bibliai szövegkritikának, hanem minden ókori szövegnek a kritikája, ami szakmai dolog. Tehát valóban így kifejlődött egy olyan tudományág a humán, a bölcsészetnek, amit úgy hívunk, hogy filológia. És ez érvényes a homéroszi szövegekre, épp úgy, mint a Ószövetség vagy az Újszövetség szövegeire. Tehát filológia. A filológia tudomány, ami nagyon fontos a teológia számára is, de megvannak kritériuma. A filológia valóban olyan, hogy ott az ember felkészültségével, kritikai látásmóddal szemléli a szöveget, boncogatja. De övé a kritika. A teológia más, amint említettem, ott, mivel nem a Szentírásnak a történelmi előállásával foglalkozik egy bibliaolvasó, hanem hogy mit mond, mit üzen nekem. Tehát ott a kritika alanya az Úristen. Ez két különböző dolog. A filológus a történeti részét kutatja a szövegnek. Nem is igazán érdekli az a mondandó, ami ma fogalmazódik meg az olvasóban, hanem hogy akkor, amikor készült a szöveg, akkor mit akart a szerző? Milyen történelmi, politikai, vallási helyzet vette körül, hogy megértsük az eget. Igen ám, de a 20. században már itt is fordult a kocka, most már nem a szerző szándéka lett az első, most én most csak a Biblia hermeneutikával kapcsolatban mondom ezt, nem a szerző szándéka, hanem az olvasó szándéka. Tehát a gyülekezet, aki olvassa a Szentírást, annak milyen szempontjai vannak a Biblia megközelítésénél. Tehát kialakul egy különleges hermeneutika, amelyik nem a történetet kutatja, tehát a különböző bibliai könyvek előállásán a történetét, hanem a befogadó szempontjait veszi számításba. És ott már megfordul a dolog, tehát a kritikai szemlélet, az már az Úristen rajtunk. A kettőt össze lehet egyeztetni, mert egy jó bibliaolvasó teológus, mivel teológus, nem csak azt nézi, hogy az Úristennek mi az üzenete, pusztán a magyar szöveg, az olvasott magyar szöveggel, hanem az Úristen akaratát abban is meglátja, hogy nézzük meg az eredeti szöveget, nézzük meg ennek a történetiségét, és úgy még jobban kibúmlik az Úristen akarata a ma kimondottan nekem való üzenetében. Tehát a kettőt össze lehet egyeztetni. A régiek ezt úgy mondták, hogy van a Szentírásnak a teste, ami történeti alakzat, tele van hibákkal, variációkkal, történeti meghatározottsággal, mint a testünk, de ugyanakkor megvan a Szentírásnak a lelke, ami az Úristen, a Szentlélek Úristennek a jelenléte a Szentírásban. Mint a mi emberi létünknek is ez a kétfajta szférája, ugye testünk és lelkünk van. Ugyanúgy a Szentírásnak is megvan a teste és lelke. Ezt a kettőt össze lehet egyeztetni.
1: Értem. A kérdésem azért arra is irányulna, mint amit a Iszak Aszimov mondott, a híres tudós, de még híresebb a könyvei révén a sci-fi irodalomnak egy kiemelkedő alakja volt. Ő azt mondta, hogy a Biblia a legjobb ateista könyv, ha megfelelően olvassuk. Na most azért a Biblia kritizálása, vagy igazságának megkérdőjelezése, vagy elvétele, ez napjainkban sajnos egy létező dolog. Ha most csak azt említeném, hogy mivel Isten nem férfi és nem nő, alapvetően Jézus Krisztus férfi, de most az Isten másképpen értem, ott ez nem azt jelenti, hogy Isten transzvesztita, tehát, hogy a mostani LMBTQ plusz irányzat.
0: Ugye, hát mindig évezredek óta a Bibliát sokan értelmezték, magyarázták, így úgy csavarták. Nem új jelenség, ma is így van. De azt tudni kell, hogy a keresztény ember számára ez nem lényeges. Úgy is mondhatnám, a teológus számára nem lényeges, mert a teológus vagy a keresztény ember attól az, ami hogy Isten megragadottja. És számára a Szentírás, az Úristennek a sugalmazása, bölcsessége, akarata nyilvánul meg benne. Függetlenül attól, hogy mások hogyan magyarázzák, hogy ateisták, vagy egyebek így, úgy, amúgy. Nem érdekes a számára. Tehát van egy kör, amit teológiai körnek hívnak, ugye? Ami azt jelenti, hogy a hívő keresztény ember életén kívül már lényegtelen a Bibliának a különféle értelmezés. Mert számára csak egy, ugye? Az Úristen kijelentés.
1: Értem, hogy mit mond tanár úr. Ezzel kapcsolatban azért egy ismételten provokatív kérdést tennék föl, tehát valami olyasmi a statisztika, hogy 2000 óta Európában, tehát nem az európai kultúrkörben, hanem magában Európában, és főleg itt a nyugati civilizációra gondolok, tehát így az északtól, a Franciaországtól kezdve, tehát 2000 óta évente 4 millió templomba járó hallotta hitét. És voltam olyan konferencián Magyarországon, ahol arról beszéltek, hogy, és most nem mondok direkt nevet, több egyház, több történelmi egyház is ott volt, meg nem történelmi is, és arról beszéltek, hogy a templomban járók száma milyen drasztikusan csökken, és területenként változik. Tehát ez a rész, hogy amikor betámadják a Bibliát, például az új ateista, a Richard Dawkins, Hitchens, meg a többiek, akkor a médiából jön egy nyomás, vagy 1953-ban, amikor a Miller-féle kísérlet. Tehát a média beállította úgy, hogy megkérdőjelezhetetlen tudományos tény, és az ember életet teremtett, és Istenre nincs szükség, akkor sok ember megingott a hitében, és elhagyta az urat. Tehát én ezt a részt is, erről mi a véleménye a tanár úrnak?
0: Igen, hát a szekularizáció nagyon erős, terjed. A szekularizáció lovagjait, hát ugye ismerjük, tehát próbálkoznak. Ráadásul oly ravaszul, hogy mintha az egyházon belül, mintha az értők, mintha ők lennének az igaz keresztények, ugye? és azok mondják meg, hogy hogyan kéne a keresztényeknek élni. Hát ismerjük ezt, régi dolog ez is, ugye nem új, csak most a hatása nagyon, nagyon erős. Hát keresztény üldözés is volt első századokban, ugye? Ott bizony nem csak arról volt szó, hogy hát most megingattak a filozófiával bennünket, és tényleg hát nem vehető komolyan a Szentírás, vagy egyáltalán a hitünk, hanem a keresztényeket életben fenyegették, hogyha nem átkozod meg Krisztust, és nem áldozol a császáristennek, akkor hát oroszlánok elé kerülsz, hogy keresztre feszítünk, vagy bármi ilyesmi lesz. És vállalták. Tehát elérkezik, lehet, hogy el fog érkezni egy olyan állapot Európában is, amikor az elfogyott, már csak magjában megmaradt kereszténység egyszer csak azt mondja, hogy bármi is történik, mi megmaradunk a hitünknél. Lehet, hogy ezért a fiket veszik? Előbb-utóbb. Mert olyan erős a keresztény ellenesség egyébként a világban, de akkor is kiállnak. És innentől fogva megint meg fog erősödni a keresztény egyház. Mert a mártírok magvetése, ugye, a keresztény egyháznak a virágzását jelenti. Sajnos az, hogy kiürülnek a templomok, hogy ma már nem veszik annyira komolyan a Krisztus hitet, az azzal is jár, hogy lagymataggá vált, tehát langyussá vált. Tehát olyan félig meddig. Kicsit ilyen vagyok, kicsit olyan, kicsit ebben a világban élek, kicsit keresztény is vagyok. Nem lehet. Itt a teljes egzisztenciát át kell adni. Krisztusé vagyok teljesen. Tehát nincs olyan, hogy hétköznapokban a munkahelyemen szekuláris ember vagyok, aztán a hétvégén a templomban, amikor megyek, akkor szent életű vagyok, akkor Krisztusé, hanem minden porcikájában az emberi létnek, ugye, Krisztus tulajdonaként él. Ez a megoldás. Ha tényleg a megoldást keressük Európának, a kereszténység fennmaradásának és megerősödésének a megoldását, akkor bizony ez mártíromsággal, egy tanúságtétellel jár, másrészt pedig az egész egzisztencia odaadásával jár. Ha ez nincs meg, akkor gyengülni fog persze.
1: Köszönöm szépen, dr. Békés és Sándor, köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, várjuk Önöket legközelebb is.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Építészet és habitat világnap. Az ENSZ október első hétfőjét jelölte meg építészeti világnapként, és 1986 óta tartják, Magyarországon 1988 óta. Az építészek világnapja pedig október 6-a, amelyet 1998-tól tartják ezen a napon. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége nyilvánította világnappá. Céljuk, hogy felhívja a figyelmet a humán környezet állapotára, kiemelten a városok szegény népességének helyzetére, alapjogukra a méltó emberi hajlékhoz. Az ENSZ milleniumi fejlesztési célkitűzéseiben 2020-ig 100 millió nyomornegyedekben élő ember életének javítását irányozta elő a világon. A fejlődő országokban azonban a vidéki lakosok elvándorlása a városi nyomornegyedekbe csak fokozza a népesség gyarapodását a bádog városokban. 6. Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei téma egészséges gyülekezet. Valós események és helyzetek is inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. A szerb gyökerektől Vizsóig, Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplő színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsóit is bejárták a történettel az előadók. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és a természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka a szeptember 21-től december 1-ig tart. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma a hétfő nyugatról szakadozott felhősáv érkezik, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél is, és 21-25 fokunk van. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: A 9. parancsolat.
0: Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mózes 2. könyve 20:16. Mit jelent ez más szavakkal? Luther Márton így fogalmazta meg. Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk. A 9. parancsolat tehát olyan vétekre vonatkozik, amit leginkább beszéddel követünk el. Az ige keményen figyelmeztet. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. 101. Zsoltár, 5. verse.
1: Ebben a parancsolatban Isten védi az egymással való kapcsolatunkat. A beszéd az ember kapcsolattartásának legfontosabb eszköze. Ha két ember már nem beszél egymással, akkor ez azt jelenti, hogy felrobbantak közöttük a kapcsolat hídjai. Az emberi közösséget mindig beszédben éljük meg. Isten azt szeretné, hogy az emberek közösségi viszonyai rendben legyenek egymással. Ez a parancsolat párhuzamos a 3., amely tiltja az Isten nevével való visszaélést. Isten nevének védelme a 3. parancsolat. A 9. pedig az ember nevének, becsületének a védelme. Szavaink tanúskodnak megbízhatóságunkról vagy megbízhatatlanságunkról. Sokszor megtörténik, ha nincs jelen az a bizonyos 3., akkor beszélünk róla olyat is, amit nem kellene. Észre sem vesszük, és már kicsúszott a szánkon a bíráló, éles megjegyzés. Elfeledkezünk arról, hogy mi is hibákkal küzdő, bűnös emberek vagyunk, és nincs jogunk ítélkezni mások indítékai felett. Hibáztatással még senkit sem lehetett megváltoztatni. Jó lenne megfogadni és alkalmazni Szókratésznek, a nagy görög bölcsnek a módszerét, akihez egy alkalommal odament valaki, és a következő párbeszéd zajlott le közöttük.
0: Valami fontosat szeretnék elmondani neked egyik barátodról.
1: Várj egy kicsit. Átszűrted-e mondani valódat a 3. szitán?
0: Milyen 3. szitán?
1: Nos, figyelj jól. Az első az igazság szitája. Meggyőződtél-e már arról, hogy az, amit mondani akarsz, hiteles?
0: Nem, de megbízható embertől hallottam.
1: Akkor bizonyosan átszűrted mondani valódat a 2. szitán. Ez a jóság szitája.
0: Be kell vallanom, nem.
1: Akkor bizonyosan gondoltál a 3. szitára, hogy hasznos lesz-e nekem az, amit a barátomról el akarsz mondani?
0: Hogy hasznos? Hát, azt éppen nem lehet mondani.
1: Akkor, ha se nem igaz, se nem jó, nem is hasznos, amit mondani akarsz, tartsd meg magadnak. Ebben a parancsolatban Isten az ember becsületét védi, és arra int, nehogy meggondolatlanul és hirtelen röppenjen el a kimondott szó, mert mély sebet vághat mások szívében. Néha az egész élet kevés ahhoz, hogy jóvá tegyük a komolytalanul, felelőtlenül kiejtett szavak okozta sértést. Mérgező szavainkkal magunknak ártunk, mert miközben másokról rosszat mondunk, az alatt az embereknek rólunk alakul ki rossz véleménye. Jézus Krisztus, amikor a földön járt, arra figyelmeztette hallgatóit, hogy minden hiába való beszédért, minden haszontalan szóért, amit beszélnek, számot kell adniuk az ítélet napján. Félelmetes belegondolnunk abba, hogy amikor megjelenik az igaz bíró, azt is figyelembe veszik, hogy életünk során mit beszéltünk. Annak alapján ítélnek el, vagy mentenek fel. Isten nem csak a tetteinket ítéli majd el, hanem a szavainkat is. Erre ritkán szoktunk gondolni. Mire használjuk a nyelvünket? Használunk-e valakinek, vagy ártunk? Jézus szerint
0: a szív teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. A te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Máté 12:33-37.
1: Pál apostol is többször inti leveleiben olvasóit, hogy vigyázzanak beszédjükre.
0: Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. Efézus 4:29. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak, és mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Kolossé 3:16-17.
1: A 9. parancsolat eredeti jelentése az akkori igazságszolgáltatásból érthető meg. A város véneiből álló bíróság előtt tanúk vallomása alapján született meg az ítélet. Ha két tanú egybehangzóan állított valamit, akkor annak alapján ítélték el a vádlottat. Rettenetesen nagy felelősségük volt tehát a tanúknak, mert egyes esetekben élet vagy halál függött attól, hogy valaki hamisan tanúskodott, vagy az igazat mondta. A hamis tanú bizonyság egyenlő a hazugsággal, ami eltávolít Istentől, de eltávolít egymástól is, mert akit többször rajta kapnak a hazudozáson, rágalmazáson, az elveszíti az emberek megbecsülését és szeretetét. A hazugság a bűneset történetében is a legszorosabban összefonódik a hitetlenség és az önzés bűnével. Isten maga az igazság. A hazugság elszakadás az igazságtól. Krisztus nem véletlenül nevezi Sátánt a hazugság atyának.
0: Nagyszerűen fogalmazta meg a hazugság lényegét Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvében. A hazudozás nem más, mint megtévesztési szándék. Hazudni pedig ugyanúgy lehet szemünknek egy intésével, kezünknek egy mozdulatával, arcunknak kifejezésével, mint szavainkkal. Hazugság minden tudatos túlzás, minden számítással történő jeladás vagy utalás, sőt, hazugság a tényeknek megtévesztés célzó elferdítése is. Nyelvünkkel igen sokat vétkezünk. Ezért Jakab apostol úgy jellemzi, mint a gonoszságnak összességét, amit az emberek közül senki sem szelídíthet meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Jakab 3:6-8.
1: Éppen ezért vizsgáljuk meg szavainkat, és naponta kérjük Istent, hogy tartóztassa meg nyelvünket a gonosztól, és ajkunkat a családbeszédtől. Ha meg tudjuk nyelvünket fékezni, akkor egész életünk fegyelmezett lesz, de ezt is csak szeretet által lehet. Ha gyakran tekintünk fel a Golgotai keresztre, és szeretet van a szívünkben, akkor nem fogunk mások felett ítélkezni. Rossz akaratú, hamis rágalmakkal illetni fele barátunkat, hanem önfegyelmet gyakorolva ügyelünk szavainkra.

Páskuiné Kovács Erzsébet, a kilencedik. A kilencedik volt a legnehezebb. Nem emeltem én esküre kezemet, csak szó röppent ki számon könnyedén, s már felhő ült a békesség egén. A kilencedikbe ütköztem bele, pedig napról napra küzdöttem ellene. De a szó úgy siklott, alig vettem észre, s vihart kavart a lelkek mélyébe. A kilencedikért mindig harcban álltam, saját magammal, nyelvemmel csatáztam, míg nagy keservesen rá zabolát tettem, sok keserűség okozója lettem. Csak beszélgettünk valaki másról, egy harmadikról, aki messze járt, suttogva, ahogy titokról illik, így szegtük meg az Isten parancsát. Sokszor a lelkemben éreztem az írást, fájt mélyen, mint a seb, mit sebész késebb vág, és folyt a megbánás szívemből, mint a vér, de ha előtte nincs, utána már mit ér?

0: A tizedik parancsolat.
1: Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Mózes második könyve, 20:17. A tíz parancsolat második kőtábláját az emberekkel való kapcsolat legfontosabb alapelveit foglalja össze ez a parancsolat. Ne kívánd! A bűn mélységére mutat rá, amit Jakab apostol így fogalmazott meg. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalmván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Jakab 1:14-15.
0: Ez a parancsolat Jézus törvény értelmezésének a kulcsa. Jézus kortársai, a farizeusok és az írástudók a parancsolatokat külsőleg látták. Úgy értelmezték a parancsolatokat, hogy a parancsolatok megmondják, mit nem szabad tenni. Az Isten által rendelt törvényeket újabb rendeletekkel vették körbe. A hangsúly teljesen az ember cselekedetére tolódott el. Elfeledkeztek arról, hogy a bűn a szív mélyén kezdődik. Ott, ahol a szándékaim vannak, ott, ahol a kívánság van. E parancsolat nem csak a cselekedetté élelődött vétket ítéli el, hanem a bűnös kívánságot és vágyat is. Gyökerében akarja szívünket megtisztítani, és ezért óv attól, hogy a gondolati bűnök tettekké váljanak. A gondolatban elkövetett vétek semmivel sem kisebb, mint az, amit cselekedetben végrehajtunk. A felületes olvasó számára ez a parancsolat jelentéktelennek tűnik, pedig az a veszély fenyegeti a kívánságtól vezetett embert, hogy nem látja jónak azt, amit Isten annak lát. Az lesz számára az elérendő jó, amit Isten tilt. A kívánság az ember legbensőbb érzéseit és vágyát fejezi ki. Önmagában még nem bűn, de azzá válhat, ha az indíték, a szándék nem tiszta. A kívánság egy emberi lelki képesség, ez teszi az embert igazán élő emberré, olyan törekvés, ami mindig egy meghatározott célra irányul, ezzel szemben a bűn önellentmondás. Egy olyan cél, ami tönkreteszi az ember életét. Ha Éva tettére gondolunk, akkor tudatára ébredünk, milyen szörnyű következménye lehet a szívből kiindult vágyaknak.
1: És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék. És ada vele lévő férjének is, és az is evék. Mózes első könyve, 3:6.
0: Éva szívében, gondolatában indult el a bűn, és cselekedetté érlelődött. Éva más látott jónak, mint amit Isten jónak mondott. Itt kezdődött a bűn, ami az ember szívét, kívánságait rontotta meg. Mivel Éva hallgatott a kísértő hizelgő, ámító szavára, és Isten figyelmeztetésével nem törődve hagyta, hogy a bűnös kívánság eluralkodjon rajta, hatalmába kerítse. Ezzel a tettével bizalmatlanságát fejezte ki Istennel szemben. Kétségbe vonta jó akaratát, bölcsességét és szeretetét, utódaira pedig halált és szenvedés zúdított. A bűn megfertőzte az ember szándékait, vágyait, ezért figyelmeztette Jézus hallgatóit arra, hogy vigyázzanak a szívükre.
1: Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, káromlások, ezek fertőztetik meg az embert. Máté 15:19-20.
0: Minél inkább rejtegetett, titkolt kívánságokkal él együtt valaki, annál jobban meglátszik a viselkedésén. akaratlanul is megrontja, tönkreteszi emberi kapcsolatait. Isten gyökerében szeretné megtisztítani szívünket, ezért tartja elénk a törvény tükrét, hogy meglássuk igazi valunkat, hiányosságainkat. Figyelmeztet, nehogy a gondolati bűnök tettek kiérlelődjenek, és így tanácsol.
1: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4.23. Amikor a parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd semmit, ami a te fele barátodé, nem azt fejezi ki, hogy neked mindarra nincs szükséged, hanem azt, hogy az övét nem veheted el.
0: A teljes és tökéletes szeretet forrásától újból és újból kaphatunk erőt, hogy le tudjuk győzni a bűnös vágyakat, amelyek megrontják közösségünket egymással és Istennel is. Legyen bizalmunk Isten iránt, hogy ami szükséges, azt megkapjuk tőle. Segítség által csírájában győzzünk le minden elégedetlenséget, irigységet, szeretetlenséget, fele barátunk személyét és érdekeit sértő gondolatot, érzést, mert ezek megmérgezik az életet. Ha Krisztusra gondolunk, akkor a titkos bűnöktől szabadok leszünk, és azoktól a tisztátalan kívánságoktól, amelyek nem tudatosultak önmagunk előtt sem. Akkor leszek rendben a kívánságaimmal, ha az a lelkület, gondolkodási mód lesz bennem, amely Krisztus Jézusban volt. Ha megváltunkkal naponta ápoljuk a kapcsolatot és kérjük segítségét, akkor vágyainkban, szándékainkban, céljainkban, kívánságainkban tiszták leszünk. Isten nem kierőszakolt, gépies engedelmességet kíván tőlünk. Ad elég bizonyítékot, amely akaratunkat, értelmünket, érzelmi világunkat arra nevelheti, hogy a parancsolatokhoz való alkalmazkodásunk a szeretet szolgálata legyen. A 10 parancsolat nem a tiltások sorozata, hanem életprogram számunkra.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid.
0: Ne csinálj magadnak faragott képet.
1: Ne imádd és ne tiszteld azokat.
0: Az Úrnak nevét hiába felnevedd.
1: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
0: Tiszteld atyádat és anyádat.
1: Ne ölj.
0: Ne paráználkodjál.
1: Ne lopj.
0: Ne tégy hamis tanú bizonyságot.
1: Ne kívánd.
0: Figyelmeztetései védenek a rossztól.
1: Paul Roth, sokat beszélünk az örömről. Te nem akarod, hogy életünk tilalomfákkal elzárt kert legyen, örökös nem szabad. Azt akarod, hogy boldogan éljünk, boldogan a szeretet által, amire te magad tanítottál, mert igazi boldogságot csak a szeretet ad.
0: A minden emberre nézve érvényes erkölcsi törvény a 10 parancsolat, az élet, a szeretet, a boldogság törvénye, mely előbb létezett, mint világunk és örökérvényű. Ha szívünkbe véssük és annak elvei szerint élünk, valóban boldogok leszünk.
1: Figyelemre méltó, amit Ellen White az Apostolok története című könyvében ír. Isten nem csökkentheti törvénye követelményeinek szintjét a bűnös ember akarata szerint. Az ember viszont saját erejéből nem tehet eleget a törvény követelményeinek. Tehát a bűnöst csak a Krisztusba vetett hit tisztíthatja meg minden bűnétől, és képesítheti arra, hogy teremtőjének engedelmeskedjék. Az életszentség azonban nem egy pillanat, egy óra, egy nap, hanem egy egész élet munkája. Sohasem tudhatjuk, milyen harc vár reánk holnap. Amíg életünk tart, nincs megállás. Nincs olyan magaslat, amelyre följutva elmondhatnánk, teljesen célhoz értem. Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk, és keresztényi jellemet fejlesszünk. A megszentelődés, tökéletes szeretet, tökéletes engedelmesség, tökéletes alkalmazkodás Isten akarata iránt. Nem vagyunk még tökéletesek. Azonban kiváltságunk, hogy megszabaduljunk énünk, továbbá a bűn békjóitól, és a tökéletesség felé haladjunk.

Páskujné Kovács Erzsébet, a szeretet legyek. Uram, a végtelenség nagy királya vagy, eget, földet tartó hatalom. Úgy szeretném, úgy könyörgök hozzád, kérlek, ha szabad mondani, akarom. Akarom, hogy végre tisztítsd meg a szívem. Adj kezembe új fehér lapot, hadd írhassak rája abból a sok szépből, amit a lelkem te tőled kapott. A békesség, a hűség, a szelídség áldáshozó útjára lépjek, vigyem mindenhová magammal az írást, s rajta a tőled kapott pecsétet, a szeretet. A szeretet legyen, Uram, nagybetűvel írva, hogy lássák, mert én is érzem, ó, nagyon érzem a szeretet fájó hiányát. Nekem mindig-mindig szűken mérték. Én sem adtam másoknak sokat, mert sután sikerült minden akarásom, de te látod,

minden egyébre. Ki mennyire és hogyan tud szeretni, minden törvénynek a törvénye. Ne legyen kezdés, csak folytatás bennem, s ami másnak látszik, az se más, kimeríthetetlen, megmozdíthatatlan, benned gyökeredző akarás. A szeretet. A szeretet legyek, Uram, alázatos, szelíd szeretet, amiből békesség és öröm fakadjon, s áldatik általa szent neve. Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket? Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrásává lesz. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a tanúságtevések nem mindig velem történtek meg, de a jobb érthetőségét mindig első szemében mondom el. Na de ez most az én élményem.

egy gyülekezeti majális margójára. Egyházunk kezelésébe került, és így gyülekezetünkhöz tartozik egy közeli általános iskola úgy 2 éve. Ezért, hogy kapcsolatunk jó és gyümölcsöző legyen, nem csak az iskola lelkészt adja a mi közösségünk, de minden lehetőséget megragadunk arra, hogy személyes kapcsolatunk kiszélesedjen, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel, tanárokkal és a környéken lakókkal is. Ennek egyik formája szeptember 1. szombatján rendezendő majálisunk, amit egyre nagyobb számban látogatnak a családok. Nem titkolt célunk, hogy a személyes kapcsolat áldásaként az evangéliumot, Jézus szeretetét, a megváltás örömhírét hirdessük, és segítsünk a megértésben sok-sok formában. Természetesen ebben a csodás szolgálatban én is jelentkeztem, hiszen nagy áldás volt nekem az Úrtól, hogy így közel 80 évesen is ilyen aktivitással és ilyen várakozással készülhettem. Igaz, hogy az előzetes jelentkezéskor elmondtam, hogy én reggel 7 órától, az előkészítek idejétől, nem tudok este 6-ig a zárásig maradni, mert mint az előző évben tapasztaltam, addigra teljesen elfogy az erőm. Visszaemlékeztem, hogy tavaly délután 3-kor úgy mentem ki a villamoshoz az iskolától, hogy azt hittem, sose érek ki, annyira rám zuhant az olmos fáradtság. De azért idén bizakodtam. Tény, egészségileg se voltam túl jól. Annyira fáj a derekam és a csípőm. Azt mondja az orvos lumbágó. A fájdalomtól csak sántikálva tudok járni, és nagyon gyakran még nyögdécselek is mellette, amire azért nagyon szoktam figyelni, hogy más ne hallja meg. De hát vártam az alkalmat nagyon-nagyon, hiszen előző évben is számtalan élményem volt az infopultnál, ahová jöttek hozzám a felnőttek és a gyerekek is szép számmal egész nap. Na, most is abban bizakodtam, kértem Isten áldását a kitartásra. Mivel Isten sokszor gyógyszeren át gyógyít, beveszek reggel egy bivaj elős fájdalomcsillapítót, persze viszek egyet délre is, és megyek. Szolgálok az Úr dicsőségére. Tehát erre egy ilyen örömteli napra készültünk ismét. És akkor valami olyasmi történt velem, amin ma is csak csodálkozom. Őszintén mondom, semmit nem értek belőle, de hát megesett. Az történt, hogy csütörtökön kimentem a piacra, megvenni mindazt, amit vinni akartam a rendezvényre, és arra készültem, hogy na majd másnap pénteken megsütöm a finom nap-éj sütimet, és viszem a testvéreknek a finom szendvicsek mellé a majális építésében fáradozóknak. Aztán még aznap majd hajmosás, csomagolás, gyülekezeti póló rendbetétele, szóval minden más tennivaló, hogy aztán kényelmesen elkészülve boldogan várhassam a másnapot. Nos, ez a nyugodt és békés, örömteli készülődés egészen estig tartott. Amikor is telefonon beszéltünk a lányommal, és megkérdeztem tőle. Na, akkor holnap, szépségem, pénteken elmegyünk a cukiba? Tudod, a kedvencünkbe, hogy szoktunk az anya-lánya napon. És ezt kérdeztem azért, mert péntekenként sokszor beülünk beszélgetni, csak mi ketten, és az olyan jó program. Erre a lányom nagy csodálkozva így felelt. De anyu, hiszen ma van péntek, és már este is van. Hogy gondoltad? Hogy mi? Hogy milyen nap van ma? Mit mondtál? Kérdeztem. De hogy is van péntek? Csütörtök van, édesem? Hát ez már biztos, de nem sokáig voltam biztos benne. Na, a hírre meghűlt a vér az ereimben. Oly annyira meglepődtem, hogy hirtelen le is tettem a mobilomat, mert úgy éreztem, az egész világ összeomlott bennem.
hogy mi van, hogy mi történt, hogy ma nem csütörtök van, hanem már péntek. De ez meg hogy lehet? Ez hogy történhetett meg, hogy én ezt így elnéztem? Hát, akkor már nincs még egy napom. Akkor meg mi lesz a sütivel? Mikor csinálom meg? Hiszen már este van, és még ezer dolgom lenne. Jaj, nekem, most mi lesz? Na, miután magamhoz tértem, gyorsan visszahívtam a lányom, aki semmit sem értett az én egész lelki tortúrámból, és elmondtam neki, hogy micsoda áldás eszköze volt ő az Úr kezében, hiszen rajta keresztül figyelmeztetett engem mennyei édesatyám, hogy igyekeznem kell, már holnap hajnaltól szolgálatban állok. Nagyon megköszöntem Istennek a figyelmeztetést, és amivel tudtam, elkészültem, de a süti, hát a süti az elmaradt. Jó, hát nem baj, gondoltam, talán éppen ezért néztem el a napokat, nekem most ezt nem kell megcsinálnom, bizonyára sok más nőtestvér szorgoskodott már a sütő körül, és bizonyára annyi sütemény lesz, hogy az enyém nem is fog hiányozni. És elmosolyodtam. Na, jól néztem volna ki, ha az általam szombatnak gondolt vasárnap reggel megjelennek az iskola kapujában, jól fölpakolva, amivel csak kell, aztán meg sehol senki, és a végén megkiderül mindaz, aminek kell. Megmentett ettől az Úr. Aztán villámgyorsan mindent összerámoltam. Az előző évben a dolgozó gyülekezeti tagok uzsonnáztatásánál nagy siker volt a libazsíros kenyérlila hagymával. Na, gyorsan elővettem az üveget, készültem, és a már fölvágott lila hagymát is elcsomagoltam, aztán csináltam magamnak reggele szendvicset, hogy na majd a villamoson megeszegetem, kis teját is csomagoltam, aztán lefekvéshez készülöttem. De még a mobilomon be akartam állítani az ébresztőt, el ne aludjak, de ott is valami különös történt. Évek óta ott volt a nyitó oldalamon az óra és az időjárás ikonja is, de most eltűnt. Mind a kettő, szőrén szálán eltűnt. Hát teljesen kétségbe estem, mert nem vagyok én egy nagy technikai szakember, éppen csak azt tudom, amit kell. Felhasználó vagyok én, nem alkotó. Na, kértem az Úr segítségét, és ezt mondtam magamban. Évikém, nyisd már ki a szemed, és lásd meg a lehetőségeket. A mobil az logikusan van felépítve. Gondolkodj, meg tudod csinálni, Isten megsegít. Ezért kinyitottam a képernyő lehetőségeket, de semmi. A beállításokat semmi. Meg így haladtam egyik témáról a másikra, de semmi. Már majdnem kétségbe estem, amikor megláttam az eszközök ikonjában az órát, nagyon kipróbáltam, működött. Hála Istennek működött. Így aztán fölhúztam az ébresztőt hajnalra. Persze ez egy régies kifejezés, mert a régi órát kell fölhúzni, na a mobilt csak beállítani kellett, és aztán békésen elszundikáltam. Tudtam, minden akadályozó tényezőt Isten engedett meg ezzel a szolgálatban kapcsolatban, de végül is mindegyiket semlegesítette is nagy kegyelmével. Tudtam, szeret az Úr, és csak próbák voltak ezek a gondok. És így is lett.

Tehát a mi egyházunknak van egy, nevezzük így, vándor vidám parkja. Ebben több eszköz is szerepel, például egy óriási ugróvár, ami egy nagy hajó, neve Noé bárkája. Aztán van ringlispír, ami négyen tudnak egyszerre utazni, vagy hintázni, ennek a neve hit, remény, szeretet, öröm. Vannak kint olyan színes molinok képekkel és más játékokkal is, melyekhez bibliai történetek társulnak, mint például Dániel az oroszlánok vermében, vagy József megfejti a fáraó álmát a hét kövér, majd sovány tehénről. De gyülekezetünk tagjai megtanulták az arcfestést, az ajándékkészítést, és még sok más szükséges dolgot, ami egy majálist azzá tesz. Vittünk ki bibliai történeteket elmondó könyveket, szép színes képekkel, és kétszer akkora könyveket is kemény borításban, szintén lenyűgöző történetekkel és képekkel ajándékba, meg egyéb szóróanyagot, mint kifestőt, meg mást. Aztán az egyik legkedvesebb dolog az volt, a recepción mindenki kapott egy 10 kérdésből álló írólapot, kvíz kérdéseket, melyen azok a bibliai ismeretek szerepeltek, melyeket, végignézve a játékokat, meg lehetett szerezni. Természetesen minden kérdésnél 3-3 válaszadási lehetőség volt, abból kellett kitotózni az igazit. Ilyenek voltak. Mit teremtett meg Isten először a három dolog közül? Világosság, madarak, halak. Aztán. Hogy hívták az embert, aki megépítette a nagy bárkát az özönvíz idején? Jónás, Noé vagy Mózes? Vagy hányan ülhetnek egyszerre a mi hintánkon, és így tovább? Az én szolgálatom kettős volt azon a napon. Jelentkeztem, hogy reggel 7-től a konyhán sürgölődöm, hogy a több mint 70 kollégának szendvicset készítsek a társaimmal, kávét, sütiket, gyümölcsöket rendeztünk el, és hát meg is lett az eredménye, mert a koránkel tagok közül sokan nem is reggeliztek otthon. Ezért ez volt az első sikerélményem, és még az, hogy, mint mondtam, vittem libazsírt és lilahagymát, és hát ez volt a szendvicsek között a menő. Persze a hagymát már itthon leszeltem, besóztam, hogy veszítsen az erejéből, de hát a lilahagymára inkább az a jellemző, hogy édes és nem szagos. És akkor el is mosolyodtam, mert láttam, hogy sok asztalra való sütemény gyűlt össze az én tervemből, a nap éjsütiből is, két tepsi érkezett másoktól, úgyhogy valóban semmi szükség nem volt arra, hogy én is süssek. Ezt is nagyon megköszöntem Uramnak. Milyen jó tudni, hogy ő mindent lát, mindent hall, mindenütt jelen van, és mindent tud előre. Így hát én most, úgymond, fölmentést kaptam a sütés alól. No, a szorgos készülődés jegyében beszélgettünk is, és megtudtam, hogy 12:45 még pizza is érkezik a dolgozó lelkeknek, és én azt nagyon vártam. Ezért ez volt bennem a finomságok láttam. Csak mértékletesen, kislányom, csak mértékletesen, Évikém. Hagyjunk helyet a pizzának is, nehogy sok legyen egyszerre a gyomrodnak. Nos, nekem olyan szükséges ilyen figyelmeztetést adni, mert képes vagyok egyel több sütit is megenni, mint kéne. De hát ezért van az embernek lelkiismerete, hogy figyeljem, melyet a Szentlélek tart karban, és ő kezel. Még érdekességként elmondom, hogy nemrég jöttem haza egy balatoni keresztény táborból, ahol a gyerekeknek 9 üvegbe tettek 9 rendkívüli gyümölcsvelőt. Minden üvegre ráírtak egy-egy jellemzőt a lélek gyümölcseiből, a Bibliából, melyet a Galata levélben így olvasunk, tehát a lélek gyümölcse, szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Na, minden üveget megkóstoltattak a kicsikékkel, bemutatva, hogy az egyes tulajdonságoknak milyen édes ízük lehet, és milyen jó közérzetet ad az életben, de leginkább mennyire kedves ez mennyei édesatyánk előtt, tehát a mértékletesség. Na, ezért volt most nagyon is előttem ez a korábbi kedvesség. Aztán eljött a 10 óra, és én leléptem a konyhából, mert kezdődött a szolgálatom kin az infopultnál, a nagy udvarom. Ezt úgy kell elképzelni, hogy érkeznek a családok, és a recepciónál lehet megadni az e-mail címet, ezt-azt, azoknak, akik kapcsolatban szeretnének maradni velünk, aztán ott kaptak vízkérdéseket, majd kijönnek a családok a majálisnak berendezett iskolaudvarra, és már is velem találkoznak elsőként az infosátornál. Na, ez nem úgy volt info, hogy megmondtam, hogy melyik játék merre van, bár arra is sor kerülhetett, de úgy volt info, hogy a recepción kapott vízkérdéseket, kitöltött lapokat, nálam lehetett leadni és megbeszélni. Én átnéztem, a jó kérdicséret járt, a rossz válaszokat átbeszélgettük, kijavítottam, és aztán választhatott minden gyerek egyet, a kitett sokféle ajándékból, mert ügyes volt. Nos, gyakorlatilag ezzel telt az én egész napom, és nagyon, jaj, nagyon-nagyon élveztem. De a Galata levél 9, és mégis egy lelki gyümölcse valahogy végig kísérte az egész napomat. Az első és legfontosabb a türelem volt, és az a gondolat a Szentírásból, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Történt ugyanis, hogy kettőnket osztottak be arra, hogy fogadjuk a kitöltött éveket, foglalkozunk a gyerekekkel, és hát én voltam a pad szélén. Ebből kifolyólag elsőként mindig nekem nyújtották át a gyerekek a lapokat, de a kollégám mindig elkapta, és aztán ő foglalkozott velük. Ez nekem, bevallom őszintén, nagyon rosszul esett, de láttam, hogy nem rossz szándékból teszi. Aztán volt olyan történet, hogy hozzám jöttek a gyerekek, de a társam sokkal erősebb hangja van, mint nekem, és hangosabban is beszél, mindig bele-bele szólt az én foglalkozásomba, és akkor már azt éreztem, hogy dur! De valahogy Isten áldása ott is rajtam volt. Inkább én hallgattam el, inkább én tűrtem el, amit kellett, és így nem volt semmi surlódás, sőt, szerintem szolgatársam észre se vette, hogy mit csinált, annyira igyekezett. Arra gondoltam, hogy lelkesedésből teszi, és nem azért, hogy. Így aztán én is tudtam gyakorolni a türelmet és az alázatot irányába. Aztán az úr, mondjuk úgy, megkegyelmezett nekem, és a testvér elment egy másik szolgálatba. Így egyedül maradtam, amit nagyon élveztem. Igaz, mások is voltak oda beoszva, de ők inkább beszélgettek, mert látták, hogy én boldogulok. Sőt, 1000 örömmel végzem a munkámat.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánok Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:30-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Harmattá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad és 22-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem záloga. Az igazi harcos mindig három fegyverrel rendelkezik a küzdelemben. A békesség ragyogó kardjával, a bátorság, bölcsesség és barátság fénylő tükrével, valamint a higgadt, világos gondolkodás értékes drága kövével. Yuichi Morihei.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Étel Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ahogy láthattátok, ma is magunkkal hoztunk egy vendéget, Borzási Mirjam formájában. Mirjam, üdvözlünk a podcastben.
3: Sziasztok.
4: Szia.
0: Mirjamról azt kell tudni, hogy a ifjúságunk tagja, ahol Lórival szolgálunk, egy házi csoportban járunk, és ami nagyon érdekes, hogy zeneterápiát tanul és végez. És mikor én ezt először meghallottam, így nagyon felfogtam a fejemet, mert hallottam már erről a fogalomról, de hogy így nem tudtam hova tegyem. És ezért gondoltam, hogy ma meghívunk téged, és beszélgessünk kicsit a zenének a hatásáról, ugye az emberi életekre. Mert úgy gondolom, mindannyiunk számára ismerős az a helyzet, mikor éppen nagyon jó kedvünk van, és kedvünk van meghallgatni egy nagyon jó zenét, vagy szomorúak vagyunk, és akkor szomorú zenét hallgattunk, mert valahogy a zene az mindig reflektál a mi lelkivilágunkra, a mi érzéseinkre, és van a zenében valami megmagyarázhatatlan, ami így fel tud dobni minket, vagy azonosul velünk, vagy úgy elringat bennünket, talán ez a legjobb szó rá. És szeretném a Mirjam segítségével kicsit körbenézni így a témán belül, hogy mégis miért van ez, és hogyan tudjuk ezt tudatosan csinálni, úgyhogy az jó legyen számunkra is, anélkül, hogy zeneterápiára járnánk. Tehát így az első kérdésem az is lenne, hogy hogyan szokott hatni neked személyesen a zene hangulatodra és a lelkiállapotodra?
3: Hát nagyon jól meghatároztad, hogy a zenében van valami, ugye, amit nem lehet megmagyarázni, pont ezért amúgy, ezt így most megjegyzem, ezért létezik a zeneterápia, mert az valami olyasmi, amit mással nem lehet helyettesíteni, mert abban van valami megmagyarázhatatlan, és amit nem tudunk kifejezni ugye szavakkal vagy tettekkel, azt a zenében ki tudjuk fejezni, és ezért olyan hatékony a terápián belül. Ezt csak úgy most így megjegyeztem, mert pont ezt erről beszéltél. Az én lelki állapotomra hogyan hat? Ez volt a kérdés. Hát a zene nagyon, nagyon hat az érzelmekre, és az érzelmekre hat először. És én személyesen nagyon befolyásolható vagyok a zene által. Lehet, hogy nem mindenki mondja ezt így, hogy nagyon, de azért van egy szintig mindenki nagyon befolyásolható, akár bevallja, akár nem. Nagyon hat az érzelmeinkre, és az érzelmeinken keresztül befolyásolja a gondolkodás. Nem befolyásolja a gondolkodásokon, azt mondják, hogy fejleszti memóriát az intellektuálunkat. Erre nincs bizonyíték, nem fejlesz semmit, de mivel az érzelmeidet meg a lelkiállapotodat befolyásolja, ezáltal befolyásolja a többi, tehát következményképpen. Úgyhogy én is ezt látom az én életemben.
4: Akkor elsősorban az érzéseinkre hat a zene, aztán a tudatunkra vagy a tetteinkre. Tehát ez mindig így van, hogy az érzésünket piszkál meg először?
3: Igen.
4: Wow, ez érdekes így beismerni.
0: Igen, nem tudom, hogy vagytok vele, de már csak az is leteszi a pecsétjét a napomra általában, hogy milyen zenét hallgatok reggel először. Tehát én személy szerint nagyon szeretem a hip-hopot, a rappet, és ugye a világi zenészek ebben sokkal gazdagabbak, és mikor ilyen agresszívabb zenét hallgatok reggel, akár a rádióban, akár telefonról, akkor ugye a napom se kezdődik olyan jól. De amikor egy ilyen jól csengő, dicsőítő dalt kezdek el hallgatni reggel, akkor így valahogy vidámabban megyek be a munkába, és így boldogan megyek be.
3: Igen, milyen jó, mikor valaki rájön, hogy ezt hogy fel tudja használni a mindennapi életében, rájön, hogy hé, nekem ez segít, és akkor... Ahogy mondod, reggel emlékszem, suliba szerintem akik suliznak, nagyon tudnak ezzel azonosulni. Szerintem ott a legdivatosabb ugye a fülhallgatós diákok, mert rájöttek, hogy ez nagyon segít, hogy úgymond szembeálljanak a mindennapi kihívásokkal, meg azokkal, amikkel meg megküzdenek ugye mindennapokban, ugye a fiatalok azok, akik inkább érzelmi orientáltságúak, és akkor szerintem ezért is van ez, hogy a zene az nagyon fontos egy fiatalnak az életében.
4: Jó, de azért nem ennyire ideális a kép, ugye, hogy mindenki azért hallgat zenét, mert valami, tehát jobban akar hozzáállni az élethez, annak a napnak a kihívásához, meg ilyesmi. Tehát nem mindenkiben tudatos ez.
3: Nem,
4: sőt,
3: nem.
4: Valaki olyan zenét hallgat, ami épp az ellenkezőjét
3: pont
4: éri,
3: nem azt csinál, amit kéne. Igen, igen, igen, igen.
4: Vagy lehet egy ilyen veszély, és most tényleg nem akarok átevezni szürkebb területekre, hogy elizolálja magát, nem? Az a többiektől.
3: Igen, ilyesmi. Igen.
4: De maradjunk a pozitív hatással, hogy tényleg nagyon jó hatásra lehet meg. Ez nekem ez annyira új volt, pedig hallgatok zenét, hogy beismerni ezt, amit mondtam Miriam, hogy az érzéseimre hat először, és aztán piszkálja meg a többit, a tudatot, vagy hogy beléd rögzülöd a szöveg. Meg én ezt látom a zenében, hogy tényleg van benne valami plusz. Tehát a próza, akár a vers is, nincs meg benne az a plusz, amit hoz a zene. Ott van a ritmikája, a muzikalitása, stb. Meg olyan tényezők, amik adnak valami pluszt közléshez. Tehát sokkal, sokkal gazdagabb, sokkal erőteljesebb a közlési eszköze vagy a hatása a zenének ilyen módon, meg rögzülnek is az információk. És lehet ilyen tudatalat is rögzülnek, nem? Vagy hogy látod ezt?
3: Igen, azért, mert a lelkiállapotodat felemelte, amiatt te jobban fogékonyabb vagy intellektuális szinten dolgokra. Tehát nincs konkrét bizonyíték, arra ezt nemrég olvastam, azért mondom ilyen.
4: Aha, jó.
3: Bizalommal. Tehát nincs bizonyíték arra, hogy neked segít a memóriádban, vagy segít így intellektuálisan, vagy fejleszti a memóriát. Ilyen pontosan nincs ilyen bizonyíték, de arra van kutatás, hogy jó, az érzelmi állapotunkat megváltoztatja, tehát amikor jól érzed magad, sokkal jobban tanulsz, sokkal jobban megérzel dolgokat, emiatt segít a zene a tanulásban és a feladataink elvégzésében. Ja.
4: Hatékonyabbá tesz. Nagyon jó.
0: Gondolom, hogy olyasmi is van a zenében, meg azért tudunk nagyon könnyen megtanulni zeneszövegeket, mert hogy egymásra épülnek fel. Tudod, hogy van egy ritmikája, utána ez következik, utána egy magas hang, egy mély hang, és akkor ezeket szépen összekapcsolod. Míg egy ilyen tök száraz szövegben, legrosszabb esetben egy tanulmányban, például megtanulni egy biológiai megfogalmazást, vagy akár egy versben is nincs ez meg. Tehát nincs meg ez kösöd az előző dolgot, és akkor az agyunk meg ilyeneket keres.
3: Igen, nekem tehát a zene sokkal ősibb bennünk, mint a beszéd. Uh-huh. És amikor először kommunikáltál életedben, az úgy történt, hogy az édesanyád válaszolt neked azonnal, tehát a nyelven, aha, amin éppen beszéltél, és az nem egy ilyen beszéd volt, hanem annak hangok. Volt egy zenéje. És ezért is ez egy külön fejezet a zeneterápiának, hogy azt a muzikalitást, ami amúgy bennünk van picikorunk óta, és az agyunk fejlődésében az nagyon sokat használt, azt használjuk fel felnőtt korba is. És ez nagyon, nagyon fontos neurodivergens gyerekeknél, vagy felnőtteknél használod, vagy demenciánál, Alzheimernél, mert ez az, ami ősi, és ami nagyon ott van.
4: És ez a musicalitás, ami bennünk van eredetileg, ez egyedi? Vagy ez minden embernél egyforma? Fel kell fedezned az adott egyénnél, hogy neki mi az?
3: Nem.
4: Vagy ez egyforma?
3: Ez egyforma. Ez a zeneiség, ez ott van. Ahogy mondod, ha valamit ritmusosan mondasz, sokkal inkább megmarad, mert az, hát igen, így ilyen az agyunk, hogy ezt jobban. Ugye ez most így zenehallgatásról van szó, amikor zenélsz, vagy énekelsz, az megint egy más kategória, mert ott meg azt mondják, hogy az egy olyan aktivitás, ahol majdnem az egész agyad működésbe lép, és nagyon, szinte nem létezik még ilyen aktivitás, ahol ennyire megmozgat mindent ott fenn, nem vagyok szakértő, de ezt mondják. Ezért van az, hogy a zen az utolsó dolog, amit elveszít egy demens személy, vagy egy Alzheimerben szenvedő személy, és azzal lehet leginkább visszahozni neki az emlékeit és az emlékezetét.

0: Szóval az nagyon érdekes, hogy a zene már ennyire részünk, és ilyen korán része volt már az életünknek. De jó ez, de viszont nem menjünk annyira messzire, hogy Alzheimer, meg ilyenekről beszéljünk először még egy kicsit magunkról. Ugye az tisztán le tudjuk szűrni a beszélgetésünkből, hogy a zene hatással van ránk. Viszont különbség van zene és zene között, nyilván, amit ti is mondtátok, az egyik csak így feldob, a másikat meg arra használjuk, hogy elszigeteljük magunkat. De mégis milyen hatással van ránk, illetve mi a különbség hallgatás szempontjából a keresztény és a világi zene között? Vagy van egyáltalán ilyen, vagy az agyunk fel tudja fogni azt, hogy most világi vagy keresztény zenét hallgatunk?
1: Ez a 100 fontos kérdés. Na hát én elmondom, hogy én mit gondolok, jó? Mindig azt mondtam, hogy szerintem nincs keresztény és világi zene, a zene az zene. Van keresztény szövegű zene, van lelki ének, ugye a Bibliában, és szóval. Úgyhogy, de a zene a zene. Van romboló zene? Igen. Igen. Azért, mert ha arra gondolsz, hogy az érzelmeinkre hat leginkább, akkor nyilván, hogy tud rombolni egy olyan felépítésű zene, ahol a ritmus mondjuk nagyon-nagyon előtérben van. Ugye azt szokták mondani, most a te szíved ver 70-et egy percben, hogyha le akarsz nyugodni, akkor annál kisebb ritmusú zenét hallgatsz, hogyha meg fel akarsz pörögni, akkor szóval felpörget, jó? És ha felpörget, akkor miért pörget fel? És akkor mi történik, tudod? Szóval nagy hatással van ránk, és ezzel szerintem nagyon kell vigyázni. Szóval van romboló zene, most sokan mondják, az nem is zene, de az is zene. Az is zene. Igen.
2: Talán nekünk könnyebb így keresztény gondolkodóknak, vagy keresztény kultúrközegben felnövekedeteknek kategorizálni, hogy keresztény zene, meg világi zene, de valószínűleg mennyire egyszerű a vonal. Tehát azt kellene feltennünk kérdés, hogy milyen hatással állt ki bennem. Annak a szöveg, annak a ritmikája. Sokan azt hiszik, hogy csak a szöveg az, ami számít egy zenében, nem. Tehát a gitár staccatók is, amit csinálnak, és folyamatosan csinálnak, tehát olyan transzhatást érhetnek el, meg fizikai hatásaik, amelyek nagyon rombolóak. Vagy a monotonitás is például a zenében, az is vált ki, meg hatással van. Érdekes lenne feltenni azt a kérdést, hogy vajon keresztény zenében fordulhat el olyan ének, olyan szám, ami zenéileg olyan épít, vagy pedig most erőszót használják romból.
1: Igen, mosolygom, hogy ez nagyon vitatott kérdés. Ugye mindenkinek az ízlése, meg tehát sokan mást is mondanak, de szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy vannak határok. Tehát hogyha a zenének az eredeti célja az volt, hogy transzba essenek az emberek, vagy ilyen tudatalatti állapotba kerüljenek, akkor nyilván arra nem fogsz rá adaptálni egy keresztény szöveget, mert hát hogy miért nem?
2: Jó.
1: Ja.
0: Jó, és akkor hogyan tudunk tudatosan zenét hallgatni? Tehát hogyha például egy olyan lelki állapotban vagyunk, amit nem szeretnénk megtartani, tehát szomorúak vagyunk, mérgesek vagyunk, vagy például boldogok vagyunk, és azt szeretnénk megtartani, akkor mire kell odafigyelnünk? Csak ez a szöveg és a ritmika van, ami így a zenének az összetevője, vagy esetleg arra is, hogy milyen emlékek kötnek a zenéhez, milyen összekötetések vannak az ember és a zene között?
1: Itt van egy nagyon érdekes dolog, van egy ilyen szó a zeneterápiában, hogy szónikus térkép. Azt jelenti, hogy minden embernek megvan a saját szónikus térképe. Az azt jelenti, az a hang csomag, amivel te felnőttél, és ami érintett téged valamilyen szinten az életed során. És ez mindenkinek különbözik. És hogyha te tudod a te térképed milyen nagyjából, akkor rájössz, hogy jaj, hozzám azok az énekek szólnak leginkább, az a zene szól a leginkább. Az, aki felnőtt mondjuk népzenén, akkor a népzene fog hozzá leginkább szólni, és ezt most itt pont egy példát mondtam, de ez nagyon, szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen, hogy mi az, ami neki aktuális, és hát a zeneterapeuták nagyon, nagyon figyelembe kell vegyék annak a személynek, hogy neki mi szól, mi az, ami mert hogyha egy olyan stílust hozol, meg egy olyan zenevilágot, ami egyáltalán nem érinti őt, akkor annak nem sok érte. Ez most így eszembe jutott, hogy miért választasz meg. Ugye szerintem ott van a kognitív része is. Annak, hogyha van egy szám, és annak van szövege, akkor arra is figyelsz, és az feltölthet, ha olyan az ének. Hát én azt mondanám, hogy a minőségi zenét keresed.
2: Hogy ez változhat? Nem, most gondolok magamra, és nem akarom magamra vetíteni a reflektorfényeket, én popzenén nőttem fel. Meg én a tínédzser korány végén, közepén tértem meg, hogy akkor az ott annyiba a belém ivódott, hogy ez nem fog törlődni. Mert szeretem a klasszikus zenét is, még operát is élőben, tehát hihetetlen. Jó, nem azt hallgatok állandóan, tehát ez meg is lenne. Csak hogy ez nem változhat?
1: Szóval, amivel felnőttél, az agyad olyan szinapszisokat hozott létre, azt tudja később úgymond felhasználni, ezt most nem mondtam egyáltalán szakszerűen, de és sajnos eléggé, tehát hogyha egy gyereket nem tegyük fel, nem hallgatott csak egy stílust, akkor az nagyon nehezen fog más stílus felé irányulni és megtanulni más dolgokat is. Úgyhogy ez így majd, ha gyereketek lesz, vagy megvan, akkor ezt tudjátok, hogy ez tényleg érdekes. Az, hogy te szereted a szimfonikus zenét is, azt jelenti, hogy valamikor csak hallgattál, és tudod értékelni egy bizonyos... Ha hallgattál egy nagyon keveset is, az agyad azt is megjegyzi, nagyon érdekes.
2: Amire most van affinitás az embernek, annak nyomai vannak a gyerekkorából,
1: igen,
2: a kezdetéből.
1: Igen.
2: Komoly?
1: Igen.
0: Tehát szeretném, hogyha gyerekem opera énekes legyen, akkor egy első két évvel csak operát hallgattatok vele.
1: Igen, mi beraktuk a Mozart meg a Bach CD-ket, nem is tudtuk mi az, csak ott találtuk a polcon, és akkor hallgattam, és meg volt a fejemben, hogy nekem most ez tetszik, vagy nem, de ugye beraktuk, ami volt, mert régen tényleg azt hallgattad, ami volt, CD, meg stb. De most látom, hogy ez mennyire számított, hogy én hallgattam Bachot, de ez nagy dolog. Meg most tudom értékelni. Nyilván nem volt a kedvencem, de hallgattam. Tehát nyilván, hogy mindenkinek megvan, hogy ez most tetszik, vagy nem, de mikor egy ízlést kell kifejlődjön egy ízlés valakinél, akkor jó, ha több mindent hallgatsz, és tudomásod van többfajta zenéről, és ismereted van stílusokban, zenékben. De nem ez volt az eredeti kérdés.
2: De ez jó.

0: De akkor ezért van az, hogy minden fiatal, aki most más zenét is hallgat, valamilyen szinten kötődik Pintér Bélához. Mindenki ezt hallgat a kiskorában.
1: Így van. Ez így van, és fú, igen. Tehát azt, amit gyerekkorodban hallgattál, és keresztény zene, az elképesztő hatása van mai napig rám. Én nagyon érdekes, ez csak így zárójelbe. Mi ismertek Keith Green-t?
2: Én nem, bocs.
1: Ez egy 70-es évekbeli rock and roll keresztény énekes volt. És ilyen arénás koncerteket és evangelizációt tartott. Egy nagyon-nagyon karizmatikus személy, tele energiával. Nagyon mély hite volt, és sokat prédikált, szóval inkább misszionárus volt, mint énekes, ezt ő így mondta. De ugye megvan az a rock'n'roll stílus, egy olyan Queen, képzeljétek el, egy olyan stílus. És azt rengeteget hallgattuk. És mikor hallgatom, én hogy sírjak. Tehát olyan a szövege is. Ő írta azt, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Mm-hmm. Ő írta Jézus, ő megváltó. Szóval írt pár neket, amit ismeri. De nekem nagyon közel állnak hozzám. Hallgatom Keith Green-t akkor. Lehet azért, mert értettem is, és összekapcsolódik. Érzelmeimre is hatottak, de gondolataimra is, hogy miként gondolkodtam akkor. De most, ha mutatom valakinek, azt mondja, hogy ez mi? Szóval nagyon érdekes, igen. Szóval te ezt tudod, és nem kell úgy állni. Neked, hogyha tetszik, akkor ez van. Csak mondom, legyen minőségi, valamilyen szinten is, és legyen jó hatással rád.
0: Tehát akkor belegondolva tulajdonképpen ezért van az is, hogy a gyülekezeteinkben az idősebb generáció teljesen más zenét szeret és akarna, és a fiatalabb generáció persze, meg akkor mást akarunk. Nem feltétlenül azért, mert ritmikusabb, vagy unalmasabb, vagy a szövege újonnan, csak simán ezzel nőttünk fel, nem?
1: Igen, igen, igen. Ismerek olyan fiatalt, aki ezeken a régi énekeken nőtt fel, és szereti. És hozzá szól, és persze így a gondolatmenete is változott a világnak, ez is befolyásolja, de így van. Tehát ezek a régi énekek berögződtek. Persze vannak időtálló énekek, ezzel kapcsolatban most mondok egy sztorit. Van egy könyv, az a címe, hogy 90 perc Mennyországban, olvastátok?
2: Nem.
1: Egy híres könyv, igen. Jó, híván. Igen.
2: nem is
1: Mennyországban jó volt, igen. Ezt Don Piper írta, ő egy balesetet szenvedett, jött haza egy lelkipásztori konferenciáról, és egy nagyon súlyos balesetet szenvedett, és mikor meglátták őt a kocsiban, hát megvizsgálták, és halott volt. És mivel nagyon súlyos volt ott a helyzet, hát azt őt ott hagyták, és akkor mentették a többieket, meg amit lehetett ott csinálni, és ő ott volt hagyva a kocsiba. És a konferenciából még jött egy másik lelkipásztor, és mikor megérkezett, akkor látta, akkor jött rá egy idő után, hogy hé, ez Don Piper van a kocsiba. Kérdezte, hogy mi van vele, és mondták, hogy sajnos ő már nem él. De állítólag úgy emlékszem, hogy ez a személy érzett egy olyat, hogy most ő üljön be a kocsiba, és beszéljen hozzá, és énekeljen neki. És beült a hátsó ülésre, és elkezdte azt énekelni, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Ezért mondtam időtálló énekek, ugye? És elkezdtek, miközben énekelt, elkezdte vele énekelni Don. Tehát neki klinikai halála volt, és visszajött úgymond az életbe, és arra lett figyelmes, hogy énekel vele, és akkor kifutott, és kiabált, hogy gyertek ide, mert még él. Ez érdekes, biztos, hogy tehát Don nem emlékszik pontosan, hogy énekelt volna, de ott valószínű az idegrendszerében történt valami, hogy őt azt felébresztette, vagy ki tudja.
0: Elkezdte utánozni azokat a ritmusokat, meg dallamokat. Fú, ez nagyon durva.
1: Igen. Olvassátok el.
0: Most már mindenféleképp. Jó, tehát akkor azt nem tudjuk cáfolni, hogy van az agyunknak egy része, ami nagyon eltárolja a zenéket, és ezzel valami szinten úgymond lehet bármilyen emberhez szólni. Gondolom, ez az egész zeneterápiának a lényege, de szeretném, hogyha te mesélnél erről kicsit mélyebben, meg belevezetnél minket, mert úgy gondolom, hogy hallgatóink nagy része, meg mi is nagyon vagyunk benne, nem volt ezzel tapasztalatunk. És szóval elsősorban kinek szól a zeneterápia? Mikor van az a pont, mikor valakit zeneterápiára küldenek, vagy ezt alkalmazzák rá?
1: Hát ott, ahol már ki van alakulva egy ilyen rendszer a zeneterápia körül, ott van ilyen, hogy van egy páciens, és őt ajánlják zeneterápiára, és akkor annak megvan az oka, hogy miért úgy gondolják, hogy neki az használ. Hát miért? Tényleg vannak olyan személyek, akiknél a zene különösen hatékony, meg vannak olyan diagnózisok, hogy különösen hatékony a zene. Zeneterápiának nagyon sok ágazata van. Ugye van az a zeneterápia a legnagyobb, ami össze van kötve a pszichoterápiával, és ezért tehát nagyon fontos a terapeuta funkciója, és a kliens meg a terapeuta közti kapcsolatnak a szerepe. Ezt nem lehet külön választani. Tehát a zene nem egy ilyen varázsszer, hogy beadok egy kapszulát, és hogy jobban leszel, hanem ez egy folyamat, és szerintem zeneterápia mindenkinek van, de nyilván vannak olyan személyek, akiknél nagyon-nagyon üt. Például nekem volt egy páciensem, aki mindent lehetett vele. Csináljuk ezt, improvizáljunk, és akkor igen, persze, és akkor neki az, hogy ő improvizálhat, a saját többen nem zenélt, de nagyon szerette a zenét, az számára nagyon sok utat megnyitott, hogy benne végbe menjenek dolgok. Ő egy rákban szenvedő személy volt, és ugye ott van sok mély dolog, meg bonyolult folyamatok ugye az emberi lélekben, de neki pont az nagyon passzolt. Most lehet, hogy van, aki nem annyira fogékony. Volt egy néni, hogy mentünk hozzá, és hát én szerettem a zenét. De nem, ott csak receptív zeneterápiát tudtál. Az azt jelenti, hogy hallgatjuk a zenét, és zenehallgatás közben elképzel valamit az a személy, vagy mesélsz neki, vagy beszélgettek valamiről, vagy rajzol valamit, relaxációs gyakorlatok, stb. Ez a zenehallgatás része. De a legnagyobb, a leghasználtabb metódus az improvizáció.

0: Én értem, mit jelent zenészként az improvizáció, de nem értem a zeneterápia alatt, mi az improvizáció.
1: Hát biztos nem azt, amikor a zenészek improvizálnak, hanem ott a zenész az a terapeuta. Ő az, aki adja azt a biztos pontot, hogy na ez azért szóljon valahogy. Néha viszont nem szól sehogy. Mégis lehet, hogy mégis a terapeuta megy a kliens után, és tehát itt nagyon fontos, hogy ráhangolódj a kliensre. És ugye zenéltek, tehát miért? Mert a zene azt fejezi ki, amit szavakkal nem lehet. Úgyhogy ott nem kell ott magyarázni sok dolgot, te mész a kliens után, és vagy imitálod, vagy hozzákapcsolódsz, hozzáadsz valamit, és van úgymond egy beszélgetés, tudod? És ez egy nagyon gazdag élmény lehet, minden személynél más. És hogyha kognitívan épp az a személy, akkor utána egy csomó beszélgetést elindíthat. Van, hogy csak arról beszéltek, hogy na milyen volt a zenélés, és már az elindíthat sok mindent. Úgyhogy ez az, amit még nagyon használnak. Most ez azért mondom, hogy miket csinálunk, mindenki kérdezi, de mit csináltok ti egy zeneterápiás alkalmon? Hát ilyesmit csinálunk. Van egy olyan nagy fejezet, hogy énekírás, ami nagyon szép terület ez is. Ilyenkor írunk egy éneket együtt, vagy ő ír magának, vagy ott helyben improvizálunk egy éneket. Az is nagyon érdekes lehet. Általában ugye kognitívan épebb személyekkel lehet ezt csinálni. Olyanok, akik végleges, az életük vége fele járnak, vagy halálos betegek. Ez nagyon-nagyon terapeutikus tud lenni. A külföldön van olyan, hogy tehát rendesen írnak egy éneket, és azt felveszi a terapeuta komolyan stúdióba azt az éneket, kiadják, és az lesz úgymond neki az ilyen hattyúdala, vagy tudom is én. Az szólhat róla, az lehet, annak lehet egy ilyen nonsense szövege is, mindegy, tudod, és mesélte nekem valaki, hogy ugye rengeteg temetésen ezt így meghallgatják ezeket az énekeket, rengeteg temetésre jár ő, és ezt elviszi ezeket az énekeket, és ugye itt nem csak az annak, aki meghalt, hanem a családnak, a hozzátartozóknak ez óriási segítség lehet a gyászban, meg sok mindenben.
2: Ez azért egy ilyen nagyon mély területe a zenének, amit így nem is gondoltam volna, hogy ilyen mélységeket tud lefedni, és hogyha beszélnék kicsit a páciensekről, akiket kezeltek, milyen fajta betegségekre szokták ajánlani a zeneterápiát, illetve miben szokott ez segíteni? Mi az, ami így a legpozitívabb kimenetele lehet egy zeneterápiás foglalkozásnak?
1: Nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek a beszéd nehezen megy, azoknál lehet a legpozitívabb kimenetelű. Most így nekem eszembe jutott, ugye autista személyeknél, főleg a nonverbálisoknál, meg gondolok most a neurozeneterápiára is. Ott az azért vagány, mert ott már kevesebb a pszichológia, és több a tudományos része. Olyanok, akik stroke-ük volt, vagy tehát neurológiák sérültek, és járásban segíthet a zene, beszédben segíthet a zene, szóval, és ott tényleg, tehát ott látványosabb a zenének a hatása, inkább így mondanám. És ez a terület az, ami szerintem így nagyon így ismertebb rész a zeneterápiának, de amint mondtam, amúgy rákos betegeknél is nagyon-nagyon nagy hatása van. A pszichoterápián belül ugye mindenkinél lehet ezt alkalmazni, ezeket a foglalkozásokat.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe így belevezettél. Még zárszóként annyit kérnék tőled, hogyha megosztanád velünk az

0: eddigi legszebb élményedet így a zeneterápiás foglalkozások alatt?
1: Volt egy kliensem, egy felnőtt nő, aki rákban szenved, és elmentem hozzá, és az első alkalmunk nála volt, és ahogy elbeszélgettünk, ugye a végén szerettem volna, szokott ilyen lenni a zeneterápián, hogy egy viszlát ének, van a szia ének az elején, és egy viszlát ének, amit mindig el szoktunk énekelni, és mondtam, hogy na, írok neked most akkor, hogy most akkor el fogok menni, ez arra van, hogy felkészítse a szemét, hogy na most elmegyek, jó, annyi volt. És akkor ez a gyerekeknél inkább úgy működik, de gondoltam, hát miért nem, miért énekeljek neki is, és belefoglaltam, most nem mondhatom el, nem szeretném tisztelni a privát szféráját, hogy elmondjam, de lefoglaltam személyes dolgokat az énekébe, és azzal kezdtem, és az egész ének, és akkor elénekeltem, ez volt az első alkalom, ezt így ott helyben valamit ott énekeltem neki. Nekem nem volt a nagy dolog, és nem gondoltam, hogy ekkora hatása lesz, de amikor felnéztem, láttam, hogy sír. És utána mondta, hogy utána minden alkalom már énekeltem egyszer, mert annyira érzékenyen érintett, hogy mindig sírt, mikor meghallgattam. És rájöttem, hogy valahogy pont fején találtam a szöget, azzal, amit énekeltem, ami benne van, nem tudtam semmit a személyes életéről, de belefoglaltam dolgokat, amiről nem is tudtam, hogy benne van. És neki ez az ének nagyon-nagyon kedves volt, és mondta utána, mikor már befejeztük a foglalkozásainkat, már a vége fele voltunk, mondta, hogy van, hogy éjszaka fel kell, és ezt az éneket hallja a fülében. És úgy az egész, hát a találkozásaink alatt nagyon sok minden történt meg úgy benne, és nagyon sok minden levezetődött. És láttam rajta, hogy ez mennyire jó hatással volt, és úgy szerette, és nagyon örültem annak az éneknek. Az ének olyan volt, egy ilyen csoda. Aztán végül felvettem azt az éneket neki, és elküldtem, és azzal fejeztük be.
0: Ja. Annyira jó volt ezt hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mélyponton is át kell menni ezen a terápia alatt, de jó azt látni, hogy Isten munkálkodik ilyen területen is, és a szolgálat az nem csak a gyülekezet falain belül történik, nem csak szóval, hanem zenével is akárhol megtörténhet, és nagyon örülünk, hogy téged az Úr így használt fel, és kívánjuk, hogy továbbra is használjon így téged.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm. Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
2: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok a biztos alap, amelyen táncolhatsz, és énekelhetsz, és ünnepelheted jelenlétemet. Ez az én nagy és szent elhívásom a számodra. Csodálatos ajándékként fogadd. Engem dicsőíteni és élvezni fontosabb, mint egy tiszta, rendezett életet fenntartani. Hagyd abba a küszködést, hogy mindent igyekszel kézben tartani. Ez lehetetlen feladat, és drága energiát pazarolsz vele. Mindegyik gyermekemet egyedi módon vezetem. Ezért annyira létfontosságú a jól létet szempontjából, hogy figyelj rám. Engedd, hogy felkészítselek a rád váró napra, és megmutassam neked a helyes irányt. Én mindenkor veled vagyok. Ne hagyd hát, hogy elbátortalanítson a félelem. Ólálkodhat utánad, de nem árthat neked, amíg a kezembe kapaszkodsz. Tartsd rajtam a szemed, és élvezd a békességet a jelenlétemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ötödik Zsoltár, 12. vers. Efézus beliekhez írott levél, 3. fejezet, 20. 21. versek. Júdás levele, 24. 25. versek. Józsué könyve, 1. fejezet, 5. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 26. rész. A félelemről és az aggodalomról. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 34. vers. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ez alkalommal a félelemről és aggodalomról kívánok szólani. Mind a kettő régi nyomorúsága az emberi életnek. Mondhatjuk, hogy egyidősök és ikertestvérek. Mind a kettő a bűneset által jött az ember életébe. Úgy az aggodalom, mint a félelem nagyon meg tudja terhelni az embert. Elveszi az örömét, nyugalmát, és felesleges izgalommal, nyugtalansággal tölti el a bensőjét. Jó lenne a félő és aggodalmaskodó embereknek a kisgyermekekre figyelni, akiknek az életében különösen az aggodalmaskodás ismeretlen. Nem azt mondom, hogy a felnőtt emberek is legyenek olyan játékosak, gondtalanok, mint a gyermekek, de mint ahogy a gyermek minden gondját bizalommal oda tudja tenni a szülei vállára, aképpen kellene nekünk is az aggodalommal meg nem oldható problémáinkat oda tenni az Úrra. Péter apostol is azt mondja, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Tehát, amikor főleg az aggodalom hiába valóságára kívánok rámutatni, nem a helyes és bölcs gondolkodás ellen, nem a bölcs előrelátás és megfontolás ellen beszélek, hanem azokról a felesleges aggodalmaskodásokról, amelyekkel a helyzetünkön úgy sem változtatunk. Az Úr Jézus az aggodalom felesleges voltára a Máté evangéliumában így mutat rá, kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Hát ilyen csodát az aggodalom valóban nem produkál, de nem csak ilyet, hanem semmiet sem. Az sokkal inkább ártalmára van az embernek. A mai ember aggodalmának, illetve félelmének sokféle oka van. Talán a legáltalánosabb a jövőtől való félelem. Lesz-e háború, vagy nem? Vajon mit hoz a holnap? Lesz-e elég bölcsességük az államférfiaknak ahhoz, hogy tárgyalások folytán biztosítsák a világ számára a békét, vagy bekövetkezik egy nukleáris katasztrófa? Földi emberek közül ugyan kiláthat ebbe bele, csak egyedül a sorsunkat kezében tartó örök Isten tudja mindezeket. Éppen ezért a félelem és töprengés helyett jobb az imádkozás. Jobb a jó akaratú emberek testvéri összefogása, a kölcsönös megértés, a békéért való együttmunkálkodás. Így az emberiség életének egéről szétoszlanának azok a vészfelhők, amelyek fejünk felé tornyosultak. Igen, az egyetemes bűnbánat az Istenhez való kiáltás segítene, de a félelem és az aggodalom nem. Már nagyon sokszor megfigyeltem, hogy a legtöbb ember nem is a mától, nem a jelentől fél, hanem a holnaptól, amit vagy megér, vagy nem. Ezért mondja az Úr Jézus, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. A holnap alatt természetesen érthetjük a holnap utánt is, illetve a jövőt. Igen sokan félnek a haláltól. Azon aggodalmaskodnak, hogyan lehetne elkerülni, vagy hosszú évekre visszatolni. No, hát ez az aggodalmaskodás is teljesen felesleges, mert akárhogy aggodalmaskodunk, az minden nappal közelebb kerül hozzánk. Már a ma született csecsemő bölcsőjére az van írva láthatatlanul, út a koporsó felé. E földön nincs maradandó városa egyetlen embernek sem. Jön a halál, sokszor hamarabb, mint gondolnánk. A legjobb védekezés ellene az élet fejedelméhez való menekülés. Az Úr Jézus tanítványai azért nem félnek a haláltól,
vagyis nem aggodalmaskodnak e földről való eltávozás miatt, mert meg vannak győződve róla, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Ő pedig többek között ezeket is mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Mennyivel jobb hát az ilyen biztos horgonyba kapaszkodni, mint rettegni és aggodalmaskodni. De sokan vannak még bibliás emberek is, akik bűneik megbocsátásában, illetve üdvösségük kérdésében vannak tele félelemmel és aggodalommal. Kétségbe esve kérdezik önmaguktól, mi lesz az én sok bűneimmel? Valóban megbocsátja Isten minden bűneimet? Az Úr Jézus vére valóban eltörölte az én sok bűneimet? Hiszen én már régen ismerem az igazságot, régen elfogadtam az Úr Jézust személyes megváltómnak, de azóta hányszor és hányszor vétkeztem könnyelműen. Hát van az ilyen nagy bűnös számára kegyelem? Az ördög azt hazudja, nincs. És ha bűneink özönére nézünk, jogos a félelmünk és aggodalmunk. De ha töredelmes és bűnbánó szívvel az Úrhoz kiáltunk, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves hallgatóm, ebben legyen vigasztalásod, ha a sátán üdvösségedet illetően ijesztene. Természetesen mindemellett vigyázz, hogy ne vétkezz. Sokan félnek a testi betegségektől. Nem is örül annak senki. Megvallom, én magam sem. Hányan még orvoshoz sem mernek menni, nehogy megtudják, hogy valamilyen súlyos betegségük van. Nem könnyű elfogadni azt a bibliai igazságot, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. De ha mégis meglátogat bennünket Isten valamilyen betegséggel, essünk kétségbe. Ijedtünkben meneküljünk még hamarabb a halálba. Ugyanis sokan ezt teszik. Azonban az ilyen sötét gondolat minden hallgatómtól álljon távol. Tegyük azt, amit Jób, az ószövetségi szent férfiú tett. Isten akaratán megnyugodva mondjuk, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el. Néha éppen a testi nyomorúság által tud Isten bennünket formálni és a jövendő élete felkészíteni. Ha ő enged próbát, ad erőt is annak hordozásához. Csak vigyázzunk, nehogy minden nyomorúságunkat Istenre hárítsuk, mert az ige tanítása szerint minden nyomorúságunknak oka a bűn. Csak Isten olyan kegyelmes, hogy ezekből a nyomorúságokból is kiment, vagy erőt ad annak hordozásához. Ki tudná felsorolni a félelem és aggodalom okait? Én ez alkalommal csak négyet hoztam fel a legáltalánosabbak közül. Mint már említettem is, a félelem és aggodalom nem segít, annál inkább árt. A félelemmel és aggodalommal megkötözött embernek nincs öröme. Tele van nyugtalansággal, izgalommal, rettegéssel. Feleslegesen emészti magát. Erre sokan azt mondják, ez mind igaz, de mit tehetünk ellene? Hiszen úgy tapad reánk, mint az utcapora. Egyszerűen nem tudunk tőle megszabadulni, kísér bennünket, mint az árnyék, valósággal belénk van szövődve. Kedves hallgatóm, engedd meg, hogy válaszoljak ezekre a nagy és nehéz kérdéseidre. Először is arra kérlek, ne légy a gyógykezeléssel szemben olyan, mint azok a betegek, akik nem hisznek a számukra felírt gyógyszerek hatásában, hanem anélkül, hogy kipróbálnák, megvetőleg félredobják. Arra kérlek, a félelmed és aggodalmaskodásod terhével jöjj a legbiztosabb orvoshoz, az Úr Jézushoz. Ennek a fajta betegségnek ő az egyetlen orvosa. Lehet, hogy gúnyosan mosolyogsz ezen az ajánlaton, és azt mondod, felvilágosult, modern korban élő ember nem hisz már az ilyen ózsdi mesékben. Mégis azt mondom, próbáld meg, mondd, mi történhetik egyéb, ha a kívánt gyógyulás vagy szabadulás nem következik be, mint saját megtapasztalásod alapján azt mondod, előre tudtam. De én szeretnélek biztosítani róla, hogy amennyiben őszinte lesz az Istenben való bizalmad és minden szégyenkezést félretéve úgy adod elő emésztő problémádat, mint aki valóban kívánja a belőle való szabadulást, megtapasztalod, hogy az Úr Jézus segíteni tud.
mert le fogja rólad venni a félelemnek és aggodalomnak terhét. Aztán számodra egy addig ismeretlen, boldog érzéssel tölti el szívedet, hogy ő van és ő szeret téged. Csak arra kérlek, hogy egy ilyen átélés megtapasztalás után a kapcsolatot tartsd meg az Úrral. Naponként szedd a lélek biztos gyógyszerét. Értem ez alatt azt, hogy olvass rendszeresen Bibliát, melyben Isten szól hozzád, de ne csak olvasd, hanem igazodj is hozzá. Azután imádkozz szívből, egyszerű, keresetlen szavakkal. Ne csak örökké kérj, hanem adj hálát is azért, amit már kegyelemből megkaptál. Gyakorold magad az Isten dicsőítésében. Ha engem is nem vennének körül a bizonyságok fellegei, hogy ő a hitből való imádságokat meghallgatja, nem hitegetnélek ilyen szavakkal. De vannak bizonyságaim, illetve bizonyságaink, hogy Isten a belé helyezett gyermeki bizalmat nem engedi megszégyenülni. Jöjj hát te is, meglátod, nem fogsz csalódni. Amen.

Bűnbánat és bűnbocsánat, 32. Zsoltár, Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hűségben, Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem, Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével, Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmadtá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik. Akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Októberben a hónap második kedjén, október 13-án reggel 7 óra 30-kor lesz a szokásos ima reggeli. Ezen az alkalmon Mikes Sámuel baptista lelkész fog igét hirdetni, várják a lelkészeket, lelki munkásokat és munkatársakat is szeretettel közös imádságra. A program helyszíne Szilágyi Dezső tér 3. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott: íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és a természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka a szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szintén szeptember 21-től december 5-ig tart.
0: Kulturális programajánló.
1: Madács Imrére emlékezünk. 1864-ben, október 5-én, 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3.
0: egészséget mindenkinek.
1: Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e. Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnepez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgárává avatták. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Az október is kellemesen meleg idővel indul. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad, és 22-26 fok várható. A hét elején folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. A hétvége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Az elmúlt héten Gedeon életének egy különösen nehéz pontjával foglalkoztunk, bár azt hiszem, hogy Gedeon életéből azok a dolgok, amiket tudunk, külön-külön és egyen-egyenként, csak nem mindegyik ebbe a kategóriába tartozik. Annál a pontnál álltunk meg a múlt héten, amikor Gedeon Isten parancsára lerombolja az apra udvarában levő szent fát és oltárt, másik oltárt épít az Istennek és áldozatot mutat be, aminek az a következménye, hogy végül az apja kell, hogy kimentse a rátámadó emberek kezéből, és ragadvány név ragad Gedeonra, Jerubbaálnak fogják szólítani ezentúl, ami azt jelenti, harcoljon ellene Baál. Ám ettől még nem szabadult meg Izrael. Attól, mert egy nagy felkiáltó jelként ott van egy esemény valamelyikünknek az életében, ettől még nem jelenti azt, hogy be is töltöttük a küldetésünket. A küldetésünk Istent képviselni, az Urat képviselni, mindabban, amit ő akar, és egészen addig, amíg ő akarja. Mit mondott Gedeonnak az Úr? Meg kell szabadulnia Izraelnek, és ebben Gedeon lesz az eszköz. Hogy lehet egy népet az elnyomói elnyomása alól megszabadítani? Olyan egyszerűnek tűnik a válasz, hogy a legkisebb gyerek is tudja. Hát ahhoz egy katonaság kell, ahhoz egy hadsereg kell. És Gedeon úgy gondolta, hogy ezt kell tennie. Össze kell hívni Izraelt, és hadseregtoborzás után majd hadakoznia kell. Magát a történetet így olvassuk a Bírákönyve 6. fejezetében, a 33. verstől. Midian, Amálek és a keleti törzsek mindegy begyűltek, átkeltek a Jordánon és tábort ütöttek a Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, ő pedig megfújta a kürtöt, és hadbeszólította Abiezer nemzetségét. Aztán követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Aserba, Zebulonba és Naftaliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt. Ahogyan megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek, ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Akkor korán reggel felkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harót forrásánál. Midian tábora tőle északra, a Móré halomnál volt a völgyben. A gyapjú. Úgy emlegetik ezt sokan a hívők közül, szinte már-már szavajárásként, mintha nem is tehetnénk mi sem mást életünknek bizonyos pontjain, csak ezt. Kitettem a gyapjút. Ugye hallgatóim is találkoztak már ezzel a kifejezéssel. Bár ha megvizsgálnánk egy-egy ilyen kijelentést, néha egészen mulatságos dolgokat találnánk mögötte. Emlékszem egy fiatal emberre, aki jó 30 évvel ezelőtt kitette a gyapjút. Imádkozott, és azt kérte az Úrtól, hogy ha élete párjának ezt és ezt a lányt szánja, akkor ő azt kéri az Úrtól, hogy aznap az a lány szoknyában érkezzen, és lófarokba legyen fogva a haja, mármint hogy Isten tiszteletre. Hogy nem, a leányzó így érkezett. Az igaz, hogy a leányzónak mindig lófarokban volt a haja korábban is, és hogy a gyülekezetbe be se tehette volna a lábát, ha nem szoknyába lett volna, de az imádság meghallgattatott, és onnan tudta, hogy ez az Úr válasza. Azt hiszem, minden hallgató érzi, hogy nem éppen a legjobb és a legszebb történetet mondtam én itt el. És ráadásul nem minden él nélkül. Az ilyenfajta gyapjú kitevéseknek semmi értelme nincsen, ráadásul fölérnek egy kisebb káromkodással. Hiszen mit is üzenek ezzel az Istennek? Azt, hogy tulajdonképpen most hárítom át rád a felelősséget. Hiszen valami olyasmit kérek tőled jelként, ami nem is igen történhetne másképpen. Gyapjú kitevés nem erről szól. Amikor Gedeon kitette azt a fürd gyapjút, akkor Gedeon nem Istenben volt bizonytalan, hanem saját magában. Ő attól félt, hogy angyal jelenés ellenére, isteni vezetés ellenére, talán a saját szíve vinné valamerre. Talán a saját gondolatai ragadnák magukkal. Attól félt, hogy ha így folytatja, akkor elveszíti az Istennel való közvetlen kapcsolatot, mert a maga útján megy. És úgy gondolta, hogy ha már kér az Úrtól, valami olyan jelet fog kérni, ami kimeríti a lehetetlen kategóriát, amiről lehet azt tudni, hogy itt csak az Úr avatkozhatott közbe. Tessék csak nézni! Azon a területen egyáltalában nem volt egyszerű ezeknek a feltételeknek megfelelni. Azt mondta Gedeon először, kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld száraz, fogom tudni, hogy Uram, te válaszoltál nekem, és a te akaratod az, hogy én vezessem Izraelt. Hogy lehet minden száraz, miközben a gyapjú fürt harmatos? Másnap, amikor itt találta Gedeon, rá kellett ébrednie, hogy ez bizony nem is olyan lehetetlen. Hiszen a fű és a gyapjú fürt hajnalban egyszerre lehet harmatossá, de a fű sokkal hamarabb megszárad, mint a gyapjú fürt. A gyapjú fürt akár órák múlva is nedves lehet még. Az más kérdés, hogy csontszáraz füvet talált, és csobogó gyapjú fürtöt. Ami eléggé lehetetlen tulajdonképpen, de mégis. Gedeon szívében ott volt a kétség, hogy ho-ho, olyan feltételt szabtam, ami a természeti törvények szerint is teljesülhet. Nem lesz ez így jó. Uram, ne haragudj, mondja Gedeon, még egyszer kell, hogy kérjelek. Kérlek, engedd, hogy most fordítva történjen. Minden legyen csobogós, a gyapjú fürt pedig csontszáraz. Na, ez aztán tényleg elképzelhetetlen. A gyapjú fürt úgy szívja magába a nedvességet, mint a szivacs. Ha valami vizes lesz, a következő hajnalon a gyapjú fürt fizikai okokból biztosan. Gedeon megértette másnap reggel, hogy válaszol az Isten. De ahhoz olyan feltételt kellett tennie, ami valóban kizárólag Isten közbeavatkozása esetén valósulhatott meg. Gedeon nem fogócskázott az Istennel, nem játszadozott az Istennel, nem is tréfálkozott az Istennel. Ő valóban bizonyosságra vágyott. És amikor megértette, hogy mi az Isten szándéka, tessék megnézni, azt olvasom a következő mondatában a Bibliának a 7. fejezet elején, korán reggel, amikor megnézte másnap reggel a gyapjú fürtöt Gedeon, riadót rendelt el az egész táborban, és azt mondta, hogy válaszolt az Isten, azonnal indulok és teszem, amit Isten mondott. No, ez az ok arra, ami miatt bevettük ezt az esetet a nehéz esetek sorozatba. Hányszor van olyan, hogy azt mondjuk, kitesszük a gyapjút, és kérjük Isten válaszát, és aztán válaszol is az Isten. De nem mindig azt, amit mi szeretnénk. És hogyha nem azt válaszolja Isten, amit szeretnénk, nem kérjük meg esetleg az Urat, hogy Uram, hadd tegyek még egy próbát? És hogyha utána se azt válaszolja Isten, amit szerettem volna hallani, nem fogom azt mondani az Istennek, már ne haragudj, Uram, a válaszokat megértettem, majd gondolkozni fogok, hogy mit leszek teendő ezentúl. De nem ígérek semmit, hiszen mindezek a dolgok egy kicsit nehezek. Ez is egy lehetőség. Köszönöm a válaszodat. És milyen sokan nem tudják, hogy kitenni a gyapjút nem kötelező. Sőt, óva intek mindenkit, hogy felelőtlenül kitegye a gyapjút. De ha már kitettük a gyapjút, indulni annak az útmutatásnak az alapján, amit az Isten elé tett teszt, az Isten elé tett próba alapján kaptam, Onnan már nincs visszaút. Onnan már kötelező.
2: Miért?
1: Azért, mert Isten számon kéri rajtam a hűtlenséget. Választ kérni az Úrtól, majd másként tenni, ugyanolyan hűtlenség, mint a szerződésszegés. Gedeon tudta ezt, és nem is követte el ezt a baklövést, hogy szerződésszegővé lett volna. Nem azért kérdezett az Úrtól, mert bizonytalan volt az Úrban. Önmagában volt bizonytalan. Amikor bizonyossá vált abban, mit akar az Úr, indult azonnal, minden kétséget kizárva. Kedves hallgatom, tetted már ki a gyapjút? S ha igen, most azon az úton jársz, amit azután megmutatott az Isten? Ha nem, lehet, hogy ennek a műsornak a végén azt kell mondani, Uram, én emlékszem, mit válaszoltál. Csobogott az a gyapjú fürt, és száraz volt az a gyapjú fürt. Egyértelműen megmutattad az akaratodat. És most itt vagyok, másütt, mint ahol keresel engem. Bocsáss meg, és engedj, hogy visszamenjek arra a pontra, ahol letértem a te utadról. Bárcsak föl tudnál használni még. A kegyelem lehet, hogy alkalmassá tesz még egyszer.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt héten egy jól ismert és nagyon fontos történettel foglalkoztunk. Gedeon kitette a gyapjút. Meg akarta tudni, hogy vajon valóban Isten hívta őt? Valóban Isten használni fogja őt? Valóban vele lesz az Úr? A kétségek a szívében nagyok voltak. Éppen ezért a kérése is nagy volt. Először azt kérte, a száraz füvön legyen teljesen vizes a gyapjúfürt. Aztán pedig azt, hogy a csatakosan vizes füvön legyen teljesen száraz a gyapjúfürt. Az ő szemében ezek lehetetlennek, csak Isten által elvégezhetőknek tűntek. Ezért olyat kért, amit ő emberileg el se tudott volna egyébként képzelni. Amikor megértette Isten válaszát, kész volt a szíve arra, hogy azonnal úgy tegyen, ahogy Isten vezette ezek által a jelek által. Ma a folytatás következik. És Isten? Mit tett ezután Isten? A Bírák könyve 7. fejezetében az első verstől Istennek hála. Megtudhatjuk. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midian tábora viszont tőle északra volt, a Móré halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom

megdöbbenve hallotta azt, amit az úr kért tőle. 32 000 ember. Más adatokból tudjuk, ugyancsak a bírák könyvéből, több mint 100 000 fős sereggel állt szembe ezzel a 32 000 fős csapattal. Minden relatív, ugye ezt szokták mondani, egy tanárom valamikor így magyarázta a relativitás elméletet, hogy 2 szál haj a fejen kevés, a levesbe sok. 32 000 ember, hogyha meg kell hívni ebédre, nagyon sok, de akkor, hogyha 130-al áll szembe, akkor egyáltalában nem sok, sőt, nagyon kevés. Több mint 100 000 fős, összevont sereggel állt szembe Gedeon maroknyi csapata. És az úr azt mondja, sok a tömeg. Még mielőtt elfelejteném, hadd hívjam föl a hallgatók figyelmét. Az előző napokban Gedeon tette próbára az urat. Most úgy tűnik, az úr következik. Ő teszi próbára Gedeont. Ha tetszik, azt is mondhatnám, most az úr teszi ki a gyapjút. Ő akarja meglátni, vajon Gedeon szíve alkalmas az engedelmességre? Milyen hamar és könnyen tudunk engedelmességről beszélni. Gyönyörűen tudunk ebben a témában imádkozni, ugye, kedves hallgatóm? De tessék csak nézni. Gedeon hadsereg parancsnokként azt a határozott utasítást kapja az úrtól, küldje el a seregének egy részét, mert sok. Túl sok, még a végén azt fogja hinni ez a sereg, ő volt az, aki csatát nyert, és nem az úr. Ha az ember először hallja a feltételt, amit az úr mond, akkor arra gondol, na, erre aztán nem lesz férfi, aki hazamegy. Aki fél és retteg, térjen haza. Hát melyik az a férfi, aki a többi előtt képes és szívesen bevallja, hogy nadrágjába szállt a bátorsága. Nincs ilyen ember, ugye? Úgy tűnik, hogy van. A felhívásra 22 000 ember hazamegy. Ami azt jelenti, Gedeon seregének több mint a 2/3 része azonnal hazaindul. Micsoda szégyen teljes nap ez! Milyen arcpirító dolog az! Próbáld magad elé képzelni ezt a jelenetet, kedves hallgatóm. Ott áll a sereg, fegyverben, fölsorakozva, és Gedeon fölhívására minden második, harmadik ember kilép a sorból, és elmegy haza. Alig marad valaki ott. Legalábbis a 32 000-hez képest az ott maradt 10 000. Milyen kevés! Nem jogosan jön ilyenkor a sátán, és mondja azt, hogy na, megérte követni, amit az úr mondott? Oda a sereget, Gedeon! De tessék csak nézni a folytatást. Majd ezt mondta Gedeonnak az úr, még ez a nép is sok. Mi az, hogy sok? Hát már az 1/3 van csak, még kevesebb is, mint az 1/3. És az ellenség egy csöppet nem lett kevesebben, sőt, az arányok borzasztó módon megváltoztak még sokkal rosszabbra. Eddig csak 4-szeres volt a haderő, most több mint 10-szeres. Hát miért jó ez az Istennek? Még ez a sereg is sok. Vezesd le őket a vízhez. Hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikőkről azt mondom neked, menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, ne menjen veled, ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogy a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt, a nép többi része letérdelve itta a vizet. Az úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midiánt, a nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál, Midian tábora pedig alattuk volt a síkon. 300! Erre már nincs is mit mondani. 300 emberrel szembeszállni, több mint 100 000-es tömeggel, eszeveszett vállalkozás. Legalábbis emberileg. Miért akarta az úr így próbára tenni Gedeont? Miért jelölte ki azokat, akik térdre borultak
a folyóvíz partján

0: aztán belemártották a kezüket, a szájukhoz emelték. Na, erre könnyű válaszolni. Ez a 300 ember komoly önfegyelemmel, önmegtartóztatással rendelkezett. A többiek nekiestek a víznek, és beledugva a fejüket a vízbe, a partról, minden önmegtartóztatás, önfegyelem nélkül vedelni kezdtek. Nem tudok ezt ebben mondani. Azt mondta az Úr, neki egy olyan fegyelmezett vezetőre van szüksége, aki betartja az ő utasításait. És annak a vezérnek pedig olyan emberekre lesz szüksége, akik ugyanígy járnak el. 300? Rendkívül kevés. De az Úr kezében elég lehet, mert tudjuk, és aki ismeri a történetet, az tudja, hogy nem az volt a célja Istennek, hogy majd ez a 300 megívja azt a harcot, amit 100 000-rel sem lett volna egyszerű megvívni. Hanem az volt a célja, hogy ez a 300 úgy járjon el, amivel kezére lesz az Istennek, hogy Isten megvívja a maga harcát Amálek és Midian ellen. Kedves hallgatóm, ez a történet a Biblia egyik legnehezebb története, mert rengeteg kérdést fölvet. Az egyik kérdés az, vajon, amikor lehetetlen dolgot kér Isten, és logikátlan dolgot kér Isten, amikor a mi emberi agyunkkal követhetetlen úton jár az Isten, számíthat-e az engedelmességünkre? Milyen sokszor van, utoljára egy hete hallottam a saját gyülekezeteme valakitől, hogyha Isten nem logikus dolgokat kér, nem számíthat arra, hogy követni fogjuk. És nem is kell azokkal a dolgokkal foglalkoznunk, amik a mi emberi eszünkkel nem érthetők és nem láthatók át tisztán. Nézd, kedves hallgatom! Amikor Isten a Golgotai keresztet helyezte el, mint a mi hitünk középpontját, nem logikus úton járt. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, egy Nikodémus nevű idős, nagyon bölcs embernek egyébként. Nem érted, hogy hogy kell újjászületni? Hát akkor mit fogsz majd mondani, amikor fölemeltetik az ember fia? Mennyivel kevésbé fogod érteni az Isten útját, ha egyszerű dolgokat se értesz? Sokszor így vagyunk mi is. Nem vagyunk fegyelmezettek, és ezért nem vagyunk fegyelmezhetők. És mivel nem vagyunk fegyelmezhetők, nem simulunk az Isten kezébe. És mivel nem simulunk Isten kezébe, ezért nem is vagyunk alkalmasak arra, hogy a kezébe vegyen bennünket, és a szolgálatába állítson. Tudod-e, kedves hallgatóm, hogy milyen fontos feltétel? Képes vagyok-e Isten kéréseit és utasításait a magam életében megtartani és megcselekedni? Amiket kér Isten, nem azért teszi, hogy froclézzon vele. És egyetlen próbának sem pusztán az az értelme, hogy a próba meglegyen. Amikor próbára tesz az Isten, minden esetben saját érdekem is, hogy a próbán túl legyek. Gedeon számára nehéz volt a próba. Amikor Isten kitette a gyapjút, az engedelmességét tesztelte vele. De a cél az volt, hogy győzelemre vezesse Gedeont. Olyan győzelemre, ami egész Izrael számára életet jelent majd. Lehet, hogy rajtam múlik a gyülekezetem. Lehet, hogy az én engedelmességemen múlik a családom. Lehet, hogy az én engedelmességemen múlik a nemzetem sorsa. Egy nagy tanító, rotterdami Erasmus, a rábízott királyfinak egyszer azt mondta, vedd tudomásul, egyetlen vezető sem várhatja, hogy az alá beosztott vezetettek engedelmesen követik, ha nem látják ezt a vezetőt, engedelmeskedni az Istennek. Ha nem látják megalázkodni, és hűségesen teljesíteni az Isten parancsát. Ilyen vezetőkre van ma is szükség Isten egyházában, a gyülekezetben. Tudok-e ilyen vezető lenni? És te, kedves hallgatóm?
1: A Mera Rádió műsorát hallottál.

0: Isten nevének tisztelete.
1: A jellem tökéletesítése. Szent és tiszteletre méltó az ő neve. 111. Zsoltár 9. verse. Gondolatok az ígéről. Tanúsítsunk tiszteletet Isten neve iránt. Soha ne ejtsük ki Teremtőnk nevét könnyelműen vagy meggondolatlanul, még imáinkban is kerülnünk kell a gyakori és szükségtelen ismétlést. Az esküdözés és minden olyan szó, amelyet eskü formájában ejtünk ki, tiszteletlenség Isten iránt. Mennyei Atyánk látja, hallja, és nem hagyja büntetlenül a törvényszegőt. Ő nem csúfoltatik meg. Akik hiába veszik ajkukra az Úr nevét, azoknak meg kell majd látniuk, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Isten nevének gondatlan emlegetése a hétköznapi beszédben, az ő nevére hivatkozás csekély dolgokban, vagy nevének gyakori, meggondolatlan és könnyelmű említése az ő meggyalázása. Szent és tiszteletre méltó az ő neve. Imánk által belépünk a mindenható fogadó termébe, ezért ájítattal jelenjünk meg előtte. Az angyalok eltakarják arcukat Isten jelenlétében, a kérubok és a ragyogó szent szeráfok ünnepélyes tisztelettel közelednek trónjához, mennyivel inkább szükségünk van nekünk, halandó bűnös lényeknek arra, hogy tisztelettel közeledjünk Teremtőnkhöz.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 5-e. 1713-ban született Denis Diderot, francia író, filozófus, nagy hatású, felvilágosult gondolkodó, a nagy francia tudománygyűjtemény, az Encyclopédie főszerkesztője, szervezője.
2: Szombati János tanár, író 1823-ban enapon hunyt el. Tanulmányait Rimaszombatban, Sárospatakon, majd a zürichi és utrechti egyetemen végezte. 1782-től Sárospatakon tanár, a kollégium főkönyvtárnoka, 1785-től rektora. Főleg iskolatörténettel foglalkozott, jelentős irodalmi, történelmi, teológiai munkássága is. Emlékezetesek az ABC könyvecske és a Sárospataki Református Kollégiumnak rövid históriája című munkái.
1: 1864-ben 41 esztendősen meghalt Madács Imre, író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették. 1852-ben letartóztatták, egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél árnyék, kétség és remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját.
2: Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője 1864-ben született, bátyja 1862-ben. A fivérek számos fényképészeti szabadalmuk mellett elkészítették a mozgókép rögzítésére és vászorra történő kivetítésére, valamint másolására egyaránt alkalmas kinematográfot, megteremtve a filmművészet lehetőségét.
1: 1917-ben érkezett e világra Szabó Magda, író, költő, műfordító. Tanári pályája a debreceni református leányiskolában indult. A Freskó és az Őz című regények hozták meg számára az országos ismertséget, ettől fogva szabadfoglalkozású író. Számos önéletrajzi ihletésű mű mellett sok írása foglalkozik női sorsokkal, mint a Pilátus, az Abigél. Arszpoétikája: a világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni. 11 művét megfilmesítették. 1985 és 1990 között a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke volt.
2: 1926-ban az ország gyászolta a nagyasszonyt, Jászai Mari színésznőt, a legnagyobb magyar tragikát. Különösen hányatott sors után 1872-ben debütált a Nemzeti Színházban a Bánkbán Gertrudisza szerepében, amit mintegy 300 nagy tragikus szerep követett. Ő volt a mindenek fölött való, legtermészetesebb színész. Így jellemzi a színművészeti lexikon.
1: 1989-ben Tenzin Gyakó, a 14. dalai láma, a tibeti spirituális vezető, megkapta a béke Nobel-díjat. Élete és írásai teljes emberségre sarkalnak. A boldogságot nem készen kapjuk, tetteinkből fakad.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az Úr velünk van, ne féljetek. Mózes 4. könyve, 14.9b.
1: A jövő ígéretének hite létfontosságú számunkra. Kereszténynek lenni azt jelenti, hisszük és valljuk, hogy Isten Jézus által megszabadított bennünket a pusztulásból, a halálból, a szolgaságból. Az előttünk álló reménység pedig az, hogy Isten egy napon bennünket is be fog vinni az ő országa teljességébe. Rendkívül fontos kérdés minden keresztény ember számára, hogy mennyire képes az eljövendőnek az ígéretére tekinteni, azt megragadni, és annak a meghatározottságában élni. Másrészt a jövő ígéretének van egy evilági dimenziója is. Hiszen földi életünk keretein belül Isten mind a közösségünkben, mind egyéni elhívásokat, ígéreteket, feladatokat és lehetőségeket ad. Hogyan ragadjuk meg ezeket? A válasz az, hogy bátorság és hit által. Minden azon múlik, hogy a félelem és hitetlenség lelke, vagy a hit és bátorság lelke munkál-e bennünk. Amitől félünk, az el is uralkodhat rajtunk, eltorzítva a valóságot, jövőtlenné tehet. Amikor bármiféle félelem kezd elhatalmasodni a gondolatainkban, szívünkben, az a hit elhomályosodásával jár együtt. Ássunk ilyenkor mélyre, hol vesztettük el azt, hogy az Úrra nézzünk? Hol ingott meg a bizalmunk Istenben? És a Szentlélek meg fogja mutatni a hitbeli bátorság titkát. Isten ígérete erősebb, szilárdabb, biztosabb, mint a mi magabiztosságunk. Amikor tehát Isten ígéretein járunk, a bizonytalanon és a biztoson járunk egyszerre. Bizonytalan, mert nem tudjuk, hogyan fog végbe menni, de bizonyosság, mert Isten ígérete Krisztusban örökké miénk. A bátorság lelkével lehet kitartani és szilárdan megállni az elhívásban, és betölteni küldetésünket.
0: Saint-Exupéry fohászával járulok most eléd, Istenem. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Tégy leleményessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos fölismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, első vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt és bátorságot kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Ajándékozz meg, kérlek, azzal a józan fölismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet szerves részei, amelyek révén növekedem és érlelődöm. küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások közlik velünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, ha türelemmel feléd fordulok. Kérlek, segíts, hogy legyek képes várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségem van a bátorságra. Add, hogy a bátorság lelkével az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékaira méltó lehessek. Ajándékozz elegendő lehetőséget ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy cselekedetekkel bátran jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére. Köszönöm, jó Uram. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Madács Imrére emlékezünk. 1864. október 5-én 40 esztendősen meghalt Madács Imre író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányait követően aljegyző, az ellenzék szónokaként vált ismerté a megyében. Szívbetegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban, de forradalmárok rejtegetése miatt följelentették, és 1852-ben letartóztatták, majd egy év múlva bizonyítékok hiányában elengedték. Válása után magányosan élt Sztregován, munkásságában a gondolati költeményekre helyeződött a hangsúly. 1859-ben vitriolos komédiát írt koráról, a Civilizátor címmel. 1859-60-ban született az Ember tragédiája című világszínvonalú drámai költeménye az emberiség örök nagy kérdéseiről. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél az árnyék, a kétség és a remény. 1860-61-ben írta Mózes című drámáját. A pedagógus jogok világnapja. Minden év október 5-én ünneplik a pedagógus jogok világnapját, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot. A határozat 150 paragrafusból áll. Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon tanárokra, tanítókra, akik meghatározó szerepet töltöttek be életünk alakulásában. A diák, amíg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, mikor már többet tud a világról, s érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Raoul Wallenberg emléknap. Az embermentők napja minden évben október 5-e. Raoul Wallenberg svéd diplomata emlékére és tiszteletére, aki a megszállt Magyarországon több ezer zsidó életét mentette meg. Hazánkban 2000 óta ünneplik, Amerikában 1992 óta ünnep ez a nap. Wallenberg az egyik legbefolyásosabb svéd családba született 1912-ben, majd felnőttként diplomata pályára lépett. Első diplomáciai megbízásaként követségi titkárá nevezték ki Magyarországon, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy segítse a zsidók menekülését. Wallenberg a vészkorszakban 4500 svéd beutazási vízumot bocsátott ki menekülők számára. 1944. január 13-án a szovjetek letartóztatták és elhurcolták. Halála pontos ideje eddig ismeretlen. 2003-ban posztumus Budapest díszpolgárává avatták. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelöltek hivatalos névsora így történik. Püspök jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor. Egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad és 22-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a Kolonzsi adventista iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai Divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyást teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus bizonságtétele a hét gyülekezetnek. Jézus nem csak azért jelent meg Jánosnak Pátmos szigetén, hogy szeretett tanítványát számüzetése magányában megvigasztalja és bátorítsa, hanem elsősorban azért, hogy egy az egyháznak szóló üzenetet bízzon rá. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallik hátom meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja vala. Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergamumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Az ember fia miután bemutatkozik Jánosnak, megismétli. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután lesznek. Sőt, minden egyes levél előtt újból elhangzik ez az írásra vonatkozó parancs. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, a Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, stb. Ezek az ázsiai gyülekezetek valóban léteztek, épp úgy, mint a városok, amelyekről elnevezték őket. Az utóbbi évek régészeti leletei is bizonyítják ezt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elbeszéléseiből tudjuk, hogy a közösségek többsége Pál és munkatársai tevékenységének köszönheti létrejöttét. Közülük többeknek a nevét is megemlíti leveleiben a nagy apostol. Ázsiában azonban nem csak ez a hét gyülekezet létezett, és nem is ezek voltak a legjelentősebbek. Számuk kiválasztása, nevük jelentése épp úgy, mint földrajzi elhelyezkedésük nyilvánvalóan jelképes értelemmel bír. A hét várost, amelyekben ezek a keresztény közösségek voltak, Ázsia római provinciájának császári útja kötötte össze. Ez az út tökéletes kört zárt be. Efézusból, a fővárosból kiindulva észak felé, Szmirnán keresztül Pergamumig, majd kelet felé, délre, Filadelfián és Laodicián át Efézusig. A hét gyülekezet kiválasztásában a legfontosabb szerepet bizonyára nevük etimológiai jelentése játszotta. E nevek szimbolikus értelme nyilvánvaló. Mindegyik név önmagában rövid összefoglalása az egyes korok általános jellemzőjének, melyet egy adott gyülekezet feltehetőleg képviselt. Mindegyik név önmagában rövid összefoglalása az egyes korok általános jellemzőjének, melyet egy adott gyülekezet feltehetőleg képviselt. Végül a hetes szám semmi kétséget nem hagy a levelek tartalmának szimbolikus értelmét illetően. A hét szent szám a Biblia szerzői és különösen a Jelenések könyvének írója számára, aki pontosan 54 alkalommal használja. A hét a teljességet, az egyetemességet, a tökéletességet fejezi ki. Évszázadokon át a Jelenések könyvének számos magyarázója ezért tekintette a hét gyülekezetet hét nagy történelmi periódus szimbólumának, amelyet Krisztus egyháza keletkezésétől az idők végéig áttél. Ezt az értelmezést követve E. G. White ezt írja.
A hét gyülekezet neve Krisztus egyházát jelképezi a keresztény korszak különböző periódusaiban. A hetes szám a teljességet jelzi, és azt hangsúlyozza, hogy az üzenetek az idők végéig terjednek, még az egyes szimbólumok az egyház állapotát tárják fel a világtörténelem különböző korszakaikban. Ezt a magyarázatot erősíti az a látomás is, amelyben János az emberfiát a hét gyertyatartó között látja, amely nem más, mint a hét gyülekezet. Az a tény, hogy Jézus a hét gyertyatartó között jár, nem csak azt jelenti, hogy állandóan jelen van az ő népe között, minden napon, a világ végezetéig, amint azt megígérte. Ez a járás egyben mozgást és haladást jelez, vagyis egy bizonyos történelmi folyamatot. Aki jár a hét arany gyertyatartó között, nem rejti el azt a szándékát, hogy a gyertyatartót kimozdítsa a helyéről, amennyiben a gyülekezet lelki állapota ezt megkövetelni, és egy másik gyülekezetre bízza a feladatot, hogy a világ világossága legyen. Ha egy gyülekezet már nem kiváltságos eszköz, amelyre az Úrnak műve véghez viteléhez szüksége van, akkor az evangélium fáklyája egyik tájról a másikra, egyik egyházból a másikba vándorol. Mert az az alapelv, amelyet Jézus Izrael bukása előtt kijelentett, erre a hét gyülekezetre is vonatkozik. Elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Máté 21:43. Ezért Jézusnak a hét gyertyatartó között való járása, amint gyülekezetről gyülekezetre halad, végeredményben Krisztus egyháza történetének összefoglalása az első századtól napjainkig, az egyes gyülekezetekhez intézett prófétai üzenetekkel együtt. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az üzenetet az egyházra, mint intézményre, vagy akár csak a jelképes egyházra, amelyhez Isten intézte, kell korlátoznunk. Mint ahogy Pál levelei is, amelyeket meghatározott gyülekezetekhez intézett, mint a Róma beliekhez, a Korintus beliekhez, vagy a Tesszalonika beliekhez, számunkra ma épp úgy üzenetet hordoznak, mint azoknak a keresztényeknek, akiknek eredetileg írottak. A hét gyülekezet lelki problémái jellegzetes problémák. Ezért, ha ezek a problémák jelentkeznek az egyházban, az Úr intései, figyelmeztetései, tanácsai és ígéretei is érvényben vannak. Ez következik mindegyik üzenet zárszavából. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezeknek az üzeneteknek nyilvánvalóan egyetemes jelentőségük van. Az egyház szervezetre épp úgy vonatkoznak, mint személy szerint reánk Krisztus követőre. Ezt a gondolatmenetet követi E.J. White is, amikor az efézusi és szárdiszi gyülekezethez intézett üzenetet a mai egyházra vonatkoztatja. Ha összehasonlítjuk a hét levelet, feltűnik formai hasonlatosságuk. Megállapíthatjuk, hogy a hét levél szerkezete, vázlata azonos. Az egyes részeket minden levélben ugyanazokkal a kifejezésekkel vezeti be az író. A levelek elején található a címzés. A címzett mindig a nevezett gyülekezet felelőse. A bevezető formula mindig változatlan. Azbeli gyülekezet angyalának írd meg. János azt a parancsot kapja, hogy az egyes gyülekezetek angyalainak írjon. Az angelos görög szó hírnököt jelent, azt, aki küldve van. A Bibliában
A Bibliában épp úgy vonatkozik emberekre, mint mennyei hírnökökre. Pált a galáciabeliek úgy fogadták, mint Istennek angyalát. Pál máshol a gyülekezetek követéjének nevezi munkatársait, akik Krisztusért járván követségben arra hivattak el, hogy Isten nevében buzdítsák az embereket. Azok az angyalok, akik a hét levél címzettei, az egyes közösségek felelős tisztviselőit jelképezik tehát, a véneket, prédikátorokat, akik az üzenet hirdetésére hivattak el. Őket jelképezik a csillagok is, amelyeket az emberfia a jobb kezében tart, és amelyekről ezt mondja. A hét csillag, a hét gyülekezet angyala. Ezek a kijelentések a prédikátorokhoz szólnak, akikre Isten nagy felelősséget bízott. Tőlük áradnak azok a szeléd befolyások, amelyeknek uralni kell a gyülekezetet. Nekik Krisztus szeretetét kell visszatükrözniük. A csillagok az Úr ellenőrzése alatt állnak, ő irányítja és vezeti mozgásukat, különben sötétségben tévelyegnének. Így van ez Isten szolgáival is. Ők csupán eszközök az Úr kezében, és minden jó, amit véghez visznek, az ő hatalma által van. Világosságát rajtuk keresztül árasztja ránk. A kor szokásához híven ezekben a levelekben a címzés után a feladó neve szerepel. Ez utóbbi azonban soha sincs nyíltan megnevezve. Mindannyiszor ezzel a formulával kezdődik a levél. Ezt mondja az, aki, és itt Jézus, János által a bevezető látomásban felsorolt, az emberfiának tulajdonított jelzővel mutatkozik be. Ezek a jelzők mindig közvetlen összefüggésben vannak az üzenet tartalmával. Ezen kívül Krisztus mindig kettős közbenjárói szerepében jelenik meg. Mint Isten képviselője az emberek előtt, s egyszer s mint az emberek képviselője Isten előtt. A levél tulajdonképpeni magva az adott közösség lelki állapotának tömör jellemzése. Mint kiváló pedagógus, Jézus általában dicsérő szavakkal kezdi mondani valóját, a tudom a te dolgaidat, állandóan visszatér a bevezetés után. Valóban egyedül ő ismeri pontosan a gyülekezet állapotát. Ezért egyedül ő az is, aki képes felbecsülni érdemeit és megítélni gyengeségeit. Ezért olvasunk szemrehányásokat és figyelmeztetéseket a levelekben. De az Úrnak mindig van hozzánk bátorító szava, buzdítása, jó tanácsa. A bírálatok három helyen ezekkel a szavakkal kezdődnek. De az a panaszom ellened. A buzdítást semmiféle jellemző kifejezést nem vezeti be, de a mester tanácsát mindig egy felszólító módban levő igével fejezi ki. Térj meg, tartsd meg, légy buzgóságos. Végül minden levél zárszava két megállapítást tartalmaz, először egy figyelmeztető és figyelemfelkeltő formulát, amit szolgálata során Jézus gyakran alkalmazott beszédei végén. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezt egy kifejezetten eszkatológikus jellegű ígéret követi, ami az idők végén fog beteljesedni, amikor minden újjá születik. Ez az ígéret olyan jelképekben van leírva, amelyeknek értelmét csak akkor érthetjük meg, ha a 21. és 22. fejezetben leírt a mennyek országáról szóló befejező látomás tartalmával
összehasonlítva a vizsgájuk. A levelek befejező részéről meg kell jegyeznünk, hogy amíg a figyelmeztetések a gyülekezet minden tagjához szólnak, addig az ígéret csak annak, aki győz. Érdemes megfigyelni még néhány érdekes részletet. A levelek tartalmát összehasonlítva legelőször azt tűnik fel, hogy a laodiceai gyülekezet az egyetlen, amely nem kap dicséretet, a szmirnai és filadelfiai gyülekezet viszont nagyon sok dicséretben részesül, és semmi szemrehányás sem kap. Azután megfigyelhetjük, hogy a páratlan számú levelek, úgy mint az 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, azokhoz a gyülekezetekhez szólnak, amelyekben a rossz tulajdonságok dominálnak, míg a páras számú levelek, a 2, a 4, a 6 címzettjei, azok a gyülekezetek, ahol a jó a rossz fölé kerül. Véletlen egybeesése-e, vagy gondviselés, minden esetre tény, hogy a 4 páratlan számú gyülekezet városai az idők folyamán megsemmisülnek. Efézus, Pergamum, Szárdisz és Laodicea ma már romok. Ellenkezőleg a többi 3 város, Szmirna, Tiatira, Filadelfia egészen napjainkig megmaradtak, sőt, még keresztény közösségek is léteznek. S köztük Szmirna, melyet az Úr leginkább megdicsért, ma a legvirágzóbb ezek közül a városok közül. Egy utolsó kronológiai jellegű észrevétel. Ez a 7 gyülekezethez intézett levélfüzér nem tartozik a számokkal jelzett proféciák közé, semmilyen dátumát nem tudjuk abszolút pontosággal megállapítani. Ezért nehéz pontosan meghatározni az egyes periódusok kezdetét vagy végét. Mindamellett a különböző üzenetek részletei könnyen azonosíthatóvá teszik a keresztény atyász történetének különböző korszakait.

Jézus Krisztus üzenete az első századok gyülekezeteihez. A Jézus által Jánosnak kinyilatkoztatott első két levél címzetje az efézusi és a szmirnai gyülekezet, amelyek egyenként az első század apostoli egyházát, illetve a második és harmadik század a császári üldöztetések korának egyházát jelképezik. A hozzájuk intézett üzeneteknek nem csak történelmi jelentőségük van, tulajdonképpen tárgyuk a kor keresztény közösségeinek lelki élete. Ez azt jelenti, hogy bennünket épp úgy érint, és méltó legteljesebb figyelmünkre. Az efézusi gyülekezethez írt levél. Több dolog is indokolja az efézusi gyülekezet kiválasztását, hogy az apostoli egyház első keresztény generációja lelki életének szimbóluma legyen. Efézus a rómaiak ázsiai provinciájának legjelentősebb városa, politikai és vallási centruma volt. Itt volt a prokonzul rezidenciája, Artemisnek, az efézusiak Dianájának temploma, s egy másik templom, melyet Rómának és Augustusnak szenteltek, s amely Domitianus császár uralkodása alatt a császári kultusz központja lett. Efézus keresztény szempontból is fontos központnak számított. Itt jött létre az ázsiai provincia első gyülekezete 58 körül, Pál apostol második misszió útjának alkalmával. Pál és munkatársai két évig tevékenykedtek ezen a területen, ugyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak ígéjét. A hagyomány szerint Jeruzsálem lerombolása

Ne volt. Sőt, Konstantinápoly előtt ez a város volt a keleti keresztény egyház központja. A legfőbb ok, amiért az efézusi gyülekezet alkalmas arra, hogy az egyház történetének első szakaszát bemutassa, nevének jelképes értelme, a kívánatos. Az első század keresztény egyháza, az apostoli egyház maradt egyszer s mindenkorra, az igazi példa. S mindenek fölött kívánatos egyház annak ellenére, hogy nem volt tökéletes. Az efézusi gyülekezethez szóló üzenetében Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki jár a 7 aranygyertya tartó között. Az első formálódó gyülekezetet ezzel az Úr érdeklődéséről, segítségéről és jelenlétéről akarja biztosítani. Az efézusi gyülekezetnek szánt dicséretek annak jó tetteire, munkájára és kitartására vonatkoznak. Ez a gyülekezet, a testvériség és közösség vállalás utolérhetetlen szépségű példáját nyújtotta, melynek néhány vonását megismerhetjük az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A hívők sokaságának pedig szíve, lelke egyvala, és senki semmi marháját nem mondaná magának, hanem nékik mindenök köz vala. Az apostoli egyház meggyőző erejével az evangélium ismeretét a sokféle nehézség ellenére kora minden nemzete közt elterjesztette. Sőt, a hit és az erkölcsi tisztaságát is meg tudta őrizni a gyülekezeten belül. A jelenések könyve szerint a gonoszokat és a képmutató testvéreket épp úgy nem tűrte meg soraiban, mint a rossz pásztorokat és a hamis profétákat. Külön megemlíti a nikolaiták iránti magatartást, amely egy eretnek szekta volt, s cselekedeteik az Úr nem tetszését váltották ki. Végül a megpróbáltatásokban való kitartás sem kerüli el annak figyelmét, akinek nevében lankadatlanul fáradoztak. Sajnos az évek során az efézusi gyülekezet lassanként elveszítette azt, ami őt a kívánatos gyülekezetté tette. Az a mondásom ellened, rója fel néki az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha a szeretet eltűnik, semmi, de semmi nem képes azt pótolni. Pál apostol ezt csodálatosan fejti ki. Ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok, és ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Az igazi keresztényt a szeretetről lehet felismerni. Erről ismeri meg mindenki, mondja Jézus, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Nem kevésbé szerest fele barátodat, mint magadat, de a Jézus által adott új parancsolat szerint szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Jézus azt kéri főpapi imájában, hogy övéi közül ez a szeretet uralkodjon, és elhiggye a világ, hogy Isten küldte el fiát a földre, hogy megváltsa a világot. Egyedül ez a szeretet a tökéletességnek kötele képes elvezetni a szívek és lelkek egységére, amint ez az apostoli egyházban a kezdeti időben megnyilvánult. A lelki hanyatlással szemben csak egyetlen orvosság van, mégpedig az, amit Jézus kínál. Felébredés, megtérés és a szeretet általi cselekedetek. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Ez az első gyakorlati tanács, amit Jézus ad. Másképpen ismert fel, hogy az első szeretetet kialudt. Ez az ébredés alapvetően fontos, mert nélküle nem remélhetünk megjobbulást. Minél jobban felmérjük a lelki hanyatlás mértékét,

0: annál eredményesebb lesz a második szakasz. A Jézus által ajánlott bűnbánat értéke közvetlenül ettől függ. Térj meg! Így szól a mester által adott tanács második pontja. Ez a felhívás szól minden olyan gyülekezetnek, amelynek az Úr kénytelen szemrehányást tenni. A megtérés mindenek előtt gondolkodásmódbeli változást jelent. Ezt jelenti az itt használt görög mataneo szó. Ha a megtérés őszinte, akkor a cselekedetekben is megnyilvánul. Éppen erre gondol Jézus, amikor buzdítása végén hozzáteszi. Az előbbi cselekedeteket cseleked. Az előbbi, azaz a szeretet cselekedetei által az efézusi gyülekezet talán visszatérhetne az első szeretethez. Nem mintha a szeretet a cselekedetek eredménye lenne, vagy a cselekedetek helyettesíthetnék a szeretetet. A tettek mindig csupán kifejezői a szeretetnek, mert a szeretet mindig cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért a hit és cselekedetek elválaszthatatlanok egymástól. Amint igaz az is, hogy senki sem üdvözülhet cselekedetekből. Épp oly nyilvánvaló az is, hogy Isten kit-kit aszerint ítél meg, amit cselekedett. Ez egy sokszor ismételt bibliai igazság. Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők és nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, busulással és haraggal. Jézus ezt a jelenések könyve zárszavában így erősíti meg. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Az Úr nem fog visszajöveteléig várni. Ha meg nem térsz, eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből. A figyelmeztetés nem hagy kétséget. Ha az első szeretet lángja nem lobogna fel újra, az Úr elmozdítja helyéből a gyertyatartót. Vagyis másokra bízza az igazság fáklya vívőinek gondját, hogy megvilágosítsa a világot, amely az egyház tulajdonképpeni küldetése. Isten figyelmeztetései soha nem maradnak következmények nélkül azok számára, akik nem fordítanak rá figyelmet. Akik meghallgatják, amit a lélek mond, azok számára az Úr ígéretei bizonyosak. Ez az efézusiaknak tett ígéret szól mindazoknak, akik Jézus tanácsait követve megőrzik, vagy újraélesztik első szeretetük lángját. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A közeli eljövetelének idejére utaló jelek között Jézus különös hangsúlyt helyez a szeretet megfogyatkozására. És mivel, hogy a gonosz megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nem, de az utolsó gyülekezetről is azt mondja, hogy sem hideg, sem hév, hanem lány beleg. Azt jelenti ez, hogy az efézusi gyülekezetnek adott tanácsok reánk is vonatkoznak, amint ezt Ellen G. White is írta. Ezt az utasítást kaptam, hogy közöljem, miszerint ezek az ígék a hetednapi adventista egyház gyülekezeteire mai állapotunkban alkalmazandók. Isten szeretete eltűnt, ami az egymás iránti szeretet hiányát jelenti. Előtérbe kerül, és egyre inkább eluralkodik az önszeretet. Meddig lesz még ez így? Ha nem térünk meg, a kegyesség hamarosan annyira meggyengül, hogy az egyház a kiszáradt fügefa képét fogja mutatni. Bárcsak segítene az Úr, hogy az ő népe levonja a tanulságot, amíg alkalma van rá. Bárcsak segítene az Úr, hogy az ő népe levonja a tanulságot, amíg alkalma van rá. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A szmirnai gyülekezethez írt levél. Ézsaiás prófétán keresztül az Úr ezt a jól ismert kifejezést tette ígéjével kapcsolatban. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az efézusi gyülekezet nem hallgatott Jézus tanácsára, hogy az előbbi cselekedeteket cselekedje, ezért az Úr elmozdította gyertyatartóját helyéről, ami eddig feltételes intés volt, végül szomorú valósággá vált. A történelemből tudjuk, hogy az egyház életében nagy változás ment végbe az apostolok halála és Jeruzsálem pusztulása után. A keresztények első nemzedékét, mely lényegében a judaizmusból ered, a hívőknek egy másik, elsősorban a görög-római világból származó generációja követte. Az Úr tehát elmozdította az efézusi gyülekezet gyertyatartóját a sorai közül végbe ment lelkihanyatlás miatt, amint azt előre megmondotta, és a szmirnai gyülekezetet állította fel, rábízva ezentúl az igazság fáklya vívőjének szerepét. János a kapott parancs szerint ehhez a gyülekezethez írja a második levelet. A szmirnai gyülekezet jelképezi az egyház történetének második szakaszát, a császári üldözések korát 95-től körülbelül 313-ig, 323-ig. A korszak Domitianus uralkodása idején veszi kezdetét, és 1313-ban ér véget a milánói rendelet kiadásával. Ezzel a rendelettel Konstantinus császár más vallásokhoz hasonló törvényes jogot biztosított a keresztény egyháznak. 323-tól pedig Konstantinus áttérésével a kereszténység a császárság hivatalos vallásává lépett elő. A szmirnai gyülekezet világosan mutatja az átmenetet az apostoli gyülekezet és a pergánumi, a győzedelmes gyülekezet között, amelynek a császári hatalom behódolt. Szmirna neve önmagában is tökéletesen kifejezi azt, amit az egyház számára az üldöztetés és szenvedés e két százada jelentett. A magyarázók megegyeznek abban, hogy Szmirna neve a mirha szóból ered, és egyszerre jelent keserűséget és kellemes illatot. A mirha valóban keserű aromájú anyag, de illata kellemes, és ezért régen a halottak bebalzsamozására használták. Jézus születésénél és halálánál egyaránt alkalmazták. Egyrészt mind szenvedéssel és keserűséggel teli életének, másrészt, mint Istennek kedves és jó illatul adott életének szimbólumát. Egyetlen más név sem fejezhetnék jobban azt a keserű tapasztalatot, amelyet a gyülekezet, az üldözések, a katakombák és a mártíromság által megismert. A mirha keserűsége mellett Jézus példája a szmirnai gyülekezet is, meg tudta őrizni Krisztus jó illatát. Feltehetően az efézusi gyülekezethez hasonlóan a szmirnai gyülekezetet is Pál misszió munkájának köszönheti létrejöttét, de nevét csak a jelenések könyve említi. A város maga szép fekvéséről volt híres. A régi görögök és rómaiak Ázsia gyöngyének nevezték. Az Égei-tenger partján Efézustól északra 50 kilométerre fekvő város a leghíresebb görög író Homérosz hazája volt. Szmirna a hét város legtöbbjével ellentétben átvészelte a történelmi átalakulásokat. Ma is létezik a török Izmir néven. Pedig kevés olyan város van, amely a századok során több ostromot, vérfüldőt, földrengést, tűzvészt és mindenféle más csapást szenvedett el, mint Szmirna. A városhoz hasonló, amelynek nevét viseli, a szmirnai gyülekezet is többet szenvedett, mint bármely más közösség. A városhoz hasonlóan, melynek nevét viseli, a szmirnai gyülekezet is többet szenvedett, mint bármely más közösség. A címek, amelyekben Jézus ezúttal bemutatkozik, tökéletesen illeszkednek a helyzethez. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Ezekkel a szavakkal az Úr biztosítani akar afelől, hogy a látszat ellenére is ő a mindenható és az élő. Azoknak, akik az ő nevéért szenvednek, akiket az igazságért üldöznek, a hit mártírjainak, Jézus itt úgy nyilatkozik meg, mint az, aki ugyancsak szenvedett, aki meghalt, de aki feltámadt az életre, ímé élek örökkön örökké. Jézus jól ismeri a szmirnai gyülekezet tragikus helyzetét. Tudom nyomorúságodat és szenvedésedet, de gazdag vagy. Bizonyára nagyfokú anyagi szegénység uralkodott a gyülekezetben, ugyanakkor olyan lelki gazdagság, mely által a világ gazdagabb lett. Ugyanez az ellentét megtalálható a laodíciai gyülekezethez intézett levélben is, de más értelmezésben. Az üldözések mellett, amellyel a pogányság sújtja a keresztényeket, még azoknak a káromkodását is el kell viselniük, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. A második század során tetőpontra jutott a zsidóknak a keresztényekkel szembeni támadása. A zsidók többek között azzal vádolták őket, hogy meghamisították az írásokat. Őket, akik pedig készek voltak szenvedni és életüket adni, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Már az apostolok cselekedeteiről írt könyv is arról tanúskodik, hogy a zsidók részt vettek az egyház elleni üldözések szításában. 169-ben Szmirnában is ők égették meg elevenen Polikárpot, János szolgáját, amiért megtagadta, hogy egy kis tömjént hintsen a császár oltárára. Ez a drámai helyzet világossá teszi, miért nem kíséri szemrehányás vagy fenyegetés Jézus buzdítását. Minden esetre nem hagyja szó nélkül a szenvedéseket, melyek a szmirnai gyülekezet tagjaira várnak. Semmit se féli azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig tartó nyomorúság. A megszakításokkal 200 századon át tartó üldözések után sátán mesterkedését 10 napig tartó nyomorúsággal tetézi. 10 profétai nap a jól ismert bibliai alapelv szerint 10 valóságos évnek felel meg. Ez a 10 napig tartó nyomorúság pontosan beteljesedik Diokleciánus császár uralkodása alatt, aki az utolsó, a leghosszabb és legkegyetlenebb általános üldözést indította el. Úgy vélte, hogy sikerül kiirtani és végleg elpusztítani a keresztény egyházat, amelyről úgy vélte, hogy a császári társadalom életét és gondolkodás módját egyaránt fenyegeti. Ez az elhatározás volt tehát az elindítója azoknak az előre megjövendölt kegyetlenségeknek, amely 303-ban kezdődtek, és pontosan 10 évig, 313-ig tartottak, amikor Diokleciánus utóda Konstantin kénytelen volt azoknak véget vetni a milánói rendelet kiadásával. mivel a gyülekezet hív volt, mint halálig, ahogy az íge mondja, az élet koronájának ígéretét kapja. És nem csak nekik, de mindazoknak, akik győzni fognak, az Úr azt ígéri, hogy nem árt nekik a második halál, vagyis a gonoszokat sújtó megsemmisülés a tűzzel és kékkővel égő tóban. A szmírnai gyülekezet hűségével valóban tartósá tette a kereszténység győzelmét a római birodalomban. Krisztus egyháza történetének egy újabb periódusa vette tehát kezdetét, amelyet előbb a pergámumi, majd a tiátiai gyülekezet jelképez.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet, ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap, október 6-án, kedden lesz 18 órától. Balogné Vince Katalin. Felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, melyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A program helyszíne az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme ez az igazi lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot fölülmúl, mint ahogy fölülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretet otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, melyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetében felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad, és 22-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Nyári István.
2: Kedves hallgatóink, mai együttértésünk mottója: a bölcselet csupán költészete azoknak, mikről még nincsen fogalmunk, azaz a végső kérdések megválaszolhatatlanok. Ebben az elemzésben olyan mű eszmei vonulataival ismerkedünk, amiről bizonyára valamennyien őrzünk benyomásokat. A középiskolákban az előző évtizedig az alaptanterv szerves része volt ez a csodálatos, világirodalmi rangú szellemi érték. Aztán átkerült a választható kategóriába. Lehetséges, hogy a 17 év körüliek még nem juthattak el a mű mélyeiig. Nem érthették Dante, Milton, Goethével rokon nagyszerűségét. De a gondolkodó fők kiműveléséhez, akár csupán a kérdés fölvetéseivel, világszemléletének jellegzetes elemeivel is biztos alapot adott. A 2012-es nemzeti alaptanterv a drámai művek kategóriában Katona József Bánkbánya és Vörösmarty Csongor és Tündéje, meg egy kortárs dráma mellett örvendetes módon újra föltünteti ismeretanyagként. Madács Imre, Az ember tragédiája, kimagasló értéke irodalmunk egészének, meg az emberi kultúrának. Alig telt el 2 hét a tragédia első kiadása után, már is megjelent néhány szemelvény németül a darabból. A szerző halála után készültek csak el az első teljes fordítások németül, figyelembe véve a szemelvényes kiadásokat is, több mint 10 különböző fordítás látott napvilágot az elmúlt 140 évben. S angolul is ismert 8 fordítás, amelyek közül a szakemberek legalább 4-et igen jónak is tartanak. Részben vagy egészben 40-nél is több nyelvre tolmácsolták a drámát. A Petőfi Irodalmi Múzeum CD-ROM kiadványa 20 nyelven 25 fordítást tett közzé 1999-ben. A Magyar Elektronikus Könyvtárban egyéb kiadások mellett ezek többsége online is olvasható.

0: Babits Mihály lelkesülten írja az Európai Irodalom című művében. Madácsnál az eszmei tartalom a röpítő lényeg. Költeménye a protestáns templomokra emlékeztet. Nemes formákkal, de minden dísz nélkül. Mindenütt fölségesen racionalisztikus. Más filozofikus költeményben színeken és életeken átcsillognak az eszmék. Madácsnál az eszméken ég keresztül az élet, a líra. S műve rettenetes ítélkezés az emberiség ábrándjai, rajongásai, s egyáltalán az emberi élet érdemessége fölött. Babits véleménye szerint is a rendezőelv az eszmék jelenléte. Mi most csak a legalapvetőbbeket vesszük sorra. Madács összetett eszmeisége, kora egyik legtájékozottabb elméjeként, magában foglalja a 19. századi művelt Európa ismeretelméleti anyagát, benne egységben jelenik meg a klasszikus német filozófia, Hegel dialektikája, Feuerbach materializmusa, Kant kritikai eszmeisége. Az éppen terjedő mechanikus materializmus, a korabeli pozitivista irányok, valamint a romantikus szabad elvűség fokozódó válsága. De ott van eszmeisége mélyén az 1855-60-as évek magyar bel- és külpolitikai reménykedése, 48-49 keserves tapasztalat sora. Magánéletében az eszményekből pokorra taszító házassága, és mindez együtt logikus elméletté szublimálva jelenik meg a mű színeinek párbeszédeiben. Mindegyre új helyszíneken és új időben új jellegzetes típusok megjelenítőiként a legkiemelkedőbb történelmi korokat fölidézve látjuk a mindig újra törekvő emberpárt és a kételj az elégedetlenség képviselőjét, Lucifert. A legfontosabb szereplők egyénítő vonásaik mellett jelképes megtestesítői valamely általános emberi magatartás változatnak, illetve az a mögötti filozófiai, etikai iránynak. Ádám emocionális és racionális síkon is a haladásban bízó liberális. A fejlődést dialektikusan, az eszményi cél felé törően, a hegeliánus fölfogás szerint képzeli el.
1: A célt tudom, még százszor el nem érem. Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is. A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga.
0: Ugyancsak a 13. színben...
1: Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság vagy nagyravágy formájában hatott-e, előre vitte az embernemet. Ó, vissza hát a földre, új csatára!
0: Lucifer a mechanikus materializmus, illetve a pozitivizmus eszmerendszeréből merítő, szkeptikus.
1: Küzdést kívánok, diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot ad. Még létez az anyag, mindaddig áll az én hatalmam is, a tagadás, mely véleharcban áll. Én éppen a torzban gyönyörködöm. Egyént sosem hozansz érvényre a kor ellenében, a kor folyam, mely visz vagy elmerít, úszója, nem vezére az egyén.
0: A luciferi tagadás szelleme az ellentétes erők, anyagelvűség és determinizmus mozgásba hozásával kap helyet a teremtés egészében. Éva, mint egy közvetít az anyag, a természet és a lélek a szellem között, és mint ilyen, tovább lendítő, új világokra nyitó erő. Olykor a bölcs fölismerések megfogalmazója éppen a földi és az égi kettős kötöttségű emberi létezés képviselőjeként.
1: Ah, élni, élni, mi édes, mi szép! Halka jajnak szava, s a trón magas. Legédesebb percünkbe is vegyül egy cseppi a mondhatatlan fájdalomnak. Talán sejtjük, hogy az íj perc virág, s így herbatag. Mit állsz tátongó mélység lábaimnál? Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt, a porhul csak belé, e fölszülötte, én glóriával átallépem azt.

0: A főhősök képviselte eszmék a színekben bomlanak ki, árnyalódnak az életjelenetekben, mint korrajz sűrítményekben. Az összesen 15 szín hármas tagolása is az alap rendezőelvet hordozza: állítás, tagadás, egység, avagy tézis, antitézis, szintézis. Az első, második, harmadik és a 15. szín mítikus, bibliai keretszín. Utalhatunk a Jób könyvére és a Genezisre. A 4-től a 14-ig Ádám álma az emberiség történelmi útjáról, ezen belül is hármas tagolással. A 4-től a 10-ig a múltat, a 11-dik a jelent, a 12-től a 14-ig a vélt jövőt rajzolja meg. A 9. szín viszont különleges. Álom az álomban, ahogy Sőtér István professzor nevezte. Ez a párizsi szín, az egyenlőség, testvériség, szabadság, eszmei értékeinek, az emberi szellem nagykorúságának vizsgálata. Ide nem Lucifer vezeti, de a mély fölismerés itt is keserű. A forradalom eszméihez a rosszul választott módszer, a fanatizmus méltatlan.
1: Kit a végzés vezet, az rá nem ér körültekinteni. Hol hallanád a viharról, hogy megállt a gyönge rózsa hajlongó útain?
0: Ha követjük a színek sorát, kibomlik a szerkesztés tudatossága, a biztos rendező elv. A mű nagyszerűségét az első felszínes rápillantás utáni elutasító momentumot követően Arany János kötelességtudóan mégis belemerül a műbe, fölfedezte különös értékét, lelkesen ismerte el, s a szöveg stilisztikai tisztogatásában nagy részt vállalt, de csak abban. A nagyrabecsülését hangsúlyosan így fejezte ki 1861-ben, miután az első 4 színt fölolvasta a tekintélyes kisfaludi társaságban, és fölhatalmazták a kiadás előkészítésére. Engem nem visz rá a lélek, hogy gondolat helyett gondolatot állítsak. A rendező elv tehát, hogy az egyik szín eszmei tézisét a következő cáfolja, s az új állítás ismét alap a következőhöz, s valamely egyensúly lehetne a következő logikai egység szintézise, de ez egyben ismét állítás is. Kozmológiai expozíció az első szín. Az angyalok karának dicsimnusza a harmóniát zengi, a teremtett világ mozgatója. Gábor főangyal.
1: Ki a végtelen űrt kimérted, anyagot alkotván beléje, mely a nagyságot s messzeséget egyetlen szódra hozta létre, hozsánna néked, eszme!
0: Mihály főangyal.
1: Ki az örökké változandó, s a változatlant egyesíted, végetlent és időt alkotva, egyéneket és nemzedéket, hozsánna néked, erő!
0: Ráfael főangyal.
1: Ki boldogságot árjadoztatsz, a testet öntudatra hozva, és bölcsességed részesévé egész világot felavatva, hozsánna néked, jóság!
0: Eszme, erő, jóság, vagyis a tudás, a cselekvés és az erkölcs összhangja a szentesített cél. A szín második felében a bíráló Lucifer, a tagadás ősi szelleme, osztályrészét követeli a hatalomból. Jól lehet, maga is tudja.
1: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
0: És nem ez történik-e az emberrel, emberiséggel is, a nagy idők mentén folyton folyvást. A második szín a paradicsom terében ember és Isten, ember és természet, ember és ember közötti összhang, mint egy a földi expozíció színtere, ahonnan az emberpár kiűzetik. Lucifer biztatására hallgatva, Ádám az almáért nyúlánkozó Évának szól.
1: Megátkozá az Úr, de csak szakíts! Jöjjön reánk, minek ránk jőni kell, legyünk tudók, mint Isten!
0: A harmadik színben megmutatkozik az ismeretek hajtóereje. Lucifer előre vetíti.
1: A család s tulajdon lesz a világnak kettes mozgatója, melytől minden kés kín születni fog. És e két eszme nő majd szüntelen, amíg belőle hon lesz és ipar, szülője minden nagynak és nemesnek, és felfalója önnön gyermekének.
0: Ennek jegyében kéri Ádám is.
1: Hagyd megtekintenem hát e működést.
0: Ehhez még a föld szelleme is hozzájárul. Lucifer újabb szempontból láttat előre.
1: Minden, mi él, az egyenlő soká él. A százados fa s egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret és elbukik minden napszámát s vágyait betölté. Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Ne félj, betöltött célod te is, amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod.

0: A negyedik, az első történelmi színbe ezzel a nagy várakozással érkezik az emberpár. Egyiptomban Isten imitációval indul a szín. A piramis a nagyra törés, az istenülés szimbóluma. De a fáraó Ádám magányos a hatalom csúcsán.
1: Űrt érzek, mondhatatlan űrt.
0: Az uralom dicsőségéből a szerelem és a konkrét rabszolga epizód ábrándítja ki, így a boldogság elérésének új tézise...
1: Millióknak kell érvényt szerezni szabad államban. Enyészen az egyén, ha él a köz.
0: Ennek megfelelően Ádám a demokrácia bajnoka lesz, Éva hűséges hitves. A keresett boldogság elérkezhetne. Ám a szabadság és egyenlőség szép eszméje kizárni látszik egymást. A tömeg nem viseli el a különbet. Méltatlan a közösségi eszme kiteljesítésére az ötödik színben, Ádám Miltiádész Aténnyében. A lefizethető demagógok szavára hajt, a 48-49-es idők keserves politikai tapasztalatai, a követválasztási visszaélések és jó néhányak méltatlan előrejutása alapozták ezt meg. Ma is felsóhajthatunk. E politikai nézőpontokból menté előbbre a világ. Bár az eszmékben őszintén hívő Ádám még mentegetni próbálja a tömeg reagálásait.
1: E gyáva népet meg nem átkozom. Az nem hibás, annak természete, hogy a nyomor szolgává bélyegezze. S a szolgaság vérengző eszközévé süllyessze néhány dőfös pártütőnek.
0: A hatodik szín, Róma, az elvek helyett a fizikai, testi élvezetek világát kínálja, ám a száz édes, bárha dőre dolog, hamar csömörbe torkollik.
1: Éme itt az örökös édesség tengere.
0: Az érkező Péter apostol ebbe a kiüresedett világba változást jövendől.
1: Az Úr meghallgatott, tekints körül. Az elkorcsult föld újra kezd születni. Új eszmét hoznak. A testvériséget és az egyénnek felszabadulását, melyek meg fogják rázni a világot.
0: Ádám újra optimista.
1: Felhát csatázni, felhát lelkesülni az új tanért. Alkotni új világot, melynek virága a lovagerény lesz. Költészete az oltár oldalán a felmagasztalt női ideál.
0: Vagyis ismét új eszmény fogalmazódik meg, amely a hetedik színben Konstantinápolyban látszik valóra válni. A hit üdvözítő eszméiben és az erényes, tiszta vonzalomban, szemben az előző kor üres, hedonista ösztöneivel. Azonban a hit elvek is fanatizmusba torkolnak. A homoúzión, Krisztus egylényegű Istennel, és a homo iúzión, Krisztus csak hasonló lényegű, vallási elvek képviselői feszülnek egymásnak.
1: A szent tanok. Ah, épp a szent tan mindig átkotok, ha véletlen reábukkantatok, mert addig csűritek, hegyezitek, hasogatjátok, élesítitek, míg őrültség vagy békó lesz belőle.
0: A kemény luciferi megállapítással szemben lehetne tán menedék a tiszta emberi kapcsolat Izóra és Tankrét között.
1: Ám zárdafal közt nem tenyész remény, de szerelem sem.

0: Az új lehetőség immár a tudomány, mint a hit ellentézise, melyben Ádám boldog megnyugvást remél. A nyolcadik szín Prágába vezet, ám a világegyetem titkait fürkésző tudósnak, Keplernek titkolnia kell a valódi csillagászati tudományát, így inti Rudolf császár.
1: Hagyd a világot! Jól van az, amiként van. Ne kívánt kontárul javítani.
0: A magánélete sem lehet menedéke.
1: Eltitkolom, mit lelkem felfogott, és hirdetem, mit jól tudok, hamis.
0: Fájdalmas gondolatait szeretné megosztani hitvesével.
1: Kétséges range hát szellem, tudás. Homályos származása a sugár, amely az égből homlokomra szállt. Ó nő, ha te megbírnál érteni, ha volna lelked oly rokon velem, minőnek első csókodnál hívém, te büszke lennél bennem, s nem keresnéd kívül a boldogságot körömön.
0: Ám a hűtlen, a világi, hívságos csillogásért rajongó feleség, Borbála, méltatlan a szellemi ranghoz. Ádám Kepler őt is mentegeti, mint a nép a tömeg ellentmondásosságát az aténi színben, ami Madách Imre emelkedett szellemiségét is tükrözi.
1: Minő csodás kevertse rossz nemesnek a nő, méregből s mézből összeszűrve. Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt.
0: Ebben az élethelyzetben álmodik Ádám arról a korról,
1: mely új tetterővel szemébe néz az elavult lomoknak, bíróul lép fel, büntetés emel, nem retten vissza a nagy eszközöktől.
0: Az álomban álmodott jövő viszont önmagában is ismét dipólusúnak bizonyult.
1: Mi óriás volt bűne és erénye, és mind a kettő mi bámulatos, mert az erő nyomá rá bélyegét.
0: Azonban csak álom volt, és vége van. Tudatosodik a fölismerés Ádámban, a tizedik színben még Prágában ébred.

0: hűve. Ám optimizmusa nem hagyja el.
1: Az eszmék erősbek a rossz anyagnál. Ezt ledöntheti erőszak, az örökre élni fog, s fejlődni látom szent eszméimet, tisztulva mindig méltóságosan, míg lassan bár betöltik a világot.
0: Ebben a színben Kepler tanítványának fejtegeti a lehetőségeket, a felvilágosodás eszmekörét tükrözve, a teremtő munkát, a teremtő művészetet, a teremtő gondolkodást dicsőítve. A 11. színben Londonba a szabad versenytér reményével érkezik, melyben talán majd a közjólét érzete tölti el örömmel.
1: Leszállva a nép nagy rétegéhez.
0: A nagyvárosi nyüzsgő vásár ad keretet a szabadversenyes kapitalizmus kaleidoszkóp-szerű jeleneteinek, árusok, munkások, gyárosok, polgárok, diákok, katonák forgatagának. Ám a képsorokból az derül ki. A pénzért folyó hajsza itt is a szellem és az erkölcs hiányához vezet. S az üllött társadalom haláltánccal hull a közös sírba, éppen mint Arany János Hídavatás című balladájában. Csalódás hát ismét. Az ellentétel a tudatosan megtervezett jövő lehet. Mert jövő lehet, hiszen az élet mégis tovább hullámzik. Az értékőrző Éva, bár ő is a kor rabjaként cselekedett, nem pusztul el.
1: Mit állsz tátongó mélység lábaimnál? Ne hidd, hogy éjjed engem elriaszt. A por hull csak belé, de fölszülötte. Én glóriával által lépem azt. Szerelem, költészet, s ifjúság nem tűje tár utat örök honomba.
0: A 12. szín a falanszter, Fourier a francia utópista gondolkodó alapötletét variálja. Ádám itt remél tökéletes társadalmat, melyben az ész szervező ereje a kollektív gazdasági érdekeket szolgálja a megcsúfolt egyenlőség testvériség jegyében. Ám ebben a megtervezettségben, ebben az álom science fictionben minden, ami egyedi, elsorvad. Már csak az.
1: Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott.
0: Amolyan pre-műanyagkor ez. Hiányzik a hit, megszűnik a hazaeszmény, az alkotás puszta funkcionalitás. Itt Platón marhát őriz. Homérosz eposza puszta kiállítási tárgy, Michelangelo széklábat farag, Luther kazánfűtő. Korunkból valamelyest a kínai kulturális forradalom gyakorlatát előlegezi, illetve sejdíti a föld fosszilis energiakészletének és minden ásványi kincsének kimerülését. Ismeretlen a szeretet. A dajkák mértanról beszélnek a gondjaikra bízott, frenológiai módszerekkel válogatott gyermekeknek, akiket szüleik nem ölelhetnek. A tudós nagy monológiában hangzik el, hogy a termodinamikai hőhalál árnyékában
1: 4000 év hát a miénk, hogy a napot pótolni megtanuljuk. Elég idő tudásunknak, hiszem. Fűtőszerül a víz ajánkozik.
0: Ádám sóhaja összegzi e szintézisének tarthatatlanságát.
1: Mennyi szellem, mennyi őserő, ez vélem harcolt, az mártír halált halt. Ez szűknek érzi a világ tekét, s mi egyformára, mi törpére szűrte az állam.
0: Újabb eszmény már nem kínálkozik itt e földön. Az emberi érték csak szellemi lehet. Ezért hát el kell szakadni az anyaghoz kötöttségtől, valami tiszta szellemországba kell emelkedni érte. Ám a földtől való távolodás, a 13. az űr színben tartalmatlanná sublimálja az életet.
1: A csillagok megettünk elmaradnak, s nem látok célt, nem érzek akadályt. Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét?
0: Itt hangzik el nevezetes hitvallása a küzdés vállalásáról.
1: A célt tudom, még százszor el nem érem, mit sem tesz. A cél voltaképp mi is. A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja, e küzdés maga.

0: A megsemmisülés félelme visszatérítette a földre Ádámot. Bízik hát az emberi lehetőségek erejében. Azonban a 14. szín, a végtelen hóvilág, az emberiség ravatala. A bukott emberi faj
1: végső-végső küzdésének kisszerű jaja. Nagy gúnykacaj éltünk küzdelmire.
0: Veti oda Lucifer Ádámnak. A luciferi bizonyító tézis, antitézis, szintézis, logikai sor itt véget ér. Ádám a félelmetes jövő álomképei után ezzel lép vissza, mint egy a harmadik szín jelenébe.
1: Ne lássam többé Ádám sorsomat, a hasztalan harcot, hadd fontolom meg. Dacoljak én még Isten végzetével.
0: A 15. színben, a már ismert pálmafás vidéken, Lucifer még erőteljesebb kiábrándulásba űzi.
1: A gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást, mit elkerülni még hatalma van. De a végzetnek örökös betűit nyugtalan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős, azt nézve csak, hogy állhatand meg még alattuk is.
2: Így végzet áll a történet felett. Te eszköz vagy csak, melyet hajt előre.
0: Ádám, a szabad akarat töretlen híve még mindig talál egy megoldást a kiábrándító, fenyegető valóság elutasítására.
1: Az akarat szabad. Kiérdemeltem ezt nagyon magamnak. Lemondtam érte a paradicsomról. Dacolhatok még Isten véled is. Bár százszor mondja a sors, eddig élj. Kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek. Nem egymagam vagyok még a világon. Előttem e szírt, és alatta mély. Egy ugrás, mint utolsó felvonás, s azt mondom, vége a komédiának.
0: Éva azonban elsuttogja.
1: Ami kétséges vala, most biztosítva áll már a jövő. Anyának érzem, ó Ádám, magam.
0: Ádám térdre hull az Úr előtt, de oda hull alázatban Lucifer is. Ádám már csak gyötrő, végső kérdéseire remél választ.
1: Megyél előbbre majdan fajzatom, nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen. Van-e jutalma a nemeskebelnek?
0: Az Úr a felelettel azért marad adós, hogy a jövő titka segítse az embert az élet megélésében. S van némi biztatás is abban, ahogy a léte kettősségét ígéri.
1: Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény.
0: Lucifer még kacagva öngunnyal kiáltja.
1: Miért is kezdtem emberrel nagyot, ki sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy?
0: Ádám viszont immár csak az Úrra figyel. A lehetséges, helyes utat keresi, és ismét biztatást kap.
1: Karod erős, szíved emelkedett. Végetlen a tér, mely munkára hív. Te, Lucifer, meg egy gyűrű, te is mindenségemben, működjél tovább. Hideg tudásod, dőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz.
0: Az élet ebben az Úr vázolta látomásban a szépnek és nemesnek új csírája lesz, amit Éva bizakodása erősít föl, aki Istennek hálát adva érteni véli az angyalok Isten ember dicső szövetségét magasztaló dalát. Az elhíresült utolsó sor.
1: Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál.
0: Az utolsó sor tehát, jól lehet, némelyek megkérdőjelezték eredetiségét, igen szerves zárása, szinte egyetlen, a tökéletes belső struktúra szerinti lehetséges befejezése a műnek. Hiszen minden fölmerülő eszme, elleneszme az állandóan küzdő embert igényelte. Visszhangja ez a Gondolatok a könyvtárban című bölcseleti, rapszódikus ódában megfogalmazott Vörösmarty válaszoknak is. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. A világirodalom igen kevés, ugyanilyen műfajú alkotásainak Dante, Milton, Goethe, Byron, Shelley, Poème d'humanité-ének, emberiség poémáinak, drámai költeményeinek is a vállalt küzdés az alapválasza. A múlt, jelen, jövendő, a földi tér és a végtelen, az anyagi és szellemi mítikus lét szembesítéséből adódó kérdéseire. A küzdés eszméjének jelentése, hogy a létezés értelme cselekvően egyensúlyt tartani a szabadság és az egyetemes rend kötelme, az erkölcsi önállóság és a világ egységébe tartozás alázata között. A Madácsi mű egészében való jelenléte még statisztikailag is kimutatható. Egyrészt a szinonimák, a rokon jelentésű lexémák bőségében, amelyek az adott kontextusban az életküzdelem jelentést hordozzák. Néhány közülük.
1: Törekvés, nagyra törni, újrakezdés, újat létrehozni, tenni, dacol, fáradoz, dolga van, harc, csata.
0: Mindegyik igen sok szövegbeni előfordulásban. Maga a küzd szótő pedig önmagában és származékaiban 35-ször hangzik föl. A legkiemeltebb mégis a mű első szava a dicsőség, és az utolsó fogalom mély hívő üzenete. Bízva bízzál!

0: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.
1: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Építészet és habitat világnap. Az ENSZ október első hétfőjét jelölte meg építészeti világnapként, és 1986 óta tartják, Magyarországon 1988 óta. Az építészek világnapja pedig október 6-a, amelyet 1998-tól tartják ezen a napon. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége nyilvánította világnappá. Céljuk, hogy felhívja a figyelmet a humán környezet állapotára, kiemelten a városok szegény népességének helyzetére, alapjogukra, a méltó emberi hajlékhoz. Az ENSZ milleniumi fejlesztési célkitűzéseiben 2020-ig 100 millió nyomornegyedekben élő ember életének javítását irányozta elő a világon. A fejlődő országokban azonban a vidéki lakosok elvándorlása a városi nyomornegyedekbe csak fokozza a népesség gyarapodását a bádog városokban. 6. Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei téma egészséges gyülekezet. Valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. A szerb gyökerektől Vizsóig, Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi fel az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplő színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a Magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsóit is bejárták a történettel az előadók. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és a természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka a szeptember 21-től december 1-ig tart. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad, és 22-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A győzelem záloga. Az igazi harcos mindig három fegyverrel rendelkezik a küzdelemben. A békesség ragyogó kardjával, a bátorság, bölcsesség és barátság fénylő tükrével, valamint a higgadt, világos gondolkodás értékes drága kövével. Yuichi Morihei.

0: Az Úr velünk van, ne féljetek. Mózes 4. könyve, 14.9b.
1: A jövő ígéretének hite létfontosságú számunkra. Kereszténynek lenni azt jelenti, hisszük és valljuk, hogy Isten Jézus által megszabadított bennünket a pusztulásból, a halálból, a szolgaságból. Az előttünk álló reménység pedig az, hogy Isten egy napon bennünket is be fog vinni az ő országa teljességébe. Rendkívül fontos kérdés minden keresztény ember számára, hogy mennyire képes az eljövendőnek az ígéretére tekinteni, azt megragadni, és annak a meghatározottságában élni. Másrészt a jövő ígéretének van egy evilági dimenziója is. Hiszen földi életünk keretein belül Isten mind a közösségünkben, mind egyéni elhívásokat, ígéreteket, feladatokat és lehetőségeket ad. Hogyan ragadjuk meg ezeket? A válasz az, hogy bátorság és hit által. Minden azon múlik, hogy a félelem és hitetlenség lelke, vagy a hit és bátorság lelke munkál-e bennünk. Amitől félünk, az el is uralkodhat rajtunk, eltorzítva a valóságot, jövőtlenné tehet. Amikor bármiféle félelem kezd elhatalmasodni a gondolatainkban, szívünkben, az a hit elhomályosodásával jár együtt. Ássunk ilyenkor mélyre, hol vesztettük el azt, hogy az Úrra nézzünk? Hol ingott meg a bizalmunk Istenben? És a Szentlélek meg fogja mutatni a hitbeli bátorság titkát. Isten ígérete erősebb, szilárdabb, biztosabb, mint a mi magabiztosságunk. Amikor tehát Isten ígéretein járunk, a bizonytalanon és a biztoson járunk egyszerre. Bizonytalan, mert nem tudjuk, hogyan fog végbe menni, de bizonyosság, mert Isten ígérete Krisztusban örökké miénk. A bátorság lelkével lehet kitartani és szilárdan megállni az elhívásban, és betölteni küldetésünket.
0: Saint-Exupéry fohászával járulok most eléd, Istenem. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Tégy leleményessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos fölismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, első vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez. Erőt és bátorságot kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Ajándékozz meg, kérlek, azzal a józan fölismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet szerves részei, amelyek révén növekedem és érlelődöm. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások közlik velünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, ha türelemmel feléd fordulok. Kérlek, segíts, hogy legyek képes várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségem van a bátorságra. Add, hogy a bátorság lelkével az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékaira méltó lehessek. Ajándékozz elegendő lehetőséget ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen, szavakkal vagy cselekedetekkel bátran jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére. Köszönöm, jó Uram. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök ma este mindenkit, aki eljött, hogy a jelenések könyve 20. fejezete első 6 versét együtt tanulmányozzuk. Ez a néhány vers az ítélet egyik jelenete, egész pontosan az 5. jelenet. A jelenések könyvében ugyanis a 19.-20. fejezetben összesen 7 jelenetet találunk. Mind a 7 jelenet az ítéletről szól valamilyen formában. Nagyon sok esetben úgy, hogy az ítélet szó vagy az ítélni szó többször előfordul egy-egy szakaszban. De amikor az ítéletről beszélünk, akkor nagyon fontos azt látnunk, hogy ennek az egész gondolatsornak van egy párhuzamos oldala a jelenések könyve elején, ahol a 7 pecsétről olvasunk. Egész konkrétan, hogyha megnézzük az 5. pecsétet, majd az 5. jelenetet, akkor különös dolgokat találunk. Kérem, hogy lapozzunk is először a jelenések könyve 6. fejezetéhez, és szeretném elolvasni az 5. pecsét szavait, jelenések könyve 6. fejezetéből, és onnan a 9. verstől a 11. versig. Amikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Ezután lapozzunk a jelenések 20. fejezetéhez, és a párhuzamos részt olvassuk, azaz az 5. jelenetet az ítélet 7 jelenete közül. A jelenések 20. rész első 6 versét olvasom. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adatik nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ha most megpróbáljuk a hasonlóságokat felsorolni a két jelenet között, akkor érdekes módon 5 párhuzamos gondolatot találunk. Számomra az volt a különös felfedezés, amikor újra meg újra elolvastam a Jelenések könyvének ezeket a részeit, hogy mintha az ötös szám lenne domináló. Majd a későbbiekben is látni fogjuk, hogy az ötös szám valamilyen formában újra megjelenik ebben a jelenetben, amely az ítélet ötödik jelenete, illetve az ötödik pecsét. Nézzük ezeket a párhuzamos gondolatokat. Az ötödik pecsétnél az oltár alatti lelkekről van szó, majd később ezt szeretném részletesebben is mondani, hogy a lelkek szó alatt mit kell értenünk, de egyelőre csak a kifejezésre gondoljunk, hogy az oltár alatti lelkek. Ennek megfelelően a párhuzamos gondolat az ötödik jelenetben, hogy a trónon ülő lelkek. Második gondolat, hogy ők az Isten beszédéért és a bizonyságtételért ölettek meg a pecsét szerint. Majd az ötödik jelenetben azt találjuk, hogy nekik fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Azután megint visszatérve a pecsétre, azt találjuk, hogy ezek a lelkek felkiáltanak, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz? Ennek a párhuzamos gondolatát megtaláljuk itt a Jelenések 20. fejezetében, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, és rajtuk nincs hatalma a második halálnak. A kérdés, hogy meddig nem ítélsz? Még itt pedig azt találjuk, hogy ítélet adatott nekik, és leültek a királyi székekre. Végül az ötödik gondolat. A pecsétek esetében azt találjuk, hogy még egy kevés ideig nyugodniuk kell, azután megkapják Istentől a jutalmukat. Tehát még egy kevés idő, és bizonyos dolgoknak még be kell teljesedniük. Viszont itt az ötödik jelenetnél pedig a sátánnal, a sárkánnyal kapcsolatosan azt olvassuk, hogy az Úr angyala megkötözte őt 1000 esztendőre, de azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. Tehát úgy gondolom, nem kell különösebben bizonyítani, hogy mennyire párhuzamosak ezek a gondolatok. És ezért valójában azt kell mondanunk, hogy nagyon sok esetben a Jelenések könyve képeit csak úgy lehet érteni, ha összehasonlítjuk ezeket. Tehát nem önmagukban. Ha a Jelenések 20. fejezete első 6 versét csak úgy önmagában értelmeznénk, vagy magyaráznánk, akkor úgy elvesznénk a gondolatok között. De ha a megfelelő párhuzamos részt mellé tesszük, akkor gyönyörűen látszik az, hogy bizonyos dolgok előkészülnek az ötödik pecsét alatt, még ezek a dolgok kiteljesednek, vagy beteljesednek az ötödik jelenet alatt.

Nézzük az ötödik jelenetet közelebbről. A millennium alatt, illetve a millennium előtti eseményeket találjuk meg ebben a hat versben, a Jelenések 20. rész első hat verse. Érdekes módon itt is öt gondolatot találunk a hat versben. Az első hangsúlyos pont a mélység kulcsa. Miért érdekes kifejezés ez, hogy a mélység? Vagy a mélység kulcsa? Ennek a kifejezésnek van egy párhuzamos része a Jelenések könyve 9. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A Jelenések 9. fejezetéhez, ahol megint csak az ötös szám lesz az uralkodó, ugyanis itt az ötödik trombitaszóról van szó, és az ötödik trombitaszónál, majd később a hatodiknál is, nagyon fontos szerepet játszik a mélység. Nézzük meg a 9. fejezet első 3 versét. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélység kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. Egy csillag esett le az égből, megkapott egy kulcsot, megnyitotta a kulcsot, mégpedig a mélység kútját, és ezzel a kulccsal elérte azt, hogy a mélységből füst jött elő, majd azután sáskák, és végül skorpiók. Nagyon érdekes, ha ugyanebben a fejezetben még a 11. verset is elolvassuk, ahol azt találjuk, hogy a skorpió sáskáknak, így mondanám, volt királyuk. 11. vers. Királyuk úr pedig a mélység angyala volt felettük. Annak a neve zsidóul, azaz héberül Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő vagy pusztító. A mélység angyala, vagy a mélység királya. A mélység egy olyan fogalom a Bibliában, amely általában az űrzavarral kapcsolatos, nagyon sok esetben a démoni erőkkel. Egy alkalommal, amikor Jézus a démonokat kiűzte az emberekből, és egy különös párbeszéd alakult ki Jézus és a démonok között, a démonok azt mondták, hogy ne küldje őket vissza a mélységbe. Azaz a mélység valami borzalmas állapotot jelenthet a démonok számára. Természetesen a mélység valahol mindig a sötétséggel is asszociálódik, és ezért azt kell mondanunk, hogy amikor a Biblia a sötétségről beszél, akkor a mélységről is, vagy ha a mélységről, akkor a sötétségről is. Gondoljunk csak a Biblia első verseire, ahol mélység volt, illetve sötétség volt a mélység színén a teremtés kezdetekor. Természetesen ott nem találunk démoni lelkeket, de később a Szentírásban a mélység, a sötétség és a démonok ereje vagy tehetetlensége sok esetben valahol kapcsolódott a mélységhez. A Jelenések könyvében a 20. fejezet arról szól, hogy az angyal bezárja a sárkányt a mélységbe, és be is pecsételi, és a pecsét azt jelenti, hogy onnan nem lehet kijönni, ahogyan Jézus sírját annak idején a rómaiak lepecsételték, hogy onnan ne jöjjön ki senki, vagy oda ne jusson le senki. Itt ezt találjuk, hogy az angyal bezárja, bepecsételi a mélységet, és a démoni erők tehetetlenségre vannak ítélve már. A második gondolat, hogy a sárkány társak nélkül marad. Ha visszalapozunk a Jelenések 20. fejezetére, akkor a 3. vers közepe táján azt találjuk, hogy többé el ne hitesse a népeket. Tehát ez a tehetetlenség azt jelenti, hogy nem tudja azt végezni, amit a legszívesebben végez.
minthogyha semlegesítené őt az Isten. Ez még nem jelenti azt, hogy elpusztult, ő még mindig él, de tehetetlen, és ez a mélység azt jelenti, hogy nincsen szabadulás neki addig, ameddig az az erő, amely bezárta, újra meg nem nyitja a mélységet. Ahogyan korábban ő is kulcsot kapott a mélységhez, és megnyitotta a mélység kutyát, most valaki más nyitotta meg ezt a kutat, és zárta be fölötte. 1000 évre társak nélkül marad. Honnan tudjuk, hogy társak nélkül marad? Nézzük az előző fejezetet, a 19. fejezet, 20. versét, amelyben megtaláljuk a sárkány két fő társát, 19. rész, 20. verse, hogy megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. Azután a 20. fejezet, 10. versét is olvassuk, és az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínoztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. Tehát, mintha Isten egy különleges szétválasztást tenne. Először azt találjuk a 19. fejezetben, ez az ítélet 4. jelenete, hogy megfogatott, azaz megfogták a fenevadat és a hamis prófétát is, elválasztották őket a sárkánytól, ők ketten a tüzes tóba vettettek, viszont a sárkány, azaz a sátán valami más tapasztalaton megy át. Ő egyedül marad most, és mint aki egyedül társak nélkül marad, még végül a mélységbe vettetik. Azután, ahogyan olvastam a 20. fejezet 10. verséből, végül találkoznak mindannyian a tüzes tóban. A harmadik gondolat, hogy az üldözöttekből különleges módon, vagy különös módon ítélők lesznek. Miért mondom, hogy üldözöttek? A 4. versből azt olvastuk, hogy azoknak lelkét láttam, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Majd pedig azokat látta az apostol, akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre. Ugyanúgy a fenevadról és a hamis prófétáról azt olvastam, hogy csodákat tettek, a 19. rész 20. verse szerint elhitették azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Nyilvánvalóan tehát itt azokról van szó, akik nem tettek meg valamit, ezért halálos ítélet érte őket utol, üldözöttek lettek, most viszont ítélők. Mit is ítélnek ők, vagy kit ítélnek, és miért ítélnek? Lapozzunk az evangéliumokhoz egy pillanatra, Máté evangélium a 19. fejezetéhez, ahol Jézus egy különleges dolgot mondott a tanítványainak, a 19. rész 28. verse szerint. Miután Jézus beszélt az üdvösségről, és elmondta, hogy az Istennél nincsen lehetetlen, az embernél van lehetetlenség, de az Istennél minden lehetséges. És akkor Péter megkérdezi a mestertől, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mi lesz velünk, mit kapunk, mi lesz nekünk, mi lesz a jutalmunk. És itt Máté evangélium a 19. rész 28. verse szerint Jézus azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Tehát Jézus előre jelezte azt, hogy el fog jönni egy olyan idő,
Máté így fogalmazta meg, hogy az újjászületés ideje, lehetne úgy is mondani, hogy az újjáteremtés ideje, amikor is az emberfia is beül a királyi székbe, de a tanítványok is beülnek a 12 székbe, és ítélik Izrael 12 nemzetségét. Nagyon különös az is, ahogyan Lukács evangéliumában találjuk ezt a gondolatot a 22. fejezet szerint. Kérem, hogy lapozzunk most oda, és olvassuk el a 29. 30. verset. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezetéből, 29. 30. vers. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám,

Az üldözöttekből ítélők lesznek. A negyedik gondolat a feltámadás. Lapozzunk vissza a Jelenések 20. fejezetéhez, hiszen itt egy egyedülálló kifejezést találunk, amelyet hiába keresünk a Biblia más részeiben, és ez pedig az első feltámadás fogalma, a 20. fejezet 5. verse szerint, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Azután a következő vers elmondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezek szerint több feltámadás lesz? Mert ha csak egy lenne, akkor nyilván nem fogalmaznának a Biblia írói úgy, hogy első feltámadás. Feltételezhetően lesz legalább még egy feltámadás, egy második, de ez az első, amelyről szó van. Boldog és szent, akinek ebben része van, így fogalmaz János apostol, mert rajtuk már nincsen többé hatalma a halálnak. A Biblia újszövetségi részében elég sokszor olvasunk arról, hogy Jézus halottat is támasztott, sőt, egy néhány helyen még az Ószövetségben is találkozunk ilyen történetekkel, hogy a proféták halottakat támasztottak. De azt kell mondanunk, hogy minden ilyen feltámasztás után ismét csak jött a halál. És valahogy ezek a feltámadottak mindig a halálban végezték. Itt viszont a Jelenések könyve nagyon hangsúlyozza azt, hogy az az ember boldog, aki az első feltámadásban részesül, mert ő felette már nem lesz hatalma többé a halálnak. De nem csak a Jelenések könyve beszél többféle feltámadásról, hiszen ha csak itt lenne szó erről, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, ezt nagyon nehéz értelmezni, mert hiszen csak János apostol beszél róla, és ilyen szűkszavúan. De János egy másik iratában, egy másik könyvében, az evangéliumban is megemlít két feltámadást, mégpedig az 5. fejezetben, ha együttesen ide lapozunk, János evangélium a 5. fejezetében a 28.-29. vers szerint Jézus azt mondta, hogy ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Hadd mondjam, hogy még egy helyen a Bibliában, Dániel könyve 12. fejezet második versében is találkozunk ezzel a gondolattal, hogy lesznek olyan emberek, akik örökkévaló utálatosságra, még mások pedig dicsőségre támadnak fel. Minden esetre János apostol itt azt mondja, hogy lesz egy feltámadás, amely az élet feltámadása, lesz egy második, amely a kárhozat feltámadása. Ebben a sorrendben, ahogyan itt olvastam, hogy először jönnek, akik a jót tették az élet feltámadására, utána akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ez azért fontos és különös gondolat, mert általában a kereszténység egy feltámadásról beszél. Legalábbis úgy gondolja a legtöbb keresztény, hogy lesz majd egy feltámadás az utolsó napon. A Jelenések könyve és János evangéliuma is, sőt, Dániel könyve a háttérben egyértelművé teszik azt, hogy igenis több feltámadás lesz. Azután a második halál, az 5. fogalom. A második halál hatalma. Visszatérve a Jelenések könyve 20. fejezetére, azt olvastam, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Mi is a második halál? A Jelenések könyvében még ezen kívül három helyen olvasunk a második halálról, de ezen túl sehol sem a Bibliában. Tehát ha a második halálról bármit is meg akarunk érteni, akkor csak a Jelenések könyvét kell olvasnunk. A második fejezet 11. verséhez lapoznék először. Jelenések könyve, második rész, 11. verse, ahol a szmirnai gyülekezetnek szóló levélben azt

Láljuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Majd pedig a Jelenések 20. fejezet 14. verse így hangzik, a pokol, más fordításban a sír és a halál vettetének a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Végül pedig a 21. fejezet 8. verse, amely így hangzik, hogy a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. A második halál ezek szerint a megsemmisülés helye. Ha belegondolunk abba, hogy a fenevad oda kerül, a hamis próféta ott lesz, végül a sárkány csatlakozik hozzájuk, itt pedig azt olvassuk, hogy a halál maga oda kerül, a sír oda kerül, aztán a Jelenések könyve már a 21. fejezetben arról beszél, hogy nem lesz halál többé, vagy nem lesz gyász, vagy kiáltás. Azaz minden, ami a bűnt, vagy a bűn következményét jelentette, el fog tűnni ebben a pusztító erőben. Ez a második halál. A millennium szó. Magyarul ezer esztendő, vagy ezer év. Latin eredetű szó, összetett szó, ténylegesen azt jelenti, hogy ezer év. Na az az érdekes, hogy ez is ötször fordul elő ebben az ötödik jelenetben, 20. fejezet 2., 3., 4., 5. és 6. versében, és még egyszer hatodszor előfordul a 6. jelenetben. Tehát ez megint egy olyan kifejezés, amely csak a Jelenések könyvében található, hasonlóan a második halálhoz, vagy az első feltámadás kifejezéshez. A millenniummal több dolog összefügg, legalább 5. Az első, hogy Sátán megkötöztetik. A második dolog, hogy a hitetés véget ér. Az ítélők, akikről az előbb beszéltem, Krisztussal élnek és uralkodnak. A halottak egy része nem elevenedik meg. Ez megint annak a jelzése, hogy lesz egy második feltámadás is, amikor ők megelevenednek. Ugyanis ezt olvastam a 20. rész 5. versében, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Tehát a halottak egy része nem támad fel akkor, a feltámadottak viszont mind Krisztus papjai lesznek. A 6. vers végén azt találjuk, hogy Istennek és Krisztusnak papjai lesznek, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Most nézzük kicsit közelebbről, vagy még közelebbről azt, hogy a millennium előtt, illetve majd, hogy a millennium alatt konkrétan mi is történik. A Jelenések könyve 16. fejezetében olvasunk az utolsó 7 csapásról. Értelemszerűen ez előtte lesz, azoknak az eseményeknek, amelyekről a milleniumban olvasunk. A 7 utolsó csapásról a Jelenések 16., 17. és 18. fejezete szól, azután következik a 19., 20. fejezet, amelyben az ítélet 7 jelenetét találjuk. A második dolog, hogy Jézus angyalaival együtt dicsőségesen visszatér. Na, vannak olyan elképzelések, hogy Jézus a millenium után tér vissza. Viszont a Szentírás arról beszél, hogy Jézus visszatér, valami történik azokkal, akik várják őt, és azt követi majd a találkozást követi valójában az ítélkezés. Tehát Jézus angyalaival együtt dicsőségesen visszatér, erről olvashatunk magában a Jelenések könyvében is. Ha lapozunk vissza egy kicsit az első fejezethez, akkor itt találjuk azt a verset, amely a Jelenések könyv egyik legszebb verse, első rész 7. verse. Ímé eljő a felhőkkel,
és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Tehát Jézus visszatér úgy a jelenések könyve szerint, hogy mindenki látni fogja. De mi történik még az eljövetelekor? Az evangéliumban találunk bővebb leírást erről, elsősorban is Máté evangélium a 24. fejezetében, ahol Jézus éppen az eljövetelével kapcsolatos dolgokról beszél, és természetesen Jeruzsálem pusztulásáról is, meg a világ végéről. És itt a 24. rész, 30. 31. versében azt olvasom, hogy akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát Jézus visszatérése egy nagy gyülekezés lesz. Egy nagy találkozás az ég egyik végétől a másik végéig, és elküldi az angyalokat is mind a négy égtáj irányába, és mindenkit egybegyűjtenek.

De mi történik azokkal, akik nem várják ezt az eseményt? A Jelenések könyve azt mondja, hogy mindenki meg fogja látni ezt az eseményt, akár várja, akár nem várja. Tehát akár hisz benne, akár nem hisz benne, akkor is meg fogja látni, de nem mindegy, hogy hogyan látja meg. A Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk azokról, akik igazán nem várják ezt az eseményt, vagy nem is hiszik. Ők az élő gonoszok. Jelenések 6. rész 15. versében onnan kezdődően ezt találjuk, hogy a föld királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősikláknak, essetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Az élő gonoszok inkább választják a halált, mert egyébként is meghalnának, de inkább a halált választják, mint hogy hosszabb ideig néznék Jézus megjelenését. A halott igazak, ők pedig mind feltámadnak. Szeretném hangsúlyozni ezt a mind szócskát. Az élő gonoszok mind meghalnak, a halott igazak mind feltámadnak. A Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse szerint, amit olvastunk is, hogy ők a boldogok és a szentek. Mert nekik részük van az első feltámadásban. Mi lesz az élő igazakkal? Pál apostol a korintusiaknak azt írja, hogy egy titkot mondok. Az első korintusi levél 15. fejezetében Pál apostol nagyon szépen fogalmazza, amikor azt mondja az 51. verstől kezdve, hogy ímé titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az íge, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Hasonló gondolattal találkozunk egy másik páli levélben, ez pedig az első Tesszalonikai levél, ahol a 4. fejezet szerint Pál apostol azt írja, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által vele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, megint ez a fontos gondolat, első feltámadás, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. A millennium előtt vagyunk. Mi történik a millennium alatt? Egy borzalmas kép lehet ez, ha belegondolunk. A föld kietlen. A Biblia elején találkozunk ezzel a képpel, hogy a teremtés kezdetekor a föld kietlen volt. Nem volt élet, sötétség volt, mélység, pusztaság. Azonban Ézsaiás könyve 34. részében van egy megdöbbentő profécia. És azt kérem, hogy csak az erős idegzetűek figyeljenek, mert ez ténylegesen is meglehetősen elborzasztó kép. De azért olvassuk el Ézsaiás proféta könyvében, és ott a 34. fejezetben az első 4 vers. Jöjjetek népek,
és halljátok, nemzetségek, figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei, mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregükre, megátkozta, halálra adta őket, megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérük miatt. Elporhad az ég minden serege, és az ég, mint írás, egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele, és a fügefáról a hervadólomb, a pusztulás képe. De egyúttal a kárhozat képe is. Az ókori ember úgy gondolta, hogy a legnagyobb kegyetlenség, a legnagyobb szentségtörés, ha valakinek a testét nem temetik el. Különösen, ha olyan helyre kerül, ahol netalán a dögevők találják meg. Ez volt a borzalma az ókori ember gondolkodásában. És a gondolatban visszatérünk a Jelenések könyve 19. fejezetéhez, akkor ott azt találjuk, hogy mindenki ott fekszik temetetlenül, és az Úr hívja a madarakat, dögevőket, hogy jöjjetek, itt a vacsora. Borzasztó kép. A millennium alatt. Közben a mennyben ítélet folyik. Kik felett? Nyilvánvalóan azok felett, akik főszereplői voltak az előző jeleneteknek. Így lehet azt mondani, hogy a sárkány felett nyilvánvalóan, azután a fenevad felett és a hamis próféta fölött. Erről szól Jelenések 19. és 20. fejezete. De ami még különösebb, hogy a feltámadt igazak részt is vehetnek az ítélkezésben. Ezt olvastuk a Jelenések 20. rész 6. versében, hogy láttam azoknak lelkét, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és ő nekik adatot ítélettétel, és leültek a királyi székekre. Vagy ha a Pál apostol leveléhez lapozunk, megint a korintusi levélhez, akkor ő nagyon érdekes kérdéseket vet fel a korintusi első levél 6. fejezetéhez lapozunk, ahol szó van az ítélkezésnek egy különleges formájáról. A korintusi első levél 6. rész 2. 3. verse: nem tudjátok én, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Tehát a feltámadt igazak részt vesznek az ítélkezésben, bármilyen különös is ez, sőt, bizonyos közvetítő szerepük is lesz. Ezt olvastam a Jelenések 20. fejezetéből, hogy az Isten papjai lesznek. Tehát közvetítik azokat a tapasztalataikat, amelyek az ítélettel függnek össze. Talán sokakat zavar az, hogy lelkek. Tehát mind az ítélet 5. jelenetében, mind az 5. pecsétnél azt olvastam, hogy lelkek. Azonban nem kell elfelejtkeznünk arról, hogy mind a héber, mind a görög szó, azaz a nefes és a psziché, ugye a pszichét bizonyára ismerjük, hiszen ebből ered a pszichológia, vagy a psziché szavunk is. Mind a kettő az egész embert jelentette, ám nem az ember egy részét. Tehát ha bárki bárhol olyat olvas, hogy a nefes vagy a psziché csak az ember egy részét jelenti, akkor az egy téves gondolat, mert ez nem így van. Mind a kettő és mind a két gondolkodás így az egészet jelölte. Az ember pszichéje alatt értették az egész embert. Még a magyar nyelven ez fenn is maradt, amikor azt mondjuk, hogy hány lélek számú ez a város. Nyilván nem lebegő lelkekre gondolunk, hanem személyekre,
és a lélekszavunk megőrizte ezt a gondolatot, hogy az egész ember teljesen, az ember testi mi volta is. Ugyanúgy a héber nefes is ugyanezt jelenti. Mi a millennium üzenete? Egy ilyen borzasztó kép mit üzenhet nekünk? Egyáltalán az idő. Ugye a millennium azt mondjuk 1000 esztendő, 1000 év. Hát mi az idő jelentősége, amikor már az örökkévalóság küszöbén vagyunk? Valós vagy szimbolikus számról beszélhetünk. Ha bárki majd otthon elolvassa ezeket a bibliai verseket, amelyeket felsoroltam itt a harmadik pontban, hogy az apokaliptikus iratokban a napot, a hetet, a hónapot, sőt időszakokat is találunk, és ezeket általában szimbolikusan értelmezzük. Akár Dániel könyve 12. fejezetére gondolunk, vagy a 9. fejezetre, vagy a 7. fejezetre. Majd a Jelenések könyvében szintén találunk ilyen kifejezéseket, hogy nap, hónap és időszak. 11., 12. fejezetben, sőt a 13. fejezetben is. Ezeket általában, sőt, lehet mondani az apokaliptikus irodalomban, ténylegesen mindig szimbolikusan értjük, míg az évet általában nem. Tehát ez nagyon fontos megjegyeznünk, ha nap, hét, hónap és idő vagy időszak van, ezeket lehet szimbolikusan értelmezni, amikor év van, kevésbé. Lehet, hogy van azért egy kivétel, ez a Jelenések könyve 9. rész 15. verse. Talán ez, de ez is vitatható. A többi helyen teljesen egyértelmű, hogy nem évről, hanem napról, hétről vagy hónapról van szó. És ez különösen a Dániel könyve 8. 9. fejezeténél így igaz, ahol olvasunk például 77-ről, ami szabatot a zsidóságnak. A mélység. Mi a mélység jelentősége az örökké valóság határa? Miért kerül a sátán a mélységbe az ítélet előtt? Talán emlékezünk mindannyian arra az előadásra, ami a Jelenések könyve szerkezetéről szólt, az úgynevezett menóra vagy piramis szerkezetről. Én jobban szeretem a menóra szerkezetet, hiszen ez közelebb áll a zsidó gondolkodáshoz, és ők egyenesen fogalmaznak is így, hogy a Jelenések könyvének van menóra szerkezete. Ha gondolunk azokra a képekre, amelyeket akkor bemutattam, egyértelmű, hogy a Jelenések könyvén egy lineáris rendezés mellett megtaláljuk az összes nagy ünnepet, illetve a legfontosabb heti ünnepet, a szombatot, és azon kívül még 6 ünnepet. És ott a 6 között az 5. ünnep, azaz az utolsó előtti ünnep, a Jom Kippur, azaz az engesztelés napja. Az utolsó 6. vagy a szombattal együtt a 7. pedig a sátoros ünnep, amelyről a Jelenések könyve 21. fejezetében olvashatunk, de a 19. 20. fejezetben még a nagy engesztelés napjával kapcsolatos dolgok találhatók. És nagyon érdekes az, hogy Mózes 3. könyve 16. fejezetében, ahol az engesztelési szolgálatról olvasunk, azt találjuk, hogy azon a napon 2 kecskebakot kellett vinni a templomba, és sorsot kellett vetni. Az egyikre esett az a sors, hogy az Úré lesz, a másikra, hogy Azázelé lesz. És amelyikre a sors esett, hogy az Úré legyen, feláldozták, ezzel engesztelést szereztek, de érdekes módon valahogy az engesztelés része volt az a második bak is, amelyet ugyan nem öltek meg, de kihajtották a pusztába. És a pusztában veszett el. Úgy, hogy előtte a főpap az állat fejére tette a kezét, és elmondta a már megbocsátott bűnöket. Lényegében ezzel szimbolikusan is, de kikerült a táborból, a nép közül az a bűn, amit Isten megbocsátott, és ráhárították valakire, akit kiküldtek, ahogy ők mondták, a puszta démonához, Azázelhez.
hogy elvigye magával az összes bűnt. Itt a kép alatt látjuk a menóra szerkezetet, és a menóra hét ága között az utolsó előttit, amelyre kis nyíl mutat, jelezve azt, hogy ez a Jom Kippur, azaz az engesztelés ünnepe. Ekkor történt ez, hogy Azázel bakját kiengedték, kizavarták a pusztába, és az az állat jelképesen vitte magával a bűnt. Végül van a milleniumnak még egy üzenete. Egy végső üzenet, amely nagyon különös, egy nagyon finom, nagyon árnyalt utalás lehet valamire vagy valakikre. Mégpedig a vízözön előtti világra, amikor a Biblia szerint Éden kertje még itt volt, és az akkor élő emberek életkora megközelítette az 1000 esztendőt. Ádámról azt olvassuk, hogy 930 évig élt. Járedről 962 évig élt. Metusélach, vagy ahogy mi ismerjük, Matuzsálem, kicsit magyarítva, 969 évig. Noé, őt se felejtsük el, ő a határon élt, a vízözön előtt is, vízözön alatt is, egy kicsit vízözön után is. 950 év. Lehet akkor, hogy a millennium jelez nekünk valamit, hogy mi következik? Milyen élet? Talán ez az örökké valóság felé megtett első lépés. Én kívánom mindenkinek, hogy legyen így. Ismerjük meg, és adja nekünk Isten meg azt a kegyelmet, hogy ott lehessünk, és azután tapasztalatból tudjuk, hogy ténylegesen mit jelent a millennium, azaz az 1000 esztendő, majd pedig azt követően az örökké valóság. Isten segítsen meg bennünket, hogy ne a borzalomra gondoljunk a Jelenések könyvének különös képe alapján, az ítélet 5. jelenete, hanem gondoljunk arra, amit az Isten készít azoknak, akik őt szeretik. Isten adja meg ezt mindannyiunknak is, az ő kegyelméből.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak barokk kórusművekből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban barokk kórus művekből készült összeállítást hallgathattak. A műsort szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Október 5-én hétfőn következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Ma pószövetségi igéjét Mózes első könyvében, 18. fejezet 27. verseként találjuk meg. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. A napúj szövetségi igéjét Máté szerinti evangéliumnak a 15. fejezetében, a 27. 28. versként olvashatjuk. Az asszony azonban így felelt, úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Gazdi legyen a talpán, aki ellen tud állni kutyája, csak még egy falatot nézésének. Mintha egy antropológustól tanulnák, miként kell szemöldökük mozgatásával, fájdalmas tekintetükkel kiskaput találni az emberi gondolkodás szigorú elvei között. Emlékszem, első kutyusunknál elhatároztuk, hogy asztalról nem etetjük. Mégis olykor úgy csináltam, mintha leejtenék egy-egy falatot. Nem tudtam mindig ellenállni a fekete gombszemeknek. Akkor sem, ha aznap nem volt okos kutya. Ha én ilyen irgalmas tudtam lenni egy kis vesztire nézve, mennyivel inkább tud mennyei atyánk az lenni, amikor ránk pillant. Ennek szép példája a kánaáni asszonnyal való találkozás. Jézus nyersnek tűnő szavai szinte előhívják, provokálják a nő hitét. Mintha azt mondaná, mindenki tudja az izraeliták körében, hogy a pogányok csak kóborkutyák, te pedig pogánynőként, ráadásul tisztátalanságtól szennyezett családból jössz. Nincs jogod közel jönni egy rabbihoz. Feltételezed rólam, hogy majd én magamhoz fogadlak, az asztalomról mégis jut az irgalomnak egy darabkája? Az asszony az evangéliumi hit merészségével válaszolt. A kutyák is esznek a morzsákból. Mintha azt mondaná, nem azért, mert nekem jár, vagy megérdemlem. Nem magamról, hanem rólad gondolok ilyen nagy dolgot. Megváltunk erre mondja, nagy a te hited. A nap imádsága. Uram, újra megéheztem. Igazságaid, bölcs döntéseid, irgalmad vonz asztalodhoz. Bár a régi hang azt súgja bennem, csak kóbor kutya vagyok igazságaid fényében. A te lelked bíztatása mégis hozzád vonz, s bíztat, gyermek lehetek asztalodnál. Kánaáni asszonytól is tanulva most egyedül a te nagy irgalmadra hagyatkozom, s reménységgel várok tőled mindent, ami életemet táplál. Amen. Sefcsik Zoltán áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Nap új szövetségi igéje, az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: harmattá lenni, záporrá. A mai ige Mikeás könyve 5. fejezet 6. verse. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Gondolatok az igéről. Ha ez az ígéret érvényes Izraelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére? A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat, csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket, a megvetetteket, míg minden egyes fűszál megkapja a maga harmatcseppjét. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat. Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem az emberek kénye kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz épp úgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Urunk, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. Egy hét imádság, mától egy hétig. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívták egyházuk minden gyülekezetét, mától október 5-től 11-éig. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkész, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Kedden a kevés felhő mellett napos és száraz idő várható. A légmozgás mérsékelt lesz, és marad a 21-25 fok. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nem lesz. A déli eszél gyenge marad, és 22-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tartalma.

0: Azt éli végig a Lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberek írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az evangélikus lélekhangolóval. Johann Sebastian Bach a nyugati egyházi zene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, akit gyakran az ötödik evangélistaként is emlegetnek, mivel műveivel olyan erővel hirdette a keresztény tanításokat, mint az új szövetségi szerzők. A 2026 nyári művészetek völgye Kapolcsi Evangélikus templomi színhelyén az úgynevezett evangéliumi műhely programjai között hangzott el az az előadás, amelyet műsorunkban felidézünk. Németh Szabolcs lelkész, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság tagja Bach hite a lelkész szemével és fülével című előadását osztjuk meg hallgatóinkkal. Az előadó által említett Bach művek részletei is felcsendülnek műsorunkban.

Köszöntök mindenkit szeretettel. Előadás címe Johann Sebastian Bach hite a lelkész szemével és fülével. Hogyha Johann Sebastian Bach hitét össze kellene foglalni egy mondatban, akkor úgy lehetne, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. A szép túlmutat a világon. Bach zenéje azért szép, mert jó. Azért jó, mert nem önmagát akarta kifejezni, hanem a mennyországot. Manapság nagyon sok művész saját magát kívánja kifejezni, és van képessége arra, hogy kifejezze azt, ami benne van, csak az a baj, hogy nem mindig van benne olyan, amit érdemes kifejezni. Bach nem önmagát, hanem a mennyországot kívánta kifejezni. A Bibliának egyik jegyzete így hangzik, ahol vallásos zene van, ott az Úr kegyelme mindig jelen van. A zene Isten dicséretére és a lélek felüdítésére való. Luther, ugye a zenét, Isten adományának tartotta, és a teológia mellett, vagy után a legfontosabb tudománynak, mert azt mondta, hogy nem emberi, hanem Isten ajándéka a zene. Most hogyan valósul meg élete folyamán, meg a zenében Johann Sebastian Bachnak a hit? Ki ezt így látja, ki amúgy látja, ahogy én látom, azt tudom elmondani. Először is volt neki egy bibliája, ami 1934-ben találtak meg valahol Amerikában egy könyvtárban porosodva, és amikor átnézték, akkor látták, hogy abban 300 fölötti jelzet és aláhúzás volt, és ahol odaírta, hogy NB, tehát nota bene, jól jegyez meg, azok mind olyan igék voltak, amik bátorítóak és vigasztalóak voltak. Tehát az Isten velünk van, erről szólt meg minden ilyen ige. Gondolhatjuk, hogy a személyes életében milyen sokat jelentett ez, mert, és kezdjük a személyessel, és nehéz helyzetekkel, de tudjuk azt, hogy 10 éves korára árvaságra jutott, 8 hónap alatt halt meg az édesanyja, majd az édesapja is, és hát rá kellett jönnie kiskorában, hogy ez a világ ez egy kemény valóság, és nem is tökéletes. Ezért kereste a tökéletest, és a tökéletes nyilván a mennyország, ezt jól tudta, és ezt hol találta meg ennek az üzenetét? Hát nyilván a Szentírásban, a korálokban, az énekekben, a teológiában és az imádságban, az Isten tiszteletben, a liturgiában, a szertartásban. Élet célja volt az, hogy ebbe a sokkal csúnya világban elhozza a tökéletest a zene által, ezzel gyógyítsa és emelje a világot. Aztán 1720-ban az történt, hogy az akkori munkaadó gazdája, a Köthné herceg éppen Karlsbadba utazott gyógykezelésre, és magával vitte a zenekarát is, a karmnagyával Bachkal együtt, és ott voltak néhány hétig, Bach a családjától elbúcsúzik, és mire hazaérnek néhány hét múlva, a felesége el van temetve. És nem volt pszichológus, meg coach, viszont volt hit. Aztán ugye 20 gyereke született, tehát 20 alkalommal éltem meg azt, hogy apa, ennek az örömét, viszont 10 alkalommal kellett megállnia egy gyereke sírja mellett. Honnan volt az, hogy mégis, mint a kortársaik közül nagyon sokan, ő is épp ember maradt, hát a hitből. Tehát ezek a bibliai jegyzetek, meg a kedves énekei, meg az imádságos élete, ez mind-mind egy olyan megtartó és erősítő volt az életében, ami végtelen módon megtartotta és kihozta belőle ezt a sok szépet, amit ő írt.

Hát a következő az a hit és értelem. Gyakran helyezik a hitet az érzelem kategóriájába, és egyfajta szabadidős tevékenységnek a kategóriájába, pedig ugye a hit az értelemmel együtt teljes. Tehát a hit nem értelmetlen. Akkorában kezdődött el az, amikor a hitet kezdik az érzelem irányába eltolni. Bach előtte ez teljesen egyértelmű volt, hogy az értelem és érzelem, amit a hit meghalad, tehát magába foglalja mind a kettőt, de mégis haladja mind a kettőt. Mühlhausenben szolgál, mint kántor, ahol összecsap egymással a két egyházi irányzat. Az egyik a luteránus ortodoxia, akik korábbi kort képviselték. Rájuk az volt a jellemző, hogy ők rendszerbe foglalták Luther tanítását, filozófiai rendszerekbe, de sokszor talán száraz volt az az istentisztelet, amit ők tartottak. És erre válaszként jött ugye a pietizmus, amely irányzat meg azt mondta, hogy a formák nem fontosak, ami fontos az érzület, és egy melegebb, lelkesebb hitéletet közvetített az emberek fele, viszont azt mondta, hogy ahogy mondtam, a formák nem fontosak, és az istentiszteletnek a zenéje sem fontos, hanem elég néhány keringő ritmusú dalocska, a többi az nem kell. És ez a két irányzat összecsapott Mühlhausenben, és Bach nyilván a luteri ortodoxiának a pártján volt, habár a pietizmus sem állt messze tőle lelki értelemben, de fontos volt neki az, hogy az Isten teremtettségéből fakadó meglátásai, meg a Szentírásból való meglátásai, meg a teológia meglátásai, azok megjelenjenek az Isten tiszteleten, tehát igényesen és magas szinten jelenjen meg az isteni valóság az Isten tiszteleten, az Isten tisztelet rend és zene formájában. Ugye nem tudom, hogy a többi lelkész kollégám hogy van ezzel, de engem sokszor vigasztal az vasárnap, hogy de volt liturgia is, voltak igék, voltak énekek, tehát mégiscsak ott volt az Isten üzenetem, hogyha én úgy érzem, hogy rajtam keresztül nem is volt kellőképpen. Bach is ezt érezte, hogy rendkívül fontos az Isten tiszteletnek a rendje, mert tele van ugye, olyan igékkel, olyan imádságokkal és énekekkel, amik akkor is adnak, hogyha a lelkész erre nem képes éppen. Transzcendens dimenziót teremt az ige számára, tehát így fölkészíti az embert az ige befogadására. A zene lelke a dallam, fogalmazott valaki, teste a ritmus, szelleme az akkord. Sajnos nem tudom, hogy kitől hallottam ezt. A hit értelmi dimenziója az igéből, a világ rendjéből és szépségéből következhet a teremtőre. Arra, ahol csak szépség és rend van, ugye a mennyországra, tehát a hit értelem, nem csak érzelem. A zenének három dimenziója van. Van ugye az, amit üzenni akar, van az, ahogy üzenni akarja, és van egy hajtóerő az élet tulajdonképpen. Most ugye, hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor a zene az csorbul. Tehát az a jó zene, amiben megvan az üzenet, megvan, ahogy megfelelő szinten ki tudja fejezni a zeneszerző, meg a zenész, és a harmadik pedig benne van még az élet is. Ugye az utolsó az extázis. Az extázis nem azt jelenti, amit talán sokszor gondolnak róla, hogy egy ilyen kábult, bódult állapot. Hát az igazi extázis az, a sokkal éberebb a hétköznapi éberségnél. Bach is tudta ezt, és ez a fajta hétköznapi éberség fölé emelő erő van benne. Nyilván ahhoz ihletettség kell, hogy valaki ezt így tudja, hogy mind a három legyen benne. Tehát amit ki akar fejezni, ahogyan ki tudja azt fejezni, és legyen benne hajtóerő is.

0: Németh Szabolcs evangélikus lelkész Bach hitéről tartott előadását hallhatják a Kapolcsi Művészetek Völgye evangéliumi műhelyének programjából.
1: A következő Bach hitével kapcsolatban Bach és Luther, vagy a luteránus Bach. Le kell szögeznünk azt, hogyha Johann Sebastian Bach nem evangélikus, akkor nem is lett volna, mint jelenség. Miért? Mert Luther maga rendkívül szerette a zenét, nagyon, ahogy mondtam, az elején sokra tartotta, levezette a korált, mint olyat, ugye a gyülekezeti éneklést, amit Bach csodálatosan bontatokoztatott ki. A rokonság Bach és Luther között, Bach zenéje is hemzseg a paradoxonoktól, ahogy a Luther teológiája. Luther teológiája paradoxon teológia. Bach zenéje tele van olyanokkal, hogy az ember rájön, hogy hát ez így nem lehetne jó, és mégis úgy lesz jó. Hát elkezd az ember játszani, aztán elkalandozik a kottától, próbálja befejezni, ahogyan ő szeretne, ahogyan ő neki jön, és akkor igen, de Bach nem így fejez be, és úgy lesz, hogy ahogyan befejez. Aztán a következő, Luther annak idején, fiatalabb korában, ahogyan szokás volt abban az időben, ő is fölvesz egy görögösítek nevet, vagy ugye latinosítják, meg görögösítik a nevüket abban az időben az emberek, főleg a tudósok, és az Eleuterius nevet veszi föl, ugye a Luther név ez rokon hangalakilag, ami ilyen szabadítószerűséget jelent, keresztény ember szabadságára utal. Na most Bach hol éri meg ezt a fajta szabadító jelleget? A hangnemek területén. Ugye Bach előtt a billentyűs hangszereknek a hangolását úgy oldják meg, hogy a kvintkör problémája, nem megyek ebbe most bele. Lényeg az, hogy nem lehetne máshogyan tisztán játszani a billentyűs hangszereken, meg együtt játszani más hangszerekkel, csak úgy, hogyha úgy hangolják, hogy a kvinteket kicsit szükerre húzzák. És emiatt bele lehet 4 oktávon mondjuk sűríteni a 4 oktávot tényleg. Mert amúgy a kvintkör egy spirál. Ez egy fizikai paradoxon, egy csoda, valamiért fölfele visz. De ugyan a billentyűs hangszeren be kell szorítani. Ezt korábban úgy oldották, hogy minden kvintet szükítettek, és Bach előtti generációban Andreas Werkmeister az volt a törekvése, hogy minden hang nem mondhassa el azt, ami a sajátja. Ezért olyan hangolást talált ki, hogy minden hang nem használható volt. Korábban ugye néhány hang nem használhatósága gáért föl volt áldozva minden másik. Tehát minden hang nem használható lett, de különböző karakterrel. Most Bach nagyon nagy támogatója volt ennek, és ő maga is ezt szorgalmazta, sőt, amikor mondjuk meghívták egy-egy orgonát kipróbálni, vagy fölavatni, akkor előszeretettel fricskázta a orgonaépítőket azzal, hogy kifejezetten, hogyha a középhangolással hangolták a hangszert, korábbi hangolással, akkor kiválogatta azokat a hangnemeket, amivel orgonát rosszul szól, direkt abba játszott, de elmutatta azt, hogy mi nem működik a hangszer. Tehát Bach a zenét felszabadítja arra, hogy minden hangnemben használhatóvá váljon. Bach és a Biblia. Ahogy mondtam, 1934-ben találják meg a Bibliáját Bachnak. Ez egy 17. századi Luther Biblia magyarázatokkal. 348 lapszéli aláhúzás, kiemelés, jegyzet található benne. Mi az, ami miatt ez fontos volt a számára? 1. Támadták abban az időben az egyházi zenét, és a bibliai alapokon megalapozta azt, hogy van létjogosultsága az egyházi zenének. Aztán a következő. A nők szerepe a zenélésben. Ugye annak idején, amikor Arnstadtban az első szolgálata helyén Bach az unokatestvérét fölviszi a karzatra énekelni, akkor föl vannak háborodva az arnstadtiak, mert nem szokás volt abban az időben nőt fölvinni a karzatra és hagyni énekelni. Bach ugye ezt megint igei alapon megindokolja, hogy miért van ennek létjogosultsága, tehát megvédi magát tulajdonképpen. Ahogy mondtam már, a vigasztaló bátorító igéket tartja a legfontosabbnak nota benével megjelölni, és egy 80 kötet volt a könyvtárában, és kivétel nélkül mind teológia. Egyetlen nem teológiai könyv volt, az pedig a melankólia orvoslásáról szólt, zenével összefüggésben volt, nyilván nem a teológiától függetlenül az sem. És a családi körben ugye a családi áhítat és bibliaolvasás, meg éneklés az meg magát értetődő volt abba a korban minden család számára. Számszimbolika. Hát a számszimbolika érdekesség, de nem hitkérdés Bach számára, sokkal inkább zene nem szimbolikus, hanem a retorikus részének a összetevője a számszimbolika. Bach örömmel játszott a számokkal. Például ugye Bach neve, hogyha a betűknek a számértékeit összeadjuk, akkor az 14. Hogyha a JSB, tehát Johann Sebastian Bach monodramot összeadjuk, az 29. Hogyha az SDG-t adjuk össze, ugye az Hoy Deo Gloriát, egy kristályi dicsőség, az szintén 29. Tehát ezekkel játszott, és a hangoknak a számértékeivel írta alá sokszor a műveit, meg a Isten dicsőségéről volt szó, ott ezt a 29-est a hangok számértékeivel ismételgeti. Akkor olyan van, hogy például a egyik passiójában a recitatív, amikor elhangzik, ami arról szól, hogy Jézus halálokra a templom kárpítja kettélyesad, és földrengés lesz, akkor azon zsoltárok számait írja ő a basszus hangokba, amelyekben földrengésről van szó. Tehát tulajdonképpen játszik vele, és de nyilván az is mögöttem, hogy tudja, hogy minden összefügg, és tehát a formában ilyen módon alkalmazza a számokat. Aztán 3B-s hangnemben meg a Szentháromságot, az Isten dicsőségét hangsúlyozza, az Ezdúr, Peodém és Fuga, az 552-es jegyzékszámú műve Bachnak.

Hit és egyház. Én azt gondolom, hogy Bach szerelmes volt az egyházba. A Hámon misének az én számomra a legszebb része a krédóból, tehát a hitvallásból az, hogy hiszek a Szentlélekben, és az egy egyetemes szent és apostoli egyházat. Egy szem szólista, férfi szólista énekli, mintha maga Bach lenne ott, és olyan gyönyörűen járja körül, hogy ezt üzenem nektek, és ráadásul ez körülbelül a műnek az aranymetszés pontján hangzik el. Tehát azt mondom, hogy biztos nem véletlen van ez így. Tehát Bach szerelmes volt az egyházba, leginkább láthatatlan egyházban, és annak a földi, hát meg nem valósulási formáiba is, hogyha az nem valósult meg kellőképpen, hát elfogadta annak a hibáit is, mert ott hagyta például a kötemény nyugalmát, amikor a legnyugalmasabb időszaka volt, a legjobban megbecsülték kötemben, a kötemény hercegségben, kapellmeister volt, tehát karmester volt, csak azért, hogy újra egyházi szolgálatba mehessen, elment Lipcsébe, ahol abszolút nem becsülték meg. A lipcsei istentisztelet hogy nézett ki? Hát ugye először is a fő istentisztelet vasárnaponként reggel 7 órakor kezdődött, és egy óráig tartott a kezdő liturgia plusz a kantátának az első része. Ugye a mi istentiszteletünk az hasonló szerkezetek egyébként, ami az is volt. És a kantát ugye az volt, hogy annak a vasárnapnak volt egy, ma is van, ugye megvan a igei témája minden vasárnapnak és ünnepnapnak, és ahhoz van egy ének. És Bachnak az volt a dolga, hogy minden vasárnapra azt az éneket, meg azt a témakört dolgozza föl, egy kantáta formájában, egy 20 perc zenemű, 20-30 perc zenemű formájában, áriákkal, kórusokkal, közjátékokkal, recitatívokkal, tehát zenebeszéddel. És az a helyzet, hogy ez a kutyát nem érdekelt a Lipcsébe. Tehát Balkázikát mindig megírta minden vasárnapra, és ki volt ott az istentisztelet első egy órájába, hát nyilván ugye a szolgálattevők, a harangozó, meg a pap, meg a kántor, meg a zenészek, meg a diákok. Ugye kazottan a fiúk, lent a lányok, egymást dobáltak papírokkal, flörtöltek. Erről szólt az, amikor Bach közben játszott a kantátáit fönt. Aztán az elit, a lipcsei előkelőség csak a prédikációra jött be, tehát ő csak 8 órakor jött meg az istentiszteletre, és aztán utána vagy maradt, vagy nem, miután jött a úrvacsora rész a prédikáció után, a kantátának a második része. Tehát Bach is úgy éli végig a lipcsei időszakát, hogy abszolút nem becsülik meg, de ő nem az embereknek írt. Az emberekért írta a zenét, de nem aggasztotta az, hogy nem becsülik, vagy becsülik, hanem egyszerűen ő az Isten dicsőségére írta meg azt, amit írt, megjátszotta azt, amit írt. De hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt egy istentisztelet Bach korában, vagy mit kapott egy ember, aki bejön egy istentisztelet a Bach korában zenei művész szempontból, akkor nem lehet összehasonlítani a mai istentisztelettel, tehát az egy végtelen magas szintű, igényes istentisztelet volt. Leegyszerűsödtünk, sokszor eligénytelenedtünk, de az igaz szól, és nyilván ez a fontos, mert az imádság van, tehát Isten most is munkálkodik, de azért akkor jobban megbecsülték az Isten igényét, kétségtelen ebből a szempontból is. A korál. Bach korál misztikus volt, fogalmaz Kam Salamon, de Luthernak a nagy vívmánya volt a korál, a gyülekezetének. Tehát, hogy nem csak a kórus énekel az Isten tiszteleten, hanem az emberek is énekelhetnek, méghoz olyan énekeket, amik megszólítóak. Tehát az evangélikus egyháznak egy nagyon fontos színe az összkereszténységen belül éppen a korál. És valamilyen szinten identitás hordozó is. Bachnak ugye anyanyelve volt, hát ebben nőtt föl a korálba. A korál volt a minden tulajdonképpen. És ugye volt nálunk is Magyarországon időszak, amikor a 17. században például, vagy 18. században is, hogy voltak helyek, ahol istentisztelet nem lehetett, lelkészen nem találkozhattak, viszont volt egy énekeskönyvük. Tehát ezt tartotta meg tulajdonképpen 100 éven keresztül az evangélikus egyházat Magyarországon, az ének. A luteri, meg az azt követő korszakoknak a korál. Na most Bach számára ez életben fontos volt. Élete vége felé, amikor nem csak az egész életet végigírja ugye korálokkal, meg az a földolgozásaival, hanem élete vége felé, amikor
már látta, hogy nem fogja tudni befejezni a fuga művészetét. Ugye ez egy hatalmas gyűjtemény sorozat, ahol tehát az ellenpontos zeneszerzésnek tehát az iskola példáit vonultatja föl Bach. Tehát látta, hogy nem fogja tudni befejezni, de ebben az időben írja meg a Klavírübung 3-at például, ami korál földolgozásoknak egy gyűjteménye, illetve hát a legenda szerint a legutolsó műve az a mi énekes könyvünkben a 81-es számú, az Úristen most elébb lépek színűnek a földolgozása. Az ember élet végén, amikor valaki ezzel foglalkozik, és ezt zenésíti meg, vagy dolgozza fel utoljára, azért az valamit jelent. Itt szól a szöveg, Úristen most elébb lépek, és alázatosan kérlek, szent altodat ne fordítsd el, tégy jót én velem bűnössel. Isten, ki engem alkottál, és szent képedre formáltál, te benned élek és mozgok, te nélküled semmi vagyok. Szent élek alkotó erő, te szívet, lelket szentelő, mind ami jó van én bennem, a te kegyelmedből vettem. Ó, Atya, fél szent élek, csak téged állok, amíg élek, csak neked szóljon énekem, csak tiéd legyen életem. Most nem az egészet olvastam föl. Nyilván nagyon sokat mindent lehetne még elmondani Bachnak a hitéről. A Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, a Teremtő Istennel való kapcsolatáról, a Szent Élek dicséretéről, ami megvolt benne, ami el fog hangzani. A híres Ezdúr

Kedves hallgatóink, Bach zenéjének hangjai mellett Németh Szabolcs szólt arról, hogy a milyen hívő evangélikus zeneszerző milyen módon kötődött Istenhez, és hogyan alkotott bravúros, mégis alázatos módon Isten dicsőségére. Az előadás 2026-ban a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál programjai között hangzott el. Ez az előadás felvétel és minden a lélek hangolóban elhangzó interjú megkereshető az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a következő címen misszió.lutheram.hu. A műsor szerkesztőinek e-mailt az evmis@lutheram.hu címre írhatnak. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

A mai műsor témája természetesen az október a reformáció hónapja. Az idén ez a mottója ennek a rendezvény sorozatnak. Az Úr megtartja azokat, akik őt szeretik. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében október 1-én szokás szerint kezdődött, és most a budapesti Deák-téri Evangélikus templomban a reformáció hónapjának nyitó istentisztelete. Az ünnepi alkalmat Kondor Péter evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács alelnöke nyitotta meg házigazdaként. Az igét Pap János, a baptista egyház elnöke hirdette. Az istentisztelet liturgikusa Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára volt. A program a templom előtt részfúvós térzenével kezdődött, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium fúvós zenekara Bakó Levente karnagy vezetésével szolgált a népes hallgatóság nagy örömére. Most tehát, kedves hallgatóinknak, ezt a rendezvényt közvetítjük felvételről.

0: magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöksége, és a házigazda evangélikus egyház és deáktéri evangélikus egyházközség vezetősége nevében is nagy szeretettel köszöntöm a testvéregyházak vezetőit, külön szeretettel Pap János baptista egyházelnök urat, aki az igehirdetés szolgálatát végzi ma közöttünk. Szeretettel köszöntöm a szolgálatra érkezett kórusokat és vezetőiket, és minden kedves testvérünket a tagegyházakból. Ma is igaz a híres mondat, reformáció havába érve, hadd idézzem, az egyháznak szüntelenül reformációra van szüksége. De tudjuk azt, hogy minden változás, formálódás, megújulás csak akkor ér valamit, akkor van értelme és eredménye, ha Jézus az, aki az ő egyházát formálja, benne az újat kiformálja. Mert az igazi reformáció sohasem az, amit mi emberek végzünk. Mi nem tudunk újat formálni, nem tudjuk sem magunkat, sem egymást megújítani. Nem tudunk újat teremteni, de amikor Jézus végzi a maga reformáló munkáját, akkor valóban minden újjá lesz. 500 esztendővel ezelőtt is ez történt, amikor a kolostori cella csendjében egy Luther Márton nevű szerzetest megrázott, és szinte a végső kétségbeesés határárosodott, hogy készé és alkalmassá tegye őt arra, hogy az ő igéjét, kegyelmének evangéliumát újra egészen meg tudja hallani. És én hiszem, testvérek, hogy Jézus az, aki ma is munkálkodik és formál bennünket. Mert szeret. És ezért van jövője az egyháznak. Ezért nem reménytelen soha az egyház sorsa. Ezért mi most reformáció habában sem csak egyszerűen emlékezünk a reformációra, hanem benne élünk a reformációban. Urunknak az ő egyházát formáló szeretetében és működésében. Urunk az, aki bennünket ma is megvizsgál, megpróbál, próba alá vet, és vegyük örömmel, olykor nehezek ezek a próbák, mert ő az, aki formálni és vezetni akar bennünket mindezek által, arra nevel és tanít, hogy igazán az ő egyháza legyünk, olyan sereg, akik nem vitatkoznak ezzel a világgal, hanem szolgálnak ebben a világban, akik ott vannak a másik ember mellett, szívükkel, szeretetükkel Krisztusra mutatva. Így figyeljünk ma is rá, a kórusműveken, az ige hirdetésen keresztül is megszólaló szavára engedjük, hogy formáljon és vezessen tovább bennünket. Legyen áldás Isten tiszteletünkben.
1: Kedves testvérek, a miskolci Eszterházi és az Avas gimnázium összevont kórusa szolgál most, utána pedig majd a Kálvin kórus fog szolgálni.

Krisztusban, kedves testvéreim, az Úr Jézus nevében köszöntelek benneteket és mindenkit. A Zsoltárok könyvéből, a 145. Zsoltárból szeretném azt az igeverset, annak egy részletét olvasni, amely ennek a hónapnak, a reformáció hónapjának az ezévi igeverse, így hangzik hozzánk Isten igéje. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Még egyszer olvasom, hogy jól megmaradjon bennünk. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Az egyik lelkipásztor testvérem családjával együtt elment Kárpátaljára egy kis gyülekezetbe, egy faluba szolgálni, és szombat este gyerekek velük együtt ott voltak, ahogy készültek a következő napra, a következő vasárnap Isten tiszteleteire, nem figyeltek annyira a gyerekekre, a két fiú játszott, és a kisebbik fölmászva az emeletes ágyra egyszer csak egy nagy puffanást hallanak, és a kisebbik gyermek mindjárt el is kezdte mondani, amennyire a torkából kifért. Hát szaladtak oda a szülők, fölemelték, látják, furán áll egy kicsit a karja, kezd kékülni, hát mit is tudjanak kezdeni vele Kárpátalján egy kis faluba szombat este 9 órakor. A házigazdákkal együtt imádkoztak, kérve az Isten kegyelmét, segítségét ebben a helyzetben. Aztán, ahogy beszélgetnek, hogy mit is lehetne és mit kellene csinálni, ezt csak észreveszik, hogy elsomfordált mellőlük a kisfiú elkezd játszani a játékával. Már nem sír, láthatóan semmi baja. Megkönnyebbültek, és tulajdonképpen nem lett semmi baja, bár nem úgy nézett ki. Rá egy-két napra hazajöttek Magyarországra, a gyerekek kifutottak az udvarra, megfújta őket a szél, náthásak lettek, lázasak lettek, betegek lettek, minden bajuk volt, szülők imádkoztak, még betegebbek lettek. És meg kellett várni, míg meggyógyulnak. Az ember azt gondolná sokszor, hogy az Isten azért van, hogy segítsen. A ma embere különösen is azt gondolja, hogy szeretne jó üzletet kötni az Istennel, mert hogy tulajdonképpen miért is van. Hát nekünk adta ezt a természetet, az a dolga, hogy vigyázzon rá. Ha nem is vigyázunk mi rá, ő legalább vigyázzon rá. Vagy hogyha beteg vagyok, bajom van, nehézségem van, akkor gyógyítson meg, akkor segítsen, akkor építsen fel minél gyorsabban, minél könnyebben. Álljon rendelkezésre, ha szükségem van, de álljon be a sarokba, ha éppen nincsen szükségem rá. Elégedjen meg kevéssel, de adjon nagyon sokat. Megtartja az Úr az övéit. Nekünk olyan Isten kell, aki megtart bennünket. De nagyon sokszor az emberi gondolkodásban, néha a keresztény jóhiszemű gondolkodásban, vagy akár lehetne mondani rosszhiszemű gondolkodásban, nem a megtartásról gondolkodik az ember, hanem arról, hogy tulajdonképpen megkímélhetne az Isten engem. Minden bajtól. Kerüljünk el a dolgokat. Nem megtartásról gondolkodik az ember sokszor ma, hanem megkímélésről. És talán, ha valaki keresztényként él, hívő emberként él, az várná az Istentől, hogy akkor kíméljen meg. Hogy ne úgy, mint az, meg amaz, meg amaz. De akkor mit mondjon az a nigériai házaspár, akinek elrabolták a gyermekét, Boko Haram elvitte, és már évek óta semmit nem lehet tudni róla. Illetve nagy valószínűséggel azt lehet tudni, hogy soha nem fog előkerülni. Mit mondjon
Az az édesapa kerületünkben lévő történetről beszélek. Elmúlt hetekben lévő történetről beszélek. Akinek a felesége 2 hónap alatt ment el rákban, hívő emberek, és ott hagyott 3 gyermeket. Imádkoztak, könyörögtek. Hogy van, hogy lehet összehozni, megtartja az Úr az övét? Amikor szembenézünk ezekkel a kérdésekkel, akkor egy félreértéssel és egy téves gondolkodással kell leszámolni. Az Isten megtartása az nem megkímélést jelent. Megtartása azt jelenti, hogy Isten megtart bennünket, miközben 1000 és más helyzeten megyünk keresztül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. A próbákon, a kísértéseken, a nehézségeken keresztül akar vezetni bennünket az Isten úgy, hogy nem megkímélteti velünk ezeket, nem megkerülteti velünk ezeket, hanem átvezet mindezeken, és megtart mindezekben. Vagy gondoljunk Jób történetére, amikor egymás után ott az első fejezetben jönnek a rossz hírek, és minden összeomlik. Jób válasza, a szívéből kiszakadó válasza, a hívő ember kiszakadó válasza az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. A betegségekben, a szenvedésekben, amin keresztül vezethet bennünket az Isten, azokban is az ő megtartásával tud jelen lenni az életünkben. Nem engedi, hogy kikerüljön kisebb, nagyobb buktatókat az életünk ezeken a területeken, de ott van, és felemeli a fejünket, megemeli bennünket, megemeli a lelkünket. Dávid dicséretére gondolok. Dávidra, aki annyiszor átélte az Isten megtartó kegyelmét, de Dávidra, aki eközben át kellett élnie annyi harcot, annyi küzdelmet kívül, belül, közel és távol, amelyet kevés bibliai történeti hősnek. A 18. Zsoltárban azt mondja, azt vallja: az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm, nála keresek oltalmat. Hogy miközben átmegyek ezeken a helyzeteken, harcokon és küzdelmeken, azt vallom, azt tapasztalom meg, és a bensőmben így a lelkem őrá támaszkodik, hogy ő az én, ő a mi megtartónk. A külső harcoknál, a fizikai küzdelmeknél, a beszorító helyzeteknél néha még sokkal többet, sokkal nehezebbet jelenthet a lelki küzdelem. Pál apostol élete végén vall erről. 2. Timóteusi levél az ő utolsó levele, egyfajta összefoglalása az ő szolgálatának, és vall arról, ahogyan mindazt átélte, amit átélhetett, és azt vallja, azt úgy kijön belőle, hogy mindenki elhagyott engem. De nem itt ér véget a mondat. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az íge hirdetésének szolgálatát. Azaz, a lelki küzdelmeinkben néha akár egyedül is maradhatunk. Olyan helyzetek is teremtődnek, amikor elfogynak mellőlünk az emberek, mert nem is lehetnek ott, de az Úr mellénk tud állni. És ahogyan az apostol megtapasztalta, mi is megtapasztaljuk, hogy olyan szellemi védelem, olyan mennyei segítség kapui nyílnak meg, amelyet nem is gondoltunk, és átáradhat a lelkünkön, és aztán talpra állíthat bennünket, és a szolgálatra, a küldetésünkre képessé tesz. És ugyanez a Pál, aztán így van a Filippi levélben, amikor
arról az ellenségről beszél, amellyel a legnehezebb felvenni a küzdelmet. Az utolsóról, az utolsó ellenségről. Akivel szemben mindenképpen egyedül maradok, emberi értelemben. Mert lassan elmaradnak mellőlünk a társak, a barátok, mindenki. Szembe kell néznünk az utolsó ellenséggel. És ő azt mondja, ezt vallja. Erre az eszenciára jut el a hitében és a meggyőződésében, hogy nekem az élet Krisztus. És hogy folytatódik? A meghalás nyereség. Hogy tudja kimondani? De hitelesen tudja kimondani mindezt. Azaz, meg kell tanulnunk, újra kell tanulnunk, újra kell magunkat emlékeztetnünk arra, hogy a megtartás Istennél nem azt jelenti, hogy megkímél bennünket az élet különböző helyzeteitől, amelyek megpróbálnak bennünket, hanem azt jelenti, hogy mindezekben is, mindezek ellenére ott van bennünk, és kész és képes megtartó kegyelmével a víz felszín fölött tartani, és az ő tenyerében hordozni. Az ő szeretetének a közelében tartani. És itt jön a másik félreértés. Megtartja az Úr azokat, mindazokat, akik őt szeretik. Ó, hát ilyen könnyű ezt kimondani. Hát én szeretem az Istent. Hát gyerekkoromtól kezdve hiszek Istenbe. Hát én szeretem az Istent. Nem emberi szeretettel tudjuk szeretni úgy az Istent, hogy annak megtartás legyen a következménye. Mert hogy Isten szeretet, vele való szeretet kapcsolatra hív, önfeláldozó szeretetre hív, és azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Vagy másutt János apostol pedig azt mondja, hogy ő szeretett, a Krisztus, az Isten szeretett először, és az ő szeretetét tükrözzük csak vissza, amikor igazán Isten szerint szeretünk. Testvéreim, a megtartás, az Isten megtartása az következmény, az nem szolgáltatás. Az következmény és nem szolgáltatás. Annak a következménye, hogy Isten szerinti szeretettel ragaszkodunk az Istenhez. És ő hozza az ő igéjét és az igazságához. Jézus azt mondja, ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én igémet, a parancsolataimat. Világos kritériumai vannak mindezeknek. A megtartás következmény és nem érdem. Én már annyira jó vagyok, én már annyit tettem, olyan sokáig így meg úgy éltem, olyan sok mindent szolgáltam az Istennek, az Istenért. Ez még nem automatikusan jelenti azt, hogy megtart mindenféle helyzetben az Úr. Megengedi néha úgy, mint Péter, hogy elsüllyed, és jaj, menj meg Uram! És rá kell jönnünk arra, hogy a szeretet kapcsolat, a vele való szeretet kapcsolat nélkül hiába minden. A megtartás az következmény, nem érdem. És egy történet jutott eszembe. Saul, a későbbi Pál, zsebében felszerelkezve iratokkal, erős és hatásos iratokkal, vágtat Damaszkusz felé a csapatával. Keresi buzgón és bőszen azokat, akik Krisztust hirdetik, hogy letartóztassa őket, hogy megállítsa őket. És mindezt hitbuzgósággal teszi. Azt gondolja, hogy ez a legjobb dolog, amit lehet tenni. Neki ezt kell tenni. És Damaszkuszi úton egyszer csak fény támad, egyszer csak megáll a ló, egyszer csak leesik róla, és a porba ott megszólítja valaki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy Uram? Én vagyok Jézus,
názáreti Jézus, akit te üldözöd. És a Saulnak hirtelen át kell gondolni egy csomó mindent. Meg kell valahogy a kemény fejével értenie valamit. Mégpedig azt, hogy ő azt gondolta, hogy szereti az Istent. De éppen most az Istennel hadakozik. És Jézus azt mondja, hogy engem üldözöl. És ezzel azt mondja ki, hogy nem lehet azaz Jézust, vagy pontosabban az Istent szeretni, hogy az Isten népét ne szeretni. Nem lehet Jézust, a fejet szeretni, úgyhogy közben nem szeretem, vagy üldözöm a testet. Amikor szeretetről van szó, az Isten szeretetéről, akkor újra gondoltatja velünk mindezt az Isten. Sok-sok ember ma azt gondolja az Isten szeretetétől, hogy ez valami bennem, meg benne közöttünk lévő dolog, és ehhez nincsen senki másnak köze. De ebben az ígében is világossá válik, hogy nem tudom az Istent szeretni, ha nem szeretem az övéit. Mert a kettő összetartozik, nála összetartozik, ő azt mondja, ha Saul, te az enyémet üldözöd, akkor engem üldözöl. Ha őket nem szereted, engem nem szeretsz. És kedves testvéreim, amikor így ezen az ökumenikus alkalmon, október reformáció havában elindulunk, akkor ez az egyik legnagyobb lecke. Szeretni. Krisztusi módon szeretni. Igazán szeretni. Őt is, meg egymást is szeretni. És úgy szeretni, tanulni úgy szeretni, ahogyan ő szeretett. Mert a megtartás az nem érdem. A megtartás az nem szolgáltatás. A megtartás az következmény. Az Isten iránti, a testvérek iránti, a Krisztus és a Krisztus teste iránti szeretetnek a következménye, az Isten kegyelme. Tapasztaljuk meg mindannyian ezt a saját életünkben is, a közösségeinkben is. Amen. Köszönjük az igényedet és szolgálatát Pap János egyházelnök úrnak, és most pedig a Veselényi utcai baptista énekkar szolgálata következik, utána pedig a lutheránia énekkar szolgálata.

0: Emeljük fel a szívünket, imádkozzunk. Élő Istenünk, magasztalunk téged a feltámadott Jézus Krisztusban azért, hogy nekünk bűnbocsánatot, a földön új életet, odát örök életet, azaz megtartatást, üdvösséget ajándékoztál határtalan szereteted által. Könyörülj rajtunk szent lelked által, hogy ezt a szeretetet tudjuk élni és hirdetni minden időben. Amen.
1: Istenünk, mennyei Atyánk, kérjük, add számunkra mindenkor szent lelkedet, aki élővé és megélhetővé teszi az igét, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mennyei Atyánk, tekints le a neked hálát zengő gyülekezetedre, hitünket az egységre, a megújulásra és az egymásra való közeledésre való elhivatottságunkat erősíts meg. Légy velünk ezen a rögös úton, valamint a mennyei hajlékodra vezető ösvényen. Ámen.
0: Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban bemutattad, mi az igazi szeretet. Kérünk, taníts bennünket, nevelj bennünket arra, hogy mindebben erősödhessünk, növekedhessünk. Szentlélek Isten, töltsd el a szívünket Krisztusi szeretettel, és így tudjunk rád és egymásra tekinteni, így tudjunk előre és visszatekinteni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
2: Urunk, megvalljuk, hogy akik Krisztust szeretik, azoknak minden javukra van. De szeretném most azokra gondolni, akik életük nehéz időszakához értek, az üldözöttekért, a szenvedőkért, a betegekért, a gyászolókért, és azokért a testvéreinkért, akik az utolsó ellenséggel kell, hogy szembenézzenek. Hadd érezzék a te közelségedet, és tudják azt, hogy semmi sem választhat el a te szeretetettől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Így legyen. Amen.
3: Jézus, itt tanított bennünket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
4: Végül mindnyájan felállva, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.
5: Kedves hallgatóink, ezután a rendezvény után szeretnénk felhívni a figyelmet mindenki számára azokra a rendezvényekre, amelyeket az ökumenikus tanács már közzétett, amelyre az ökumenikus tanács hív mindenkit szeretettel. A motto tehát: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár 20. verse. Az ünnepélyes megnyitó tehát most megkezdődött, de szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz. október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Idén a bizottság a Vas megyei testvéreket igyekszik megszólítani a találkozón keresztül, amelyre október 3-án 10 órától 15 óráig kerül sor. A megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, igei mottóhoz igazodva, az alkalom a Mózes körül tevékenykedő asszonyok példájára hívja majd fel a figyelmet. A következő ökumenikus missziói napot tartanak. Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, amelynek az Isten tiszteletén Keckó Pál evangélikus püspök hirdet igét, az ökumenikus tanács tagegyházainak missziói bizottságában szolgáló lelkészek közreműködésével. A helyszín Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gála estet, amely minden évben megvan mostanában, október 18-án 17 órától tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest Rákóczi út 21. Az ünnepi előadást Steinbach József tartja. Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A zenei programon a Vox Nova baptista férfikar, a Zelach együttes, valamint a Benkő István református általános iskola és gimnázium diákjai működnek közre. Az este során adják át a Ráth Mátyás díjat is. A jegyeket október 8-áig lehet igényelni. Reformáció istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé pünkösdi gyülekezetben. Úrvacsorai reformáció istentiszteletet tartanak, amelyen majd Pap János baptista egyház elnök hirdet igét. Budapest 14. kerület, Tököli út 46 a helyszíne. A hónap záró alkalma a reformáció megemlékezés lesz szokás szerint október 31-én 17 órától a Reformáció parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett a 7. kerület Városligeti Fasor 15 szám alatt. Ott majd beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke, imádsággal Steinbach József szolgál, a zenei közreműködő pedig a Fóti baptista fúvós kar lesz. Ezeket a sorozatokat tehát az ökumenikus tanács ajánlja mindenkinek szeretettel az október a reformáció hónap ünneplésére.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai főcímünk így szól: a megajándékozottság öröme. Ez a főcím, amely közös gondolatainkat foglalja keretbe, arra a belső mozgató rugóra reagál, rezonál, amelyet így tudnánk összefoglalni: a zsákmányszerzés öröme. A zsákmányszerzés öröme a szakemberek, kollégák ismeretei szerint tulajdonképpen egy evolúciós motiváló tényező, egy olyan belső motor, ami sokak szerint tulajdonképpen az ember fejlődésének a sajátossága, az ősközösségtől egészen a mai napig alapvetően meghatározza az emberi fejlődést, és ebből a fajta motivációból következik tulajdonképpen minden haladás, minden fejlődés, amit ebben a világban tapasztalunk. Mondják azok, akik ezt a fajta evolúciós látásmódot képviselik. És a zsákmányszerzés örömében aszogata az alapvető motivációkat vélik felfedezni, amelyek a vadászatnak mind a mai napi kultikus jelentőséget adnak, amikor is nem egyszerűen a vad elejtéséről van szó, hanem annak becserkészéséről, a vad elejtésének, üldözésének izgalmáról, elejtésének győzelméről, amelyet aztán a vadász a trófeával ünnepel meg. Nos, ez a fajta öröm áll szöges ellentétben a megajándékozottság örömével, és most ennek kapcsán szeretném, éppen ebben a fajta feszültségben szeretném kifejteni mindazokat az alapvető gondolatokat, inkább úgy fogalmaznám, törvényszerűségeket, amelyek életünknek ezt a fajta belső feszültségét értelmezik. Azt az nézetet én is osztom, hogy az ember motivációjában a döntő, a meghatározó az igenis a zsákmányszerzés öröme. És ez a zsákmányszerzés, ez valóban alapvetően áthatja emberi kapcsolatrendszerünket. Sokszor, ha párkapcsolati konfliktusoknak, dilemmáknak kiinduló pontjaira próbálok rájönni egy-egy terápiás beszélgetés során, akkor megdöbbenve veszem észre, hogy ennek a párkapcsolatnak a kezdőpontja is egy ilyenfajta zsákmányszerzés manipulációihoz hasonlít. Mind a ketten, vagy az egyik jobban, a másik kevésbé, vagyis valahol egy vége hossza nélküli játszma rendszerben mind a férfi, mind a nő arra törekszik ezekben a struktúrákban, ezekben a fajta konfliktus mezőkben, hogy becserkészze a másikat, hogy meghozza.

hódítsa, hogy magához kösse, egy szó mint száz, hogy zsákmányként megszerezze. És ezek a szereposztások rengetegféle variációkban jelentkeznek, nagyon sokfajta módon igyekeznek a benne működők arra, hogy ezt a fajta örömöt megszerezzék maguknak, hogy ez beteljesedjen, hogy lám-lám, mégiscsak sikerült meghódítanom, lám-lám, mégiscsak sikerült férhez mennem. Szóval rengeteg ilyen fajta elképzelés határozza meg ezeket a kapcsolatokat, csak éppen aztán az derül ki, hogy ezekre nem lehet építeni. Hogyha egy ilyen alapozású, vagy úgy mondhatnám inkább, hogy ilyen indítatású párkapcsolat bármiféle próbába kerül, akkor megint csak a régi játszmák elevenednek meg, és zsákmányt szerezni, vagy zsákmányként meglenni valamilyen konstrukcióban, valamilyen olyan rendszerben, ami időtálló, nos, így nem lehet működni. És éppen ezért ezek a párkapcsolati dilemmák aztán éppen azt hozzák felszínre, hogy egy másfajta alapot kellene találni. Egy olyan alapot, ahol nem becserkészendő zsákmányként van jelen a másik, és nem valamiféle érzelmi manipulációk sorozata révén fogom tudni a másikat magamhoz kötni, hanem ahol egy másfajta minőség jelenik meg, és ez a másfajta minőség éppen a megajándékozottság öröme. És most erre a másfajta minőségre szeretnék fókuszálni. Mit jelent ez a megajándékozottság öröme a zsákmányszerzés örömének feszültségében? A megajándékozottság öröme először is azt jelenti mindannyiunk számára, hogy mindannyian önálló lények vagyunk, nem vagyunk senkinek tulajdonai, de nem vagyunk senkinek tulajdonosai sem. Az önálló lény az azt eredményezi, ez a fajta állapot, hogy ajándékká tudunk válni, ha akarunk egymás számára, de semmiképpen nem tudjuk birtokolni egymást. Ha ebbe az irányba lépnénk el, ha megint csak ez a zsákmányszerzés öröme határozna meg bennünket, a törekvéseinket, akkor, és ez itt a lényeg, szükségszerűen elveszítjük a másikat. Mert hogy alapvetően az emberi kapcsolatrendszerünk az nem arra épül, hogy ki tud több rabszolgát gyűjteni, ki tud több embert magához láncolni, hanem arról szól, hogy ki tud partneri viszonyban élni, működni a mellette levővel, ki érti meg, hogy az emberi együttlétnek, az emberi kapcsolódásoknak az ős formája, ez a partneri egymás mellé rendelődés, és ebben a partneri egymás mellé rendelődésben pedig a motiváció az ezeket a partneri egymás mellé rendelődéseket életben tartó érzelmi tartalom, az az ajándékozás, a megajándékozottság öröme. Ez a csúcs teljesítménye az emberi személyiségnek. Ez a fajta intenzív érzés az, ami át tudja forrósítani az ember szívét, és képessé teheti arra, hogy valóban bele tudja helyezni magát a másik életébe, de anélkül, hogy kisajátítaná a másikat. Ha ajándékká válik, ha ajándékká akar válni, akkor a gondolatai nem akörül forognak majd, hogy hogyan láncoljam magamhoz, hanem hogyan tudnék örömet szerezni a másiknak, hogyan tudnám meggazdagítani, mire van igazán szüksége. És ennek kapcsán szeretnék arra utalni, hogy ez bizony egy komoly pedagógiai kihívás is. Hiszen amikor a gyermeknevelésben az ajándék, mint egy nagyon fontos pedagógiai eszköz megjelenik, akkor éppen arra kell, ha helyesen értelmezzük, arra kell gyermekeinket bátorítanunk és megtanítanunk,
hogy az ajándék az nem valamiféle csillogó-villogó dolog, nem valamiféle pénztárca függő dolog, hanem az ajándék az egy olyan személyre szóló, a másiknak valódi örömet okozó, saját kreativitás által létrehozott ajándék egy olyan csoda, amely valóban a másik számára egy maradandó élményt jelent. Ma is emlékszem például arra a fából összeeszkábált babakocsik kerekeivel működő és konzerves dobozok, levágott konzervos dobozokból fölszögelt lámpákkal rendelkező kocsira, amit édesapánk nekünk, a két idősebb fiúnak készített, amikor a 4-5 évesek lehettünk öcsémmel. Hát nem volt benne elektromos hajtás, még pedálhajtás sem volt benne. Egymást húzigáltuk, mert hogy a fából készült kocsinak az új meghajtása, az egy ilyen madzag meghajtás volt, más szóval, hol én húztam az öcsémet, hol ő engem, de nagyon boldogok voltunk vele, és most is emlékszem arra az izgalomra, amit a karácsony körül átéltünk, amikor édesapám beállított ezzel a karácsonyi ajándékkal. Ajándék volt ez a javából. Ő készítette, a szomszéd bácsi valaki ács volt, rakták össze, tervezték meg az ülőkéjét, a kaszniát, minden dirib darabját, ami ezt az autót autóvá tette a mi számunkra, legalábbis egy fantasztikus nagy értéké. Ma bárki azt mondaná, hogy na hát micsoda primitív jószág, de számunkra ebben az összefüggésben, amikor édesapánk a kreativitását, az elszántságát, az elkötelezettségét, hogy ő igenis karácsonyra a fiainak valami értékes ajándékot szeretne adni, és ezt az értéket nem pénzben mérik, hanem a saját odaszánása által lesz nyilvánvalóvá gyermekei számára. Nos, így volt ez a mi életünkben is akkor, és azóta is így él elevenen bennem. Nos, mindezt azért hoztam példának, mert valahogy ez az ajándéknak a lényege. Végig gondolom, beleérzek, valamilyen módon meglepetésként egy boldog izgalom, hogy vajon eltaláltam-e, vajon tényleg erre van-e szüksége, és most vonatkoztassunk el a tárgyi ajándékoktól, gondoljunk azokra a támogatásokra, azokra a bíztatásokra, bátorításokra, amikor a másik mellettem élő ember számára válok ajándékká, a melléállásommal, a jelenlétemmel az ő életében, amikor egyszerűen azt mondom ki, és azt képviselem, hogy te nem arra rendeltettél, hogy engem kiszolgáljál, én sem abban teljesedem ki, hogy lesem a te vágyaidat, és azokat beteljesítem, hanem kölcsönösen váljunk ajándékká egymás számára, gazdagítsuk meg egymás életét. És hogy ez egy milyen perspektíva váltást eredményez az ember életében, arról megint csak egy őstörténetet szeretnék bizonyítékként, de lehet, hogy így mondanám inkább, hogy bátorító példaként elmondani, egy őstörténetet, amelyben ez a fajta szemléletváltás fogalmazódik meg. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki a kor legmagasabb kulturális vívmányait élvezhette. Abban az időben, ahol ő élt, abban a városban, amelyben élhetett, a mai ásatások eredményei alapján is biztosan tudjuk, hogy távfűtés is létezett, hogy valóban ebben az időszámításunk előtt legalább 3000 évvel
létrejövő városnak az infrastruktúrája magasan fejlett volt, csatornázott volt, mindenhol hozzáférhetőek voltak azok az infrastruktúrális elemek, amelyekhez mi a modern civilizációt kötjük. Egy szó mint száz egy olyan városban élhetett, ahol valóban mindene megvolt, és hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy a környező vidékeken még valóban a nomád és bizonytalan hátterű, bizonytalan berendezkedésű, csak a törzsi kapcsolatok alapján működő társadalmak voltak a meghatározóak, akkor ez a városállam, ez valóban, mintha paradicsomi állapotokat jelentett volna számára. És ez az ember egyszer csak úgy érzi ott a szíve mélyén, hogy az Isten őt meg akarja ajándékozni. És ebben az érzésben, ami számára egy egészen új életérzés, ebben az érzésben megjelenik számára egy olyan bizonyosság, hogy neki ez az életérzés egyúttal egy küldetést is jelent, és ez a küldetés őt egy ismeretlen, az ő akkori lakóhelyétől körülbelül 2000 kilométerre fekvő föld területre viszi, a mai Palesztina területére, és ott fogja majd a Jóisten őt megajándékozni. Megajándékozni azzal, hogy az a föld majd az övé lesz, és utódai, és itt van a bökkenő, és egyáltalán neki adja, nekik adja, ahol nyilvánvalóan éppen ez hiányzik, vagyis nincs utód, nincsen gyermek, akire mindezt hagyhatná, ha egyáltalán beteljesedik. És Ábrahám, mert hogy róla van szó, ő az a bibliai ősalak, akiről most beszélek, ennek a sok bizonytalanságnak dacára elindul. Elindul keresztül a sivatagi vidékeken, karavánokra pakolja az ő vagyonát, hajtja az állatait, akiket a város körüli mezőkön legeltetett, és ezen a hosszú úton, ami igencsak veszélyes is, és ahol egyszer csak el kell kezdenie sátrakban élni, és a sátrakban élés minden egyéb kényelmetlenségét fölvállalni. Ezen a hosszú úton bontakozik ki egy egészen új életsors. Ő lesz Izrael ősatyává, ő lesz ebben a minőségében minden istenhívő ősatyává, és ő lesz az, aki ebben a megajándékozottságában tud aztán újból és újból megerősödni. Minden egyes élethelyzetben, minden egyes megingásában is újból és újból úgy dönt, hogy ő nem akar visszamenni, nem jut eszébe se az, hogy valami fajta módon egy ilyen fajta bizonyosságot keressen, ilyen biztonságot, hanem ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk hitem szerint Pál apostol látásmódjaként ezt az értékelést, hogy bizalomból lakott az idegenben, minthogyha a sajátjában lakott volna, minthogyha az lett volna az, amit megkapott. Hitáltal, bizalomból fogadta el, mert várta az alapokkal bíró várost, a mennyei Jeruzsálemet. És hogy mit jelent ez? Hogyan lett az ajándékozás öröme Ábrahám életének vele járója? Hát úgy, hogy megtanulta, hogy az ajándékozás öröme felülír minden garanciát. Az ajándékozás öröme az a befogadásnak az öröme. Az annak a belső hangnak az örömteli befogadása, mely arról szól, hogy indulj el, és én meg akarlak téged ajándékozni. És én akarok a te ajándékod lenni, és én akarom neked megmutatni, hogy igazán mi az, amire neked szükséged van. És én akarlak téged újból és újból megtámogatni, megerősíteni, melléd állni, és én akarom a te életedet mind azzal ellátni, amire szükséged van ahhoz, hogy tovább lépjél, de nem azzal akarlak megajándékozni,
amire szükséged lenne ahhoz, hogy itt végérvényesen megérkezzél, nem. Arra van szükséged, hogy tovább lépjél. Tovább lépjél egészen addig, amíg meg nem érkezel, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben fogalmazza, meg nem érkezel a mennyei alapokkal bíró városba, az égi Jeruzsálembe, ahol minden ajándék beteljesedik, ahol, ahogy a jelenések könyve fogalmaz, Isten lesz minden mindenekben, ahol már nincs több zavaró körülmény, nincs több hiányérzet. És mindezt miért mondom? Azért, mert hogy az életünkben erre a fajta belső dinamikára van szükségünk, arra, hogy megérezzük, hogy mi mindig ajándékra szoruló lények leszünk, életünk első percétől az utolsóig. És hogy ezt az ajándékot a mennyei Atya akarja nékünk megadni, és ebben az megajándékozottságunkban akkor fogunk tudni kiteljesedni, ha nem garanciákat keresünk, és nem megérkezni akarunk végre, és nem bebiztosítani akarjuk, és körbevenni magunkat emberekkel, akik majd kiszolgálnak, és megteszik azt, amit mondunk, hanem ha elindulunk, éppen úgy, mint Ábrahám is, aki elindult Ur-Kasdimból, és ebből az elindulásából ítélve láthatjuk azt, hogy hajlandó volt, igen, bár nem tudta, hogy hova megy, de hajlandó volt az ajándékot befogadni. És így szeretném most ezzel a gondolattal befejezni. Mi, modern emberek, akik annyi mindent létrehoztunk már, egy egészen különleges civilizációt, egy egészen különleges minőségű, emberi, technikai csoda teljesítményekkel körülbástyázott civilizációt. Vajon van-e még érzékenységünk arra, hogy az életünknek az alapvető értékei továbbra is csak és kizárólag az ajándékok útján lesznek a miénk? Van-e még érzékenységünk arra, hogy felfedezzük, ebben a világban nem fogunk megérkezni sohasem? Csak egy következő állomás az, ahol megpihenhetünk, és aztán ahonnan egy újabb ajándék tovább hív bennünket, és meg akar erősíteni, és fel akar készíteni a következő lépésre. De ez nem egy hajsza. Itt nem arról van szó, hogy valaki újból és újból azt akar, hogy ne nyugodjunk meg sohasem, hanem éppen arról van szó, hogy egyre jobban teljesedik ki az életünk ezekkel az ajándékokkal. Egyre több minden épül belénk, egyre gazdagabban, árnyaltabban látjuk ezt a világot, és benne magunkat is, és éppen ezáltal egyre gazdagabban és egyre árnyaltabban tudunk mi magunk is ajándékká válni mások számára. Ez az a csoda, amely az életünkben megkészítetett. És ennek kapcsán kell most végül döntést hoznunk. Mely örömre vágyakozunk? Melyik öröm motivációjának engedünk? A zsákmányszerzés örömének, amely hódítani és magához láncolni akar, területeket akar, magához ragadni akar, kontrollálni akar, hatalmat akar? Ez kell nekünk. Ha ezen az úton járunk, akkor csak tönkre teszünk, és tönkre megyünk magunk is. Ha viszont készek vagyunk, képesek vagyunk, hajlandóak vagyunk az ajándékozás örömét elfogadni, ebben kiteljesedni, megnyugodni, megbékélni, akkor fogjuk megtapasztalni, hogy tulajdonképpen az életünknek ez az igazi küldetése. Miközben önző, magunk körül forgolódó gondolatainkat egyre inkább átprogramozzuk, és a mennyei Atya ajándékainak befogadása révén magunk is másokat ajándékozó emberekké válunk, megérezzük, megértjük, mennyi görcs hullik le rólunk, és mennyire megerősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy nem kell nekünk senkitől semmit elvenni, mert minden lényeges dolgot úgyis megkapunk ajándékként ingyen. Én kívánom hát magamnak és mindannyiunknak, hogy az a fajta szomorú tapasztalat, amelyet a közmondás így fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, a mi életünkben ne következzen be, vagy legalábbis legyen esélyünk arra, hogy ebből a fajta programból kilépve egy másik csodálatos lehetőséget tudjunk magunkévá tenni, hogy ember
embernek ajándékává válhat. Én kívánom, hogy így legyen,